az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgó Laudátó Si Ökológiai Központban, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az esemény a 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato Si Oktatási Központ, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte. Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirat irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált: találkozunk a bíróságon. 7 civil szervezet, az Observer média figyelővel kötött szerződés és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus dialógus központjának építése ügyében is feljelentést tesz a kormány a tisztító tűz művelet részeként, közölték a kormány szóvivők budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva kormány szóvivő ismertette. A FICSAK 11 alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás 11 Sport Egyesület 2021 és 2026 között 1.520.100.000 forint támogatásban részesült. A szervezetek között gazdasági összefonódásokat, közös ingatlanvásárlást, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozásának gyanúját, a költségek többszöri elszámolásának veszélyét tárta fel az átvilágítás. A miniszterelnökség az ügyben feljelentést tesz hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt. Magyar Éva elmondta, ugyancsak feljelentést tesznek a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus, Magyarországi Ortodox Exarchátus a dialóg központja ügyében. Az egyház 2017-ben térítésmentesen kapott a magyar államtól egy épületet a Budapesti Múzeum utcában és egy másik ingatlant a szomszédos Ötpacsirta utcában, hogy ott dialógus központot, lelkiségi, kulturális és tudományos akadémiát hozzon létre. Ez a mai napig sem készült el, viszont a támogatási szerződés eredeti 2023-as 5,3 milliárd forintos támogatási összege mostanra 34,2 milliárd forintra nőtt. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Az elemzés szerint a múlt hét közepétől elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok, de összességében jelentősebb csapadék inkább csak a Dunántúl nyugati részén és északkeleten, keleten fordult elő kisebb körzetekben. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár egy-két nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Simon Tábori Évát, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozók Kollégiuma elnökét, valamint dr. Rádi Vilmos Gábort, a Rotary Club Budapest Akadémia elnökét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek Önökkel, hiszen egy fantasztikus konferencián vehettünk részt május 8-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karán, ahol a harmadik Rotary Connect Business Fórumon a női szerepek, női vezetők témáját járták körbe az előadók. Szó esett itt társadalmi felelősségvállalásról, karrierről, családról, mindazokról a kihívásokról és főként eredményekről, amit az előadók egymásnak át szerettek volna adni. Kérném Rádi Vilmos Gábor urat, kezdjük talán a konferencia értékelésével.
2: Köszönöm szépen egyrészt a lehetőséget mindkettőnk számára, másrészt köszöntöm a hallgatókat. A jelen konferencia a harmadik Rotary Connect konferenciánk volt. Egy évvel indítottuk útjára ezt a konferenciás sorozatot, és még tervezünk is fel bőven a jövőben. Alapvetően szeretnénk ezáltal bemutatni a Rotaryt a széles közönség számára, és itt lehetőségük van ugye megismerni ugye a klubtagokat, illetve a magyar Rotary tagjait. Ez a harmadik konferencia, ez azért is volt számunkra nagyon fontos, mert szerettünk volna egy alkalmat kifejezetten a hölgyek számára dedikálni, akik talán nem kapnak elég fényt sokszor akár a közéletben, akár pedig a vállalkozók között. Igazándiból magának a Rotarynak is nagyon fontos, hogy a hölgyek szerepével foglalkozzon. 125 éves szervezet, nagyon sokáig nem is vehettek részt benne hölgyek, csak egy ilyen kiskapús megoldás volt, hogy a Rotary is férjeknek a feleségei tömörülhettek úgynevezett innervér klubokba. Egyébként innervér klubok a mai napig is léteznek, és Budapesten is, és Miskolcon is van ilyen klub. Mindazonáltal ez a korlát el lett törölve jó pár évtizede, úgyhogy Magyarországon is sok hölgy klubtag Rotary klubokban. Jelesül most pedig az országos vezetőnk, úgynevezett kormányzónk is egy hölgy, Molnár Júlia. Az ő kezdeményezése volt, hogy ez az alkalom a hölgyek számára dedikálásra kerüljön, aminek egyébként én nagyon örültem, és nagyon készségesen működtem ennek a szervezésében közre. Alapvetően azt mi is érzékeljük, hogy tulajdonképpen a nők társadalmi helyzete nem rendezett. Akár a munkavilágáról beszélünk, akár vezetői pozíciókról, vagy akár éppen vállalkozókról beszélünk, és úgy gondoltuk, hogy fontos az, hogy erre fölhívjuk a figyelmet, egy kicsit szélesebb körben is. Szerencsére a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi kara ebben abszolút partnerünk volt, társszervezővé lépett elő. Ugye ők is dedikáltak három hölgyvezetőt az egyetemről, közöttük a dékán helyettes asszonyt és az egyik szakkollégium vezetőjét, illetve a technológiákkal kapcsolatos oktatási csoport vezetőjét, aminek nagyon örültünk, és úgy gondolom, hogy nagyon értékes információkat kaphattunk meg. Ezen felül, ha már ugye hölgyekről volt szó, voltak még egyéb témáink is, tehát például testbeszéd, volt szó divatról, színházról, kultúráról is. Nagyon bízom benne, hogy elégedettek voltak, vagy legalábbis úgy tűnt, amikor beszélgettem a vendégekkel és az előadókkal is, hogy úgy érezték, hogy egy jó minőségi előadói gárdát sikerült fölvonultatnunk. Különösen büszke vagyok a KPMG támogatására is, akik szintén küldtek hozzánk előadót, és ők támogatták is a konferenciánkat, úgyhogy úgy érzem, hogy most egy kis koprodukcióban sikerült ezt megvalósítani, és akik érdeklődnek a Rotary iránt, figyelmükbe ajánlom, hogy majd a összes előadóról fogunk készíteni videókat, amiket hamarosan közé teszünk. Ha valakinek ez érdekes, akkor ajánlom figyelmükbe a Rotary Budapest Akadémiának a Facebook oldalát, vagy a honlapját. El lehet hozzánk jönni vendégként, meg lehet nézni, hogy milyen egy klubülés, és esetleg beszélgethetünk bármilyen együttműködésről.
1: Ezen a konferencián valóban nagyon izgalmas témák hangzottak el. Simon Tábori Évát a saját előadásáról kérdezném, tájékoztatott minket arról a tudásalapú felmérésről, amely az MKIK kamarai rendszerében a közelmúltban zajlott, a női vállalkozók helyzete Magyarországon. Én azt gondolom, ez valamennyi hallgatónkat érdekli. Úgyhogy arra kérem, Évát foglalja össze az előadását.
3: Nagy örömmel is nagyon köszönöm a meghívást. Egyrészt a Rotary konferencián is egy hatalmas élmény volt részt venni, és nagyon üdvözlendő az a fajta kezdeményezés a Rotary részéről, hogy végre a nőknek is próbálnak szerepet és lehetőséget adni. Ugye a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának a vállalkozói kollégiuma még nagyon friss, ebben az évben alakult, tehát mi az év elején jöttünk létre, viszont elképesztő lépésekkel tudtunk haladni már az első néhány hónapban, és már túl vagyunk az első országos méretű kutatásunkon. Valójában a konferencián ennek az eredményeit mentem bemutatni és összefoglalni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első tapasztalatok ebben a kérdéskörben azok nagyon meghatározóak voltak, mert tulajdonképpen két hét alatt több mint mint 500 kitöltő küldte vissza a rövid 10 kérdéses kérdőívünkre a válaszokat, és szinte ömlöttek azok az észrevételek, gondolatok, amiket maguk a női vállalkozók megfogalmaztak. Ugye nagyon kevés szerep és nagyon kevés hang jut igazán a női vállalkozóknak. Elmondták, hogy mik azok a legnagyobb kihívások, az időhiánytól kezdve a digitalizációs hiányosságokig. És hát természetesen a helyzet rendkívül komplex, mert pont ezt követően kaptuk készhez egy olyan nemzetközi kutatásnak az eredményeit, amiből tisztán látszik, hogy nemzetközi szinten, globális szinten és európai szinten is sereghajtó Magyarország a női vállalkozásoknak a támogatásának terén, míg például egy arab országban rendkívül nagy erőkkel és pénzügyi forrásokkal támogatják a női vállalkozóknak a lehetőségeit. Úgyhogy mi azt gondoljuk ebben a kollégiumban, hogy nagyon sok a tennivaló, nagyon sok a kihívás a női vállalkozók szempontjaiból, és ami nagyon érdekes volt, hogy nem csak a női vállalkozókat érintő kihívások jelentek meg, hanem olyanok, amik általánosságban véve érthetőek magukra, a magyar vállalkozásokra is, úgyhogy így a nők esetében ez csak egy kicsit, azt mondanám, hogy hangsúlyosabban jelenik meg azok a fajta információhiányok, lehetőséghiányok, amikkel a nők küzdenek. Mi most pontosan ennek a kutatásnak az eredményeire építettük az elkövetkezendő 3 év vonatkozásában a stratégiánkat, és ebben az egyik komoly szerep, amit fel szeretnénk vállalni, hogy igenis hangot tudjunk adni azoknak a női vállalkozóknak, akik a saját példáikon, a saját tapasztalásaikon keresztül tudják ugyanígy a női vállalkozótársaikkal megosztani a saját útjukat, mindazt, amit megtanultak, mindazt, amit szívesen átadnának, mert valójában a nők szívesen tanulnak egymástól is ezekben a kérdésekben.
1: Nagyon érdekes volt az ön előadásában, hogy 3 egymást erősítő kihívás blokkot emelt ki a kutatások alapján. Ugye itt hangsúlyozhatnánk a Rádi Vilmos Gábor által említett láthatóság kérdését is, de felmerült a jogi szabályozás, és az, hogy a jó gyakorlatokat hogy lehetne továbbadni, például tréningek keretében. Beszéljen kicsit erről, elnök asszony, arra kérném.
3: Igen, nagyon nehéz egy ekkora számosságú és volumenű vállalkozói kört megszólítani, és nyilván mi is abban gondolkodunk, hogy minél inkább a mesterséges intelligencia és a digitalizációt hívjuk segítségül arra, hogy ezeknek a tudásoknak a megosztására alkalmazzuk, mert ezen keresztül tudjuk meglátásunk szerint a legjobb eredményeket és a leggyorsabb elérést elérni. Úgyhogy ezekre vonatkozó tervek és programok készülnek most gőzerővel, és azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia pont egy olyan kérdés, ami nagyon sokakat foglalkoztat, és a gazdaság terén, a vállalkozások terén bár már jelen van, de még nagyon sok a tanulnivaló, és még nagyon sok a kiaknázandó lehetőség. Mi erre fogunk fókuszálni az elkövetkezendő időszakban.
1: A Rotary Klub Budapest Akadémia hogy tud ebbe bekapcsolódni?
2: A Rotary számára kiemelt fontosság ugye a jó szolgálati tevékenység, alapvetően a Rotary, amelyet egy klubhálózat és egy baráti társaság, a jó szolgálat terén igyekszik minél többet tenni. Nemzetközileg talán az egyik legfontosabb eredményünk a pólió, a gyermekbénulás elleni küzdelem, de abszolút helyet kaphatnak olyan célkitűzések is, amik a hölgyek esélyegyenlőségével kapcsolatosak. Egyébként a következő évnek az egyik kiemelt projektje a Merrek veszélyre való figyelemfelhívás lesz, tehát a Merrek Info szervezetével fogunk együttműködni majd, és abszolút nyitottak is lennénk rá, főleg, hogyha vannak olyan hölgyek, akiknek ötletei vannak esélyegyenlőséggel kapcsolatosan, vagy az ilyen problémákra való figyelemfelhívással kapcsolatosan, akkor szívesen kooperálnánk velük együtt. Azt még elmondanám, hogy akár anyagi, akár pedig szervezési kérdésről van szó, az adományok nem 100%-ban az adott célra kerülnek ráfordításra, ugyanis a működési költségeinket alapvetően tagdíjakból finanszírozzuk. De annak is nagyon örülnénk, hogyha vannak szervezésben, ötletekben segítőtársaink, és nagyon szívesen kooperálunk más szervezetekkel vagy ötletadókkal is.
1: Simon Tábori Éva elnökasszony előadásában számomra nagyon érdekes volt, és úgy láttam, hogy a körülöttem ülők is jegyzeteltek, hogy bizony különbséget kell tenni a női vezetők és a női vállalkozók helyzete között. Miért?
3: Teljesen egyértelmű, azok a vezetők, akik egy nagy vállalatban, egy első számú székben ülnek, egészen másfajta felelősséggel és egészen másfajta döntési jogkörökkel rendelkeznek, mint egy olyan vállalkozást vezető hölgy, aki adott esetben a saját, a családja és az általuk foglalkoztatottaknak a teljes megélhetéséért felel. Én azt gondolom, hogy ennek a súlya, ennek a jogi és morális súlya azért egy teljesen másik kategória. Az egyik egy állás, elvárás, egy vállalás, nyilván egy nagyon fontos feladatkörben természetes, hogy valaki helyt áll, de hát ott el lehet menni szabadságra. Egy vállalkozó soha nem megy el szabadságra, ott mindig megvannak azok a feladatok, azok a felelősségek nyomják egy vállalkozónak a vállát, de azt gondolom, hogy ez talán a szépsége is egyben, hiszen egy vállalkozó soha nem ismer lehetetlent, mindig azon gondolkozik, hogy hogyan valósítja meg a következő ötletét, hogyan áll helyt a mindennapokban, hogyan tud új lehetőségeket biztosítani a vállalkozásának, a márkájának, hogyan tud új piacokat hódítani, hogyan tud tanulni, fejlődni. Egészen másik fajta döntési és egészen másik fajta felelősségi jogkör.
1: Általánosságokban beszélünk, de valójában érdekelne nem csak engem, gondolom a kedves hallgatókat is, az ön saját ügyvezetői, igazgatói tevékenysége. Na de ezelőtt említsük meg az előadásából a szereptorlódást a női vezetők esetében. Ez a szereptorlódás hogy oldható meg?
3: Nagyon

0: lenti ugye ez a családi szerepkör, és emellett egy vállalkozást fejleszteni, vinni, operatívban, napi szinten helytállni. Hát ugye ezek azok, amit egy férfi, hogyha ezt ő csinálja, akkor nyilvánvalóan az ő válláról lekerülnek azok a fajta otthoni feladatok, amik viszont egy nő válláról sose tudnak lekerülni. Úgyhogy ez egyértelműen azt jelenti, hogy egy sokkal szorosabb, sokkal hatékonyabb, intenzívebb időbeosztást igényel, mindenféleképpen az időgazdalkodást említeném, ami egy kihívás a vállalkozó hölgyeknek, ezért van például sok esetben hajnal 2-3-kor kapok e-maileket vállalkozó társaimtól, akik olyankor jutnak oda, hogy válaszoljanak egy-egy levélre, de én azt gondolom, hogy pontosan ez a fajta hatékonyság, ami egy anyában akár 2-3 gyerek után kialakul, az nagyon láthatóan megnöveli azt a fajta operatív gyorsaságot, amivel bizonyos feladatokra, bizonyos dolgokra így több szinten tud figyelmet fordítani.
1: Engem hallgatóként megerősítettek az előadók abban, hogy nem lehetetlen kihívás helytállni a szereptorlódások között. Ön hogy látja? Vezetőként, a Rotary Klub Budapest Akadémia elnökeként.
2: Nyilván az én életemben is megjelenik ez, ugye a civil munkám, meg a Rotary Klubos feladataim kapcsán, de hogyha most a hölgyekre gondolok, nekem két dolog jut eszembe, az egyik, hogy egy másik előadóval beszélgettünk előzetesen, ő inkább ilyen vállalati szférából jött, és ő mondta, hogy amit ő lát a női vezetők szerepében, hogy most történik egyfajta evolúció, hiszen amikor korábban bejöttek a nők a munkaerőpiacra, egy ideig ugye nem annyira voltak elérhetőek a vezetői szerepek, majd elérhetővé váltak a vezetői szerepek, de kvázi ő legalábbis azt mondta, hogy úgy kellett viselkedniük, mint a férfiaknak, úgy kellett öltözködni, olyan viselkedés, nemet kellett föl, olyan hangnemet, olyan úgymond kissé dominánsabb, nyomulósabb hangnemet kellett fölvenniük, mint a férfiaknak, mert ez nem feltétlenül biztos, hogy minden férfinál van így, de hogy minden esetre hasonlóan kellett viselkedniük, mint a férfiaknak, és talán most elérhetünk majd oda, hogy nőként is meg tudnak élni a vezetői szerepekben, és nem kell feltétlenül férfi viselkedést tanúsítaniuk. Másik dolog, ami eszembe jut, hogy kaptam utána azért néhány részvevőtől visszajelzést, mert nagyon érdekelte őket, ami elhangzott, meg hála Istennek úgy lettem, hogy tetszett nekik, és egyik résztvevő mondta azt, hogy esetleg majd, ha jövőben lesz még ilyen alkalom, amit egyébként tervezünk, akkor beszélhetnénk arról is, hogy a férfiak oldalán mindez hogyan jelenik meg, és a férfiak hogyan tudják a nőket támogatni ezekben a szerepekben, és milyen úgymond modern férfi megközelítések léteznek, bár szerintem ezek nem feltétlenül modernek kéne, hogy legyenek, hanem inkább normálisak, tehát hogy nyilván egyfajta transzparens kommunikáció egymásra és egyfajta támogatás a hölgy felé is, hogyha éppen a hölgy karrierje megindul, akkor a férfi ebben hogyan tudja őt segíteni.
1: Simon Tábor Éva, ügyvezető igazgató a Claire Communication nevű cégben. Mit tapasztal a saját bőrén női vezetőként?
0: Én most már több mint 25 éve csinálom a vállalkozásaimat, és építgetem a cégeimet. Az én tapasztalásom az, én kicsit szerencsés helyzetben vagyok, mert kommunikációval foglalkozom, és a kommunikációs szakmában azért nagyon sok hölgy tevékenykedik, és sokan aktívak vannak női ügynökségi vezetők mellettem is szép számmal. De azért azt látom, hogy messze sokkal többet kell dolgozni egy-egy munkának a megszerzésén, az elfogadottságnak a kivívásán, azon, hogy az, amit az ember szakmailag kép visel, az mennyire helyeződik megfelelő súllyal alatba az ügyfeleknél. És hát természetesen ugyanez vonatkozik amúgy az alkalmazottakra is, illetve a csapattagokra is, mert női vezetőként ki kell vívni azt a fajta tiszteletet, ami nem teljesen egyértelműen egy vezetőjé, hanem egy nőnek sokkal jobban meg kell dolgozni ezért. Én azt gondolom, hogy az esélyegyenlőség az a fontos szó, amit Rádi Vilmos is mondott, hogy ebben kellene egyfajta szemléletváltás, ami részint kulturális, részint szociális, és persze nagyon hosszú idő, amíg eljutunk addig a pontig, hogy a férfiak teljesen elfogadottnak és ugyanolyan szintűnek kezeljenek egy női vállalkozót, mint egy férfi vállalkozót, ugyanolyan súllyal helyeződjön alatba az a vélemény, amit egy férfi vállalkozó vagy egy férfi szakember megfogalmaz, mint amit egy női vállalkozó fogalmaz meg, és ugyanazt a fajta elbánást, ugyanazt a fajta árazást, ugyanazt a fajta pozícionálást tudja élvezni, mint egy férfi vállalkozó. Ahhoz, hogy ezt elérjük, ahhoz még nagyon-nagyon sok teendőnk van. Én nagyon bízom abban, hogy már önmagában az, hogy a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, ami kifejezetten idáig egy férfiak által dominált társadalmi szervezet volt, most azáltal, hogy a női kollégiumot az új elnök életre is hívta és támogatja, hogy ez működjön, ebben egy új korszak nyílhat meg a női vállalkozók felé, egy olyan szakmai tudásalapú és hálózatépítő jelleggel, ami bízunk abban, hogy egy szemlélet életváltásnak az alapját képezheti.
1: Nagyon érdekesek voltak a kerekasztal beszélgetések is, ugye itt önök több véleményt ütköztettek, és hallgatva az előadást,

0: dolgokat nekem, és nem vagyok szakember, nem vagyok ügyvezetője cégnek, de arra gondoltam, hogy talán több bátorságra lenne szükség a nők részéről. Éva, hogy látja?
1: Egyetértek. Én maximálisan azt láttam, a kutatásokból is az jött vissza, hogy a női vállalkozóknak a saját önértékelése, az önbizalmának az építése, az egy fontos feladat, és sokkal kevésbé hiszik el magukról, hogy ők jó szakemberek, hogy ők képesek bizonyos dolgokra, mint a férfiak. De én azt gondolom, hogy ez is egy társadalmi felelősség és egy társadalmi szerepvállaláshoz kötődő változás, amit szeretnénk elérni, és amiben tudnánk lépéseket tenni.
0: Vilmos tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Hogy látja az egyetemistáknál, a diákjainál ezt a fajta kérdést, hogy vezető szerep?
2: Igazándiból, amit én látok rajtuk, egyet ugye próbálom őket bevonni az órákba, van, amikor sikeresebb, van, amikor kevésbé, de amit én látok náluk, szerintem most már azért ebben a generációban jóval nagyobb az önbizalma a hölgyeknek, a fiatal hölgyeknek, ez egyértelműen látszik. Szerintem ezen a téren talán kevesebb gondjuk lesz, de azt viszont a saját körtemben én is látom, hogy akár női szakértőknél, vagy női vállalkozóknál, akiket ismerek, vagy akár női ügyvédeknél helyenként, hogy valóban kevesebb az önbizalmuk, pláne egy mondjuk pályát frissen elkezdő ügyvéd hölgynek tipikusan sokkal kisebb önbizalma van. Úgyhogy én kívülről legalábbis hasonlókat látok a hölgyeken, mint amiket Éva említett.
0: És nem mellesleg ő maga is ügyvezető igaz. Mi változott jó irányban, illetve mi az, amivel még foglalkozniuk kellene mindazoknak, akik a női vállalkozók jelenlétét fejleszteni szeretnék?
1: Hát változás szempontjából én azt élem meg nagyon pozitívan, hogy a fiatal generáció, akik közül sokan még ugye iskolában vannak, és valóban ugye az iskolapadban ülnek, már most gondolkoznak azon, hogy valamilyen olyan kisebb vállalkozást, vagy valamilyen olyan saját dolgot is kezdeményeznek. Ebben persze nagyon nagy szerepe van a social médiának, tehát az, hogy a neten hogyan tudunk megjelenni, hogyan tudjuk magunkat felépíteni, és talán ez is kapcsolódik egyébként az önbizalom kérdéséhez, ami már most itt többször elhangzott. Én azt is érzékelem, hogy a hölgyeknek a vállalkozó kedve az egy picit növekedett, és sokan szívesen próbálkoznak startuppal, többen így a szülési szabadság alatt, vagy adott esetben egy életváltási helyzetben 40 pluszosan, amikor már úgy érzik, hogy megfelelő tapasztalatot szereztek egy bizonyos szakterületen, és úgy gondolják, hogy mindezt a tapasztalatot ők maguk is egy kisebb vállalkozás formájában a saját hasznukra tudják fordítani. Nyilván a vállalkozói létnek megvannak a hátrányai, de mellette megvan annak az előnyei, ugye, ami egy jelentős mennyiségű függetlenség, egy picit szabadabb időbeosztás, egy olyan fajta lehetőség, amivel azért egy 9-től 5-ig dolgozó alkalmazott nem feltétlenül bír. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a vállalkozási kedv és a vállalkozásokhoz való hozzáállás az egyértelműen változott, viszont össztársadalmi meg globális szinten, mivel én most szembesültem, és nagyon szomorúan láttam azokat a számokat, hogy ennyire sereghajtóak vagyunk így az esélyegyenlőség terén, és a női vállalkozások meg kifejezetten így hátul kullognak. Ez azért mindenféleképpen intőjel, és arra buzdít minket így az MKIK női kollégiumában, hogy tegyünk ez ellen, és hogy nyitogassunk kapukat, szemeket, ajtókat, lehetőségeket, készítsük fel a hölgyvállalkozókat a digitalizációnak a lehetőségeire, és tanítsuk őket. A finanszírozáshoz való hozzáférésben azt gondolom, hogy nagyon nagy a lehetőség, ugye ez is egy olyan kérdés, hogy a hölgyek mennyire jutnak hitelhez, lehetőségekhez, milyen mondjuk egy hölgy által vezetett vállalkozásnak az elbírálása hitel szempontjából, vajon megkapják-e azt a bizalmat mondjuk egy pénzügyi intézménytől, ami lehetőséget biztosít számukra. Úgyhogy mi rétegezetten látjuk ezt a problémát, és én úgy gondolom, hogy most egyébként egy fordulópont előtt állunk, és sok olyan lehetőséget látunk, ami ezen nagyon lendíthet az elkövetkezendő 5-10 évben.
0: Elnök asszony előadásában hangsúlyozta a tudás átadás, tudás szervezés fontosságát. Értsük ez alatt a jó gyakorlatok továbbadását is, vagy üljünk vissza az iskolapadba, akár a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, és próbáljunk ott tudást gyűjteni, választ keresni kérdéseinkre.
1: Nagyon fontosnak tartom azt a munkát, amit a Pázmány Péteren folytatnak így a fiataloknak az oktatását illetően, mert alapvetően a tudás átadás mégiscsak az iskolapadban kezdődik, tehát ott kell megalapoznunk azt, amivel aztán utána meg tudjuk adni azokat a kezdő lendületeket, lökéseket, alapokat egy-egy vállalkozónak, most legyen ez nő vagy férfi, most ez teljesen mindegy. Viszont a későbbiek során meg létre kell hoznunk azokat a közösségeket, azokat a platformokat, ahol egymástól tudnak tanulni a vállalkozók, ahol egymásra tudnak támaszkodni, megosztani megosztani bizonyos fajta kihívásokat, és gyakorlati szintű megoldásokat tudjanak egymásnak adni. Azt gondolom, hogy ebben egyébként a digitalizáció és a mostani modern technológiai lehetőségek viszont sokkal nagyobb potenciállal bírnak, mint a korábbi évtizedekben, úgyhogy ezt mindenképpen ki kell használni.
0: Tanár úr szerint?
2: Hát alapvetően én azt gondolom, hogy igyekszünk az egyetemen is egyre több olyan tárgy, valami gyakorlatias, vagy gyakorlati példákat hoz elő, nyilván mesterséges intelligencia is. Ugye még ez egy alakulóban lévő jogág, tehát alapvetően olyan eseteket tudunk felhozni, amiből konkrétan tudnak tanulni a diákok, mondjuk konkrét pereket például, konkrét szerzőjogi problémákat adott esetben, úgyhogy igen, mindenféleképpen igyekszünk erre mi is figyelmet fordítani.
0: Az MKIK felmérése alapján, amivel a beszélgetésünket kezdtük, mit tanácsolna Simon Tábori Éva a minket hallgatóknak, főleg a női hallgatóknak?
1: Keressék azokat a lehetőségeket, ahol tanulhatnak, ahol tudják magukat képezni, és ahol nem szégyellnek kérdezni.
0: Miért jó, ha kérdeznek?
2: Úgy tudunk segíteni. Alapvetően akkor tudunk segíteni, ha kérdeznek. Nyilván az egy nehézség, hogyha még azt sem tudják, hogy mit kérdést kéne föltenni. Rotary oldalra azt tudnám mondani, hogy ha vannak olyan hölgyek, akik szeretnének a nők érdekében cselekedni, akkor mi nagyon szívesen ebben partnerek vagyunk. Kérjük, hogy lépjenek velünk kapcsolatba. Én ugye a Budapest Akadémia Klub elnöke vagyok, tehát a Facebook oldalunkon bármikor könnyen kapcsolatba léphetnek velünk, és hát várjuk a lehetőséget bármilyen kooperációra.
0: Merre tovább? Magyar Kereskedelmi és Iparkamara most a beérkezett válaszok alapján.
1: Mindenféleképpen az első és legfontosabb, hogy azokat a gyakorlati szintű tudásalapú platformokat létre tudjuk hozni, ami segíti a nőket, legyen ez információ, legyen ez kapcsolatteremtési lehetőség, vagy olyan tudás, amivel egyébként a vállalkozásukat tudják segíteni. De a másik, ami nagyon fontos, amit említettem, hogy ezt a társadalmi szerepvállaláshoz kapcsolódó változásokat tudjuk egy picit támogatni, és ebben igenis hangot adjunk a vállalkozó nőknek, és ezért indítunk olyan kommunikációs kampányokat és aktivitásokat, ami kifejezetten a női vállalkozókat mutatják be, és személyes szinten tudják átadni a történetüket és elmondani a tapasztalásukat. Komoly munka vár még ránk.
0: Kedves hallgatóink, a harmadik Rotary Connect Business Forum kapcsán Simon Tábori Évával, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Női Vállalkozók Kollégiuma elnökével és dr. Rádi Vilmos Gáborral, a Rotary Club Budapest Akadémia elnökével beszélgettünk. Urbán Péter technikus kollégám és a magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Sallai Éva.
3: Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban megismételjük a május 23-ai összeállításunkat, amelyben Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
2: Nemrég történt velem egy eset. Öltözőben voltunk, hárman, én már benn voltam, bejöttek, és egy jó nagy darab ember elkezdett öltözni, és egy hatalmasat káromkodott. És hát én általában tudom tűrtőztetni magam, de most valahogy nem tudtam, és föl sírtam, vagy nem is tudom, föl kiabáltam, hogy de miért bántja az Istent, akit magát nagyon szereti. Hogy mondhat ilyet? Mondom, én egy katolikus pap vagyok, hát egy előttem káromkodik ilyet. És hát lehetett volna a reakció durvább is, de ez a nagy darab ember, ez összeesett kicsivé, és tényleg maga pap, ne haragudjon, bocsásson meg, csak úgy kicsúszott. De mondom, hogy csúszhat ilyen ki magának a szívéből, amit gyönyörűnek teremtett az Isten. És a másik, aki vele volt, az is mondta, hogy hát ez bűn, hát én állandóan káromkodom. Hát mondom, bűn, halálos bűn, káromolni az Istent. És mondtam nekik, hogy itt vagyok, megtalálnak, meg tudnak gyónni nálam, ezeket tegyék le, és látszott, hogy bűnbánóan viselkedtek, de aztán nem kerestek meg, nem gyóntak, de bízom benne, hogy meggyónnak majd, és komolyan vették ezt az intését az Istennek, amit rajtam keresztül tett meg. Persze nem mondom, hogy minden szituációban így viselkedjünk, mert nem biztos, hogy így kell, józanul kell, és bölcsen, ha más nem magunkban imádkozunk, és áldjuk ilyenkor az Isten, de hogyha lehetséges, és olyan a szituáció, akkor leülünk, és elmondjuk neki szépen azt, hogy ilyet ne tegyen, mert sokszor nem is tudják, hogy mit tesznek, és akik így káromkodnak, és bizony elég sokat hallunk, azok nem tudják, mit tesznek. A magyar néplélekben is benne van sajnos ez, az Isten káromlás, és mélyen benne van. Imádkozunk azért, hogy ez megszűnjön. Aki a megtérés útján halad, az észreveszi magában azt is, hogy vagy Istenhez beszél, vagy Istenről beszél, mint ahogy ugye Szent Domonkosnak volt ez a híres mondása, hogy én vagy Istenhez beszélek, vagy Istenről beszélek, más variáció nincs. Istenhez beszélek, amikor imádkozom, Istenről beszélek, amikor valakivel beszélgetek, és másról nem beszélek. Ezt is a megtérés útján tapasztalhatjuk, hogy egyre jobb Istennel lenni, egyre jobb sokat imádkozni. Egy ismerősöm mondta, aki most kezdte el a rózsafűzért, a pompai rózsafűzérrel kezdte, és azt mondja, az első héten nagyon gyorsan mondta, hogy legyen túl rajta, és jött egy fordulat, és azt mondja, már egyre lassabban mondom, mert nem akarom, hogy vége legyen. Megtapasztalta azt, hogy milyen Istenhez beszélni, milyen imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már jó lessen. Az ima nem könnyű sokszor, tudjuk, meg hát sok akadályozó tényező van. Mindjárt itt van a sátán, aki egyáltalán nem akarja, hogy imádkozzunk. Minden megtesz azért, hogy ne imádkozzunk. Már csak ez elég lenne, de hát ott van még a világ is, meg ott vagyok én magamnak. És hát könnyen előfordul, hogy egyáltalán nem imádkozik valaki. Én az iskolában, amikor megkérdezem, hogy ki imádkozik minden nap, hát nem nagyon van, aki felteszi a kezét. Hébe-hóba igen, a gyerekek, felnőttek meg, talán még annyira sem. Tehát általános inkább az, hogy nem imádkoznak az emberek. Nem úgy sokat, sokszor semmit. És úgy próbálnak élni, de hát úgy nem lehet. Meg lehet próbálni, de fölösleges. Nem lehet úgy élni, hogy nem imádkozom. Az a halál. Hát lehet úgy élni egy családban, egy gyereknek, hogy egész életében nem szól az apjához, meg az anyjához. De nem lehet úgy élni. Egy családban, szeretetben. Nem kérdezek, nem válaszolok, mit hogyha lennének. Lehet úgy az Istennel élni, hogy nem szólítom meg. Nem engedem, hogy szóljon, nem hallgatom meg. Persze nehezebb, mert nem látom. Édesanyámat, édesapámat látom. De hát az Isten meg tapasztalom. Tehát egyre inkább Istennel beszél az ember, szüntelenül, mint amiről beszéltem is, és egyre inkább Istenről beszél. Milyen szép az a jelenet, hogy amikor skolasztika nővér és a testvére Szent Benedek egész éjszakát átbeszélték, és Istenről beszéltek, csak Istenről beszéltek. Aztán Szent Mónika és a fia Szent Ágoston, Mónika halál előtt, mennyországról, Istenről beszéltek, csak. És milyen szépen írja le Szent Ágoston, milyen áldott este volt. És egyre inkább fárasztóak azok a sokszor semmit mondó fecsegések, csevegések, beszélgetések, amiből hiányzik az Isten. Aminek lehet, hogy van valamilyen nagyon nemes célja, vagy központja a beszélgetésnek, akár még humánus is lehet, vagy értekveszítő. De ha nincs benne az Isten, ha kihagyjuk belőle, akkor ez is halott. És egy Isten útját járó embernek unalmas, dögunalom. Minden, amiből hiányzik az Isten. És eljuthatunk oda, hogy tényleg velünk már csak az Istenről lehet beszélni, vagy lehet bármiről, de abba ott kell, hogy legyen az Isten. És nem is hagyhatjuk ki semmiből. Megkérdezték már tőlem is, hogy de miért kell mindenbe belekeverni Jézust? Mert ugye nekem minden szavam Jézus. És hát ezt miután megkérdezte, nem nagyon tudtam neki válaszolni, de 2 év múlva jött, és azt mondta, hogy bocsáss meg, most már értem, hogy miért kevered bele mindenbe Jézust. Hát lehet olyan témája egy emberi beszélgetésnek, egy emberi gondolatnak, amiben nincs benne az Isten. Lehet, de az üres, ami nem Istenről szól. És lehet, hogyha valaki most ezt hallgatja, azt mondja, hát ez túlzás. Hát kérdezem én, hogy Szent Ferenc, amit tett, az túlzás? A kortársainak is túlzásnak tűnt, de hát tudjuk, hogy ki volt Szent Ferenc. De nem kell Szent Ferenchez visszamennően messzire. Itt van Bódi Mária Magdika. Csak Istenről tudott beszélni. A megtérés útján haladásnak jele az is, hogy az ellenség szeretetünk tökéletesedik. Amiről Jézus tanít, beszél az evangéliumban, az ellenség szeretetet magunkévá tudjuk tenni. Az ellenség szeretetet, mint gondolatot, mint eszmét is, és mint parancsot is magunkévá tudjuk tenni, és nem idegenkedünk tőle. És az ellenség szeretetet a gyerekeknek is lehet tanítani, tanítható, megérthető, gyakorolható, és megtehető, megvalósítható. Hát Jézus nem kérne olyat, amit nem tudnánk megtenni az ő kegyelméből, de hát kutya nehéz tud lenni. Könnyű mondani, nehéz megtenni, de Istennel minden lehetséges. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy legyen számunkra olyan ember, aki unszimpatikus. Illetve hát magát az érzést megengedhetjük, mert nem vagyunk urai, de nekünk azért tenni kell, hogy az az ember, aki nekem ellenszenves, nehéz ember, kerülöm, azzal a szeretet kapcsolatom helyreálljon, dolgozzak rajta, imádkozzam érte, beszélgessek vele, ismerjem meg az életét, és ha megismerem az embert, akkor sokkal könnyebb lesz szeretni. Tehát tenni kell, energiát kell befektetni abba, hogy én az ellenségemet, aki nem feltétlen olyan ellenség, aki meg akar ölni, hanem csak nem köszön nekem, vagy átnéz rajtam, vagy ellenszenves vagyok neki. Azokkal is rendbe kell tenni a kapcsolatot. Dolgozni kell rajta, és kérni az Istent, hogy ezzel az emberrel is legyen rendben a kapcsolatom, és szeretetben legyünk. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat tanulhatunk Kis Terésztől, hogy ő ezekben a helyzetekben hogyan viselkedett. Aki őt nem szerette, elhatározta tudatosan, hogy őt fogja a legjobban szeretni, mármint azt az embert, aki őt nem szereti. És győzött. Évekbe került, de győzött. És kimutatta feléje a szeretetét Kis Teréz. Akkor, amikor ő csak szeretetlenséget kapott a másiktól. Tehát ez egy tudatos döntés, hogy én azt, amit Jézus parancsol, azt megteszem, meg akarom tenni. És nekem ne legyenek szeretett, meg nem szeretett embereim, hanem mint ahogy Jézus is, én is mindenkit szeressek. Úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nekünk ez a mérce. Nekünk nem úgy kell szeretni, mint a szentek szerettek. Ugye mondhatnánk, hogy bárcsak már úgy szeretnénk. Nekünk a mérce az Jézus Krisztus. Az egyedüli mérce. Nekünk hozzá kell mérni magunkat, és őt kell utánoznunk, Krisztusivá kell válnunk. És gondolhatnánk, hogy hát hogy jövök én ahhoz meg, hogy mikor érem azt el, hát amikor majd az Isten akarja. De vágyjak rá. Az én tökéletességem a törekvés, a vágy, a küzdelem. És hogy nem adom föl, és bízom az Úrban. Nem saját erőből fog menni, de kell az én elhatározásom, méghozzá a nagyon határozott döntésem. A megtérés útján való haladás jele az is, hogy egyre inkább a legbűnösebbek közé sorolom magamat. A leggyarlóbbak közé. Hallottam egy párbeszédet Teréz anyával, egy riporter folytatta a párbeszédet, és valami ilyesmi volt, hogyha nem emlékszem, pontosan elnézést kérek, de itt is talán a lényeget át tudom adni. Megkérdezte a riporter, hogy Teréz anya maga szerint mi a legnagyobb probléma az egyházban, és azt mondta, hogy fiam, én vagyok az. Én vagyok a legnagyobb probléma. Én vagyok a leggyarlóbb. És ezt nem csak azért mondta, hogy valami nagyot mondjon, hanem ezt így is érezte, mert ismerte magát. Ismerte magát olyan szempontból is, hogy mennyire irgalomra szorul. Mert hogyha átéljük a gyengeségünket, a gyarróságunkat, és minél jobban átéljük, annál inkább Isten irgalmáért könyörgünk, és érezzük, hogy mennyire rászorulunk, és hogy az ő irgalma nélkül a semmibe veszünk. De amikor én elmegyek egy idősek otthonába gyóntatni, akkor nagyon sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy de hát, atya, nekem nincs bűnöm. És én, atya, én még ministráltam is gyerekkoromban. Az, hogy aztán egész életében elhagyta a szentségeket, templomot, azt nem tartja bűnnek. Sokszor. Tehát nem azt mondom, hogy ez általános, de előfordulnak ilyen helyzetek, és az az ember, aki még nem lát tisztán, aki még nem indult el a megtérés útján, akinek még a húsvéti fény nem űzte ki a sötétséget a lelkéből, aki még nem ismerte meg Isten minden értelmet meghaladó szeretetét, az nem biztos, hogy önmagát is jól látja. És egyáltalán tudja azt, hogy mi a bűn. Hát ahhoz először is ismernünk kell a Szentírást is, a 10 parancsolatot. Azt se nagyon ismerik már az emberek, nem azzal foglalkoznak. Egy-kettőt összeszedegetnek, de hogy sorba valaki elmondja, az ritkán találok olyat. Gyerekeknek is megtanítom, egyik évben, a másik évben már elfelejtik. Újra kell tanítani. Tehát nem nagyon érezzük magunkat gyarlónak. És ezért nem is érezzük azt, hogy nagyon irgalomra szorulnánk. És most ezt is jól kell érteni, mert egyik oldalon ott van a semmiségem Isten nélkül, másik oldalon meg ott van a megváltott embernek a felfoghatatlan méltósága, amit az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett. És ebben a kettőségben feszülünk mi is keresztre. Egyik oldalon a semmiségünk tudata, a másik oldalon a hatalmas méltóságunk, az Isten gyermeki méltóságunk, és ebben feszülünk. A méltóságát se látja az ember jól, aki még a bűneit nem látja. Egy papnál is itt van ez a kettősség, az emberi gyengeség az egyik oldalon, másik oldalon a papi méltóság, a papi hatalom, és ez egy feszültség, ami csak Jézus Krisztusban tud feloldódni. Még majd folytatjuk a megtérés útján haladásnak a szembetűnő jeleit, ezeket vizsgáljuk magunkban, legyünk őszinték magunkhoz, ami ugyancsak nem könnyű. Teréz anya mondja, hogy a legnagyobb problémának ő azt tartja, hogy nem vagyunk őszinték magunkhoz. Nem akarjuk látni a valóságot. De hát ehhez is kegyelem kell. Kérjük megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust, aki harmadnapon föltámadott, hogy az ő húsvéti kegyelmével tisztítson meg minket, teremtsen újjá minket, teremtsen bennünk új szívet, új lelket, hogy ez a húsvét valóban újjászületés legyen számunkra is. Kérjük a Szentlélek Úristent, az ő erejével változtasson át minket, adja meg a tökéletes bűnbánat és a teljes megtérésnek a kegyelmét, amire úgy áhítozunk és úgy vágyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük a május 23-ai összeállításunkat, melyben Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban július 11-én szombaton. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si ökológiai központban, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az esemény a 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato Si Oktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte. Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirat irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált. Találkozunk a bíróságon. Hét civil szervezet, az Observer média figyelővel kötött szerződés és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Dialógus Központjának építése ügyében is feljelentést tesz a kormány a tisztító tűzművelet részeként. Közölték a kormányszóvivők budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva kormányszóvivő ismertette. A FICSAK 11 alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás 11 Sport Egyesület 2021 és 2026 között 1 milliárd 520 millió 100 ezer forint támogatásban részesült. A szervezetek között gazdasági összefonódásokat, közös ingatlanvásárlást, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozásának gyanúját, a költségek többszöri elszámolásának veszélyét tárta fel az átvilágítás. A miniszterelnökség az ügyben feljelentést tesz hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt. Magyar Éva elmondta, ugyancsak feljelentést tesznek a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus, Magyarországi Ortodox Exarchátus a Dialóg Központja ügyében. Az egyház 2017-ben térítésmentesen kapott a magyar államtól egy épületet a Budapesti Múzeum utcában és egy másik ingatlant a szomszédos Ötpacsirta utcában, hogy ott dialógus központot, lelkiségi, kulturális és tudományos akadémiát hozzon létre. Ez a mai napig sem készült el, viszont a támogatási szerződés eredeti 2023-as 5,3 milliárd forintos támogatási összege mostanra 34,2 milliárd forintra nőtt. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Az elemzés szerint a múlt hét közepétől elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok, de összességében jelentősebb csapadék inkább csak a Dunántúl nyugati részén és északkeleten, keleten fordult elő kisebb körzetekben. az elmúlt 30 napban a középső országrészben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár egy-két nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti országrészben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: segíthetünk? A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Érintések címmel beszélgetés volt a szülővé családdel Vellensról Miskolcon. Dr. Simkó Róbert házi gyermekorvos, a gyermekalapellátásban praktizáló orvosok szakmai és érdekvédelmi egyesülete elnöke, és Bejci Tíme, a pszichológus adtak hasznos tanácsokat a szülés előtti és utáni időszakra. Erről készült összefoglalónkat sugározzuk. A beszélgetés szerkesztett változatát hallhatják, fogadják szeretettel.

0: Dr. Simkó Róbert gyermekorvost, a Gyaposz elnökét hallják.
1: Senki nem születik szülőnek, és senki nem születik egy család főnek vagy anyukának, hanem azzá válunk. Milyen módon válunk azzá? Hát nagy szerepe van az emberi kapcsolatokban, ideértve az anya-gyerek kapcsolatot, de természetesen az apa-gyerek kapcsolatot is, a szerelmesek egymással való kapcsolatát, de akár még kisebb mértékben a kutya és a gazdája közötti kapcsolatot is, amely kapcsolatok az oxitocin nevű hormonnak a közös termelődésén alapulnak. Ez egy olyan anyag, ami a több helyen is termelődik, az idegrendszerünkben ott azon a forgó koponyán a pirossal jelölt rész mutatja a hipotalamusz nevű részt. Magyar neve ennek így nincsen, úgyhogy ezt nem tudom lefordítani. A keresztmetszeti ábrán az a világos kékkel jelzett rész az, ahol termelődik ez az anyag, és aztán az idegsejteknek a hosszú nyúlványán a segítségével leszánkázik tulajdonképpen az agyalapi mirigynek a hátsó lebenyébe, és ott kerül a véráramba a vazopresszin nevű hasonló hormonnal együtt. Az oxitocinnak sokféle hatása van, a legrégebben a szülésre gyakorolt hatását ismerjük. Maga az oxitocin szó az egy görög képzett szó, ami gyors szülést jelent, hiszen fontos hatása az oxitocinnak, hogy a méh izomrostoknak az összehúzódását elősegít, és ezáltal tulajdonképpen természetes úton, mintha egy szilvából a magot kinyomnánk, körülbelül ilyesmi mozdulattal születik meg egy kisbaba, csak hát persze sokkal nehezebben sokszor. De nem csak a méh izomzatára hat az oxitocin, hanem az anyukának például anamnesztikus hatást fejt ki az idegrendszerére, tehát ez nagy szerencse, mert a szülés azért gyakran sok fájdalommal, nehézséggel jár, és hogyha ezt nem sietetne elfelejteni az anyukával az oxitocin, akkor nem biztos, hogy több gyerekes családok lennének. Szorongásoldó hatása nagyon fontos. Ez az ábra, ez egy bonyolult módon elkészített MR-vizsgálat, amely a különböző agyi területeknek a véráramlását vizsgálja, funkcionális MR-vizsgálatnak hívják, és elsősorban a sárgával jelzett területeket szeretném bemutatni, az amigdalának nevezett idegrendszeri területre fókuszálva, ami az idegrendszerünknek a pánik gombja. Bármilyen ijesztő élmény éri a szervezetünket, akkor az idegrendszernek az a reakciója, ami majd következik, az az amigdalának az izgalmán keresztül fog megvalósulni. Azt találták, hogy szülés után, mivel az anyukákban erős oxitocin hatás van, ezért a külső ijesztő tényezők, azok kisebb stressz választ váltanak ki. Konkrétan ugye a nekünk jobboldali kisebb piros eltérés az a szült nőknek a idegrendszeréből készült úgynevezett szummációs felvétel, a másik oldalon pedig a nem szült nőknél észlelt reakcióknak az átlagolása látszik. Ez úgy történik, hogy az ember fekszik az MR-be, és akkor vagy mutatnak neki valamilyen ijesztő képet, vagy a fejhallgatóba hallgat valami ijesztő dolgot, és akkor az erre adott reakciót vizsgálják. Hasonló hatást nem csak a szülés, hanem a mesterségesen bevitt oxitocin spré is kivált, tehát valóban itt egyértelműen az oxitocin hormonnak a szorongás oldó hatásáról van szó. További nagyon fontos hatásai az oxitocinnak. Szoptatáskor egyaránt termelődik az anyában, és ezáltal a tej belövellését segíti elő, nem magát a tejtermelődést, hanem azt, hogy az emlőben megtermelődő tej az a sima izomzat összehúzódása révén ki is űrüljön, illetve a kisbabában is termelődik, és ezáltal kettejük közötti kötődésnek, a korai kötődésnek a mediátor anyaga. Erősíti az úgynevezett proszociális viselkedést. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy az anyukában a kisbabával kapcsolatos fontossággal bíró viselkedések, tehát a baba megmoccan például, vagy sír, vagy nem tudom, jelez az anyukának, ezeknek a hatását felerősíti, és ez abban a viszonylag közismert dologban nyilvánul meg például, hogyha a házaspár egymás mellett van, és mellettük van a kisbaba, akkor a baba első moccanására az anyuka már is ébren van, és figyel, hogy mi lesz, holott valójában az estek egy részében nem történik még semmi, csak megmoccant a kisbaba, a férje alszik nyugodtan, de ő már hallja, és akkor, na, mit kell csinálni? Kell-e etetni, vagy tisztázni, vagy valamit? Ez azért van, mert az anyuka idegrendszerét, az oxitocin kiélesíti. Ezek a szintén MR felvételek egy anyánál történtek, egy első gyermekes anyánál történtek ezek a vizsgálatok, amikor a baloldali felvételek akkor készültek, amikor 2 hetes volt a kisbaba, a jobboldaliak akkor, amikor 3 hónapos volt. Oxitocin ide vagy oda azért a 2 hetes kisbaba 2 hetes korában történt vizsgálat során, amikor az anyuka az MR vizsgálóban fekszik és fejhallgatóban hallgatja a baba sírását, nem sírt valóságban, csak ott a fejhallgatóban, akkor azért az amigdala, a pánik gomb jelzett be elsősorban, hogy itt, ja Istenem, most akkor hova szaladjak. De hogyha 3 hónapos korban ismételték meg ezt a vizsgálatot, akkor, amikor már egy kialakult kötődés van, és a baba és az anyuka közötti kapcsolat bár az ismeretségnek egy jó fokára eljutott, és már nem a félelem dominálja az anya reakcióját, akkor már más agyi területek izgalma figyelhető meg. Az oxitocin további hatásai. Segíti az embereknek az arc felismerését, hogy ez egyik ember a másik ember arcát ismerősnek tartja, vagy nem. Sőt, oxitocin hatása, tovább figyeljük a másik ember arcát, ennek nagy jelentősége van, mind a romantikus kapcsolatokban, mind az anya-gyerek kapcsolatban természetesen. Az autizmus bizonyos típusaiban terápiás próbálkozások vannak oxitocinnak a orspré formájában való bejuttatásával, de nem valószínű, hogy ez fog nagy segítséget jelenteni. Nagyon fontos hatása az oxitocinnak továbbá, hogy a stresszhormonoknak a hatását csökkent. Erről részben volt már szó. Ez a kép azt mutatja, hogy az őzgida, ahol szintén van oxitocin hatás, nem csak az emberre jellemző az oxitocin hormon, az emlős állatokra is, akkor, amikor veszély van, az anyja elrejti a kisgidát. Az lenne a természetes, hogy akkor, amikor stressz van, akkor a kisgida a stresszreakciónak megfelelően reagál. Mi a stresszreakcióra adott válasz? Vagy elszaladok, vagy megpróbálok megküzdeni. Hát a megküzdés ugye egy kisgidánál az nem fog menni, de az elmenekülésre se túl sok esélye van. De hogyha az oxitocin hatásra nyugton tud maradni a nagy stressz ellenére is, hogy az anyja elhagyja egy időre, és jön valami veszélyesnek gondolt, mondjuk ember vagy akármi, és az oxitocin hatásra mégis nyugton tud maradni ott a kisgida, ahova az anyja elrejtette, akkor van a legnagyobb esélye arra, hogy túléli ezt a kalandot. Hogyan hat a stresszreakciókra az oxitocin? Úgy hat, hogy tulajdonképpen az, hogy a stresszreakciónk az mennyire erőteljes, vagy színes, vagy mennyire magával ragadó, ha ezt a szót lehet így használni, az kisgyerekkorunktól jelentősen szabályozott, és az egész életünkre viszonylag jellemzőnek mondható dolog. Úgyhogy az anyánkkal való kora gyermekkori kapcsolatunk nagyon erősen befolyásolja azt, hogy az életünk során mennyire könnyen úgymond pánikolunk, vagy mennyire könnyen reagálunk erőteljesen, vagy túlerőteljesen az életünk stressz helyzeteire. Ha pedig erőteljesen reagálunk, az egyáltalán nem túl jó. A stressznek a negatív hatása, tehát amikor a stressznek a káros következményei jelentkeznek, az distressznek szokták mondani, kevésbé ismert szóval, ez elsősorban a szívünkre, a vérkeringésünkre és a vérnyomásunkra van nagyon rossz hatással. Kopp Mária nevű doktornő évtizedeken át nagyon komoly kutatásokat folytatott Magyarországon. Ezek ilyen egészségügyi, orvosi és szociológiai területeket érintő kutatások voltak védőnök bevonásával, és azt találta például, hogy a magyar férfiaknak, hogyha házasságban éltek, akkor 3-szor nagyobb esélyük volt megérni a 69. születésnapjukat, mint hogyha nem éltek házasságban. Ha a saját meghatározásuk szerint jó házasságban éltek, akkor 5-szörös volt a különbség. De még a gyerekekkel való kapcsolat is jelentős hatással volt tehát az apukáknak az egészségére. Ez az oxitocin miatt van.
0: Zenélünk és folytatjuk ezt az előadást.
2: A családi értekezlet kezdetét veszi. A résztvevők.
3: Papa! Mama!

0: Folytatjuk az érintések, beszélgetés a szülővé családnevelésről előadás sorozat ismertetését dr. Simkó Róbert házi gyermekorvost, a Gyaposz elnökét idézzük.
1: Térjünk egy kicsit szorosabban az anya és a gyermeknek a kapcsolatára. A várandóság alatt egyáltalán nem egy teljesen az anyukától elkülönült, elszeparált helyen van a baba, ahol éppen csak van egy kis infúziós összeköttetés, egyéb semmi. Nem. Egy csomó anyai eredetű hatás éri a kisbabát. Ilyenek, mint például, hogy ahogy az anya nyugalomban egyenletesen légzik, vagy a szívverése egyenletes, vagy hogyha sétál és egyenletesen járkál, akkor ez egyfajta ilyen ringató hatást fejt ki a magzatra. Ezeknek komoly hatása van. És kapcsolatba is lehet kerülni a kisbabával természetesen. Ez jelenthet részben ilyen kontakthatást, tehát, hogy ahogy a pocakra tesszük a kezünket, és akkor egyrészt mi is érezzük azt, hogy a baba mit, hogyan mozog, és a babára is hatása van ennek. De nagyon fontos az, hogy egy anya beszéljen, illetve énekeljen a méh magzatjához. A baba hallja az anyukának a hangját. Ezt ma biztosan tudjuk. Az kétségtelen, hogy nem torzításmentesen, és nem úgy, ahogy itt, mondjuk itt ebben egy szobán belül mi hallanánk. Tehát például a mélyebb hangokat, azokat a magzatvíz az lefolytja, és csak a 4000 decibel fölötti hangokat, vagy frekvenciákat lehet hallani. És az egyes hangokat sem lehet érteni, de a beszédnek a ritmusa és a dallama az megvan. És emiatt, hogyha megszületve egy kisbaba idegen nyelvi környezetbe kerül, vagy kettős nyelvi környezetbe kerül, akkor egyértelműen preferálja a terhesség alatt hallott nyelvet, az anyukának a nyelvét. Azok a kisbabák, akiknek az anyukája tudatosan igyekezett a terhesség alatt kapcsolatot építeni a kisbabájával, azok megszületve nyugodtabbak lesznek, és jobban keresik az emberi kontaktusokat. És az anyukák jobban értik a kisbabájukat, még akkor is, hogyha ezt nehéz lenne lefordítani, hogy mit jelent, hogy érti a kisbabáját, de jobban el van vele, nem tudom. Amikor eljön a szülés, hogyha az természetes úton történik, akkor szülés közben a méhnek az izomrostjai, babának az arcát, fejét ingerlik, és akkor ezáltal az életfontos reflexeket, amelyek a légzést, keringést, szívműködést szabályozzák, beindítják. Az aranyórának nevezik azt a egy vagy két órát, amit az optimális szülés után lehetővé tesznek, hogy az anyuka, illetve az apuka a gyerekkel legyen. Hogyha valami probléma van, és erre nincs lehetőség, akkor természetesen az apukák jelentősége még nagyobb, hiszen itt a mellkasra téve, és ez a csupasz mellkast jelenti egyébként, tehát nem a ruhát, az a rengeteg tapintási, szaglási, ízlelési és látási inger, ami ilyenkor éri a gyerekeket, az komoly hatással van rájuk, tehát az ilyen bőrkontaktusban részesült kisbabák, azok ébren többet szopnak, többet alszanak ugyanakkor, tehát az alvás ébrenléti ciklusuk, a diurnális ciklus az érettebb, és kevesebbet sírnak, szóval érettebbek mindenféle szempontból. Akkor, hogyha megszületik egy baba, és az anyuka mellkasára teszik, akkor a baba ösztönösen keresi a bimbót. A szaga alapján találja meg. Magáról a szoptatásról most nagyon sokat nem fogunk beszélni, mert az egy teljesen önálló előadást igényelne, de minden esetre azt szögezzük le, hogy a legjobb táplálék a kisbaba számára az immunrendszer, a központi idegrendszer érése szempontjából nagy jelentőségű, és természetesen a kötődés kialakulása szempontjából. Minden esetre, hogyha minden optimális, akkor a baba már nagyon pici kortól az anyukája arcát figyeli, mert ilyenkor endorfinok szabadulnak fel a baba szervezetében. Endorfinok azok olyan anyagok, ilyen belső fájdalomcsillapító, jó közérzetet biztosító anyagok, úgyhogy jutalmaz

0: Tehát jutalmazása van annak, hogyha az anyuka arcát látja. Amiről már részben volt szó, hogyha császármetszéssel született egy kisbaba, vagy más módon inkubátorba teszik, akkor ugye különösen fontos, hogy valamilyen módon igyekezzünk a megfelelő baktériumflórát kialakítani. Úgyhogy ha ez a bőrkontaktus se nagyon lehetséges, akkor legalább mesterségesen próbáljuk ezt a normál hüvelyben levő baktériumot biztosítani a kisbaba számára. Erre ez most csepp formájában elérhető, de természetesen, ha természetes úton mennek a dolgok, akkor ennek kisebb a jelentősége. A kisbaba kezdetben reflexesen mosolyog, ezt kedvesen angyalmosolynak szokták hívni, és körülbelül olyan 2 hónapos kortól jelenik meg az interakció, amikor már az anyának a mosolyára válaszol, ő mosolya. Az aranyórát felszokták osztani különböző periódusokra, persze ez néha egy kicsit mesterkélt lehet, de mégis, hogy néz ki ez úgy nagyjából. Hát, amikor a baba megszületik, ha természetes úton születik, akkor az az erőhatása, a megszületés erőhatása, az préseli ki a magzatvizet a tüdejéből, akkor ürül ki tulajdonképpen a tüdő, és onnantól válik lehetővé egyáltalán a légvétel, és azt nevezzük felsírásnak, amit ilyenkor csinál. De elején még meglehetősen olyan platyúcska, tehát még viszonylag ilyen hipotóniásabb, de aztán elkezd ébredezni, és aztán későbbiekben egyre aktívabb, amit az aktivitást pihenési fázisok szakítják meg újra és újra, és ilyenkor nagyon jó, hogyha ha anya is és apa is ott van, jelen van. Na és akkor körülbelül egy olyan 45-60 perc között, ha az anyuka jól van és nem császáros, akkor már elkezdődhet a szopikázás. Ha valamilyen gyógyszerelés, anyai gyógyszerelés történt, ami átjut a magzatba is, akkor ennek ez lehet, hogy később történik. Minden esetre ennek a kapcsolatépítésnek ennek időt kell adni. Ez most születik a család, ilyenkor születik a család. A várandóság 9 hónapját 3 hónapos időszakra, trimeszterre szokás osztani, és most újabban a szülés utáni 3 hónapot 4. trimeszternek is emlegetik. Mi adja ennek a létjogosultságát, ennek az elnevezésnek? Hát az, hogy speciális, fontos feladatok várnak az anyukára és a kisbabára egyaránt a szülés után, születés után. Az anya részére a felépülés természetesen, különösen, ha császármetszés is történt, a szoptatás elsajátítása, pláne, hogyha első babáról van szó, a szoptatás az nem vele született képesség, tehát azt tanulni kell egy anyának, hogy azt hogy kell csinálni. Természetesen lehet segíteni neki ebben, abban, meg bátorítani, de ez egy tanulási folyamat. És maga az, hogy ő szülővé válik, ha az első babáját szülte meg, az bizony egy dráma. A dráma az nem tragédia, hanem egy nagyon erős érzelmi, felfokozott érzelmi helyzet, és nagyon sok minden változással jár természetesen. Tehát, hogyha valaki úgy titokban úgy azt gondolja, hogy akkor jó, hál' Istennek megszültem egy szép egészséges gyereket, jó, na egy kicsit még itten babázgatunk, aztán utána majd éljük az életünket, mint eddig. Hát ez nem annyira reális, tehát ez nem szokott sikerülni. Az más kérdés, hogy szükséges-e, de minden esetre, hogyha ez nagyon fontos szempont, akkor ebből bizony csalódás lehet. A csecsemő szempontjából nem kevesebb feladat van. Az alkalmazkodás a méhen kívüli élethez az megint egy önálló előadást érne meg. Annyi hihetetlen drámai változás történik a kisbaba szervezetében a légzés megindulásával, a vérkeringés, a szívműködés változásával, a vérképzőszervi változásokkal, a hőszabályozással, az emésztéssel és étkezéssel beindulásával kapcsolatban, hogy ez teljesen elképzelhetetlen hasonló súlyú változások bármikor az életünk során, mint amit az kisbaba átél. Természetesen alkalmazkodni kell az anyához, és az, hogy ösztönösen keresi a bimbót, az nem azt jelenti, hogy egyből profi módon szopik, úgyhogy azt is tanulnia kell neki is.
1: Zenélünk és folytatjuk dr. Simkó Róbert gyermekorvos a Gyapos elnöke előadását. Látod?

0: Tükörneuronokról szeretnék még röviden beszélni, mert ezeknek a egymás, az anya és a gyermeke között tükrözési folyamat szempontjából nagyon nagy jelentősége van. Nem tudom, hogy hallottak-e már ezekről a idegsejtekről, hogy tükörneuronok. Tulajdonképpen az emberi kapcsolatok szempontjából, mindenféle emberi kapcsolat szempontjából nagyon fontos szerepük lehet, mert másokat alapvetően nem racionális elemzéssel értünk meg más embernek a viselkedését, hanem inkább átérezzük, átéljük azt, amit látjuk, hogy ő átél. És ezen túl tulajdonképpen egy helyiségben, hogyha több ember együtt van, akár, úgy, hogy akár egy szót se beszélnek egymáshoz, akkor is tudattalanul kapcsolatban vannak, és egyfajta párbeszédet folytatnak egymással. A mozdulatokat, érzéseket akaratlanul is összehangolják az emberek. Tükörneuronjaink tudják, hogy egy cselekvést hogy kell végrehajtani, mi lesz az eredménye, és mit érzünk közben. Ez egyfajta definíció arra, hogy mire valók. Az újszülöttnek is vannak már tükörneuronjai, és ezeknek a segítségével utánozza az anyukáját. Nem is tud mást csinálni, csak utánozni tud. Tehát az anyuka rámosolyog, és a kisbaba visszamosolyog. Újszülött koron még nem, de később, ahogy tanulja, úgy egyre inkább. És ez nem azért, hogy ő most jó akar lenni az anyukájánál, hogy tetszeni akar neki, vagy mit tudom én, hanem ez egy teljesen ösztönös viselkedés. Az életünk során aztán 3 éves kor körül már egyfajta idegrendszeri gátlásnak a lehetősége is kiépül, tehát onnantól kezdve már el tudjuk dönteni, hogy visszatükrözzük-e az anyukánkat, vagy nem tükrözzük vissza, de a kisbaba az automatikusan tükrözi vissza. És ennek a visszatükrözésnek nagyon nagy jelentősége van, tehát ezeknek a segítségével képes egyfajta érzelmi kapcsolatba kerülni az anyukájával a gyerek, ami az ő saját életének a megértését, az önmegértést segíti. Tehát velem történik valami, és az, hogy mi történik velem, és akkor erre hogy reagáljak, azt attól remélem, anyától tanulom, hogy ő hogy néz rám, és én visszanézek rá. Hogyha új helyzet van, mondjuk a rendelőmben 2 naponta adódik ilyen helyzet, hogy hoznak egy néhány hónapos csecsemőt, és akkor ő nem érti, hogy most mi történik ott körülötte, idegen helyen van, én is eléggé idegen vagyok számára, védőoltást kap, vagy vizsgálom, vagy valami, és ő nem rám néz elsősorban, meg szerteszéllyel bámulgat, előfordul persze, de elsősorban az anyukája arcát nézi, hogy most anya, most mi van, most mi történik, most ez most jó dolog, vagy rossz dolog, vagy mosolyogni kell, vagy viseljem el valahogy, tehát az anyától vár visszajelzést arra, hogy most mi is történik vele. És ezért szerintem nagyon fontos az, hogy a nevelés ugyan szülői kompetencia teljes mértékben, de hogy neveljük a gyerekünket, az egyáltalán nem mindegy. Hogyha egy 1 éves gyerek járni tanul, itt ülök a széken, ő orra bukik a járás közben ott a padlón, és én így szaladok hozzá, ja Istenem, mi történt? Akkor biztosan sírni fog. Akkor, hogyha azt mondom neki, hogy nem történt semmi, menj tovább, akkor egyáltalán nem biztos, hogy sírni fog, hanem megy tovább, mert nem történt semmi. Tehát valójában azt, hogy ő hogyan reagáljon arra, hogy elesett, azt tőlem tanulja meg. És nem mindegy, hogy mit tanul meg. Előadás nagyjából ez volt a lényege. Még összefoglalva annyit szeretnék elmondani, hogy tehát az, hogy ilyen kapcsolat, ilyen kötődés kialakul egy kisbaba és az anyukája között, ennek életre szóló hatása van. Felnőtt korunkban is csak akkor rendelkezünk a saját érzéseinkről megfogható, igaz és tudatosítható ismeretekkel, hogyha ezt az anyukánktól tanultuk meg, illetve hát, hogyha nem az anyukánktól, nem csak az anyukánktól természetesen, de elsősorban tőle, fiatal életkorunkban. Úgyhogy ennek a későbbi párválasztásunkban, stressztűrésünkben, türelmünkben, egy csomó mindenben nagyon meghatározó ereje van. Úgyhogy nagyon kívánom mindnyájuk gyerekeinek, hogy biztos kötődésük legyen, és boldogok legyenek az életben. A tápszerpótlásra van szükség. Én azt szoktam mondani, hogy a hipoallergén tápszereknek a legtöbb esetben az a legnagyobb előnye, hogy nem olyan jó íze van. Tehát mindenki imádja ma a hipoallergén tápszert, mert az milyen korszerű. Oh. hát az fantasztikusan jó. A legtöbb kisbának nem, nincs semmi előnye és semmi jelentőség annak, hogyha tápszer kapasz, hipoallergén tápszer egyébként. De a hipoallergén tápszer, mivel a fehérjék jobban le vannak benne bontva, ezért rosszabb ízű, mint a nem hipoallergén tápszer. Tehát ez az egyik. A másik az, hogy milyen lyukú cumin keresztül, ha cumin keresztül kapja, az is nagyon sokat számít, hogy dolgozni kell azért a tápszerért, vagy nem kell érte dolgozni. Tehát, hogy milyen ízű tápszert kap, illetve hogy hogyan kapja azt a tápszert, ezek fontos kérdések. És teljesen fölösleges minden kombinálás és aggodalmaskodás. Ettől nem, hogy nem lesz jobb, de biztosan rosszabb lesz. Tehát a szoptatás az nem egy ilyen mentális teljesítmény, hogy most akkor én ki tudom számolni, hogy mit tudom én, deriválás, így úgy, amúgy színusztétel, és akkor mi lesz a végeredmény. Az egy ösztönös és hormonális szabályozás alatt levő dolog. Tehát én, hogyha ezen sokat agyalok, akkor biztosan nem segítek a dolgon, de valószínűleg rontok is. Tehát igyekezzek ne agyalni ezen sokat. Persze tudom, hogy ezt mondani könnyű, de azzal, hogy van egy egészséges kisbabám, megütöttem a lottó ötöst. Ehhez képest az, hogy most ő szopik-e vagy nem, az másodrendű kérdés. Bocsánat, de tényleg így van. Mindenkinek van egy tökéletes dologról elképzelése, hogy természetes úton szül, hogy így szoptat, meg úgy szoptat, meg mit tudom én. Ezek nagyon szép dolgok, de ez nem mindig jön össze azért. De ez nem azt jelenti, hogy itt a világ vége. És nem azt jelenti, hogy én rossz anya vagyok, nem azt jelenti, hogy a környezetem feltétlenül nem támogatott, bár persze ez előfordul, az nagyon valószínű, hogy azért elég sokat görcsöltem a dolgon. Onnantól kezdve, hogy anya görcsöl a szoptatáson, nagyon kicsi az esély arra, hogy ebből siker lesz. Én ezt így tapasztalom legalábbis, tehát azt a nagy akarással nem lehet elősegíteni. Annyit lehet, hogy mondjuk gyakrabban szoptatok, mint egyébként szoptatnék, úgyhogy még nincs tejem, még éppen csak indulgat, és én szoptatok, és szoptatok, és szoptatok, és szoptatok. A feleségem az első gyerekünknél háromszor járt úgy, hogy majdnem elapadt a teje, háromszor. Volt egy kis dráma úgy, hogy az volt a részben a magyarázata ennek. De akkor, amikor visszajött a tej, minden egyes alkalommal visszajött, akkor ő úgy fejte, és annyi energiát, meg mindent tett bele, hogy egy fél éves korig végül is másnak is jutott még abból a tejből. Úgy, hogy közben háromszor majdnem elavadt. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy tehát nyugi, mindent meg kell tenni, és bízni kell, ennyit tudunk, és ez remélhetőleg elég is lesz. Nem teszünk fel rossz kérdéseket. Arra nincs jó válasz.
1: Az elmúlt percekben dr. Simkó Róbert házi gyermekorvost, a gyermekalapellátásban praktizáló orvosok szakmai és érdekvédelmi egyesülete elnökét hallották. Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: A folytatásban Bejci Tímea a pszichológust idézzük.
1: Elképzeljük, hogy megszületik a baba, és akkor egyből kötődök hozzá. Ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez egy folyamat, csak erről nagyon ritkán beszélünk, hogy nem egyből van az, hogy én úgy érzem, hogy ő az én gyerekem, és nem csak egy ilyen kötelességtudatból látom, ez egy ilyen nagyon furi érzés tud lenni, és hogyha esetleg miután megszületik a babátok, nem tudom, hogy ki várja az első babáját, hogy ha esetleg ilyen érzésetek van, hogy hát csak úgy ellátom így kötelességből, vagy olyan nehéz, vagy mintha nem is szeretném, akkor ezek mind olyan témák, amivel lehet pszichológushoz, vagy szülőcsecsemő konzulenshez fordulni, mert ő segít ebbe az egymásra találásba. Azért a terhességet, azt mindig mi kikérdezzük akkor is, hogyha egy bármilyen korú gyerekkel fordulnak hozzánk a szülők, mert hogy az anyukája hogy tudott hozzá kapcsolódni, az nagyon-nagyon sokat mondó abból a szempontból, hogy aztán ő hogy tud a világhoz kapcsolódni, de azért, hogy nem csak az anyákon van az 1000%-os felelősség, szóval az apáknak is ugyanolyan feladata van ebbe, és a kötődésünk, az ugye kialakul a anyukánkkal, meg az apukánkkal is, és a kötődés módja az lehet más, ami nagyon-nagyon fontos, hogy sose zárjuk ki ebből az apákat, szóval, hogy ez nem egy ilyen egyszemélyes dolog, hanem a család az olyan, mint egy csónak, amiben mind együtt evezünk, és hogy nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg az apukák azt érezzék, hogy ők is kompetensek, vagy hogy ők is képesek ellátni a babát, és anyukának is sokkal egyszerűbb, hogyha nem mindent ő akar először csinálni. Ez nekem sem ment egyből, nekem 3 gyerekem van az elsőnél, még én akartam mindent is csinálni, de ez nagyon kimerítő. És akkor ezt így megtanulja az ember, hogy nyugodtan mindenkit be lehet vonni a gyerekeknek az ellátásába, és már ott az apákat lehet ezzel segíteni, hogy ő is fogja meg a pocakot, menjen be a szüléshez, nyugodtan, ő nyugtassa meg, hogyha sírsz, szóval, hogy nem nekünk van ilyen kiemelt szerepünk, hanem mindkettőnknek, és ez egy, szerintem egy fontos dolog. Így a szülőkben mindig egy ilyen nagy olyan krízis tud okozni, hogy nem rendesen szült, hanem császárral, nem tudta szoptatni a babáját, hanem csak táp is volt, és akkor nem lesz olyan egészséges, és nagyon sok anyuka ebbe, tehát egy ilyen depressziós spirál tud ebből kialakulni, hogy nem elég jó anya. Szóval azt a mondatot szeretném kihangsúlyozni, hogy mindenki a legjobb anyukája a gyerekének, tehát hogy azt feltételezzük, hogy a legjobbat akarja, csak hát úgy sikerül, ahogy sikerül, és a szoptatás kapcsán 2 dolgot szeretném még elmondani, és nem megyek jobban bele, hogy szoptatási tanácsadókat biztos, hogy tudnak ajánlani a védőnők, meg a védőnők is ebbe tudnak segíteni, és még olyan szokott felmerülni, hogy gyógyszert kell szedni, és akkor nem lehet szoptatni, de el is van egy ilyen honlap, hogy elektancia.org, ott ezt lehet ellenőrizni. Igazából a szoptatás, hogyha nagyon sokat szopizik egy baba, unalmas tud lenni, meg úgy, hát igen. És akkor az ember könnyen a kezébe veszi a telefont. Még mindig jobb, ha egy könyvet vesz az ember a kezébe, vagy hát nyilván a legjobb, ha a babára figyelünk, vagy birizgáljuk, vagy úgy egyáltalán valami ott kettőnk között, akkor tud így történni. Nem minden anyának olyan a szoptatás, tehát hogy van olyan anya, akinek a szoptatás maga az etetés jelenti, valakinek ez egy ilyen nagyon intim kapcsolat, erre törekedni kell, hogy ne egy ilyen szükséges rossz legyen, ami így túlesünk, hanem egy olyan helyzet, amiben én tudom a gyerekemet figyelni, meg ő is tudja az én arcomat figyelni, és így nagyon sokszor van úgy, hogy a babák így a szopi közben így sikongatnak, vagy csipdesnek, vagy valami, ez nyilván figyelmét akarja felvenni, hogy halló, én is itt vagyok, tehát hogy nem egy automatához ült be. Ami így a pici babákkal kapcsolatban mindig felszokott merülni, hogy lehet-e sírni hagyni, vagy nem. Most így elnéztem ezt a 2 anyukát, és olyan jól reagáltak mindig a kisbabáknak a jelzéseire, és ez olyan megnyugtató volt számomra, hogy tehát, hogy mit várunk el egy anyától, az, hogy szenzitív, tehát érzékeny a gyereknek a jelzéseire, ezt amúgy nagyon könnyű mondani. És nagyon sokszor van az, hogy már valaki 6-szor felvette volna, már megcicisztette volna, már izé, de hogy az anyukája még mindig nem reagál, vagy úgy a környezetéből valaki, és akkor ilyenkor például a pszichológus így beszokott segíteni, hogy hát szerintem már így most próbáljuk meg felvenni. Tehát nagyon nehéz egyébként kitalálni azt, hogy igazából mit akar egy baba, mert ugye ő csak sírni tud, és akkor ezzel próbál ő kommunikálni, és ami biztos, hogy azzal segítjük a gyerek és a mi kapcsolatunkat, hogyha a legtöbb dolgot így közvetítjük a gyerekeknek, hogy mi történik, vagy ő most neki mi lehet a baja. Lehet, hogy nem, az csak ilyen ötletet adok, és ami még a mai nagyobb gyerekeknek ilyen nagyon nagy hiányosság, az érzelmi kifejezésük az nagyon szegényes, tehát hogy nagyon kevés a szókincsük arra, hogy elmondják, hogy mit éreznek. Ilyenkor mindig azt adjuk házi feladatnak, hogy otthon kezdjenek el a szülők érzésekről beszélni, hogy azért sírsz, mert nem tudom, elfáradtál ma, dühös vagy, valami rossz történt veled, vagy bármi ilyesmi, de a jó dolgokról is beszélünk nyilván, csak hogy ezt így egyre jobban fokozatosan bővíteni kell. És a másik az, hogy meg kell tanítani a gyerekeket várni, és ezt ilyen icipici korban tudjuk elkezdeni, mert a mostani gyerekeknek egyből mindig minden meg van csinálva, csak nehogy sírjon. És ez abból ered, hogy a szülők nem bírják tartalmi ezeket a rossz érzéseket, frusztrációt okoz, dühös lesz, nem bírja, inkább, nem tudom, cumit ad neki, vagy ennivalót ad, vagy beülteti a tévé elé, vagy bármi olyan, csak hogy maradjon csendben, mert hogy a szülők nem bírják ezt ki. Viszont ezekből a gyerekekből, akiknek mindig minden egyből úgy van, hogy ők akarják, olyan felnőttek lesznek, akik nem tudnak várni, a stresszre úgy reagálnak, hogy egyből ilyen óriási amplitúdóval, ilyen nagy dürohamokkal, és van egy ilyen jó kulcs, hogy mindig annyi percet hagyhatjuk a gyereket ebbe a rossz érzésbe, ahány éves. Tehát, hogy ez nagyon kicsiről indul, ez úgy indul, hogy nyilván ilyen csöpségeket még egyből tök jól felvettétek, megnyugtattátok őket, de hogy minél nagyobb, először lehet hanggal nyugtatni, hogy mindjárt jön anya, csak még oda teszem, ha nem tudom mit, berakom a mosógépet. Csak ott először hanggal próbálom megnyugtatni, és aztán meg oda megyek, felveszek, megnyugtatom. De egy 1-2-3 éves gyereket 1-2 percig így lehet hagyni ebbe a rossz érzésbe, és ez nem azt jelenti, hogy rossz szülők csinálják ezt, hanem pont azok, akik azt akarják, hogy ezzel a rossz élményen a gyerek próbáljon meg ő megküzdeni, tehát hogy ne egyből meg legyen oldva a helyzet. Ez nagyon-nagyon fontos, és azoknál látom ennek a óriási nagy hiányosságát. Én ennyit szerettem volna még így elmondani, de ha van bármilyen kérdés, akkor arra még van néhány percünk, és azt arra szívesen válaszolunk. Nekem 3 császármetszésem volt, és mind a 3 gyerekemmel változó tempóba indult be a szoptatásnak az üteme. Az biztos, hogy nagyon támogató emberekkel voltam körülvéve. Tehát, hogy nem, az nagyon jó volt, hogy senki nem volt kétségbe esve, hogy most itt biztos, hogy éhenhalás lesz. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy így az a fejünkbe átkattintani, hogy amúgy ez így menni fog, ha meg nem, akkor majd lesz más megoldás. Császármetszés után lassabban indul be a anyatej termelődés, de ennek időt kell adni, és általában azt tapasztalom, hogy ez az idővel türelmetlen mindenki. Apák, nagyszülők, akár kicsodák, hogy emiatt van egy ilyen sürgetettség, de hogy az, hogy először távszeres lett az első baba, az nem jelenti azt, hogy a következő baba is az lesz. Szóval szerintem ez olyan egyéni helyzet, hogy érdemes átbeszélni vagy a védőnővel, vagy a szoptatási tanácsadó, vagy hogy érdemes nekifutni. És minden gyerek másra szopizik.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben dr. Simkó Róbert gyermekorvos, a Gyaposz elnöke és Bejci Tíme, a pszichológus beszélt a szülővé családdel válásról. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Segíthetünk! Szolgáltató magazin műsort hallottak a Szent István Rádióban.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 4 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban július 11-én szombaton. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si ökológiai központban, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az esemény a 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato Si Oktatási Központ, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte. Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirati irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált. Találkozunk a bíróságon. 7 civil szervezet, az Observer média figyelővel kötött szerződés és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Dialógus Központjának építése ügyében is feljelentést tesz a kormány a tisztító tűzművelet részeként, közölték a kormány szóvivők budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva kormány szóvivő ismertette. A FICSAK 11 alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás 11 Sport Egyesület 2021 és 2026 között 1 milliárd 520 millió 100 ezer forint támogatásban részesült. A szervezetek között gazdasági összefonódásokat, közös ingatlanvásárlást, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozásának gyanúját, a költségek többszöri elszámolásának veszélyét tárta fel az átvilágítás. A miniszterelnökség az ügyben feljelentést tesz hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt. Magyar Éva elmondta, ugyancsak feljelentést tesznek a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus, Magyarországi Ortodox Exarchátus a Dialóg Központja ügyében. Az egyház 2017-ben térítésmentesen kapott a magyar államtól egy épületet a Budapesti Múzeum utcában és egy másik ingatlant a szomszédos Ötpacsirta utcában, hogy ott dialógus központot, lelkiségi, kulturális és tudományos akadémiát hozzon létre. Ez a mai napig sem készült el, viszont a támogatási szerződés eredeti 2023-as 5,3 milliárd forintos támogatási összege mostanra 34,2 milliárd forintra nőtt. Továbbra sem várható országos áztató eső, így tovább fokozódik az aszály, írta a Hungaromet ZRT csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Az elemzés szerint a múlt hét közepétől elszórtan alakultak ki záporok, zivatarok, de összességében jelentősebb csapadék inkább csak a Dunántúl nyugati részén és északkeleten, keleten fordult elő kisebb körzetekben. Az elmúlt 30 napban a középső ország részben helyenként még 15 mm eső sem esett, pedig ennyi nedvesség akár egy-két nap alatt is el tud párologni, míg északkeleten és délnyugaton 80 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordult. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, a most következő zenés műsorunkban Barbara Streisand felvételeiből készült válogatásunkat hallják. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

walk in the park.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Öt óra.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. 2026. július 10-én pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a ma reggel műsorvezetője, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Dicséret legyen neked, Urunk Jézus, az Eucharisztiában, melyet a fölteke valamelyik sarkában ezekben a percekben bemutatnak. Minő csodája ez a szeretetnek, egy Isten szeretetének, aki magát nekünk adja, aki önmagát az Atyának értünk feláldozza. Szeretet Atya, annak a Jézusnak, fiadnak nevében, aki magát az oltáron feláldozza, kegyeskedjél a te lelked által megszentelni papjaidat, és megáldani apostoli szolgálatukat, hogy általuk te uralkodjál a szívekben, és mindenütt, hol emberek csak megfordulnak. Amen. Napindító, pozitív gondolatunkat a szeretetről ezúttal Kun Erzsébettől kölcsönöztem, és a következőképpen hangzik. A szeretet biztonság. Ha szeretnek és szeretsz, mindig van szövetségesed. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napimája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő Amáriákat és Almákat, valamint a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, és természetesen fellapozzuk majd a kalendáriumot is. Ezúttal július 10-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor a legfrissebb híreket ismertetjük, én pedig újabb műsorismertetéssel, legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk, a Szent István Rádió társaságában. Műsorkínálatunkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!

0: A nap imája.
1: Miért vagy vidám ma? Nem tudod az okát? Ajánd fel az Úrnak áldozatul fáradtságodat, csüggedtségedet, régi gondjaidat, ezeket az elintézetlen aktákat, amelyek szíved mélyén porosodnak, és aztán mosolyog rá másokra. Mosolyogja férjedre, mosolyogja feleségedre, testvéredre, szomszédodra, munkatársadra, mosolyogja házfelügyelőre, kereskedőre. Mosolyogj, mosolyogj, és mosolyod visszacsalogatja majd az eltávozott örömet.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirat irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált: találkozunk a bíróságon. Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztjában emlékeztetett: az elmúlt csak nem 20 évben a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között. A Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz. Ennek pótlása indulhat el. A most első körben a részletes tervezéssel induló beruházás keretében második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Ezen felül akadálymentes peronok tervei is elkészülnek a polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. Az idén 3 napon át augusztus 7-től 9-ig várja a látogatókat Hajdúböszörményben a 27. Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítás és vásár. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, valamint a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság, ismertették a szervezők és támogatók Hajdúböszörményben sajtótájékoztatón. Az expo bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínál a térség agrárszereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára. Emellett szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon tájékozódhatnak az agrárium aktuális kérdéseiről. A Kelet-Magyarországi Agrárfórumon döntéshozók és szakemberek, valamint az agrárágazat meghatározó szereplői adnak tájékoztatást a mezőgazdaság általános helyzetéről, az ágazati nehézségekről. Az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégető problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szent Szék kész a párbeszédre az új technológiák adta korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több száz műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szent Szék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szent Atya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szent Atya enciklikájának harmadik fejezete, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
1: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szentatya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Geleger érsek július 2-án érkezett a Nigériai Szövetségi Köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a vatikáni államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Geleger érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciának.

patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket, de mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te ige hirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondott, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés. De az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is biztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, és ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az útszére esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy ige hirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét és valóban örvendezik is egy jó ige hirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak, minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjá tenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a proféták által is, ahogy Ezekiel profétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő,
megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat,

0: az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy folyó mellett sétált, ahol néhány asszony vásznat fehérített. Mikor meglátták a papot, dicsérni kezdték, milyen szépen prédikál. Mit értettél meg belőle? Kérdezte a szent. Nem tudjuk elmondani, atyám, de nézd! Itt vannak ezek a vásznak, melyeken áthatol a víz, és egyszer csak megtisztulnak. Velem is ez történik, ha hagyom. Hagyom?
1: Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirat irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált. Találkozunk a bíróságon. Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán-Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztjában emlékeztetett, az elmúlt csak nem 20 évben a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között. A Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz. Ennek pótlása indulhat el. A most első körben a részletes tervezéssel induló beruházás keretében második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Ezen felül akadálymentes peronok tervei is elkészülnek a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. Az idén 3 napon át augusztus 7-től 9-ig várja a látogatókat Hajdúböszörményben a 27. Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítás és vásár. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, valamint a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság. Ismertették a szervezők és támogatók Hajdúböszörményben sajtótájékoztatón. Az expo bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínál a térség agrárszereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára. Emellett szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon tájékozódhatnak az agrárium aktuális kérdéseiről. A Kelet-Magyarországi Agrárfórumon döntéshozók és szakemberek, valamint az agrárágazat meghatározó szereplői adnak tájékoztatást a mezőgazdaság általános helyzetéről, az ágazati nehézségekről. Az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Napköszöntő. Reggeli magazin.
4: Július 10-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Amáliákat és Almákat. Az Amália germán eredetű név, az Amal kezdetű germán női nevek önállósult, német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való védelem. Az Alma germán eredetű név, az Amalberga becéző formája. Ez utóbbi jelentése védelmező a küzdelemben. A rövidült név latin szó is, ez esetben jelentése kegyes, tápláló. Az Amáliák és az Almák védőszentjei, az a két szent Amalberga, Amália, akiknek ünnepe éppen a mai napon, azaz július 10-én van. Mindketten a mai Belgiumban, illetve a belga-francia határvidéken éltek, de nem sokat tudunk róluk. Az egyik szent özvegy volt, aki 690 körül hunyt el, a másik pedig egy 8. században élt apáca volt, ő 900 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Amália és Alma nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot, hiszen ez a felvétel szól az ünnepelteknek, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 10-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1856-ban a Magyar Királyságban született Nikola Tesla, a váltóáram rendszer feltalálója. Szülőhelye Smiljan, születésekor még a Magyar Királysághoz tartozott, ma Horvátország területén található. Életében 146 szabadalmat, ebből 112-t az USA-ban jegyeztek be a neve alatt. Nevéhez kötődik a mágneses indukció esélymértékegységét. A forgó mágneses mező felhasználásának lehetőségeit és az indukciós motor alapjait budapesti tartózkodása alatt dolgozta ki. Nevéhez kötődik a többfázisú villamos hálózat, a váltakozó áramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek, a napenergia erőmű és más megújuló energiaforrással működő berendezések, valamint a rádió feltalálása is. Tesla saját állításai szerint megoldotta az üzemanyag nélküli motor problémáját, de ilyen szerkezet nem maradt fenn. Munkássága jelentősen hozzájárult a második ipari forradalomhoz, és döntő mértékben meghatározza jelenkori gazdasági és társadalmi életünket. A Brit Királyi Intézet, a New Yorki Tudományos Akadémia, valamint a Szerb Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja is volt. A folytatásban is maradunk még mindig a feltalálóknál, hiszen 1869-ben született Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője, a villamos vasút egyik megteremtője. A budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett Kandó Kálmán, de már akkor is érdekelte a villamosság és az elektrotechnika. A diploma és a katonai szolgálat után Franciaországban dolgozott. A Tesla féle indukciós motor tervezésével és fejlesztésével foglalkozott. Ott elért sikereinek köszönhetően 1894-ben Megvart András, a Ganzgyár akkori vezérigazgatója, visszahívta Magyarországra, hogy megszervezze a háromfázisú indukciós motorok itthoni gyártását. A tervezési folyamat során jött rám, hogy ezeket a motorokat a vasúti vontatásban is lehetne hasznosítani. 1907-től 1915-ig Olaszországban élt, első önálló fejlesztése az Olasz Vasúttársaság kérésére tervezett vasútvillamosítási rendszer volt. Az első világháború kitörésekor hazajött, és haláláig egy olyan gépet igyekezett kifejleszteni, amelynek segítségével a villamosított vasút az országos elektromos hálózatról működne. Kandónak 1895 után összesen 69 megadott szabadalma volt. 1931-ben hunyt el, másfél évvel találmányom az első fázisváltós egységmozdony műszakrendőri próbája előtt. 1949-ben született Dunai Tamás, Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész. Mohácson született a mai napon. 1973-ban Szegeden magyar-francia szakon végzett a JATE bölcsésztudományi karán. 1967-től a Szegedi Egyetemi Színpadon játszott. 1976-ban szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Budapesten és máshol is több színházban fellépett. 2004-ben rendezőként is bemutatkozott az Ez nem ugyanaz című musicalesttel. Munkásságát Jászai Mari díjjal, Gregus Zoltán díjjal, Érdemes művész címmel, Emerton díjjal, Mensáros László díjjal, Kazinci díjjal, Bilicsi díjjal és Kiváló művész címmel is elismerték. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1873-ban Miskolcon hunyt el Latabár Endre színész, színi igazgató, zeneszerző, a Latabár színész család őse. Színészet mellett karnagy is volt, komponált zenét, elsősorban operettet, operát fordított magyarra, színpadra alkalmazott. 1842 után önálló társulatot alapított, és kisebb megszakításokkal 31 éven át volt a sikeres társulat igazgatója. híres színészek játszottak nála, például Paula Jede és Újházi Jede. 1961-ben hunyt el Rajnai Gábor színművész, érdemes művész, aki Aradon született Joánovics Gábor néven. Rövid ideig Gombaszögi Frida férje volt. A középiskolai tanulmányok befejezése után Budapestre ment a Színművészeti Akadémiára. 1906-ban végzett és Kolozsvárra szerződött Janovics Jenő társulatához. Ezután a Víg Színház tagja lett, de csak 2 hónapot volt a színháznál, hiszen Tóth Imre a Nemzeti Színházhoz hívta, emiatt a Víg Színház felbontotta vele a szerződését. 1922-ben újra a Víg Színház tagja lett, és 1935-ben a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek haláláig tagja maradt. Első filmszerepét 1915-ben játszotta a Tiszti Kardbojt című néma filmben. Utolsó filmszerepe pedig 1957-ben készült, az Éjfélkor című filmben játszotta. 1945 előtt a magyar filmgyártás egyik legtöbbet foglalkoztatott színésze volt ő, 1946-ban vonult nyugdíjba. 1947-ben Várkonyi Zoltán felkérésére eljátszotta Tarpata kibáró szerepét Cerkovics Béla Csókos asszony című operettjében. Utolsó színpadi szerepében Gárdonyi Géza Ida regénye című darabjában Ó Péter borkereskedőt alakítottam. Ezután pedig végleg visszavonult a színpadtól, és csupán filmszerepeket vállalt el. 1980-ban hunyt el Egri István színész, színházi és rádiós rendező, főiskolai tanár, író és publicista, aki Klein István néven született, és aki érdemes és kiváló művész is volt. Nárai Teri színésznő férje volt ő, lányai Egri Kati és Egri Márta. Egri István 1929-ben, a színész 1930-ban pedig a rendező szakon diplomázott a Színművészeti Főiskolán. Először a Magyar Színház, majd a Kamara Színház tagja volt. Játszott a Víg Színházban és az Új-Itáliában is. 1949 után az Ifjúsági Színház igazgatójának nevezték ki, majd 50-ben a Belvárosi Színház főrendezője lett. 1956 és 58 között a Petőfi Színház főrendezője, majd igazgatója volt. Ezután a József Attila Színház és a Jókai Színház tagja volt. Szakmai életében ezt követően a Madács Színház, a Győri Kisfaludi Színház, a Nemzeti Színház következett. 1978-ban visszatért a Nemzeti Színházhoz, amelynek haláláig 1980-ig volt a tagja. Első színpadi rendezése 1939-ben volt, Tamási Áron Énekes Madár című darabját rendezte a Szolnoki Szigligeti Színházban. 1971-ben rendezte a Magyar Televízióban Molière a Képzelt Beteg című vígjátékából készült tévéjátékot. A színházi adattárban regisztrált bemutatói alapján szereplőként 35 előadásban, rendezőként 67 előadásban, Nárai Terivel egy darabban, egy előadásban, és Nárai Terit rendezve 6 előadásban működött közre. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1866-ban Edison P. Clark szabadalmaztatta a tinta ceruzát. 1920-ban a mai napon szentelték piarista pappám Öveges József fizikus professzort. Öveges József ősei apai ágon legalább 200 évre visszamenően néptanítók voltak. Ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték, ahogy már említettem a mai napon. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntöttem, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos ismeretterjesztő könyveket írni, melyek előtérbe helyezik a fizika szívégét. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint 30 könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti. Érdekességként említem meg, hogy 1938-ban Howard Hughes 91 óra alatt körberepülte a Földet. Ma van Pecserszky Szent Antal szerzetes emléknapja. Ő és társa Szent Teodóz alapították meg a kievi Pecserszka Lavra kolostort. A mai nap norvégiai Szent Olaf norvég király vértanú emléknapja, dániai Szent Knut dán király vértanú emléknapja, svéd Szent Erik svéd király vértanú emléknapja, ma van a damaszkuszi boldog vértanúk napja, az 1860. júliusában Libanonban és Szíriában lezajlott keresztényírtásra emlékezve, és a mai nap a Bahamai Köztársaság nemzeti ünnepe, a függetlenség napja 1973 óta. 1897-ben a mai napon Miskolcon beindult a villamos közlekedés. Miskolc tömegközlekedéséről a Miskolc Városi Közlekedési ZRT gondoskodik, amely több más város közlekedési szolgáltatójával ellentétben nem osztozik a helyi volántársasággal a város közlekedésében, hanem egymaga látja el a Miskolc és a közeli Felső Zsolca tömegközlekedését. Míg a Borsod volán kizárólag a helyközi közlekedésért felelős. Miskolcon összesen 2 villamosjárat és 40 autóbuszjárat van, melyből 3 szerződéses járat a város szélein fekvő áruházakhoz. A város járműparkja buszokból és villamosokból áll. Miskolcon a tömegközlekedés nagy múltra tekint vissza. A villamos közlekedés, ahogy már említettem, a mai napon indult meg 1897-ben. Menetrend szerinti buszjáratok először 1903-ban indultak, az országban elsőként. Ma Miskolc egyike annak a 6 magyar városnak, melyeknek saját közlekedési vállalata van. A városnak 2 pályaudvara van, a Tiszai és a Gömöri. Miskolc és Lillafüred között kisvasút közlekedik, amely elsősorban turisztikai szempontból jelentős. Kizárólag turisztikai szempontból jelentős a lillafüredi libegő. Kedves hallgatóink, július 10-i kalendáriumunkat hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Hat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Találkozunk a bíróságon, írta a volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A választ a távirat irodához is eljuttatta a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítványon keresztül. A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig, írta Magyar Péter. Erre Áder János egyetlen mondattal reagált. Találkozunk a bíróságon. Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán-Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztjában emlékeztetett, az elmúlt csak nem 20 évben a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között. A Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz. Ennek pótlása indulhat el. A most első körben a részletes tervezéssel induló beruházás keretében második vágányt készítenek elő Szabadbattyán és Lepsény között. Ezen felül akadálymentes peronok tervei is elkészülnek a Polgárdi Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. Az idén 3 napon át augusztus 7-től 9-ig várja a látogatókat Hajdúböszörményben a 27. Hajdúsági Expo mezőgazdasági és ipari kiállítás és vásár. A rendezvény része lesz ezúttal is a Kelet-Magyarországi Agrárfórum, valamint a Hajdú Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és Nemzeti Amatőr Traktorhúzó Bajnokság. Ismertették a szervezők és támogatók Hajdúböszörményben sajtótájékoztatón. Az expo bemutatkozási és találkozási lehetőséget kínál a térség agrárszereplői, gazdálkodói és szolgáltatói számára. Emellett szakmai fórumokon, konferenciákon és kiállításokon tájékozódhatnak az agrárium aktuális kérdéseiről. A Kelet-Magyarországi Agrárfórumon döntéshozók és szakemberek, valamint az agrárágazat meghatározó szereplői adnak tájékoztatást a mezőgazdaság általános helyzetéről, az ágazati nehézségekről. Az előadások két nagy szekcióban foglalkoznak a legégetőbb problémákkal, így az aszály, a víz, az öntözés, a banki finanszírozás kérdéseivel. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
3: Reklám. Bűn és megtérés.
1: 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
3: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
3: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu
1: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraveredély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
5: Reklámot hallottak.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
6: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Július 10-én, pénteken, szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Dicséret legyen neked, Urunk Jézus Krisztus az Eukarisztiában, melyet a föld teke valamelyik sarkában ezekben a percekben bemutatnak. Minő csodája ez a szeretetnek, egy Isten szeretetének, aki magát nekünk adja, aki önmagát az atyának értünk, feláldozza. Szeretett atya, annak a Jézusnak fiadnak szeretetében, aki magát az oltáron feláldozza, kegyeskedjél a te lelked által megszentelni papjaidat, és megáldani apostoli szolgálatukat, hogy te uralkodjál a szívekben, és mindenütt, hol emberek csak megfordulnak, ez szép mai napon is. Amen. A nap pozitív gondolatát az örömről Immanuel Kant fogalmazta meg, és a következőképpen hangzik. Csak a derűs szív képes arra, hogy örömét találja a jóban. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Amáliák ünneplik névnapjukat. Szeretettel köszöntjük a ma név és születésnapjukat ünneplő hallgatóinkat, csak úgy, mint azokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szippé ezt a mai napot. Reggeli műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 8 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan a Kérem a következőt című egészségügyi perceinkkel jelentkezünk, amelyben dr. Felszegi Sárával az Európai Unió Foglalkoztatástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélgetünk. A műsort a Csillagpont Rádió készítette. Ezután hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel, majd péntek lévén a várható időjárásról Rázsi András meteorológust kérdezem. Ezt követően a Napverse című kis műsorunkban Határgyőző, Hűség című versét mondja el Fehér István. Fél héttől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Majd egy újabb részletet tolmácsol Horváth István Sándor Szívem első gondolata című művéből Varga Ildikó. 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szentmisét közvetítünk. Majd visszakapcsolunk rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, és elmondjuk a legfrissebb híreket. Fél nyolc után a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspök atya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal a damaszkuszi boldog vértanúkról beszél nekünk. Ezt követően a napi mája is elhangzik, és Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. Majd programajánlóval jelentkezünk, 8 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Újabb műsorismertetés, ami már hangképes műsorajánló lesz, legközelebb 8 óra után néhány perccel hallanak, itt a Szent István Rádióban. Nos, így hangzik a ma reggeli műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak és ébredjenek velünk, töltsük együtt a reggeli órákat. További kellemes időtöltést, jó rádiózást, kellemes ébredést, és szép napot kívánok Önöknek!
7: Kérem a következőt! Egészségpercek a Szent István Rádióban.
8: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berec Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Milyen a befogadó készsége az embereknek, a laikus embereknek? Egyrészt milyen tudománnyal rendelkeznek, mert hát azért ezt halljuk, mondjuk eleget, hogy milyen nagyon fontos a mindennapi mozgás, az egészséges táplálkozás, tehát valahol ennek már kell, hogy legyen foganatja. De a tapasztalatok szerint még messze vagyunk attól, hogy valóban így éljük a mindennapokat? Hát és van másfél percünk, úgyhogy...
1: Azt nem mondhatnám, hogy messze vagyunk, de az, hogy másként kéne egy picit csinálni, azt mondhatom. Mire gondolok? Például az oktatás, hogy már óvodás kortól meg kell tanítani a gyerekeket, hogy mozogni kell, hogy mit kell enni, mit ihatunk, meg kéne tanítani a stresszoldást például, hiszen amit a lélek nem bír, azt átteszi a testre, és ezek az úgynevezett pszichoszomatikus megbetegedések, a szív- és érrendszer, mozgásszervi, tumoros megbetegedések, ezek mind-mind ennek a következményei, hogy csak néhányat soroljak fel.
0: Ezzel szemben a kócsok száma szaporodik meg a pszichiátereknek, tehát inkább a már kialakultnak a...
1: Iskolába kéne tanítani a stresszoldást például, de az egészséges táplálkozást és a mindennapi mozgást, hogy igényem legyen arra, hogy én így éljek, mert ha nem élek így, hiányérzetem van. Na, nekünk az a feladatunk, hogy az embereket úgy irányítsuk, hogy ez a hiányérzet kialakuljon bennük, hogyha nem egészségesen élnek. Ehhez az oktatás mellett nagyon fontos szerepe lenne a médiának, mert ugye az emberek többnyire azt teszik, azt csinálják, amit a televízióban, rádióban hallanak. Na most ahhoz, hogy ez pozitív legyen, ahhoz itt is jelentős változást kellene behozni, és nem kell várni nagy programokra, hanem minél szűkebb körbe, családban belül el kell ezt kezdeni, az iskola támogatása, a média támogatása meg fogja hozni az eredményt, ez Finnországban már példa, csak az életmód, a táplálkozás és mozgás változtatásával 5 év leforgása alatt 68%-ról 47%-ra csökkentették például a szív- és érrendszeri megbetegedéseket.
0: Amíg lesznek olyan szakemberek, akik segítenek a médiának, mint például dr. Felszegi Sára, addig én azt hiszem, hogy a média szerepét csak erősíteni lehet, vagy dicsérni lehet, mert valóban nagyon sok emberhez jut el, vagy juthat el. Reméljük, hogy ez a beszélgetés is eljutott, amelyet majd megint folytatunk, hiszen etére mondani valónk mindig van, ugye?
1: Így van, és köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Én is köszönöm.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben dr. Felszegi Sárával, az Európai Unió Foglalkozástani és Munkabiztonságtani Ügynökség igazgatósági tagjával, egyetemi tanárral a prediktív orvoslásról beszélgetett Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Reggeli műsorunk folytatásában most hasznos közlekedési információkat ismertetek az útnak indulókkal, közlekedőkkel. Az M3-as autópályán új terelést építettek ki Gyöngyös térségében. A 73-as és 79-es kilométerek között a Vásáros-Tamény felé vezető oldalon a külső sávon, illetve az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A 3-as főúton Miskolcon a Harsányi úti felüljáró közelében a 179-es és 181-es kilométereknél folytatódnak a burkolatjavítási munkák. Irányonként egy-egy sáv járható. A 24-es főúton Gyöngyös és Mátrafüred között burkolatfelújítást végeznek. A 2-es és 7-es kilométerek között szakaszosan a félútpályát lezárták. Munkaidőben jelzőrök irányítják a forgalmat. A 25-ös főúton Eger átkelési szakaszán átépítették az eddigi terelést. Innentől a 16-os és 19-es kilométerek közötti szakaszon van több helyen továbbra is közműépítés, továbbá aszfaltozás, ezért sávzárásra vagy félpályás útlezárásra kell készülni. A 26-os főúton Miskolc átkelési szakaszán aszfaltoznak. Az 1-es és 4-es kilométerek között mindkét oldalon a külső sáv lezárására kell számítani. A 38-as főúton Tokaj és Tarcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a félútpályát több szakaszon lezárták, jelzőlámpa irányítja a járműveket. Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében Karcag belterületén a Dózsa-György úton a Táncsics-Mihály körút kereszteződéséhez közel felújítják a burkolatot. Az 1-es kilométernél egy részen az utat teljes szélességében lezárták. Az 1-es és a 2-es kilométerek között pedig egy sávon lehet csak haladni. A lezárt szakaszt önkormányzati utakon lehet kikerülni. A terelő utat sárga táblákkal jelölik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Kisvárda összekötő úton, Kisvárda belterületén, a Bajcsy-Zsilinszky utca és a Krucsai Márton utca kereszteződésében csomópontot építenek, ezért a Bajcsy-Zsilinszky utcát egy rövid szakaszon lezárták. Kerülni helyben lehet. És végül, de nem utolsó sorban a hétvégi kamiontilalom ezen a hétvégén, július 11-én szombaton 15 órától, július 12-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben. Közérdekű információ, hogy a külföldről hazatérő nehéz tehergépjárművek az államhatártól a magyarországi telephelyig vagy első lerakóhelyig elgurulhatnak júliusban és augusztusban a kamionstop ideje alatt is. Azonban nem vehetik igénybe a kormányrendelet harmadik mellékletében felsorolt útszakaszokat. Kedves hallgatóink, vezessenek és közlekedjenek óvatosan és körültekintően. Kérem, ne felejtsék, hogy ma is hazavárnak mindenkit erőben, egészségben a szerettei. Hasznos közlekedési információkat hallottak Napköszöntő című reggeli műsorunkban.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Hat óra 18 perc van, reggeli műsorunk folytatásában péntek lévén most Rázsi András meteorológust köszöntöm szeretettel a telefonvonal túlsó végén. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: És ha már péntek, akkor is a péntek reggeli órák, akkor időjárás előrejelzésről kérdezlek téged, kedves András. Nos, milyen időjárásban is bízhatunk és reménykedhetünk a mai nap, illetve a hétvége folyamán?
3: Hát ugye kifejezetten változékonyra fordult az idő ahhoz képest, hogy július van. Mondhatjuk azt is, hogy mintha egy pár fokkal hűvösebb lenne ahhoz képest, de még mindig csak az ahhoz képest, ugye, nem győzöm hangsúlyozni. Ennek az az oka, hogy hogy néhány héttel ezelőtt tapasztalt hőség után, hogy átkerültünk egy olyan oldalra a légkörnek, amikor a déli import helyett most egy északi importot kapott meg a Kárpát-medence. Ennek köszönhető az, hogy ilyen friss a levegő így hajnalonként, élesek a kontúrok, hogyha messzire nézünk, de nagyon messzire el lehet látni, ez az úgynevezett hideg szektor, és hát bizony a következő napokban is ez fogja meghatározni az időjárásunkat. Tehát marad ez ilyen mondjuk úgy, hogy friss hajnalokat, mert nem nevezném azért hűvösnek ezt, ami most van, mert a hűvös az nem itt kezdődik talán, de a friss hajnalokat azért viszonylag meleg nappalok követik, gomoly felhőképződésre számítani lehet, és ezekből a gomoly felhőkből szorványosan záporok, zivatarok kialakulhatnak, de nem ez lesz a jellemző a térségre, csak számolni kell vele, de ne lepődje meg a kedves hallgató, hogyha elkapja egy ilyen rendszer, de mondom, de nagy kiterjedésű zivatarokra, zivatarláncokra nem kell számítani.
2: Mivel előttünk van a hétvége a szombati és a vasárnapi napra, milyen időjárást tudunk előre mondani, jósolni?
3: Hát, nagyjából ugyanaz lesz, amit most elsoroltam, hogy a hétvégére is, tehát a szűkebb közeljövőre is. Talán annyi, hogy vasárnap egy picivel nagyobb ezeknek a konvektív rendszereknek az esélye, tehát nagyobb eséllyel alakul ki zápor vagy zivatar a vasárnapi napon, szombaton kisebb eséllyel, 100%-osan nem tudom kizárni, ugye a szombati napra se, de mondjuk úgy, hogyha valaki otthon felejti az esernyőjét, nem kell nagyon aggódnia.
2: Milyen csúcshőmérsékletek lesznek?
3: A csúcshőmérsékleteket a mi életi itt a térségünkben, hát lesz egy kis változékonyság, mert azért nem mindegy, hogy most éppen ez egy olyan helyzet, nem mindegy, hogy melyik részt nézzük, de olyan 28-30 fok környékén lesznek a nappali maximumok. Hát hol kisebb, hol kevesebb. Szóval azért mondom, hogy meleg lesz, de hát ez azért közel sem nevezhető olyan nagy kánikulának, mint ami eddig volt.
2: Kibírható melegben bízhatunk akkor, és reménykedhetünk, és végül orvos-meteorológiai szempontból milyen jó tanácsokat tudsz nekünk adni?
3: Most ebben a pillanatban nincsen fronthatás a térségünkben. A hidegfront érzékenyek azért megérezték ezt a légtömegcserét, szerintem az utóbbi néhány napban én magam is ezt ilyenkor ha nem is nézném az időjárást, akkor is tudnám, hogy hidegfront átvonulás van. Jelen a szervezet, de most egyelőre nem terheli jelentős fronthatás a szervezetünket.
2: Köszönöm szépen Rázsi András meteorológusnak az időjárás előrejelzést. Szép napot és szép hétvégét kívánok neked. Viszont hallással.
3: Viszont kívánom, minden jót kívánok mindenkinek. Viszont hallással.

0: Határgyőző, hűség, arszpoétika. A szó, e szó, csak mély kíséret, életem, én megkísértlek. Hűség, életszentelő hűség, szívet reszkettető gyönyörűség. Ha mások eladják, elaludják, viszem, hiszem, tegyem a munkát. Hűség, életszentelő hűség, szívünket tépő gyönyörűség, hogy magam egy testem elvermelve csak a munkát termelje. Hűség, életszentelő hűség, szívet reszkettető gyönyörűség, lelkembe vésve, gondomba ásva, munkámnak ne legyen megállása, tisztán, lábak nélkül, fehéren, az én szárnyam, az én testvériségem. Hűség, életszentelő hűség, szívünket tépő gyönyörűség.
1: Határgyőző, hűség című versét Fehér István mondta el.
2: Határgyőző, építész, kosudias magyar író, költő, műfordító, filozófus, Gyomaendrődön született 1914. november 13-án. 16 évesen már a zeneiskolában tanult hegedülni, de abba hagyta, mert felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára, ahol 1938-ban szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt megtanult németül, olaszul, spanyolul, franciául és angolul. Építészként még a diploma megszerzése előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott. 1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntetőszázadba tették, ahonnan 1944 végén korábbi raptársa segítségével sikerült megszöknie. Pestre menekült. A svédház lerohanását 1945. január 7-én egy szekrény felső polcán elbújva élte túl. A szovjetek bevonulása után orosz tudásával többször mentette meg a nőket, asszonyokat az óvóhelyekre betörő katonáktól. A béke beköszöntével nehéz, keserű évek következtek. A Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 1949 közepén disszidált, de elfogták. A szegedi fegyházba is börtönbe került, ahol a vallatás következtében a bal fülére elveszítette a hallását. Miskolcra szállították, a Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére, és itt ismerkedett meg Cifra György zongoraművészével.

0: Lisszel, akit kőfaragásra osztottak be, és csak fortélyok árán tudta megkímélni a kezét. Szabadulása után egy évet az állami ipari tervező irodában dolgozott, később műfordításokat is vállalt. Az 56-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 1957 és 76 között a BBC magyar adásának munkatársa volt. Angol diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából. Határgyőző 2006. november 27-én hunyt el Londonban.
1: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szent Szék kész a párbeszédre az új technológiák adtakorszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több száz műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szent Szék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szent Atya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szent Atya enciklikájának harmadik fejezete, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között, az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
1: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szentatya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Geleger érsek július 2-án érkezett a Nigériai Szövetségi Köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a Vatikáni Államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Geleger érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciai kapcsolatokért.
0: Röntgenképek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
2: Röntgenképek. Az egyik kolostorban egy laikus szerzetes boldogan élte a kolostori életet, de a prédikáció alatt mindig elaludt, és azzal mentegetőzött, hogy nem érti a szentbeszédet. Egyik napon aztán rendfőnök elküldte a közeli patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket, de mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te ige hirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondod, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés. De az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is bíztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az Atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az Atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, és ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az útszére esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy igehirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét, és valóban örvendezik is egy jó igehirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjá tenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a proféták által is, ahogy Ezekiel profétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy folyó mellett sétált, ahol néhány asszony vásznat fehérített. Mikor meglátták a papot, dicsérni kezdték, milyen szépen prédikál. Mit értettél meg belőle? Kérdezte a szent. Nem tudjuk elmondani, atyám, de nézd, itt vannak ezek a vásznak, melyeken áthatol a víz, és egyszer csak megtisztulnak. Velem is ez történik, ha hagyom. Hagyom?
0: Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj.

Jézus szavai a mai evangéliumban megrendítően őszinték. Nem áltatja tanítványait kényelmes úttal, nem ígér sima terepet, ehelyett így kezdi. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez nem egy szónoki túlzás, ez maga az apostoli valóság. A tanítvány soha nem uralkodik, nem hódít, nem érvényesíti saját akaratát, hanem jelen van, mint bárány, szeliden, kiszolgáltatottan, de nem védtelenül, mert istené. A világ, amelybe a tanítvány megy, sokszor valóban farkas természetű, cinikus, elutasító, ellenséges. Egyszer idegenkedik a hit világától, máskor nyíltan gúnyolja. Jézus azt javasolja, hogy ne a világ eszközeivel válaszoljunk. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Ez Jézus misszió stratégiája. Az okosság bölcsességet, előrelátást, kiváló helyzetfelismerést jelent. Az egyszerűség pedig nem naivitás, hanem belső tisztaság és tiszta szándék. A tanítvány nem taktikázik, de nem is vak. Tudja, hogy hova megy, de nem esik kétségbe, ha ellenállással találkozik. Ismeri az emberek szívét, de nem ítélkezik. Jézus előre figyelmeztet a nehézségekre. Üldöztetés, vádaskodás, árulás, családon belüli meg nem értés. Aztán hozzáteszi, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. A hűség itt a kulcs szó. Nem a gyors eredmény, nem a siker, hanem a kitartás, az álhatatosság, a rejtett hűség. Éljünk úgy, hogy kiálljuk a hűség próbáját.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 7 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk, amelynek énekszámai sorrendben a következők lesznek. A Szent Fagyuram énekeskönyv 221-es számú énekét énekeljük a mai Szent Mise elején, amely így kezdődik: egybegyűltünk, ó nagy Isten! Majd a 135-ös számú éneket énekeljük ezt követően: üdvözl légy, ó drágalátos, nagy Szent kezdő sorral, és befejezzük a mai Szent Misét a 145-ös számú ének éneklésével, amelynek kezdő sora így hangzik: győzhetetlen én kőszálom. Megismétlem sorrendben az ének számokat. A Szent Fagyuram énekes könyv 221-es, 135-ös és 145-ös számú énekeit énekeljük a mai Szent Misén. Ha tehetik, imádkozzanak velünk, és ha tehetik, akkor az imént ismertetett énekeket is énekeljük együtt.

Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szent misénket elhunyt Lackó István és felesége Petrovics Mária szülőkért, élő és elhunyt családtagokért ajánlom fel. És most a szent mise elején tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket.

0: gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Invítkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Szamária végveszélye idején Ozeás így hirdette az igét. Izrael, térj vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el. Bűnbánó lélekkel térjetek vissza az Úrhoz. Szavatokat hozzátok elébe, és mondjátok neki. Védj el minden gonoszságot, hogy elnyerjük a jót, és ajkunk gyümölcsét hosszassuk áldozatul. Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután, te vagy a mi Istenünk, mert az árva csak nálad talál irgalmat. Az Úr pedig ezt az ígéretet tette. Meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. Népemhez olyan leszek, mint a harmat, virul majd, mint a lilium, gyökere tereszt, mint a nyárfa. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libanon. Visszatérnek, hogy árnyékomban lakjanak, búzát termelnek és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a Libanon bora. Efraimnak ezentúl nem lesz köze a bálványokhoz. Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöldellő jegenyefenyő. Nálam találnak gazdag gyümölcsre. Aki bölcs, értse meg ezeket. Aki értelmes, lássa be ezt mind. Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk. Ez az Isten igéje.
1: Istenem.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan is mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvérét, és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt, és az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjatok végig Izrael városait, amíg el nem jön az ember fia. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, a mai evangéliumi szakaszban az apostoloknak a missziójáról hallunk. Jézus Krisztus felkészíti az apostolokat arra, hogy mire számítsanak többek között, és hát arra számítsanak alapvetően, hogy üldözések fogják őket érni, hogy az emberek olyanok lesznek, akikhez küldi őket, olyanok lesznek, mint farkasok. Nagyon gondolkodtató ez a mondat, ami ezután következik, amikor azt mondja, hogy legyetek okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Nagyon meg tud állni az ember sokáig gondolkodni, hogy vajon mit akart pontosan Jézus Krisztus itt nekik mondani. Ahhoz, hogy talán megértsük jobban, elég jól kell tudni figyelni és ismerni a természetet és az állatvilágot. Biztos Jézus Krisztus egy nagyon természetfigyelő volt. Miben okosak a kígyók, és miben egyszerűek a galambok? Hát az ugye házi feladatként tudunk ezen egy kicsit gondolkodni a mai nap folyamán, hogy mit jelent ez számunkra. És az üldözéseken kívül ezért Jézus Krisztus azt is mondja nekik, hogy akiknek majd, akik álhatatosak maradnak, azok majd üdvözülnek. Tehát ez a jó hír, hogy ez a harc, amiért küldi Jézus Krisztus az apostolokat, ennek a harcnak, ennek a küzdelemnek, illetve küldetésnek van egy jutalma. És ez a jutalom, ami végül is erőt öntött mindig az apostolokban, hogy végig tényleg kitartsanak. Egy apostol kivételével mindenki vértanú halált szenvedett, és tényleg lehet azt mondani rájuk, hogy álhatatosak maradtak mindvégig, és üdvözültek. Na, ez mit mond nekünk ez a mai evangéliumi szakasz? Hát elsősorban, ahogy szoktam mondani, ugye úgy figyeljük az evangéliumra, az Isten szavára, mintha nekünk szólna. Tehát nekünk szól Jézus Krisztus, hogy mint keresztények, hogy nekünk is van egy küldetésünk, és ez a küldetés, a keresztény küldetés, az mindenkinek hirdetni az evangéliumot, tanúságot tenni, nem csak a papoknak a küldetése, vagy a szerzeteseknek a küldetése, hanem minden keresztény keresztségénél fogva erre a küldetésre van hívva, hogy tanúságot tegyen a világ előtt, hogy mi a hitének a tartalma, hogy hirdesse az evangéliumot alapvetően. Többféle módon lehet ezt megtenni, és számítsunk arra, hogy, és már lehet, hogy van tapasztalatunk erről, hogy nem mindig kedvesen fognak a mi keresztény mi voltunk előtt állni, és lesznek ellenségek, lesznek olyanok, akik kifejezetten ez a mi keresztény hivatásunk miatt nagyon idegesek lesznek, és az Isten erre felkészít mindnyájunkat, és hogyan? Úgyhogy, mint az apostoloknak mondta, legyünk okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyünk, mint bárányok. A bárányok nagyon szelíd állatok, és az egyik megkülönböztető jel, vagy tulajdonságuk a báránynak, a juhoknak, az az, hogy alapvetően mindig pásztorral együtt vannak. Tehát ritka, hogy látsz egy bárányt, ami elmenekül a nyáj alól, illetve a pásztor alól. És hát ez legyen nekünk is egy bátorítás, hogy maradjunk meg az egyházban, maradjunk meg a közösségünkben, keresztény közösségünkben, a pásztor irányítása alatt. Így biztosak lehetünk abban, hogy nem fogunk kerülni a farkasok karmaiba, hanem jó biztonságban leszünk. És mindig legyen szemünk előtt az a cél, ami elé gyakorlatilag megyünk, a mennyország. Ez a cél az mindig fontos, hogy legyen, mert különben elveszítjük az értelmet annak, hogy miért is vagyunk keresztények. A keresztény hivatásunknak a lényege az ez, hogy az Isten meghív bennünket a mennyországra. És ha elveszítjük ezt, akkor elveszítjük az egésznek az értelmét, hogy minek kell akkor tanúságot tenni, minek kell akkor kiállni a hitünk miatt, az emberek előtt is tanúságot tenni. Minden elveszíti az értelmét. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát, értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véred kioltásával szentesítetted az új és örök szövetséget. Add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit. kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökellő vízforrást ajándékozol nekünk. Áraszt ki szent lelkedet minden emberre. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét. Add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére. Kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket. Add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása. Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek, kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk, Krisztus, ami Úrunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, a mi Úrunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak is, így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: később elhagyunk a támadásba, amíg elhelyezünk.
1: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenségeinket,
1: és ne vigyünk kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, is add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség.

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok hanem csak egy szóval, és meggyógyul az én bárányom.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve, arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek legyen hála.
0: Jézus Krisztus, lelket erő pásztora, tekints nyugalmas szemmel, szeretet nyájadra. Urunk, mint áldás sírunk előtte, kérünk téged,
1: a boldogságos szűzanya,
0: a magyar nagyasszonya közbenjárására,
1: adj nekünk a papi és szerzetes hivatásokat. Jézusom, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetes hivatásokat.
0: Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk az Egri Bazilikából, melyet Mikéle Dzserbazóni atya mutatott be. A felolvasó Bíres Gyula volt. Orgonán közreműködött Kubik Tamás orgonaművész. Rádiónk technikai közvetítését Tompos Péter vezette. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Most visszakapcsolunk a Szent István Rádió Egri stúdiójába.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
2: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban július 11-én szombaton. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si ökológiai központban, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az esemény a 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato Si oktatási központ, a szeretetszolgálat dikasztériuma és a római egyházmegye együtt szervezte. 7 civil szervezet, az Observer médiafigyelővel kötött szerződés és a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus dialógus központjának építése ügyében is feljelentést tesz a kormány a tisztító tűz művelet részeként. Közölték a kormány szóvivők budapesti sajtótájékoztatójukon. Magyar Éva kormány szóvivő ismertette. A FICSAK 11 alapítvány, a Mindennapok Női Szemmel Egyesület, a Zöld Követ Egyesület, a Patrióták Magyarországért Egyesület, a Fiatal Családosok Klubjának Egyesülete, a Gazdagréti Összefogás Egyesület és az Összefogás 11 Sport Egyesület 2021 és 2026 között 1.520.100.000 forint támogatásban részesült. A szervezetek között gazdasági összefonódásokat, közös ingatlanvásárlást, azonos tartalmú programsorozatok finanszírozásának gyanúját, a költségek többszöri elszámolásának veszélyét tárta fel az átvilágítás. A miniszterelnökség az ügyben feljelentést tesz hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja miatt. Magyar Éva elmondta, ugyancsak feljelentést tesznek a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus, Magyarországi Ortodox Exarchátus a dialóg központja ügyében. Az egyház 2017-ben térítésmentesen kapott a magyar államtól egy épületet a Budapesti Múzeum utcában és egy másik ingatlant a szomszédos Ötpacsirta utcában, hogy ott dialógus központot, lelkiségi, kulturális és tudományos akadémiát hozzon létre. Ez a mai napig sem készült el, viszont a támogatási szerződés eredeti 2023-as 5,3 milliárd forintos támogatási összege mostanra 34,2 milliárd forintra nőtt. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormány szóvivő Budapesten. A kormány szóvivő sajtótájékoztatón közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak a költségeik 40%-át tudják fedezni a saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassa finanszírozza. Kiemelte, a kormány szerdán 25,9 milliárd forint befizetéséről döntött a távhőkasszába, hogy megőrizze annak pozitív egyenlegét. Az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához, mutatott rá Magyar Éva. Végül az időjárásról. Pénteken általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 24 és 31 fok között valószínű. Híreket hallottak.
1: Szentek, szentéletű emberek.
3: Damaszkuszi boldog vértanúk. 1860. július 9-én, 10-én haltak meg. Damaszkusz volt az a város, amelynek kapuinál a Krisztust gyűlölő, keresztényeket üldöző Saulból Szent Pál apostol lett. Itt jelent meg neki Jézus Krisztus, és Saul megtért. Az idők folyamán aztán ebben a városban is elterjedt a kereszténység, és fennmaradt mind a mai napig. Sajnálatos, hogy nem egyszer fájdalmas keresztényüldözés árnyékolta be keresztény testvéreink hitéletét. 1860. július 9 és 12-e között is sokat szenvedtek azok, akik hűségesek voltak Jézushoz, akik szerették őt. A drúzok titokzatos és fanatikus szektája Libanonban és Szíriában gyűlöletét és irítségét a jobb helyzetben lévő keresztények ellen fordította. Egyszerű gyermekcivakodás váltotta ki májusban az első puskaropogást. Gyilkolva és gyújtogatva rohantak a drúzok a keresztényekre. Damaszkuszban, ahol közvetlen egymás mellett laktak, csak hamar kitört a viszálykodás. A mohamedánok nagyon tisztelték a keresztényeket, közöttük a ferenteseket, jezsuitákat, lazaristákat és a vincés nővéreket is. Az iskolákban és a kórházakban végzett áldásos munkájuk miatt. 1856-ban a párizsi békeszerződésben a franciák arra kényszerítették a drúzokat, hogy szüntessék be a keresztények üldözését. Ez a drúzok nem tetszését váltotta ki. Így hát Damaszkuszban Ahmed pasának nagyon jól jött a drúzok dühe. Ugyanakkor Abd el-Kader, emír, a keresztények pártjára állt, és június 30-án képes volt meghiúsítani a keresztény negyed elleni igazságtalan támadást. Ám a fanatikusok ebbe nem nyugodtak bele. Azt hazudták a csőcseléknek, hogyha melléjük állnak, övék lesz a keresztények vagyona. Több sem kellett ezeknek. A török katonákkal karöltve 1860. július 10-én benyomultak a keresztények negyedébe. Borzalmas gyűjtogatás és öldöklés vette kezdetét. 2400 házat, mert előzőleg kiraboltak, felgyújtottak. 6000 védtelen keresztényt és a különböző keresztény rítusokhoz tartozó 30 papot és 3 püspököt lemészárolták. Ha Abd el-Kader kis csapatával nem veszi oltalmába azt a néhány ezer keresztényt, egy sem maradt volna életben. Ellenben a ferentesek nem keresték a jó emír oltalmát. Szegény kolostoruk falai között biztonságban érezték magukat, hiszen elődeik már 1233 óta éltek Damaszkuszban, és sokat segítettek a szegényeken. 6 pap és 2 testvér élt itt, egy kivételével valamennyien spanyolok voltak. Olvasom a nevüket. Ruiz Emmanuel évekig működött a Szentföldön, majd itt lett fardián és plébános. Volta Carmelus nyelvtudása miatt került ide, és a ferenteseket arabul tanította. Kolland Engelbert, tiroli származású, az összes európai nyelveket beszélte. Káplánként működött, jósága miatt a nép angyali atyának hívta. Ascanius Nicanor előzőleg 20 évig Spanyolországban dolgozott. Alberga Miklós és Szoler Péter, a két fiatal páter, akik az arab nyelv elsajátítása miatt tartózkodott a kolostorban. Pinazzo, Ferenc és Fernandez János, a két laikus testvér, a templom és a kolostor körüli munkákat végezte. Köztük volt még 3 vendég, maronita keresztény is. Kezdetben a kolostor falai ellenálltak az ostromnak, ám az egyik bejárószolga elárulta a rejtett bejáratot. Éjfél felé ezen betörtek. A kolostor lakója templomba siettek, a gvardián megáldoztatta valamennyüket. A martalócok hittagadási kísérlettel próbálkoztak. A vendégekkel kezdték, ám mivel erre nem voltak hajlandók, borzalmas karcsapással fejüket ketté hasították. Majd a gvardián következett, de ő sem tagadta meg hitét, és a többiek sem. Ugyanúgy ölték meg valamennyüket. A csőcselék eltávozott, csak hogy ekkor jött a büntetés. Egy francia expedíciós hadtest vonult be Damaszkuszba, s megtudva, mi folyt itt, statáriális alapon 100 katonát agyonlőttek, 200 banditát fölakasztottak, és 2000 embert elvittek katonának. Sajnálatos véres bosszú volt ez, ami ellenkezett Jézus tanításával. Valamennyi vér tanult 1926-ban 11. Pius pápa boldoggá avatta, köztük a damaszkuszi maronita érsek kérésére a 3 maronita testvért is, akiket velük együtt mészároltak le.
4: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Miért vagy vidám ma? Nem tudod az okát? Ajánd fel az Úrnak áldozatul fáradtságodat, csüggedtségedet, régi gondjaidat, ezeket az elintézetlen aktákat, amelyek szíved mélyén porosodnak, és aztán mosolyog rá másokra. Mosolyogja férjedre, mosolyogja feleségedre, testvéredre, szomszédodra, munkatársadra, mosolyogja házfelügyelőre, kereskedőre. Mosolyogj, mosolyogj, és mosolyod visszacsalogatja majd az eltávozott örömet.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, hallgassák meg programajánlónkat. Kunionem egy különleges opera előadása a Miskolci Zenepalotában. A kínai Sozu Opera Társulata lép fel Miskolcon. A 600 éves múltra visszatekintő Kunion operával ismerkedhetnek meg az érdeklődők a Zenepalotában a kínai Sozu Kun Opera Társulat. A zene összeköti a világot egy húron pendülünk című előadásának segítségével, amely a budapesti kínai kulturális központtal együttműködve és a Miskolc Egyetem Konfúciusz Intézet közreműködésével érkezik el Miskolcra. A Zenepalota Bartók termében július 13-án hétfőn este 7 órakor kezdődik a különleges kulturális élményt kínáló produkció, amelyre a belépés ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. Nos, a Kunion opera Kína egyik legrégebbi opera műfaja, aminek története több mint 600 évre nyúlik vissza. A műfaj ötvözi a költészetet, a zenét, az éneket, a táncot és a színjátszást, ezért rendkívül fontos helyet foglal el a kínai irodalom, a hagyományos opera, valamint a zene és a táncművészet történetében. A Kun operát, amit a kínai opera szülőatyaként tartanak számon, az UNESCO a világ szellemi kulturális örökségének reprezentatív mesterművei közé soroltak 2001-ben. A Jiangsun tartománybeli Sozu város operatársulata, mint a Kun opera szülőhelyének hivatásos egyesülete, kitartóan őrzi és népszerűsíti az ősi hagyományos előadásmódot. A Kun autentikus stílusát és klasszikus művészeti örökségét. Színészei számos kínai nemzeti kitüntetést és nemzetközi díjat kaptak már. A színház több regionális és országos kulturális kitüntetést tudhat magáénak. A társulat az elmúlt évtizedben sikeresen hozott létre modern változatú előadásokat, új és fiatalos lendületet adva a Kun művészetének. A nemzeti kultúra tovább örökítésének útjait kereső produkciók nem csak a Kun opera világában, hanem a globális kulturális életben is jelentősnek számítanak. Nos, akikben felkeltettük a Kunion, a kínai Sozu Opera Társulat miskolci koncertje iránti érdeklődést, azok a Zenepalota Bartók termében július 13-án hétfőn este 7 órakor meg is hallgathatják ezt a különleges kulturális élményt nyújtó produkciót. Az előadásra még egyszer tehát a belépés ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges. A folytatásban a Tokaj hegyalja, Takta köz és Hernád völgye idegenforgalmi és kulturális egyesület programajánlóját ismertetem. Idén 22. alkalommal kerül sor a nemzetközi komoly zenei mesterkurzusra, amely egyben egy fesztivál is. A Tokajban megrendezett Crescendo Nyári Akadémia július utolsó két hetében ingyenes koncerteket és programokat kínál minden érdeklődő számára. Július 10-én ismét lehetőség nyílik egy különleges vacsorára a Bodrogon közlekedő vacsorahajón. A Weinstone étteremben élőzenés estel folytatódik a nyári programsorozat, este pedig a Tokaj Fesztivál katlan színpadán a Csak egy tánc volt című Széchy Pál dalait idézik meg. Egy legendás előadó legismertebb slágerei csendülnek majd fel. Ezzel egy időben kezdetét veszi a Tokaj Live 2026 program sorozat részeként megrendezett Tiszavirág rock találkozó, amely két napon át számos hazai rock és metal zenekarral várja a zene szerelmeseit. Július 11-én a Turinform Tokajtól indul a kíváncsiaknak Tokaji séta, amely Tokaj történelmi emlékeit és nevezetességeit mutatja be. Táján a vároldal tisztáson a Dülőhausen Wein ezúttal Rakoncai Imre koncertjére várja az érdeklődőket, míg este a Prés Borházban a Tokaj Live 2026 keretében ismét DJ Koltai szolgáltatja a zenét. Július 12-én ismét elérhető a templomos séta, amely Tokaj vallási örökségét és különleges épített emlékeit mutatja be. A nap folyamán újra útnak indul a vacsorahajó, a Tokaji Fesztiválkatlanban pedig sétáló borkóstoló várja a tokaji borok kedvelőit, majd este Zorán koncert zárja a hétvégi programokat. Az Agria irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat 2026. évi nyári számának kötet bemutatója lesz július 11-én 10 órakor az Egri Városháza üvegtermében. Az Agria új számát Homa János főszerkesztő mutatja be. Közreműködnek Tatár Gabriella és Fehér István színművészek. Majd az Európa érem átadására kerül sor. Az érmet Mihály Gábor, Kossuth Díjas szobrászművész adja át. A laudációt pedig Molnár Pál, a Balassi Kard Művészeti Alapítvány elnöke mondja majd el. Ezt követően Keller Péter, Dédapám Gárdonyi Géza öröksége címmel könyvbemutató lesz a szerző, és Cseh Varga István, József Attila díjas irodalomtörténész, professzor részvételével. Az Agria új számának bemutatója tehát július 11-én, szombaton délelőtt 10 órakor lesz az Egri Városháza üvegtermében. Kedves hallgatóink, programokat ajánlottunk figyelmükbe itt a Szent István Rádióban. További kellemes rádiózást kívánunk!
0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
2: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban július 11-én szombaton. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si ökológiai központban, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az esemény a 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato Si oktatási központ, a szeretetszolgálat dikasztériuma és a római egyházmegye együtt szervezte. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor Palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök, arról beszélt. A magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen közölte. Azért fogadta el a felkérést, hogy a tüntetésen beszédet mondjon, mert a demokráciát veszély fenyegeti. Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Áder János a Sándor Palota és a környező épületek által határolt területet zsúfoltan megtöltő hallgatósága előtt úgy értékelt. Az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. Nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon. Magyar Péter alkotmánysértő módon törvényellenesen akarja eltávolítani a hivatalban lévő köztársasági elnököt. Korlátozni akarja a választójogot, önkényesen különbséget akar tenni a 70. évüket betöltött alkotmánybírók között, és meg akarja szüntetni a magyar föld és a nemzeti vagyon minősített alkotmányos védelmét, jelentette ki. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a rendezvényen arról beszélt, hogy az alkotmányosság, a jogosság, a magyar demokrácia, szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett állnak ki. De elvárják, hogy az államfő is álljon ki mellettük és az alkotmányos rend mellett. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, a kormány az alaptörvény módosításával olyan példátlan önkényt vezetne be, amelyre minden jó érzésű magyar embernek nemet kell mondani, a tiszásoknak is. A rendezvényen több fideszes és KDNP-s politikus is megjelent. Ott volt Semjén Zsolt, a KDNP elnöke is, akit a színpadról köszöntöttek. A tüntetést élőben közvetítette a Fidesz és Orbán Viktor közösségi oldala is, de a volt miniszterelnök nem tűnt fel az eseményen. Később a közösségi oldalán megköszönte mindenkinek a részvételt, és azt írta: hajrá Súlyog Tamás, éljen Áder János! Magyar Péter kormány a gazdaságpolitika helyett Facebook politizálást folytat, közölte Bencsik János, a Fidesz országgyűlési képviselője a Távirat irodával. A képviselő közleményében úgy fogalmazott: két hónap telt el érdemi döntések nélkül, ez veszélyes a magyar gazdaságra és veszélyes a költségvetésre, tette hozzá. Szavai szerint a költségvetési hiányt 2025-ben is 5% alatt lehetett tartani, ezt idén is meg lehetett volna csinálni, de ennek érdekében még nem tettek semmit. Nyilvánvalóan nevetséges, hogy a Tisza kormány beszél üres kasszáról, amelyik szeptemberre iskolakezdési támogatás kifizetését ígéri. Miből fizetnék ki, ha tényleg üres lenne a kassa, vetette fel. Végül az időjárásról. Általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti országrészben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű, az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben 24 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
4: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
4: keresztényélet.hu.
0: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátra Veredély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál. Reklámot hallottak. Napköszöntő. Reggeli magazin.
5: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Július 10-én, pénteken, szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. Az Egri stúdióból a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Köszöntöm ezt a szép mai napot! Köszöntlek, szép mai nap! Dicséret legyen neked, Úrunk Jézus Krisztus, az Eucharisztiában, melyet a fölteke valamelyik sarkában ezekben a percekben bemutatnak. Minő csodája ez a szeretetnek, egy Isten szeretetének, aki magát nekünk adja, aki önmagát az atyának értünk feláldozza. Szeretet atya, annak a Jézusnak, fiadnak nevében, aki magát az oltáron feláldozza, kegyeskedjél a te lelked által megszentelni papjaidat és megáldani apostoli szolgálatukat, hogy általuk te uralkodjál a szívekben, és mindenütt, hol emberek csak megfordulnak, e szép mai napon is. Amen. Napindító pozitív gondolatunk szóljon az örömről, ezúttal Immanuel Kant fogalmazta meg nagyon találóan, hogy csak a derűs szív képes arra, hogy örömét találja a jóban. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító, pozitív gondolat a kedves hallgatóink. Ma az Amáliák ünneplik névnapjukat. Isten éltesse a ma név és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat, és természetesen azokra is gondolunk, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában javaslom, hogy egy hangképes műsorajánló segítségével tekintsük át most együtt, hogy milyen programokkal várjuk Önöket egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan játszunk, hiszen ha 8:45, akkor útjára indítjuk péntek reggeli játékunkat. 9 óráig tart majd a játék. Ha röviden szeretném összefoglalni a mai játék témáját, akkor nagyon jó zenékkel, remélhetőleg könnyen kitalálható kérdésekkel és jó hangulattal várom a kedves hallgatókat. Ez tehát az előttünk álló közel egy óra műsor kínálata, és kérem, hogy játszanak ma is minél többen velünk. 9 órakor híreket mondunk, majd ezt követi Közéleti magazin műsorunk. Ebben elsőként a Sajó Ládi búcsún készített hangképes összeállításomat kísérhetik figyelemmel, majd az éghajlatváltozásról és az extrém időjárásról beszélgetünk Rázsi András meteorológussal. Rövid ajánlunkban most ő beszél.
6: Ugye az éghajlat az mindig is változott, ez még önmagában talán nem is olyan meglepő, hiszen hogyha visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a Római Birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni.
5: 9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokai frekvenciáján kilátó című összeállításunkban a görögkatolikus média műhely adását sugározzuk, amelyben három elmélkedést hallhatnak Kruppa Levente atyától, az érdi görögkatolikus egyházközség parókusától. Következzen most egy rövid részlet a műsorból.
7: Úgyhogy azt gondolom, hogy ezeknek a tanítványoknak volt egy ilyen lendülete, le tudták engedni. Te mennyi olyan dolgot cipálsz még most az életedben, amihez feltétlenül ragaszkodsz. És azt mondod, hogy enélkül ez nem megy, enélkül nincs értelme az életemnek, én ezt nem így csinálom itt tovább. Mennyiféle terhed van, amit most még nem engedsz el, mert ez nekem kell, vagy ez nekem jár. És így sok mindent megengedünk magunknak, és ezek olyan kötöttségek is lehetnek, amik teljesen megbékolyázzák az életünket. Lelkünkben, értelmünkben, üdvösségünkben egy lépést nem tudunk tenni, mert a földi kötöttségeink ilyen lebékolyozva tartoznak bennünket. Kérem, meg kell tanulni elengedni dolgokat.
5: 9 óra és 10 óra között Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak. Nos, Közéleti magazin műsorunkban egy Török Szent Miklós városát bemutató összeállítást hallhatnak, amelyet a Szent Imre Katolikus Iskola rádiós hálózatban résztvevő Bercsényi Miklós Katolikus gimnázium diákjai készítettek. Majd a műsor második felében egy keltakori település feltárásáról hallhattak beszélgetést Madaras László régésszel. Rövid ajánlunkban is most ő beszél.
8: Az én esetásom az közvetlenül kapcsolódik az új Tiszahíd építéséhez. Ugye a Tiszának van két partja, az egyik az úgynevezett besenyszögi oldal, a másik pedig a tiszapüspöki oldal. Én a besenyszögi oldalon dolgoztam, mint egy 4 hektáros felületen ástunk. Ez közvetlenül csatlakozik a hídnak a följáró részéhez, illetve a híd előtti két lekanyarodó, majd leálló sávhoz, vagy fölhajtó sávhoz. És hát ott jelentős számú, több mint 1500 objektumot tartalmazó területet tártunk fel.
5: 10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Zöld hullám címmel természet- és környezetvédelmi magazinunk, amelyben megismételjük a május 22-i összeállításunkat, ebben pedig a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatjuk be. Rövid ajánlunkban, csak úgy, mint majd a műsorban is, Bozsó Gyula erdészt, az Ehető Erdő élményprogram ötletgazdáját hallják.
9: És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tud építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és a Zahár Gábort idézem, hogy a magyar ember később villával ássa meg saját sírját. Tehát hogy nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen.
10: 10 óra 30 perctől pedig megismételjük a keddi, az Erdőfohásza című műsorunkat, amelynek első felében marokkói madarászkalandokról lesz szó, majd Tóth János Zoltán Erre mit lépsz, Kipshaver című könyvének első része is elhangzik. Rövid ajánlunkban most Balázsi Péter madarász, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre beszél.
11: Ez az úgynevezett nyugat paleartis, ez az élővirág, madárvilágcsoport, ami nálunk is él, viszont rengeteg olyan faj van, ami nálunk nincsen. Hasonlók vannak, vagy éppen vannak olyanok is, amik már csak ott élnek az egész világon. Szerencsére több ilyen endemizmust is tudtunk megfigyelni, ilyen benszülött fajt.
10: 11 órakor híreket mondunk, majd ezt követi könyvtári barangolás címmel irodalmi összeállításunk, amelyben kivételesen nem magyar, hanem külföldi szerzők verseiből válogat Somosvári Eszter Anna, amelyben Istennel és a vele való kapcsolatukkal, az ima, a meditáció jelentőségéről és a teremtett világról írnak íróink, hol komoly, hol humorosabb formában. A verseket pedig Babó Csai Réka, Bicskei Tibor, Császáron Géla, Fehér István és Tóth Levente mondják majd el. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. A Napversében Határgyőző hűség című költeményét mondja el Fehér István. Téli 12 órakor a harangszót követően úrangyala imádságot imádkozunk majd munkatársaimmal együtt itt, a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően egyházi híreket mondunk, és a mai napi evangéliumi részlet is elhangzik majd magyar, szlovák, lovári és német nyelveken. 12 óra 35 perckor a Szentek Szent Életű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal a damaszkuszi boldog vértanúkról beszél nekünk. Majd köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Amáliákat és a ma születésnapjukat ünneplőket. Ezt követően pedig képzeletben fellapozzuk a Szent István Rádió kalendáriumát, évforduló naptárát. A 13 órai híreket követően pedig kezdődik Évezedek asztalánál című gasztronómiai magazinműsorom, amelyben a Borsodaba Új-Zemplén megyei Rudabányára látogatunk, ahol a helyi ízekről, specialitásokról beszélgetek majd Csúszdáné Vaszil Erzsébettel. Következzen most műsorom rövid ajánlója.
12: Akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők 100 félét tudtak csinálni.
10: Milyen nagy igazság, és még számtalan igazságról beszél majd a mai gasztronómiai műsorban, kedves riportalanyom. 13 óra 35 perckor pedig kezdődik Népzenei Kincsestár című műsorunk, amelyben ezúttal Németh Tamás válogat majd a Népzenék gazdagtárházából. Ennyit előjáróban már ami a 14 óráig tartó műsorsávot illeti, hiszen újabb műsorismertetéssel legközelebb 13 óra 55 perckor jelentkezünk majd. És esti műsoraink közül a 21 óra 5 perckor kezdődő kultúrkör adását már most szeretném kedves hallgatóink figyelmébe ajánlani. Tudják, ez az a műsor, ahol nézni, hallgatni és olvasni valót ajánlunk önöknek. Nos, ezúttal a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Majd beszámolunk az idei 13. Hahó könyvtársak olvasás népszerűsítő programról, valamint a gyermekkönyvtár nyári napközistáborát és a nyári rendezvényeket is figyelmükbe ajánljuk. Ezt követően Müller Péter, Kossuth és József Adilla díjas íróval a szerelemről és a szeretetről beszélgetek. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról hallhatnak, és a Harlekin Bábszínház évadzárójáról is beszámolunk önöknek. Gazdag a programkínálat, érdemes lesz velünk tartani. Következzen most a műsor rövid ajánlója, amelyben Csoma Simon Mária, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettese beszél.
13: Minden nyáron már szerintem az elmúlt években megszokhatták a könyvtár látogatói, hogy a nyári időszakban kicsit módosul a könyvtáraink nyitvatartása, alkalmazkodva az olvasói igényekhez, a forgalomhoz, illetve a nagy meleghez, hiszen nyáron kevesebben keresik fel hosszas időtöltésre a könyvtárat, akik felkeresik, ők nem tanulnak, hiszen vége a vizsgai időszaknak, vége az iskolai időszaknak, inkább csak olvasni valóért és a kikapcsolódás kedvéért keresik fel a könyvtárakat.
10: A részletek pedig 21 óra 5 perctől lesznek hallhatók. Most ennyit előjáróban további programkínálatunkról, kedves hallgatóink. Ahogy említettem már, újabb műsorismertetés legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd itt a Szent István Rádióban. A műsorajánlót követően pedig egyetlen egy program erejéig következzen most egy programajánló, hiszen néhány perc ezelőtt érkezett szerkesztőségünkhöz ez az információ, amelyet most megosztok önökkel. Most kedves szűzanyatisztelő testvérek, szeretettel hívnak és várnak mindenkit július 16-án a miskolci Zárda kápolnába, akár Melhegyi Boldogasszony ünnepére, ahol lehetőség nyílik a skapulári felvételére. Előtte július 13-án hétfőn, 14-én kedden és 15-én szerdán lelki gyakorlatot tartanak. Akik szeretnék felvenni a skapulárét, kérik, hogy a lelki gyakorlat alatt jelezzék ezen szándékukat. A szentmiség pedig minden nap 17 órakor kezdődnek majd. A szűzanya oltalma kísérje életünket, és szeretettel invitálom tehát a szervezők nevében is a kedves hallgatókat július 16-án a miskolci Zárdakápolnába, a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepére, az előtte való három napon pedig a lelki gyakorlatra. Nos, ennyi információ után most a köszöntő zene szól, amelyet az élet írt, hogy ezt választottuk Németh Tamás kollégámmal, hiszen a közelmúltban július 8-án Portugáliában elhunyt Bonnie Tyler, Velszi rock énekesnő. Természetesen az ő egyik világslágerére esett a választásunk, így is emlékezünk a csodálatos, egyedi és rekett hangú énekesnőre, akinek hangját senkivel nem lehet összetéveszteni. A Total Eclipse of the Heart című világslágerre esett a választásunk. Talán kevesen gondolnák, hogy 1982-ben vették fel ezt a dalt, Jim Steinman írta, és 1983-ban adták ki kislemezen. A kislemez világszerte több mint 13 millió példányban kelt el, ezzel minden idők egyik legkelendőbb kislemezévé vált. Ezzel a felvétellel emlékezünk tehát a közelmúltban elhunyt Bonnie Tylerre, énekelje most nekünk világslágerét, a Total Eclipse of the Heart-ot itt a Szent István Rádióban, és ez a dal szóljon most minden kedves Szent István Rádión hallgatónak. Kellemes időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek!

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10.
1: Július 10-én pénteken ismételten szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. Kellemes szép délelőttet kívánok önöknek. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt Farkas Erzsébetet hallják. A zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is köszöntöm önöket. Néhány perccel ezelőtt a közelmúltban 75 éves korában elhunyt énekesnőre emlékeztünk, Bonnie Tylerre, Total Eclipse of the Heart című dalával. Így is emlékeztünk rá, napfogyatkozás van a szívemben, akár így is fordíthatnánk szabad magyar fordításban ezen világsláger címét, így hangzik magyarul, és azért még megemlítettem, ismételtem az énekesnőt, mert így teljes a úgymond konferálásom, hogy nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. És akkor most témát váltunk, és elkezdjük vidám hangulatban és jó dalokkal. Útjára indítjuk mi a mai péntek reggeli játékunkat. Jobbnál jobb dalokkal készültem önöknek, kedves hallgatóink, és a dalok mellett meglepetés ajándékokkal, sőt, plusz ajándékokkal. Hogy mi is a plusz ajándékok története? Ez most kiderül, kivételesen most játékunk elején hallgassunk egy néhány perces telefonos interjút. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a telefonvonal túlsó végén szeretettel köszöntöm Stempel Katalint, rádiónk hűséges hallgatóját, és ezúttal a pénteki játékban ajándékot felajánló kedves hallgatót is, hiszen évek óta hűségesen hallgatod a Szent István Rádiót, rendszeresen játszol is velünk, kedves Katika, és most jött egy ötlet, miszerint felajánlasz kis ajándékokat a minket hallgató és velünk játszó hallgatóknak. Honnan is jött ez az ötlet?
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntelek téged, Böbe, és a Szent István Rádió hallgatókat is.
1: Mindörökké, amen.
2: És az ötlet, hát ez már nem volt nehéz, voltak nekem ilyen kisebb goblen képeim, amit mondtam, hogy ezzel nem kell megvárni a nyereményesőt, és 10x10 centis munka, tehát azt mondják, hogy 5 perc alatt el lehet ezt készíteni. Az egyik egy kisegere táblázol, a másik meg egy csigát, ami olyan erős, hogy a hátán viszi a házát.
1: Ezekkel a kis ajándékokkal kedveskedsz a játékosoknak, hiszen megnyernek majd egy könyvet, és két szerencsés nyertes a könnyeremény mellé, még ezeket a plusz ajándékokat is megnyeri majd tőlünk. Mióta is foglalkozol te a goblenek készítésével?
2: Hát tulajdonképpen 19 éves voltam még, drága jó nagymamám még élt, és ővele választottuk ki egy gerberás pipacsos csendéletet, és ez volt az első munkám. Utána hosszú évek teltek el, hát nem is tudom már az év, melyik év lehetett, akkor a lila ruhás hölgyet vartam ki nagy-nagy örömmel és szeretettel, és utána 2001-ben jött egy ötlet, hogy nekem úgy lenne kedvem ezzel foglalkozni, próbáljuk meg. És hát megpróbáltuk, és beleszerelmesedtem, és nem vagyok hajlandó erről a szerelemről lemondani. Nagyon sok örömet okoz az embernek az életébe. Különösen szeretem varni a szentképeket, amik közül már ajánlottam is fel néhányat a Szent István Rádió hallgatóinak, és ezeket is nagy szeretettel és örömmel készítettem. Főleg az arckidolgozások, azok nem olyan egyszerűek, de talán sikerül.
1: És miért tartott fontosnak, hogy így is kedveskedj a hűséges hallgatóknak, akik veled együtt hűséges hallgatói a Szent István Rádiónak, valamint milyen gondolatokkal is ajánlod, hát olyan ajánlod ezeket?

0: Ezeket az ajándékokat.
1: Szeretek az embereknek örömet okozni, és így a kedves játékos társaimmal is, mert hogy én is szoktam játszani. Hát, ha van a kedves hallgatók között, aki nagymama és unokájának szeretné ezt megnyerni, de hát én ezt a jóisten kére bízom, hogy majd kihez fog kerülni.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, és köszönöm szépen az ajándék felajánlást Stempel Katalinnak, a Szent István Rádió hűséges hallgatójának, rendszeres játékosunknak. További életedhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen, én is ezt kívánom neked, Böbe, és a Szent István Rádió valamennyi dolgozójának.
0: Nos, ez a kis telefonos interjú a mai játék elé került, hiszen, ahogy említettük is a kis bejátszásban, meglepetés ajándékunk mellé két szerencsés nyertes a Stempel Katalin által elkészített gobleneket is megnyeri majd tőlünk. Hát, ahogy ő is mondta, meg én is mondom, akinek majd a szerencse kedvezés, ahogy a jó Isten akarja, meglátjuk, hogy kihez is vándorol majd ez a két, most már nem meglepetés, hanem konkrét ajándék. És akkor kezdjük el a mai játékot a jobbnál jobb zenei felvételekkel. Ha már jót említettem, akkor az első dalunk címében is szerepel a jó szó, egészen pontosan vigyél hát bele a jóba. Erre buzdít bennünket keresett énekesünk, hallgassuk az ő és Menyhárt János közös szerzeményét itt a Szent István Rádióban. Kérdésem az, hogy ki énekel.

0: Vigyél hát bele a jóba, szólt az elmúlt percekben keresett énekesünk dala és szerzeménye. Én úgy vagyok ezzel a dallal, hogyha meghallom, mindig jó kedre derít. Remélhetőleg így lesznek ezzel a kedves hallgatók is. Szeretettel köszöntöm első helyes megfejtőnket a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Üdvözlöm, Őrin és Hátoralja Újhelyről.
0: Hogyan szólíthatom, kedves hölgyem?
1: Zsuzsa vagyok.
0: Kedves Zsuzsa, szeretettel hallgatom a megfejtését.
1: Demjén Ferencet hallottuk énekelni.
0: Így van, nem lehet más, mint a legendás énekes és zeneszerző Demjén Ferenc. Az ő dala szólt az elmúlt percekben. Kedves Zsuzsa, meglepetés ajándékot fogok önnek keresni, és ajándékként, hát hogyha van unokája, vagy olyan családtag, aki örülne a Stempel Katika goblenjének, akkor ezt is továbbítjuk majd önnek, ha szeretné.
1: Köszönöm szépen, igen, élek a lehetőséggel. Rendben, egyébként akkor is ismerem a hölgyet, úgyhogy mindenféleképpen örülök neki.
0: Akkor így is találkoznak, ha sok jó ember kis helyen is elfér is találkozik az éter és a rádió segítségével, akkor ezt is postázzuk majd, ezt a kis ajándékot is önnek a meglepetés ajándék mellé, és fogadja szeretettel. Köszönöm
1: és
0: szépen.
1: És lehet, akkor a cigát szeretném.
0: Lehet választani. Akkor leörülök ennek, hogy még ennyire tetszett figyelni, hogy még a részletekben is, hogy úgy mond. Jó, természetesen. Akkor öné a csigát ábrázoló kis goblen. Szeretettel postázok önnek. Szép napot kívánok.
1: Nagyon köszönöm. Minden jót kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten áldja, viszont hallásra. Kedves hallgatóink, a folytatásban is egy igazi magyar sláger szól, Majláth Júlia szerzeménye és ifjabb Kalmár Tibor közös szerzeménye. Hollós Irana tette igazán népszerűvé, ő énekelte el először ezt a dalt, de aztán Aracki László, Galambos Dorina, Karádi Katalin és Csonka András is elénekelték, sőt az 1997-es Csini Baba című kultikus filmben is elhangzott ez a dal modern változatban. De most nem ezek az előadók adják elő, hanem egy keresett zenekar és egy keresett énekes. Meghallgatjuk tehát Majláth Júlia és ifjabb Kalmár Tibor közös szerzeményét, melynek címe Valaki kell nekem is. Kérdésem az, hogy ki énekelne?

0: De jó kis zene volt ez is. Majlát Júlia és ifjabb Kalmár Pál Tibor közös szerzeménye. A Valaki kell nekem is című sláger szólt itt a Szent István Rádióban. Amikor azt ígértem önöknek, hogy a mai péntek reggeli játékban is jobbnál jobb dalok szólnak, akkor bizony nem valótlanságot állítottam, hanem nagyon is igaz mondattal előlegeztem meg a mai péntek reggeli játék témáját. És második helyes megfejtőnk már itt várakozik a telefonon a túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Erika vagyok.
0: Üdvözlöm, kedves Erika, szeretettel, és várom akkor a helyes megfejtését.
1: Hát a Budapest Bár és Mezőmisi.
0: Így van, a Magna Cum Laude-ből ismert és frontember Mezőmisi énekese, és a Budapest Bár együttes közös felvétele szólt. Nagyon tetszik ez a feldolgozás is nekem. Nem tudom ön, hogy van ezzel, kedves Erika. Nekem a Csili Baba című film feldolgozása is tetszett, és nagyon-nagyon tetszett a Csonka András Pici által előadott dal is, de természetesen Hollós Ilona az örök klasszikus, de ebben a feldolgozásban is jó hallgatni ezt a dalt.
1: Nagyon szép dal, úgyhogy bármilyen feldolgozásban megállja a helyét. Tényleg.
0: És kitűnő a szövege. Minden egyes szava igaz és helytálló. Kedves Erika, meglepetés ajándékot postázunk önnek is Miskolcra. Kérdésem az, hogy a Goblennek örülne, van még egy egeret, egy kis egeret ábrázoló Goblenünk Stempel Katalin felajánlásával.
1: Igen, nagyon szépen köszönöm.
0: Legyen ez is az önök, az ön örömére is, sőt, Katika még arra is odafigyelt, hogy egy szép kis, mondhatom úgy, hogy képkeretet is postázott a Goblenekhez, úgyhogy ezzel is szépen a ház ékei is díszelelt ez a kis remekmű, ez a kis kézi remekmű. Nagyon szépen köszönöm önnek, kedves Erika, hogy velem játszott, és szép napot kívánok, viszont hallásra.
1: Én is nagyon szép napot kívánok, és köszönöm szépen. Viszont hallásra!
0: Kedves hallgatóink, 8 óra 42 perckor folytatjuk tovább mai péntek reggeli játékunkat, a jobbnál jobb zenék sorát folytatjuk, mert hogy keresett énekesünk és Duba Gábor közös dala szól, a felvétel címe pedig az, hogy Zötyög az élet. Meghallgatjuk ezt a sokat mondó és igazán nagyon jó magyar szövegű dalt. Érdemes figyelni a szövegét ennek a dalnak is, és akkor várom a helyes megfejtéseket, hogy ki énekel erre a kérdésünkre.

0: Szötyög az élet címmel keresett énekesünk és Duba Gábor közös dala szólt itt a Szent István Rádióban. Helyes megfejtőnk pedig azt is elárulja majd, hogy kinek a dalát hallottuk, de csak is azután, miután bemutatkozott. Jó napot kívánok Önnek, kihez van szerencsém?
1: Szép jó napot kívánok, Vagyó László beszélek Eszterétből.
0: Üdvözlöm, kedves László, és szeretettel hallgatom a megfejtését.
1: 1998-ból énekelte Hevesi Tamás.
0: Ó, de felkészült, kedves uram. Valóban a magyar énekes Hevesi Tamás, aki labdarúgó edző is, és annak már én néztem utána, nem tudtam mondom, beültem már a Wikipédiában, hogy hol is született ő, hát Gyulán született, ezt én sem tudtam, most hirtelen csak utána néztem. Valóban Hevesi Tamás a jellegzetes hangú, és nagyon sok slágert köszönhetünk neki. Ő énekelt most is. Ugye, ezt egy életen át kell játszani, nekem az egyik kedvencem, de a igen. Csíkos napernyő is az egyik kedvenc dalom, vagy a Színház az egész világ, szóval nagyon jó dalokat köszönhetünk neki, ezúttal most az Zötyög az élet című dalt is. És kedves László, azt csiripelték a verebek, hogy ma ünnepli születésnapját. Jók az információim?
1: Ó, igen.
0: Isten éltesse sokáig születésnapi alkalmából. Tompos Péter kollégám segített, ez be kell, hogy valljam. Úgyhogy nagyon sok szeretettel kívánok Önnek boldog születésnapot, Isten éltesse sokáig, erőben, egészségben, boldogságban.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedveset tudsz Önnek lenni.
0: Egy mini vasárnapi kívánság műsort rögtönöztem most, mert hogy akkor hát szóljon a következő dal Önnek, egy nagyon vidám dal fog következni, úgyhogy fogadja egyfajta születésnapi köszöntésként is a játékunk most következő dalát, valamint egy meglepetés ajándékot, legyen ez egyfajta születésnapi ajándék a Szent István Rádiótól ma Önnek, és szép napot kívánok.
1: Köszönöm szépen, minden jót kívánok.
0: Isten áldja, viszont hallásra. Ha már megelőlegeztem, akkor valóban egy nagyon vidám, jó kis pörgős, olyan igazi táncol, olyan dal következik, amelyre lehet táncolni. Az Umbala Umba egyveleget választottam, amelyben szerepel a Kék Pettyes Rakott Szoknya című dal, és nagyon szeretem ezt a felvételt. Ez is egy olyan dal, amely igazán jókedre deríti az embert. Egy ilyen nyári, napsütéses, szép napon mi is lehet más célunk, mint hogy jókedvet varázsoljunk a kedves hallgatók otthonaiban. Remélhetőleg az eddig elhangzott dalokkal is sikerült ezt megteremteni, és a folytatásban is adjuk ezt a jó hangulatot. Nem mondom el a szerzőket, mert akkor lelövöm a poént, majd csak utólag árulom el, hogy kik is adták elő ezt a dalt, mert hogy arra vagyok kíváncsi, hogy melyik együttes felvétele szól. Umbala Umba címmel szóljon tehát egy egyveleg itt a Szent István Rádióban.

0: Hát nem csak említettem, hogy erre lehet táncolni, hanem a dal énekesei is szinte felszólítottak bennünket, hogy járjuk a táncot. Umba le umba címmel szólt az elmúlt percekben ez a vidám dal, és helyes megfejtünk, azt is elárulja nekem, hogy melyik együttes felvételét hallottuk. Jó napot kívánok önnek, kihez van szerencsém?
1: Jó napot kívánok, Szirpák Imréné vagyok, a Váradi Roma Café.
0: Így van, kedves hölgyem, a Váradi Roma Café felvételét hallottuk Váradi Gyula, Reményi Béla, Kevek Rágl Jenő és Váradi Róbert közös szerzeményét. Kedves hölgyem, hogyan szólíthatom?
1: Joli.
0: Kedves Joli, szeretettel gratulálok önnek, és nem árulom el, legyen meglepetés az az ajándék, amelyet postázunk önnek Nova Idrányban. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem játszott.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: És szép napot
1: további
0: kívánok
1: szép napot kívánok.
0: Én is ugyanezt kívánom. Isten áldja, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
0: Van még egy dal a tarsajomban, kedves hallgatóink, lejátsszuk ezt, és kérdésem ezúttal is az, hogy ki énekel nekünk. Hát ha már olyan dallal kezdtük, hogy vigyél hát bele a jóba, akkor egyfajta keretes szerkezetbe zárom a mai péntek reggeli játékomat, mert a most következő dal címében is szerepel a jó szó, egészen pontosan Jól van ez. Erről énekel nekünk Jós István, Jánosi Szabó Zoltán és Malek Miklós közös szerzeményében keresett énekesünk. Szóljon tehát a Jól van ez című dal itt a Szent István Rádióban.

0: Jól van ez. Erről énekelt nekünk, keresett énekesünk. Szeretettel köszöntöm 5. helyes megfejtőnket a telefonvonal túlsó végén. Jó napot kívánok önnek, ki ez van szerencsém.
1: Lakatos Lenke vagyok kezelőből.
0: Üdvözlöm, kedves Lenke, szeretettel, és hallgatom a megfejtését.
1: És Varga Viktor hallottam.
0: Nem lehet más, mint Varga Viktor. Az ő dala szólt itt a Szent István Rádióban. Kedves Lenke, köszönöm szépen megfejtését. Meglepetés ajándékunkat postázzuk önnek Egerbe.
1: Köszönöm szépen, viszontlátásra.
0: Én pedig köszönöm szépen, hogy velem játszott. További szép napot kívánok önnek is, és minden kedves hallgatónknak, mert hogy kedves hallgatóink, jó társaságban nagyon hamar elrepül az idő, és így jártunk most a péntek reggeli játékkal is, mert hogy valóban a mai péntek reggeli játékunk végéhez értünk. Ím Jurik, dél-koreai szakszofonos már játszik itt a, mondhatom úgy, az elköszönésem alatt egy csodálatosan szép felvétellel fejezem be ezt a mai péntek reggeli játékot. Szívhez és lélekhez szóló szép dallam ez is, amelyet még 9 óráig meghallgatunk. Köszönöm szépen a zenei szerkesztő Németh Tamás, aki ma dolgozott utoljára a Szent István Rádióban. Köszönöm szépen az ő munkáját és szolgálatát, örülünk, hogy együtt dolgozhattunk vele, és elviszi az élet egy más területre. Kívánjuk, hogy sok siker érje ott is, és legyen sikeres és boldog az életem. És köszönöm szépen a technikai munkatárs Tompos Péter munkáját is. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Kellemes időtöltést, szép napot és szép hétvégét kívánok önöknek.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban július 11-én szombaton. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si ökológiai központban, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az esemény a 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato Si oktatási központ, a szeretetszolgálat dikasztériuma és a római egyházmegye együtt szervezte. A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök, arról beszélt. A magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop önkény címmel tartott rendezvényen közölte. Azért fogadta el a felkérést, hogy a tüntetésen beszédet mondjon, mert a demokráciát veszély fenyegeti. Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Áder János a Sándor palota és a környező épületek által határolt területet zsúfoltan megtöltő hallgatósága előtt úgy értékelt. Az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. Nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon. Magyar Péter alkotmánysértő módon törvényellenesen akarja eltávolítani a hivatalban lévő köztársasági elnököt, korlátozni akarja a választójogot, önkényesen különbséget akar tenni a 70. évüket betöltött alkotmánybírók között, és meg akarja szüntetni a magyar föld és a nemzeti vagyon minősített alkotmányos védelmét, jelentette ki. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a rendezvényen arról beszélt, hogy az alkotmányosság, a jogosság, a magyar demokrácia, szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett állnak ki. De elvárják, hogy az államfő is álljon ki mellettük és az alkotmányos rend mellett. Szűcs Gábor, a Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, a kormány az alaptörvény módosításával olyan példátlan önkényt vezetne be, amelyre minden jóérzésű magyar embernek nemet kell mondani, a tiszásoknak is. A rendezvényen több fideszes és KDNP-s politikus is megjelent, ott volt Semjén Zsolt, a KDNP elnöke is, akit a színpadról köszöntöttek. A tüntetést élőben közvetítette a Fidesz és Orbán Viktor közösségi oldala is, de a volt miniszterelnök nem tűnt fel az eseményen. Később a közösségi oldalán megköszönte mindenkinek a részvételt és azt írta, hajrá Súlyog Tamás, éljen Áder János! Magyar Péter kormány a gazdaságpolitika helyett Facebook politizálást folytat, közölte Bencsik János, a Fidesz országgyűlési képviselője a Távirat irodával. A képviselő közleményében úgy fogalmazott, 2 hónap telt el érdemi döntések nélkül, ez veszélyes a magyar gazdaságra és veszélyes a költségvetésre, tette hozzá. Szavai szerint a költségvetési hiányt 2025-ben is 5% alatt lehetett tartani, ezt idén is meg lehetett volna csinálni, de ennek érdekében még nem tettek semmit. Nyilvánvalóan nevetséges, hogy a Tisza kormány beszél üres kasszáról, amelyik szeptemberre iskolakezdési támogatás kifizetését ígéri. Miből fizetnék ki, ha tényleg üres lenne a kassa, vetette fel. Végül az időjárásról. Általában napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű, az északi-északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben 24 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 10-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket a mai adás társszerkesztője és egyben műsorvezetője, Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként hamarosan a sajóládi búcsúról készített összeállításomat hallják, majd az éghajlatváltozásról és az extrém időjárásról beszélgetünk Rázsi András meteorológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A mikrofonnál a szerkesztőt, Farkas Erzsébetet hallják. Idén, július 5-én vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő Szent Misén ünnepelték a Sajóládi Egyházközség búcsúját. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott ünnepi Szent Mise elején Varga Béla, Sajóládi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Sajóládi templom búcsunk ünnepnapján. Nagyon szép, verőfényes napra virrattunk rá. Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves híveimet, zarándokokat, oltár körül lévőket, különösképpen itt középen álló Barta Márton, Miskolc Vincenti templomból érkezett kaplánatyát, ki elfogadta meghívásunkat, hogy ezen a szép ünnepnapon velünk együtt ünnepeljen, és velünk együtt köszöntse boldogságos szűzanyát, aki elzarándokolt Erzsébethez. Hát valószínűleg azért a szűzanya nem autóval indult el, mint ahogy Márton atya ma délelőtt, de ő is zarándokolt, hanem is Erzsébethez, de hozzánk zarándokolt el, és lehet, hogy ennek a zarándoklatnak a tapasztalatait fogja megosztani velünk most majd ünnepi gondolataiban, és tisztelettel fölkérem most őt, mutassa be búcsúi szentmis áldozatunkat.
0: Barta Márton, Miskolc Vincenti káplánatyám a köszöntésem ezekkel a szavakkal válaszolt.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, én is nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és nagy szeretettel köszönöm meg Béla atyának ezt a tiszteletteljes felkérését, hogy amikor Szűz Mária ellátogat Erzsébethez, és lehet így is fogalmazni, hogy elviszi hozzá Jézust, hogy az Isten találkozzon az emberrel, akkor különleges módon mi is tudunk találkozni egymással is, és az Istennel is. Be tudjuk őt fogadni szívünkbe, lelkünkbe, és mi magunk is el tudjuk őt vinni otthonainkba, családjainkba, baráti körünkbe.
0: Most Barta Márton atya szent beszédét hallják.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, sietés, találkozás és újongás jellemzi az imént hallott evangéliumi részletet, és talán ezt a mai különleges ünnepünket is. Sietés, hiszen hallottuk, ahogy Mária maga is siet Erzsébethez. Siet, hogy megossza a nagy titkot. Siet azért, hogy biztos benne volt az ő sietségében azért az is, hogy egyfajta megbizonyosodási vágy. Hiszen, hogyha elővesszük Lukács evangéliumát, és elolvassuk az imént hallott szakasz előzményét, akkor ugye Gábriel arkangyal hírül adja Máriának, hogy lásd, Erzsébet is idős kora ellenére gyermeket hord. És valószínű ez is benne volt Máriának a sietségében. De mégis talán az, hogy találkozni egy olyan személlyel, aki maga is óriási titkot hordoz szíve alatt és szívében, és hogy ezáltal meg tudja osztani azt a nehézséget, hogy ő neki is egy óriási titkot kell hordoznia. És elég, hogyha csak azt nézzük, vagy arra gondolunk, hogy azért a különleges titkokat az ember meg akarja osztani. És így van ez Máriával is. És igazság szerint, amikor odaér Erzsébethez, ebben a nagy sietségében különleges találkozás is megfogalmazódik és kezdetét veszi. Miért érdekes? Érdekes azért is, ahogy Zakariás és József, bár most nem jelenik meg a színen a két személy, sem a neve, mégis az ő környezetükben, Máriának és Erzsébetnek a környezetében ott vannak. És igazság szerint még egyik se nagyon tud semmit. Ugye Zakariás néma, József pedig nem tudja, hogy mi történik. Lehet, hogy Mária elkéreckedett és elment Erzsébethez, József mellől, de nem osztotta még meg vele, hogy mi történt. És József még nem tud semmit. Zakariás már tudhat valamit, hiszen tudjuk jól, hogy őt is meglátogatja Gábriel, és elmondja neki, hogy mi fog történni, bár ő kétkedéssel fogadja Istennek ezt a nagy hírét, ezt a nagy csodáját, és ezáltal megnémul, mégis sok mindent nem biztos, hogy meg tud vele osztani Erzsébet. Ami valamilyen szinten hogyha csak itt most a hölgyekre tekintek, akik ugye nagy valószínűséggel azért édesanyák, azért tudják ezt, hogy az édesanya terhét, vagy az édesanya gondját igazság szerint csak egy másik édesanya tudja különleges módon megérteni. Bár a férfiak, férjek szeretnék, és természetesen szeretettel fordulnak, de azért valahol ez így van. És igazság szerint a nagy sietségében Máriának, amikor titkot visz szívében és szíve alatt, különleges módon hallunk egy titokról az olvasmányban. Egy olyan titokról, ami vágyként is és reménységként is megfogalmazódik az ember és emberiség számára. Egy titokról, megszabadulás, felüdülés titkáról és Isten különleges jelenlétének ajándékáról. Erre várt az emberiség, erre vágyakozott, és most ez a titok valósággá válik Mária életében, és ezt viszi Erzsébethez. És mikor odaér, akkor találkozik vele. Mondhatjuk azért azt, hogy ez egy nem várt találkozás, és különleges találkozás. Hogy Béla atya is említette, Mária nem valószínű, hogy beült az autónak a sofőr ülésébe, vagy az anyós ülésére, és akkor elindult Erzsébethez, meg az se valószínű, hogy amit mi ilyenkor csinálnánk, gyorsan elővette a telefonját, és fölhívta volna, hogy na, Erzsike, akkor főzzél egy kávét, már is ott vagyok, hanem elindul. És egyszer csak megérkezik. Valószínű Erzsébet valami házi munkában lehetett, amikor Mária belép hozzá a házba, és köszönti őt. Mégis ez a köszöntés által mondhatjuk azt, hogy Erzsébetnek minden porcikája, sőt, még a magzat is megmozdul. Hiszen egy különleges személy érkezett. Egy nem várt személy, és mégis az ő köszöntése különleges módon hat. Valahol talán lehet, hogy mi is tapasztaltunk már ilyet. Amikor megleptek bennünket, egy nem várt személy, aki különleges a mi számunkra, és mégis belépett és köszönt, üdvözölt minket. És ez bennünket is különleges módon felüdít. Az ilyen köszöntés, az ilyen nem várt találkozás. De valahol, hogyha még mélyebben beletekintünk az evangéliumba, akkor ez nem egy felszínes találkozás Mária és Erzsébet között. Bár talán mindennapos ez a köszöntés, mindennaposnak tűnik ez a találkozás, mégis Lukács különleges módon, szavak által, amiket Erzsébet is mond, illetve hogy Mária reagál Erzsébet szavaira, különleges módon invitálnak bennünket, hogy még mélyebbre tekintsünk, és meglássuk azt, hogy Jézus és az ő hordozója találkozik az emberrel. Ahogy a Szent Mise elején is mondtam, különleges módon mondhatjuk azt, hogy itt Isten találkozik az emberrel. Ez mindig különleges találkozás. Különleges találkozás, hiszen bármikor olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Isten odalép az emberhez, különleges módon elindul egy alakulás. Elindul egy nem várt folyamat, amelynek különleges gyümölcsei lesznek. De valahol ezen az átalakuláson és változáson túl a legnagyobb gyümölcs az újongás. A sietés, találkozás és megosztás gyümölcse az újongás, Istennek a dicsérete. Mária Magnifikátjában halljuk ezt, ahogy majdhogy nem mondhatnánk úgy, hogy különleges módon és a legkülönlegesebb szavakkal osztja meg Erzsébettel az ő tapasztalatát, az Istennel való találkozását. Mi is, amikor mindig valami hatalmassal találkozunk, vagy amikor az ember valami hatalmassal találkozik, vagy találja szemben magát, sok érzés fogalmazódhat meg benne. Megfogalmazódhat ilyenkor az emberben egyfajta félelem, hogy most mi lesz velem. Megfogalmazódhat egy rettegés is, hogy na talán elveszik ilyenkor az ember. Egyfajta ijegység. De ugyanakkor, amikor szeretettel, és örömmel találkozik valami hatalmassal, akkor az újjongás fogalmazódik meg az emberben, az ember szívében. És nagyon érdekes, hogy most mit is mond nekünk ez a mai ünnepünk, ez a hármasság, a sietés, találkozás és újjongásnak a hármassága. Hiszen elmondhatjuk azért azt, hogy ha mi megtudunk valami titkot, akkor az hajt bennünket is, hogy megosszuk embertársainkkal. Megosszuk azokkal, akiket szeretünk, akikben megbízunk, vagy akik felé valamilyen bizalmi kapcsolattal vagyunk. De azért azt is bevallhatjuk, hogy ma általában ez pletykában szokott kimerülni. Szoktunk pletyózni, és ez a mi megosztásunk. Majd, hogy nem mondhatnám úgy, hogy úgy kezdjük, hogy ó, hallod, hogy mi történt, és akkor folytatjuk. Hogy kivel mi történt, hogyan történt. És valahol ez egyfajta felszínes megosztás. Egy felszínes sietség. És valahol emiatt elveszlik az a mély megosztás, amire alkalmunk nyílhatna a találkozásban. Mert ami igazán mélyen érint bennünket, ami igazán lejátszódik Isten és én közöttem, azt nem nagyon szoktuk megosztani. Ami az imádságban van, amit az imádságban megtapasztalunk, amit az Istenből meglátunk, megélünk, az valahol mélyen rejtve marad bennünk. Holott

0: De azért ilyenkor lejátszódik bennünk, hogy ó, hát de a másik azért annyira nem vallásos, nem olyan templomba járó, mint én, lehet, hogy nem is imádkozik, mint én, de mégis, hogyha mi megtesszük az első lépést, akkor már megtettük azt, amire Jézus hív bennünket. Hiszen a tanúságtétel egy lehetőség a mi számunkra. Lehetőség azért, mert ezáltal mi is fölfedezzük és egyre inkább megértjük az Istennel való találkozásunkat, találkozásainkat. És erről tudunk beszélni másoknak, és tudjuk a másikat is segíteni, hogy ilyen nyitott szemmel és nyitott szívvel járhasson mindennapjai életútján. És megengedhetjük azt is ilyenkor magunknak, amit hallottunk a Szentleckében, hogy a jó és a szeretet kerüljön előtérbe. Mert azért valljuk meg őszintén, általában nem a jó dolgokról szoktunk pletykálni. Hanem amikor a másik ember személye előtérbe kerül egy-egy pletyka szintjén, akkor a rossz jön elő mindig. De valahol ott van azért a másikban is a jó. Mindannyiunkban. Olykor-olykor tapasztaltam én is, amikor beleestem ilyen pletykába, ilyen pletykálkodásba, amikor akartam fordítani a beszélgetésen egyet akkor, és előhoztam, hogy na jó, akkor mondjunk valami jót is vele kapcsolatban, akkor általában ilyenkor szokott elhalni a pletykálkodás. Mert a rosszat nagyon gyorsan föl tudjuk sorolni, és a jó elbújik. A jót ilyenkor elvesztjük szemünk elől, és már nehéz megfogalmazni azt. Mégis meg kell tudjuk fogalmazni a jót is a másikkal kapcsolatban, nem csak a rosszat. Mert ez segít, hogy a másikkal való találkozásunk nyitott és tiszta maradhasson és lehessen. És amikor mi magunk is tanúságot teszünk az Istennel való találkozásunkról a másik embernek, lehet, hogy nem úgy, hogy na, akkor most átmentem a szomszédba, és akkor belekezdek, hogy képzeld már el, hogy tegnap hogyan találkoztam az Istennel, hanem lehet, hogy csak annak a szintjén, hogy a jóról kezdek el beszélni, jó dolgokról, amik történtek az életemben, vagy a mai napomban, vagy az elmúlt napomban, napjaimban, ezáltal már tudunk tanúságot tenni az Istenről, és a mi Istennel való találkozásunkról, és akkor a közös újongás tárgya az Isten jelenléte és gondoskodása lesz a mi számunkra is. Tehát a mai napon és ebben a korban, amikor a sietés különleges módon is magával ragad bennünket is, merjünk picit lelassítani, és merjünk találkozni. Nem csak egymással, hanem az Istennel is. És merjünk erről a találkozásról beszélni. A jó találkozásról, az igazi mély találkozásról mindig szívesen tud beszélni az ember, és nagy örömmel, újongással. Ahogyan Mária is tette, amikor Erzsébetnél megszólalt, és Isten dicsérete jött ki az ő ajkán, jött a szavaiban, hogy ezáltal bennünket is megerősítsen, hogy Isten velünk van, és gondoskodik rólunk. Amen.
1: A Szent Mise végén Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkoztunk, hiszen a sajoládi templom belső felújításának munkálatait Csepelényi György pártfogásába ajánlották a hívek.
2: Istenünk, benned bízó közössége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldogozik követőjeként, híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse a mi szétszóródott életáldozata, hite és irántad érzett hűsége, példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
1: Az ünnepi szentmise végén Varga Béla plébános ezeket a gondolatokat fogalmazta meg.
3: Szeretettel köszönöm meg Maci atyának, hogy elfogadta a kívásunkat és ünnepi gondolataival, már tudjutott bennünket, hogy mindig siessünk. Ne,

0: Lassan menjünk, ide-oda tévelyegünk, siessünk. Siessünk mindig Jézushoz. Siessünk Jézussal együtt ide a templomba, hogy vele együtt lehessünk. Együtt köszönthessük a kegyelmet, amely a szívünkbe, a lelkünkbe adódik. És mivel ugye sajuládon vagyunk, akkor siessünk a szűzanyával együtt Jézushoz. Hát bízunk benne, hogy ezt a tanítást mindannyian meg fogjuk fogadni. Azt nem ígérem, hogy számon kérheti rajtunk holnap, holnap után és azután, mert nem fogunk vele találkozni, de ígérem, hogy azért fogunk sietni a templomba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott sajóládi ünnepi búcsúi szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével lezárult.

0: Egyre gyakrabban tapasztaljuk az időjárás változását, különösen a nyári forróság hatásait, és azt tapasztaljuk, hogy sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Műsorunk folytatásában most ezen okokról beszélgetünk Rázsi András meteorológussal.
1: Kedves hallgatóink, érdekes téma következik, ezzel gyakran foglalkozunk, és mindenki szakértő benne. Az időjárásról lesz szó egyebek mellett, és néhány kitekintést is teszünk. Dr. Rázsi Andrással, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusával, aki nem mellesleg meteorológus is. Szeretettel köszöntelek.
2: Örülök, hogy itt lehetek, szervusz.
1: Időjárási szélsőségekről azt hiszem, hogy nyugodtan beszélhetünk, hiszen mindenki a bőrén tapasztalja, hogy forró nyarak vannak, és egyre forróbbak, és minden más egy picit, mint gyermekkorunkban volt. Azt lehet mondani, hogy ez most már egy végleges folyamat, és megállíthatatlan?
2: Ugye az éghajlat az mindig is változott, ez még önmagában talán nem is olyan meglepő, hiszen hogyha visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a Római Birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni. Szóval ez egy létező dolog, de ami most van, az viszont egy kicsit, hogy is mondjam, meredekebb, mint ami azelőtt tapasztalható volt, és hát bizony most már ezzel kell együtt élnünk, tehát azok, amik hát hogy pár évtizede még csak egy ilyen óvatos beslések voltak, azok most már a valóságá váltak.
1: És egyértelműen kijelenthető, hogy emberi tevékenység fokozza ezt, nyilván mondtad, hogy ez magától is történik, de azért rátesz még egy lapáttal az ember.
2: Hát természetesen igen, hát annyira nem vagyunk jók, tehát hogyha a Föld az éppen egy lehűlő stádiumban lenne, akkor hiába lenne az emberi tevékenység, az tovább hűlne, tehát itt azért olyan energiákról, olyan folyamatokról van szó, amihez, bár szeretnénk ugye magunkat ilyen mindenhatónak hinni, de tehát közel sem vagyunk azok, ezt azért tudjuk. De hát itt viszont az van, hogy egy eleve melegedő stádiumban lévő földre bizony rátettünk jó pár lapáttal, jó néhány lapáttal, és hát olyan tendenciák alakultak ki, amelyek régen mondjuk lezajlottak 4-5 emberöltő alatt, azok most egy emberöltő alatt zajlanak le, és hát bizony így nehezebb hozzá alkalmazkodni.
1: Van még a hétköznapi embernek mozgástere abban, hogy egyáltalán valamit tegyen ez ellen, vagy ez csak egy inkább ilyen önnyugtatás lehet, vagy a klímaszorongás enyhítése, hogy én a hétköznapi életemben tudok-e tenni valamit?
2: Tehetünk, igen. Tehát nagyon sok mindent tehetünk. Ugye hát szokták mondani, hogy a világ olyan, amilyenné tesszük. Szóval meg én mindig azzal szoktam zárni az ilyesmi előadásaimat, hogy persze én tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de hogyha ezt minden fecske elhiszi, akkor nem lesz sosem nyár, és nem lesz még tavasz sem. Tehát természetesen tehetünk valamit. Hát nyilván döntéshozói szinten kellene elsősorban megfogni a dolgot, és hát bízunk a döntéshozónknak, a döntéshozóinknak a bölcsességében ezzel kapcsolatban. De hát mi magunk is azért nem mindegy, hogy amikor reggel kikelünk az ágyból, és mehetünk kerékpárral valahova, akkor bevállaljuk azt talán kisé kényelmetlenebb fárasztó utazási eszközt, vagy magunkkal viszünk másfél tonna vasat minden áron, ugye, hogy most például a közlekedést, hogyha nézzük, de ha már autóba kell ülni, akkor azért válasszuk meg, hogy milyen járművet vezetünk, hogy az mennyit fogyaszt. Azt, hogy otthon hogyan gazdálkodunk az energiával. Hát, hogyha minden ember minden héten 1 kiló széndioksziddal kevesebbet bocsájt ki, azáltal, hogy egy kicsit éghajlat tudatosabban éli az életét, hát számoljuk ki, hogy ez 10 millió magyar állampolgár esetében az heti szinten mennyi széndioxidot jelent, és hát ugye a világ többi részéről nem is beszélve.
1: Egy új szót tanultunk meg mostanában, ez pedig a hőkupola. Mit is jelent ez pontosan?
2: Hát ez egy új elnevezés az anticiklonnak, szóval most ugye ilyen volt régebben. Ezt sokszor kellett az utóbbi hetekben magyaráznom, így akár médiában, akár így hétköznapi szinten. Hát az angol szász irodalom nevezte ezt a jelenséget így hőkupolának, és hát valakinek megtetszett ez az elnevezés, lefordította szabadon, és akkor most innentől kezdve mondjuk úgy, hogy honosodott a magyar nyelve, nem olyan nagy baj ez, hát ugye nagyon, nagyon szemléletes, nagyon, nagyon jó szemlélteti azt, ami valóban a jelenséget jelenti. Hát a hőkupola az egy anticiklonhoz kötődik, az anticiklon az egy magasnyomású képződmény, és a magasnyomású képződmény szennyeződményekre az, ami jellemző, hogy a levegő zömében lefelé áramlik. Éppen ezért megáll benne úgymond a légmozgás, tehát nincsenek ilyen szelek, legfeljebb az anticiklonnak a peremén fújdogál valamennyi szél, de a közepén szinte egyáltalán nincsen légmozgás, mivel nincs felhőképződés a nyári anticiklonokba, a téli anticiklonokba köt szokott képződni, de az egy másik történet, majd arról novemberben beszélgessünk, de hogy a nyári anticiklonokban, mivel nincs felhőképződés, ezért a napsugarak azok akadálytalanul jönnek, és hát mivel ilyenkor elég meredeken süt a nap, ezért kialakul elég hamar a hőség, ami hát általában, mivel meleg légtömegben vagyunk, ezért magasabb a páratartalma, és tehát ez a füllett hőség alakul ki benne. Hát az utóbbi hetekben tapasztaltuk, igen, kellemetlen tud lenni.
1: És ugye az időjárásnál vannak, amik károkat is okoznak olyan értelemben, hogyha a jégesőt nézzük, ezt ugye nem nagyon szeretik az emberek, mert a épületekben, növényzetben tesznek károkat, és hát ez ellen találták ki, hogy vannak különféle módszerek, különösen mondjuk borvidékeken, és akkor itt az egri borvidékre kanyarodunk, ahol szintén alkalmaznak egy ilyen technológiát, és ezzel kapcsolatban vannak képzetek, amiket terjesztenek emberek. Először beszéljünk arról, hogy ez hogyan működik, és hogy mit csinál, és mit nem csinál. Talán ez az utóbbi még fontosabb.
2: Hát, hagyj kezdjem akkor az utóbbi, jó? Mostanában fölröpent megint a dolog. Általában, hogyha megjelenik, akkor most már nevezzük így hőkupola, megjelenik egy ilyen kánikulai időszak, akkor általában 2-3 nap, de egy héten belül biztos, hogy megjelennek azok a hangok is, hogy hát ez biztos azért van, mert hogy azokkal a talajgenerátorokkal ott elfújják a felhőket, megszüntetik a felhőket, mert megfigyeltük, mert azelőtt nem voltak ezek a talajgenerátorok, és akkor volt rendes eső. Zárójelben megjegyezném, hogy régebben is volt a száj, tehát ez azért nem egy új keletű dolog. Na most érdemes lenne megnézni ezeknek a derék állampolgároknak, hogy vajon a kánikulában, a hőkupola kellős közepén működnek ezek a talajgenerátorok, segítek? Nem. Tehát akkor nem működnek, akkor nincsenek üzemeltetve, de akkor az első kérdésedre válaszolva, hogy hogyan is működnek. Hát ugye kicsit vissza kell mennem ahhoz, hogy hogyan képződik a csapadék. Ugye mindenki tapasztalja, hogy télen, amikor az ablakunk hidegebb, akkor ugye pára lecsapódás szokott megjelenni rajta. Miért történik ez meg? Hát maga a hőmérséklet alakulása miatt van, ugyanis az, hogy a vízgőz mennyi képes megmaradni a légkörbe, az függ attól, hogy mennyi a levegőnek a vízgőztartalma, egy, kettő, az, hogy mennyi a levegőnek a hőmérséklete. Tehát ugye nem véletlen az, hogyha bemegyünk egy pincébe, vagy egy hidegebb helyiségbe, ahol ugye állandó 10 fok van, akkor mit tapasztalunk, hogy általában ezeknek az egri pincéknek is ugye nedves a faluk. Ugye ugyanaz a vízgőztartalma van annak a levegőnek, hiszen cserélődik folyamatosan a külső légtömeggel, de ott ugye alacsonyabb a hőmérséklet, és ott már képes kicsapódni. Na most nyáron nem tapasztaljuk ezt a kicsapódást, pedig hát nagyobb a vízgőztartalma a levegőnek, viszont sokkal nagyobb a hőmérséklete is, ezért az ablakainkon ugye ilyenkor nincs pára kicsapódás. Na most, ha elindulunk a légkörben fölfelé, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyre hűl, ugye, itt normál állapotban a légkör egyre hidegebb, és ahogy hűl a levegő, ugye egyre könnyebben tudnak kicsapódni ezek a vízgőz részecskék, de mire csapódnak ki? Hát apró pici porszemekre, amelyek ott lebegnek a légkörben. Tehát ez a kettő kell a csapadékképződéshez, a vízgőz és az úgynevezett aeroszol, ami lebegő, nagyon apró kis porszemecske. És arra elkezdenek kicsapódni, és hát megfigyelhetjük, hogy a gomolyfelhőknek az alja az viszintes, és hát azért viszintes a gomolyfelhők alja, mert ott van azon a szinten, ahol elkezd kicsapódni. Tehát ott telítődik a levegő pára tartalma. Na most elkezdenek kicsapódni ezek a kis részecskék, egyre elkezdenek hízni, egymással is ütköznek, magába szívja a környező levegőből a páratartalmat, és egyre nagyobb lesz az a cseppecske, és végül, amikor a gravitáció az már nagyobb, mint a ráható erők, amik őt a levegőben tartották, akkor elindul lefelé, ezt úgy hívjuk, hogy esőcsepp innentől kezdve. Na most, hogyha nagyon nagy az emelkedés, tehát nagyon nagy az emelési index a légkörben, és nagyon magasra föl tud menni ez a cseppecske, akkor meg is fagy, és mert már annyira hideg van, hogy már 0 fok alá kerül a hőmérséklet, megfagy az a cseppecske, és mire leér általában megolvad, kivéve, hogyha nagyon sokáig marad odafönt, mert akkor olyan nagyra hízik meg, hogy amire eléri a talajt, addigra nem képes megolvadni, és ezt hívjuk jégesőnek. Na most mi annyit tudunk tenni, hogy magát a vízgőztartalmat nem tudjuk befolyásolni. Az emelést azt nem tudjuk befolyásolni. Itt olyan energiákról beszélünk, hogy erre az ember egyszerűen alkalmatlan, hogy ezt bárhogy is befolyásolja. Viszont egy dolgot tehetünk, hogy úgy csapjuk be a felhőt idézőjelbe, úgy verjük át egy kicsit a felhőt, hogy belelövünk egy kis jég magot, tehát egy kis szállóport, és ahelyett, hogy néhány nagyszemű jég keletkezne, így sok apróbb jégszem keletkezik, így, és az apróbb jegeknek, mire elérik a talajt, nagyobb esélyük van megolvadni. Tehát így működik a jégeső elhárítás. Tehát ettől még a felhő az ugyanúgy képződik, ettől még a csapadék ugyanúgy képződik, az a vízmennyiség az ugyanúgy kicsapódik, az kicsapódott vízmennyiség el fogja érni a talajt, tehát a csapadék mennyiségét és helyét azt nem tudjuk befolyásolni, egy dolgot tudunk befolyásolni, hogy ez ne jég, hanem víz formájába jöjjön le. Remélem, tömör voltam és érthető.
1: Azt hiszem, igen. Mit kell tudni erről az anyagról, az ezüst jodidról? Ez például mennyire káros a környezetre?
2: Semennyire. Röviden és tömören. Tehát ez teljesen ártalmatlan, nem véletlenül használják ezt ez teljesen neutrális anyag. Hát eleve, hogyha kilóra nézzük, akkor nagyon minimális mennyiség, ami kikerül ilyenkor a környezetbe. Tehát ugye nagyon el van porítva. Jó, hát mondjuk az, hogy kevés, hogyha mérgező lenne, a kevés is sok, hiszen ugye 1 gram cián elég egy 100 kilós embernek is, hogy vége legyen. De tehát ez még önmagában, hogy kevés, ez még nem indok, de úgy önmagában is maga az anyag az teljes mértékben ártalmatlan. Számtalan kísérlet és vizsgálat ezt már igazolta.
1: És akkor haladjunk tovább az összeesküvés elméletek mentén, hogyha már itt belecsaptunk. Chemtrail, kedvenc téma.
2: Nagyon szeretjük, igen.
1: Ugye a repülőgépek gyerekkorunkban mondtuk, hogy húzzák a csíkot, és hát látjuk olykor, hogy az égen sok-sok csík látható, és vannak, akik következtetnek arra, hogy itt mindenféle anyagok kerülnek a levegőbe, amik szándékoltan az emberi élet károsítására szolgálnak, holott fizikával ez is magyarázható, hogy mi is van ott a repülőgép mögött.
2: Természetesen ugyanaz történik, amit eddig is beszéltünk. Hát ugye a repülőgép, ahogy száll, hát szeretnénk azt mondani, hogy ott aztán nincsen káros anyag kibocsátás, de hát van, sajnos, nem is kevés. Hát többek között a motorból, ahogy elégeti azt az anyagot, ami őt előre löki, és ugye húzza a csíkot. Hát mondjuk a gyerekkorunkban nem feltétlenül tudtuk még eldönteni, hogy a repülőgép húzza a csíkot, vagy a csík tolja a repülőt, de és amúgy mind a kettő igaz, hogyha így jó belegondolunk, de a lényeg az, hogy ott ugye megnő ennek az aeroszolnak a koncentrációja, és akkor ott a levegőnek a vízgőztartalma az azonnal ott kikondenzálódik rá. Hát van, amikor olyan állapotban van a légkör, hogy egyszerűen ez nem tud gyorsan elpárologni. Ez megint csak azon múlik, hogy éppen milyen szelek fújnak ott a magasba, és milyen a vízgőztartalma, mennyi a hőmérséklet változás így a különböző szintek között, tehát ez millió meg egy dolgon múlik. Hát most chemtrail. Annyit azért szeretnék jelezni, hogy ha valamelyik idegen ország a mi fejünk fölött permetez ki akármilyen minket károsító anyagot, akkor ők jó eséllyel többet kapnak belőle, mint mi. Mert mire az szétosztik és eléri a talajt, mert ugye az USA-t szokták mondani, hogy biztos ők csinálják, hát nagyjából mire az eléri a talajt, addigra az USA-ba ugyanannyi fog belőle visszahullani, mint ránk, vagy még lehet, hogy több is. Ugyanis a nyugati szélzónában vagyunk, tehát amíg a mi fejünk fölött vannak kondenz csíkok, hogyha lenne is belőlük valami, mint ahogy nincs, akkor nem kell aggódni, mert akkor azt nem mi fogjuk megkapni.
1: Tehát a kondenszcsík az valójában egy fura alakú mesterséges felhő.
2: Így van. Ez gyakorlatilag felhőnek minősül, hiszen a felhőnek a definíciója az, hogy az a légköri képződmény, ami a fény útjába akadályt képez. Tehát ez, ilyen értelemben a kondenszcsík természetesen felhő.
1: Te tanárként is dolgozol. Mennyire sikerül, mennyire lehet ezeket a végülis alapvető információk, amik most elhangzottak, és nagyon fontosak, és elég érthetően hangzott el, mennyire sikerül ezeket átadni, mennyire van erre lehet lehetőség, módszer, hogy a felnövekvő generáció ne ilyen elméletek mentén gondolkodjon, hanem egy picit azért a tudomány tisztelete és a tudományos tények is megjelenjenek.
2: Hát ez ugye olyan a világ, amilyenné tesszük, hogy ezt már beszéltük. Nyilván tanártól függ, hogy ebből mit visz ki a katedrára. Magam részéről mindig azt szoktam mondani, hogy minden egyes fizika óra, de ezt akár a kémia vagy biológia órára is mondhatnám, hogy minden természettudományos óra, ahol nem volt gyakorlati példa, ahol nem volt elmondva, hogy ennek hol van gyakorlati haszna, vagy hol jelenik meg a természetben, azt hiába volt megtartani, az fölösleges volt megtartani. Magam részéről ugye fizikát tanítok, és nagyon-nagyon igyekszem gyakorlatiassá tenni a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy nem számoljuk ki a dolgokat, nem azt jelenti, hogy nem írjuk fel azokat a képleteket, de hát mindig azért hozzátesszük azt is, hogy ez honnan indult, és mire lesz jó nekünk. Hát ugye, amikor föltesszük ezt a kérdést, hogy de miért kell nekem fizikát tanulni, amikor nem is akarok fizikus lenni, hát többek között azért, mert hogyha az ember szembesül azzal, hogy egy ilyen zivatarfelhőben annyi energia szabadul föl, mint 25 atombombában, akkor fölteheti a kérdést, hogyha megtanul kritikusan gondolkodni, hogy biztos, hogy ennyi energiát mi képesek vagyunk megakadályozni? Tehát ki biztos, hogy útjába tudunk állni ennyi energiának? Segítek a válaszba? Nem.

Kedves hallgatóink, dr. Rázsi András meteorológussal, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusával beszélgettünk, és ezzel mai műsorunk véget ért. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket az adás társszerkesztője és a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszont hallásra! Közéleti adásunkat ma este 22 óra 5 perctől és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A tiszás önkényuralom kiépítése és Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor Palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök, arról beszélt. A magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen közölte. Azért fogadta el a felkérést, hogy a tüntetésen beszédet mondjon, mert a demokráciát veszély fenyegeti. Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Áder János a Sándor Palota és a környező épületek által határolt területet zsúfoltan megtöltő hallgatósága előtt úgy értékelt. Az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. Nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon. A Parlament Törvényalkotási Bizottságának csütörtöki ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítvány megtárgyalása során a bizottság azzal is egyetértett, hogy a javaslatban ne szerepeljen az önálló szabályozó szervek, például az energetikai hivatal önálló alaptörvényi szabályozásának megszüntetése. Az indoklás szerint az új alkotmány előkészítése során részletesen meg kell vizsgálni az önálló szabályozó szervek önálló alkotmányos jogállását. Ezért ezen szervek alaptörvényben foglalt meghatározásának hatályon kívül helyezése jelenleg nem sürgető. Politikailag motivált döntés alapján rúgtak ki utolsó civil munkahelyemről, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán, hivatkozva a másodfokú bíróság döntésére. A miniszter bejegyzésében arról írt, munkajogi pert indított volt munkáltatója a Neumann Nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság ellen azután, hogy kirúgták egy nyilvános felszólalása miatt. Hozzátette, a másodfokon eljáró fővárosi ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, és kimondta, hogy jogellenesen rúgták ki, miután a Kossuth téren 2024. április 6-án tartott demonstráción határozottan felemelte szavát az állam és az egyház összefonódása ellen. A pilisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László erdészeti erdei iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyerekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a távirati irodával. A fejlesztés 64 millió forintból valósult meg, amelyből 44 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19 millió forintot a pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Az 1988-ban alapított, később alapítója nevét felvevő Madas László Erdészeti Erdei Iskola új szemléletet honosított meg. A természetet nem csupán tananyagként, hanem közvetlen élményként mutatja be a gyermekeknek. Az erdei iskola azóta is teljes kapacitással működik, évente mintegy 8000 látogatót fogad, írták. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megújul és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs a posztjából hozzátette, a minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Ahogyan tudja ezt a kamara biztosítani kérdésre válaszolva, a miniszter közösségi oldalán kiemelte, megújul a kamarai választás rendje, szigorítja az összeférhetetlenségi szabályokat, megteremti a miniszteri törvényességi felügyeletet és megszünteti a kamara választott tisztségviselőinek, társadalmi státuszú vezetőinek díjazását. A kamarai dolgozók javadalmazása nem változik. Végül az időjárásról. Általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 24 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
2: Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
3: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban ezúttal megismételjük a május 22-i összeállításunkat, amelyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Világelső lett a miskolci Ehető Erdő élményprogram, amely elnyerte a világ legjobb fenntartható turisztikai projektjének járó elismerést a Green Destinations nemzetközi versenyén. A rangos elismerés alkalmából Tóczántai József, Miskolc megyei jogú város polgármestere ünnepélyes keretek között mondott köszönetet a projekt megálmodóinak és megalkotóinak. A város vezetője a Gastro Express létrehozóit is köszöntötte a rendezvényen. A meghívott vendégek különleges gasztronómiai élményben részesültek, ugyanis az eseményen az Ehető Erdő természetes alapanyagaiból készült finger food menüsort is megkóstolhatták. Elsőként Miskolc polgármesterének köszöntőjét hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
4: Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, és talán mondhatom azt, hogy kedves barátaim, mert nagyon sokan azok közül, akik itt vannak most velünk, azok talán azt mondhatom, hogy az elmúlt időben sok lendülettel, nagyon sok innovatív ötlettel és barátsággal álltak hozzá ahhoz, aminek a végeredményét tulajdonképpen itt látjuk. Ha megengednek egy-két személyes gondolatot, mindig minden nagy projekt embereken múlik, és az embereknek a kitartásán, és azt, hogy ezeket a projekteket mennyire tudják végigvinni. És ennek a mai napnak én azt gondolom, két nagyon fontos szereplője van. Az egyik Gyula barátom, aki itt áll mögöttünk, a másik pedig Henny, aki ott áll, bár nem fönt a színpadon, de azt gondolom, itt lenne neked is a helyed. Hiszen ha az időben egy kicsit visszamegyünk, akkor ez az egész valamikor a Covid idején indult el. Amikor egy ilyen kitűnő ember, mint a Gyula, aki járja az erdőt, és egy olyan nagyszerű vendéglátós, mint Henny, elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogy lehetne hasznosan és jól kitölteni azt az időt, amit a Covid miatt leginkább otthon bezárva töltünk. És ennek az eredménye az lett, hogy most nagyon büszke városvezetőként és büszke miskolciként azt mondhatom, hogy Berlinben egy világsikert ért el ez a program. Kicsit sajnálom, hogy a kampány időszakban történt, mert nem tudtuk ezt kellőképpen megünnepelni, de meg fogjuk tenni nem csak a mai nap folyamán, hanem az elkövetkezendő időszakban is, ezt megígérhetem mindenkinek, mert egy olyan sikert ért el ez a város a közös munkátoknak, a közös együttgondolkodásotoknak köszönhetően, aminek az eredménye azt gondolom, hogy az elkövetkezendő időszakban nem csak gasztronómiai szempontból, hanem turisztikai szempontból is nagyon-nagyon nagy lökést adhat ennek a városnak. Amikor feljövünk ide, és most a polgármester asszonyikkal jöttem föl, arról beszélgettünk, hogy az ember akárhányszor jön föl az avasi kilátóba és néz körül, mindig egészen elképesztő az, hogy milyennek látja a Bükköt, Miskolcot, a Bükkvárosát és ezt a környezetet. Ha kisüt a nap, és látjuk a felhők közül a Bükki tájat, a Bükki részeket, a város részét, mindegyik minden nap és minden órában egy másik arcát mutatja. És igazából az a program, ami legfontosabb vezérhajónk, ez a Bükkvárosa program, ez nem véletlenül szól erről. És ha valaki ide feljön az avasi kilátóba és innen körülnéz, akkor meg fogja érteni, hogy miért gondoljuk mi ezt nagyon fontosnak az elkövetkezendő időszakban. És nem csak azért, mert a Bükk vesz minket körül, ahonnan gyakorlatilag mindent kapunk, a legfontosabbat a levegőt, ami ahhoz kell, hogy egyáltalán életben maradjunk, azon kívül azt is, hogy olyan példátlan természeti gyönyörűsége van a város körülülelő tájnak, ami mindenkit, aki ebbe a városba megérkezik, akárhogy is éljen a világban, hát minimum elképeszti. Ugye, hogyha jól emlékszem, pénteken a barangolásnak az első napján jönnek hozzám nagykövetek. Meghívtunk néhány nagykövetet Európából, hogy örüljenek itt velünk, legyünk együtt büszkék erre a hegyre és erre a vidékre. És én bízom benne, hogy az elkövetkezendő időszakban nagyon sokan viszik majd a jó hírét ennek a városnak, és annak, hogy milyen csodái is vannak Miskolcnak és a Bükknek. És ehhez egy nagyon fontos adalék és egy nagyon fontos dolog az, hogy az ember ne csak jól érezze magát valahol, hanem igyon egy pohár jó bort és egyen valami finomat. És igazából most meg is érkeztünk ennek a mai napnak az egyik legfontosabb részéhez és legfontosabb pontjához, az ehető erdőhöz, ahol bemutatkoznak majd kitűnő szakácsok, kitűnő ötletek és kitűnő gondolatok, de ahogy Henny mondta nekem itt a legelején, a legfontosabb az, hogy ezek finomak legyenek. Tehát nyilván nagyon lényeges, hogy jól nézzenek ki, meg szépen legyenek tálalva, de azért mégiscsak az ember ezt megkóstolja, és szeretne valami nagyon jó élménnyel távozni. Én még egyszer szeretném megköszönni mindenkinek a munkáját, aki ebben a programban az elkövetkezendő időszakban részt vesz még, és azoknak is, akik az elmúlt időszakban segítettek ebben. Enikőt nem említettem meg, pedig őt is meg kellett volna, úgyhogy neked is külön köszönjük. És bízom benne, hogy a Bükki Nemzeti Parkkal, a Lilafüredi Palota szállóval, csak most itt nézek körbe, hogy milyen ismerős arcokat látok, az elkövetkezendő időszakban meg tudjuk valósítani azokat a top pluszos fejlesztéseinket is, amik azt gondolom nagyon sokat hozzátehetnek majd ahhoz, hogy ez a környezet ez méltó és megfelelő legyen akár egy nyugat-európai turista számára is. Tényleg nagyon rövid leszek, amíg a pezsgőt átveszik, és csak annyit szeretnék mondani, hogy az egyik legfontosabb gondolat ennek a mai napnak. Egyrészt, hogy becsüljük meg ezt a díjat, ez egy tényleg egy világsiker. Én nem tudom egyébként, hogy ilyen turisztikai világsikert Miskolc érte el az elmúlt évtizedekben, szerintem nem. És erre hihetetlen dolgokat lehet építeni. Én mindenkinek, aki ebben a munkában részt fog venni az elkövetkezendő időszakban, kívánok nagyon sok erőt, nagyon sok derűt, és rengeteg olyan vitatkozós beszélgetést, ami ahhoz kell, hogy ebből az egészből egy, ahogy Gyula is szokta mondani, meg ahogy te is mondtad, Éva, egy még nagyobb és egy még erősebb fa nőjön ki. Úgyhogy erre és a jövőre. Köszönöm mindenki munkáját, egészségünkre!

0: Az élményprogramról Bozsó Gyula, erdész, a kezdeményezés ötletgazdája beszélt.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és hogy itt most Endüt ünnepelhetjük, a Green Destination díjat, ami egy világdíj, és egy picit rárántja a figyelmet Miskolc városára. De azt gondolom, hogy a legfontosabb egy kicsit ilyen intermezzóként, hogy én készültem polgármesternek egy személyes ajándékkal is, illetve majd lesz egy kis közösségi ajándék is, amit szeretnénk gyorsan átadni, mielőtt a beszédet megkezdeném. Aki volt már valaha életében Gastro Expressen, az tudja, hogy nagyon sokszor úgy kezdődik, hogy ez a Gastro Express, hogy én bemutatkozok, mint Bózsó Gyula erdész, és felszoktam tenni azt a kérdést, hogy tudjátok-e, hogy hogyan megkülönböztetni az igazi erdészt az álerdésztől. És erre egyszerű a válasz. Minden igaz erdésznek van saját sompálinkája és saját szarvaskolbásza. Innen lehet azt tudni, hogy én nem egy miskolci színész vagyok, hanem én tényleg az Észak-Erdő ZRT-nél dolgozok, hogy ezt bizonyításként átadnám polgármester úrnak egy saját
2: készítés sompálinkája.
1: És akkor lenne egy hivatalos átadó ajándék is. Ezt a kis ajándékot polgármester úrnak, ezt egyenesen Berlinből hoztuk, meg is van címezve szépen polgármester úrnak, illetve látszik is, hogy ez Berlinbe lett feladva. És majd meg is kérem polgármestert, hogy bontsa ki, ugyanis ez, és el is árulom, hogy mi van benne, bár ajándékot nem nagyon szokás, hogy előre leszpoilerezni, de mégis azt gondolom, hogy egy fontos információ. Amikor ott álltunk a színpadon, és itt jó pár olyan ember van most itt a teremben is, akivel Berlinben közösen vettük át ezt a díjat, akkor volt velünk egy magyar zászló, amire büszkén feszítettük ki ezen a színpadon, és amikor lejöttünk és átvettük a díjat, akkor pedig ezt mindenki aláírta, aki ott volt, és úgy gondolom, hogy ez a relikvia, vagy az erekje, ez polgármester urat illeti, illetve hivatalosan is Miskolc városát illeti, úgyhogy ezt szeretném most átadni polgármester úrnak. Nagyon sokféleképpen és sok oldalról meg lehet közelíteni magát a projektet, honnan indult. Én egy picit ettől most eltekintenék, hiszen szerintem az itt lévő szereplők mindenki úgy nagyjából tisztában van, hogy hogyan is született maga az Ehető Erdő, az Erdély Gastro Express. Az ugye egyértelmű, hogyha ha már születésről beszélünk, és akár mint gyerekként tekintünk erre a kis projektre, akkor egyértelmű, hogy a szülőszoba maga Miskolc és maga a Bükkhegység. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt újra hazatértünk, és egy ilyen gyönyörű tapét, amit mögöttünk van ebbe a teremben, és szerintem szintén azt jelképezi, főleg, hogyha jobbra nézek, hogy mennyire csodálatos helyen élünk, és mennyire csodálatos helyen tudjuk ezeket a projekteket megvalósítani. Alapvetően, hogyha megnézzük a projektet, akkor három fő pillérből áll, és nagyon sokszor szintén el szoktuk mondani, ez az élmény, tudás és gasztró. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, de hogy Petőfi is mondta, a szavak csak szavak, hogyha megengeditek, nagyon röviden egy picit most kivételesen, ezt én kifejteném, ezt a három szót, és picit, mint a hagymának a rétegeit megnéznénk, hogy mégis mi áll ezen szavak mögött. Kezdjük az elsővel, élmény. Miért is ad ez élményt ez a program, és miért is emelhette a mi élményünk a világ első helyére ezt a programot? Van egy Lilafüredi állami erdélyi vasútunk az Észak-Erdő ZRT üzemeltetésében, itt ugye a Bükk városa mellett. Én azt gondolom, hogy aki valaha életében utazott már a Lilafüredi állami erdélyi vasúttal, az egy maradandó élményt visz magával. Szerintem mindannyian, és hogyha nem is csak Miskolcban gondolkozunk, hanem picit országos szintre is kivetítjük, azt gondolom, hogy szinte majdnem mindenkinek ismerősei, család vagy saját élménye kötődik mondjuk egy osztálykiránduláshoz, egy családi rendezvény, egy családi kiránduláshoz, hogy a Bükki Nemzeti Park szívében utazhatott a Lilafüredi állami erdélyi vasúttal. A maga nemében ezzel a kis 20 km/h sebességgel zakatoló, nyitott kocsikkal egy olyan atmoszférát ad. Én azt gondolom, ahogy egy 6 éves kisgyerek fogalmazott egyszer egy ilyen marketing videóban, nagyon tetszett, hogy besüt a nap, fúj a szél. Én szeretem. Szóval én azt gondolom, mi is nagyon szeretjük Miskolciként a Lilafüredi kisvasutat, és ha megnézzük az attrakciójot, tényleg úgy fűzi föl a gyöngyszemeket, a turisztikai gyöngyszemeket, mint valami füzér. Gondoljuk bele, tehát a Diósgyőri vár mellől indul, szinte szomszédságból, végállomás étterem, elindulunk, zakatolunk felfelé. Ugye megérkezünk Lilafüredre, előtt áthaladunk Magyarország legnagyobb és leghosszabb kisvasúti mélyvölgyi viaduktján, két alagúttal, ott van a hámorító Lilafüredre megérkezve, vagy a két egyedülálló Bükki Nemzeti Park által üzemeltetett barlang, a Méztufa barlang, illetve a Csepkő barlangunk. Majd megyünk tovább Lilafüredről, így nyilván itt van még a vízesés, amit nem lehet kihagyni, vagy akár mondjuk a palotaszálló természetesen az ékő, maga a függőkertjével. És ha megyünk tovább ezen a pályán, ebből az íjből íjbe közlekedő hegyi kis pályán, akkor elérkezünk Magyarország első számú ipartörténeti műemlékéhez, az Őskóhoz, majd pedig tovább haladva gasztronómia szempontból is jelentős állomás, ugye a Pisztrángos, és végül ugye a célállomás Garadna. És hogyha még ezt hozzáveszük azt, hogy mindez a hátteret az erdő, a Bükkhegység biztosítja, akkor azt gondolom, ez egy olyan kombináció, ami turisztikai szempontból halálos, ha fogalmazhatok így, hogy tényleg lenyűgözi az embert, és nem lehet megkerülni. Tehát én azt gondolom, hogy ha valaki ezen az útvonalon végigmegy, vagy akár kijön hozzánk gasztroexpresszezni, és egy nem járt szájvonal ugyanezt megteszi, akkor azt gondolom, hogy csodát fog látni. A második pillére az a tudás. És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tud építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és majd Zahér Gábort idézem, hogy a magyar ember később villával ássa meg saját sírját. Tehát nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek. Én azt gondolom, hogy ezt a tudást mi erdészfejjel átadjuk a nagy közönségnek, akkor a ide látogatók zsigeri szinten fogják azt megérezni, hogy ez nekik hasznos és fontos, és szívesen jönnek vissza. És az utolsó pedig a gasztronómia. Hát a gasztronómia, én azt gondolom, Miskolc városán, ha végigmegyünk itt a völgyön, akkor láthatjuk, hogy a gasztronómia az reneszánszát éli, új éttermek nyitnak, nagyon-nagyon-nagyon stabil bástyák vannak, végállomási étterem, akár a palotaszálló is, még sorolhatnám a jobbnál jobb miskolci éttermeket, ahol felismerték azt, hogy itt a bükk az a saját kis kertünk. És ez egy hatalmas lehetőség, és ha sztorit akarunk, akkor, ahogy szoktam mondani, nem madagaszkári vaníliát, és nem tengergyümölcsei pizzát kell készítenünk, hanem itt van nekünk a bükk, és olyan alapanyagokat tudunk bevinni, az erdélyi tisztes füvet, aminek gomba íze van, a szagos műgét, vagy a hagymaszagú kányazsombort, amivel a legtöbb ember nem is találkozott. És hogy ezt meg tudjuk nekik mutatni, hogy igenis tiszta forrásból származó egészséges alapanyagokat tudnak fogyasztani éttermi szinten, akkor azt gondolom, hogy ez egy igazi példamutatás, és én bízok benne, és teljesen hiszek abban, amit polgármester úr is mondott, hogy ez a befektetett munka előbb-utóbb valahol ki fog jönni, ki fog törni, és én biztos vagyok benne, hogy ezek az éttermek még nem érték el azt a minősítést, és nem kapták meg azt a díjazást, amit megérdemelnek, és én biztos vagyok benne, hogy ez meg fog történni előbb-utóbb, legyen ez egy zöld Michelin csillag, vagy bármilyen egyéb más formában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy tudunk még hova menni ez ügyben is. És ez a hármas kombináció adja véleményem szerint azt a sikert, ami miatt, ha most a hétvégére tekintek, akkor azt látom, hogy teltházban a Bükki Nemzeti Park járatain, teltházban Miskolc város TDM által megszervezett járatokon is, és az emberek szívesen jönnek vissza, és amikor mi szondázunk azt, hogy a vendégek honnan érkeznek, akkor azt látjuk, hogy nem csak Miskolcról, hanem nagyon sok esetben még külföldről is eljönnek erre a programra. Nagyon sok példát tudnék erre mondani, akár Ausztriából, vagy Franciaországból is érkeznek hozzánk vendégek, vagy akár a klasszikus küldő országokból, ugye a V4-ekből, de az ország más részéről is nagyon szívesen jönnek erre a programra, és ez pedig segít nekünk arra, hogy töltsük a szálláshelyeket, töltsük a vendéglátó helyeket. Úgyhogy én azt gondolom itt zárszóként, hogy valójában ezzel a programmal tényleg egy ökoszisztéma lőtt létre, és hogyha így körbenézek, akár a Génius könyváruházra, Gondás Vilmosra, a Bükki Nemzeti Parkra, az Innotányra, a TDM-re, akik nagyon-nagyon köszönjük, hogy végig felkarolt minket és végigfogta a kezünket, ezért külön köszönöm Enikőjéknek, a palotaszálló minden egyes tagjának nagyon szépen köszönjük, hogy végig ott voltak mellettünk, és azt ne felejtsük el, hogy az első erdélyi Gasztor Express is a palotaszállóból indult, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük nekik, hogy ez most megvalósulhatott, és ez a díj is azt gondolom, hogy ennek egy folyamánya. Hogyha kicsit balra nézek, akkor a Visit Hungary-nek, aki szintén felkarolta a kezdeményezést, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy támogatja ezt a kezdeményezésünket. A városnak minden formában, felsorolni se tudom, hogy mennyire sok szereplő van, aki a mellénk állt, szintén Bükki Nemzeti Parknak, a Bona Agrikólának, és mindenkinek, én azt gondolom, a sajtómunkatársának, Észak-Erdő Zrt-nek természetesen, akik én azt gondolom, hogy úgy állnak hozzánk, hogy látják azt, hogy ez egy olyan projekt, ez egy olyan program, amit érdemes megmutatni nem csak Miskolcon, hanem egy picit országos szinten. Én nagyon szépen köszönöm, hogy én is részese lehetek ennek a programnak, további jó, remélem kis konzultáció is kialakul, és tényleg kóstoljátok meg azokat a különleges alapanyagból készült csodákat, mert hogyha csak a menükártyákat valaki elolvassa, és így végigfuttatja a szemét, hogy milyen hozzávalóból készült, akkor ez tényleg nem a rántott hús, meg nem a palacsinta kategória, úgyhogy szerintem most egy picit, tényleg, ahogy a projekt is van, egy kicsit példát mutattunk a világnak, és erre legyünk büszkék. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.

0: Végezetül rádiónknak Asztalos Dániel, a Végállomás Bisztró szakácsa mutatta be az étel különlegességeket.
1: Hogyan került bele ebbe a projektbe?
2: Én úgy kerültem bele, hogy most végeztem az iskolában, és volt egy nagyon jó lehetőségem, hogy oda kerültem a végállomásba, és Darab Ádámmal, a séffel egy nagyon jó kapcsolatot tudtunk ezáltal ápolni, valamint az egész konyhával, és belecsöppentem hirtelen ebbe a Green Destinations-be, a Bükk városába, és most nekem volt szerencsém itt ezt az egészet bemutatni és ismertetni a kedves vendégekkel, valamint elmondani azt, hogy mi hogyan akarjuk az erdőt megjeleníteni a különböző ételeinkbe, különböző fogásokba, vagy akár a desszertjeinkbe.
1: Tehát mondhatjuk, hogy ezeket a fogásokat, amiket most itt az asztalon láthatunk, azt a Végállomás bisztróban is megkóstolhatják a vendégek.
2: Valamilyen formában igen, ugye mi szezonális étlappal dolgozunk, ezek mindig valamilyen szinten változnak, ahhoz mérten, hogy mik az éppen finom, friss és üde termések, akár virágok, vagy akár kis növényeskék, amiket mi be tudunk építeni az adott ételbe. Valamilyen formában mindegyikkel lehet találkozni, gondolok itt például a madársóskára, ami most éppenséggel az egyik szezonális desszertükön van rajta, vagy akár a podagrafűvel, akár a csipkelekvárral, úgyhogy ezeket mind-mind megpróbáljuk jeleníteni az adott ételbe.

0: Nagyon jól élik. Mellette egyen jobbrán van nekünk egy róka gombahabunk. Ő házilag fermentált spárgával van kicsit megbolondítva, valamint friss erdei zöldekkel, podagrafű, akár turboja, és a családnak a virága, ami egy ehető is nagyon feldobja ezt az egész kis falatkát, valamint készítettünk még egy őszterint, házi brióssal és házi csirkelekvárral.
1: A szakács oktatása közben gondolta volna, hogy ilyen magasságokba fog kerülni már rögtön a nagybetűs életben, a hivatásában, hogy növényekből állít majd össze ételkülönlegességeket.
0: Szerencsére nagyon jó mentoraim voltak, akik terelgettek ezeken az utakon, és így elég hamar el tudtam érni azt a szintet, amiben én igazán ki tudok teljesedni, és úgy érzem, hogy most ezt el is értük. Valamint én mindig azt vallottam, hogy a fenntarthatóság nagyon fontos eleme az egész vendéglátásnak, és igenis meg kell mutatni, hogy mit tudunk beleadni, mi az a hozzáadott kis érték, amit egy-egy ételbe bele tudunk csempészni, hogy a szakács is észrevehető legyen egy adott kis falatkában, vagy akár a térség, ahol vagyunk, megjelenjen a tányéra.
1: Mi kell ahhoz, hogy valaki séf legyen?
0: Hát ez egy nagyon összetett dolog. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ha valaki már beáll a konyhába és megcsinálgatja az ételeket, akkor ő séf, viszont ez nem így működik szerintem. A séfnek nagyon jól kell csapatba dolgozni, össze kell tartani az embereket, rendeléseket kell összeírnia, koordinálni kell lényegében az étteremnek a konyhai részét, úgyhogy ez egy nagyon összetett és nagyon nehéz feladat. Erre igazából születni kell az embernek.
1: Ön mikor érheti el a séf kinevezést?
0: Hát igazából ezt nem tudom így meghatározni, hogyha egyengetem a kis utacskámat, amit én szeretnék elérni, akkor a saját céljaim szerint minél hamarabb, és remélem, hogy ezt akár egy ilyen 4-5 éven belül el is tudom érni, akár itt a térségben, vagy akár más olyan helyen, ahol ezt a fenntarthatóságot én meg tudom mutatni a tányéron.
1: És ez azt jelenti, hogy nem is feltétlenül kell külföldre mennie valakinek, hogy igazán jó szakember lehessen.
0: Igen, abszolút, hiszen Magyarországnak nagyon jó ilyen kincsei vannak, hogyha fogalmazhatok így. Nagyon sok helyen van a közelségben erdő, olyan alapanyagok, amit máshol nem jelennek meg. Úgyhogy abszolút, hogyha valaki Magyarországon marad, minden lehetősége megvan ahhoz, hogy ilyen magas színvonalon is elég szép eredményeket elérjen.
1: Végezetül a vendégek hogyan fogadták az ehető erdőnek az étlapját a végállomás bisztróban?
0: Eleinte legjobb tudomásom szerint kicsit nehezen szoktak át a már megszokott stílusból erre a fenntartható gasztronómiára, viszont szerencsére most az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok ember nyitott arra, hogy megkósoljon új dolgokat, és szerencsére nagyon sokan is szeretik ezeket a dolgokat.
1: Nagyon köszönöm a riportot, és gratulálok a munkájához.
0: Köszönjük szépen!

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai adásunk végéhez értünk, melyben megismételtük a május 22-i összeállításunkat, amelyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutattuk be. Köszönjük figyelmüket! Az adás szerkesztője Grunda János nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz szombaton hajnalban 3 óra 5 perctől és délután 15 óra 5 perctől megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Az erdő fohásza.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. A most következő néhány percben egy korábbi riportunk ismétlésében marokkói madarász kalandjairól számol be Balázsi Péter, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre. A riporter Tikovics Ernő.
2: A Szaharáról az embernek az van a kényszer képzetében, hogy ez egy nagy homoksivatag, ami amikor először beértünk, akkor épp egy ködös esős idő volt a kősivatagba,

0: majd a negyedik-ötödik napon láttunk végre homokot, addig növények voltak mindenhol és kő, úgyhogy az már alapból kicsit átvariált a gondolkodásmódunkat. A hó az pedig azért, mert ugyan Afrikához nem társítjuk, de még az egyik nap a mázsugai homokdűnéken homokangyal csináltunk, addig másnap az atlaszban már hóangyal tudtunk csinálni, és hógolyóztunk. Úgyhogy ez eléggé abszurd volt, hogy így egy nap különbséggel ilyen nagy változások vannak. A fura ételek az meg, hát nem voltunk annyira hozzá készülve ehhez a dologhoz, hogy hogy és mint lesz, azt tudtuk, hogy mondjuk sertéshús nem kell keresnünk, de mégis hogy néznek ki. Ezek a dolgok, úgyhogy életem legrosszabb pizzáját sikerült ennem, ott viszont a legjobb tádzsinját egyben, úgyhogy ha valaki megy, akkor csak ajánlani tudom, hogy a helyi ételeket egyek, valamint az is érdekes volt, hogy párizsit is árulnak, baromfi párizsit, ám ezt konzervbe rakják, és a konzervet fel kell nyitni, majd nagy nehezen a vákumból kiszabadítani ezt az elég érdekes állagú ételt, legalábbis magyar ízlés szerint.
1: Akkor most a madarakról. Miért Marokkóba mentetek madarászni?
0: Marokkó egy viszonylag közeli célpontnak számít. Ugye szerencsénkre már jó pár magyar csapat volt annó kint ezen a területen, úgyhogy rengeteg leírásunk volt, így jól meg tudtuk tervezni az utat. Még ez az úgynevezett nyugat paleartis, ez az érővirág, madárvilág csoport, ami nálunk is él, viszont rengeteg olyan faj van, ami nálunk nincsen. Hasonlók vannak, vagy éppen vannak olyanok is, amik már csak ott élnek az egész világon. Szerencsére több ilyen endemizmust is tudtunk megfigyelni, ilyen benszülött fajt.
1: Marokkó melyik részére mentetek?
0: Marokkóra nagyjából 3 hét kéne, hogy végig lehessen madarászni. Nekünk erre volt 10 napunk, úgyhogy az északi részeket kihagytuk, ezért a középső résztől indultunk, és egészen le a Nyugat-Szahara déli részéig mentünk, ami nekünk ugye Nyugat-Szahara, de Marokkó Marokkónak gondolja, annyi, hogy gyakoribbak az útellenőrzések, illetve a kis ellenőrző bódék.
1: Az ember a madarászokat itthon nem csak úgy képzeli el, hanem szinte olyanok is, hogy kifeszítenek egy hálót, és ami abba belekerül, azt meggyűrűzik, vagy megnézik. Ott hogy megy ez?
0: Ott gyakorlatilag csak távcsövekkel, spektívekkel madaráztunk. Ugye itthon a madárgyűrűzés az a függönyhálós fogáshoz külön hatósági engedélykel, valószínűleg ott is. Se időnk, se igazából nagyon bátorságunk nem lett volna ilyet csinálni, mert nem lehet tudni, hogy az ember mibe fut bele, illetve magyarázhatjuk, hogy mi csak meg akartuk nézni, de nem biztos, hogy jól jöttünk volna, úgyhogy tényleg csak távcsöves megfigyelés volt, spektível, fotózás, gyakorlatilag egy öröm madarászat, és folyamatos rohanás, mert ugye ez a 10 nap, ez valójában ez a jó pár ezer kilométerhez elég kevés.
1: De bele is futottatok valami rendőrségi ügybe, nem? Kabátlapás ügybe keveredtetek?
0: Ennél kicsit kevésbé, ott helyszínen kevésbé volt mókás, így visszatekintve már igen. Ugye ott mindig vannak ilyen kis ellenőrző bódék, viszonylag nagy gyakorisággal, ott szépen útlevél és a többi és a többi. Viszont kétszer is sikerült olyan dologba futnunk, amire nem számítottunk. Első alkalommal a Daklai kikötőbe, ez Nyugat-Szahara legdélebbi pontja, ott távcsöveztünk, fotóztunk, mikor odajött egy nagyon jópofa, kis pohók, havai inges arab emberke, aki tört angolsággal, mivel franciául szeretett volna beszélni velünk, így tört angolsággal kommunikáltunk, majd egy idő után jelezte, hogy ő titkos rendőr, és akkor mi nem menjünk sehova, és bizonyítsuk be, hogy mi madarászunk, csak nem kémkedünk. Úgyhogy ez egy, hát egy jó másfél órás kis epizód volt, és az egyik hortobágyi nemzeti parkos kolléga vitte a kis igazolványát, amivel végre elhitte, hogy tényleg madarászunk, mert a határozók és a többi nem hitte el. Végül nagyon kedélyesen váltunk el. Megmondta, hogy ő nem haragszik ránk, mi sem haragszunk rá. Hát nem haragudtunk, mikor tovább mentünk, azért a következő ellenőrző pontnál, miután egyik utitársunknak az útlevélszámát felírta, mikor azt meglátták, oda jött egy öltönyös úriember, aki az Archaeopteryxről és más madaras dolgokról beszélgetett legalább egy fél órát az utitársra, aki nagyon boldog volt ettől. Természetesen.
1: Tehát az Archaeopteryx az egy őshüllő.
0: Igen, de hát messziről indult, úgy gondolta, hogy majd megfogja. Másik pedig az utolsó éjszaka derült ki, amikor ugye pár éjszakát vadkempingeztünk, pár éjszakát szálláson voltunk. Az volt az információ, hogy szabad vadkempingezni, na az utolsó éjszaka kiderült, hogy nem. Ekkor sikerült egy focipályán felverni a sátrunkat, ami egy bozótos területnek tűnt még a sötétben. Reggel, mikor visszamentünk, kiderült, hogy egy focipálya, ugyanis 8 népviseletbe, illetve rendőr egy ruhába öltözött úriember látogatott meg minket az éjszaka közepén, fegyverekkel, szöges baseballütővel és hasonlókkal, és nagyon boldogok voltak ők is, mi is, amikor kiderült, hogy ők se akarnak bántani, mi se vagyunk terroristák, viszont egy kempingbe elirányítottak minket, tényleg nagyon személyesek, udvariasak voltak, ja, és kiderült, hogy tilos vadkempingezni Marokkóban. Úgyhogy ez így eléggé rányomta az út végére a bélyegét, hogy egy kicsit azért úgy máshogy kell hozzáállnunk ezekhez a dolgokhoz, akkor is, hogyha egy európainak tűnő arab ország, akkor is mégiscsak más kontinens.
1: Akkor most már van tapasztalat a következő magyar madarászok számára. A madarak, mondtad, hogy van átfedés a magyarországi és az ottani madarak között, illetve valami már különbözik. Mi az átfedés?
0: Az átfedés is részben átfedés, mert a hazai fajok egy részének más alfai vannak, így például a kuviknak ott egy másik alfaja van, de láttunk fekete rigót, vagy éppen első reggel, amikor felébredtünk, nem tudtuk, hogy mi ez az iszonyú madár ének fogadott, és ugye az ember egy új helyen teljesen megzavarodik. Hát kiderült, hogy egy jó része csicsörke énekelt, ami nálunk ugyanígy van, de ott hirtelen nem tudtuk összerakni a képet, illetve vannak olyan fajok, amik hasonlók, de most arra kiderült így utólag, hogy külön fajok, ilyen az afrikai pinty, vagy éppen a magreb szarka, a fáraó bagoly, ami a mihúhoz hasonlít. Még a különlegességek között olyan fajokat kell megemlíteni mindenképp elsősorban a tarvarjú nevű ibiszférét, ami régen a Mediterráneumban eléggé elterjedt volt, még magyarországi adata is valószínűleg voltak, de mostanra már csak Marokkóban él természetes állománya, az is kicsi. A barátcsagra, amihez hasonló madarunk nincs, vagy éppen a vörhegyes rigótimália.
1: De jó, hogy van magyar neve. Hogy van magyar neve?
0: Úgy, hogy ez a madár, a tarvarjú annó Magyarországon is előfordult. Ugye a földközi tenger vidékén egy elég elterjedt madár volt, még a vadászat az el nem tüntette a környékről, illetve voltak olyan esetek is, amikor hazai fajokat kicsit máshol látunk. Például amikor a halássas áll egy homokdűnén, vagy éppen a darvak a homokon táncolnak, azért elég abszurd látvány így a hazai dolgokhoz szokott szemnek.
1: Februárban voltatok, ez még nem a madárvonulás időszaka.
0: Nem, és így jó pár olyan fajt nem is láttunk, amit láthatnánk, de csak később érkezik hozzájuk is vissza a trópusi Afrikából. Viszont ez egy olyan időszak, amikor nagyon sok mindent lehet már látni, a nap nagy részében madarászni lehet, mert amikor ugye bejön a 30-40 fok, akkor értelem szerint ott is elülnek a madarak, így hát gyakorlatilag a nap nagy részét mi is léhasággal tudtuk volna tölteni, ami meg nem igazán jó egy ilyen túránál.
1: Most körülnéztem, itt van valahol egy gólyafészek felnémete, nem tudom, hogy visszajött-e már a lakója. Marokkó mennyire jelentős a madárvonulás szempontjából?
0: Itt a felnémeti gólya is visszajött már. Marokkó mindenképpen jelentősnek nevezhető, mivel a nyugati fővonulási útvonal az Marokkóhoz kötődik, ugye a Gibraltáron átmenő madármennyiség az gyakorlatilag így Marokkón is átmegy. Az európai vonuló madaraknak igen jelentős része megy át ezen az országon. Mi vonuló fajokat annyira még nem láttunk, olyanokat láttunk, amik ott telelnek éppen. Fehér gólyát is láttunk, de azok egy jó része a nyugati vonulási útvonalon csak Spanyolországig jut el, és akkor ott töltik a telet. De fekete gólya mellett egyéb fajok is voltak. Érdekes volt az egész, láttunk színes gyűrűs madarakat is ott is.
1: Magyar gyűrűs?
0: Magyar gyűrűs nem, nyugat-európai országokból láttunk rózsás flamingót, korallsirályt, világos hátú heringsirályt és társaikat. Úgyhogy hasonló a mieinkhez a madárvilága, mégis más.
1: Milyen a madarász élet, ha van egyáltalán Marokkóban? Nyilván itt Magyarországon a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a legnagyobb civil szervezet. 50 éves múlttal a háta mögött, ott mi a helyzet?
0: Minimális madarász élet van. Lehet olvasni ott is, hogy a különböző ritkaságokat figyelik, de ezek megfigyelői nagy részt a nevük alapján külföldi emberek, úgyhogy nem helyiek. Ami érdekes volt nekünk Marokkóban, hogy Magyarországon még nem feltétlen mindenhol tartunk ott, például az áramos szigetelő fejek kapcsán, mint Marokkóban, viszont ott meg a madarakhoz való hozzáállás még egy sokkal természetesebb. A madarak azért vannak, hogy az embereknek jó legyen.
1: Tehát lelőik.
0: Igen, de nem szórakozási célból, mint más államokban, hanem ott ténylegesen táplálékként tekintenek rájuk.
1: Vízi állatokkal, vízi madarakkal találkoztatok?
0: Igen, volt szerencsénk azokkal is, egy-két vádiban, illetve tengerparton megfordultunk. A tengerpartokon ugye millió meg egy sirály, különböző récefajok is megfigyelhetők voltak, olyan fajok, amik nálunk viszonylag ritkák, ott tömegesek, a fekete réce például nálunk egy ritkább őszi tavaszi átvonuló esetleg telelő, ott tömegesen telel, de láthattunk így például szulát is, ami Magyarországon még soha nem fordult elő, már említett rózsás flamingó, gólyák, egy-két gémféle, vörös ásoló, de nagy részt inkább a sivatagi, a speciális fajokra próbáltunk koncentrálni.
1: járnak-e mások is madarászni Marokkóba, ezt hogy láttátok?
0: Az úti beszámolók alapján elég sokan, sok országból, ugye a tarvarjú az csak ott látható, vagy éppen az atlasz küllő.
1: Mennyiszor előkerült, mi ez a tarvarjú?
0: Ez egy kopasz, amúgy fekete színű íbiszféle, a hazai batlának a rokona. Ez egy gémekre emlékeztető, ám hajlott csőrű madár. Nálunk a batlák azok kimondott vízimadarak, ez a tarvarjú, ez viszont a különböző köves sziklás részeken költ, és nagy részt sáskákkal, egyéb rovarokkal táplálkozik, úgyhogy nagyon speciális és különleges madár, nagyon jó élményeink voltak vele, de más madarás csapattal is igen találkoztunk, összesen egyel, de az úti beszámolókból egyértelmű, hogy sokan járnak oda. Utána csinálnak egy úgynevezett trip reportot, egy ilyen úti beszámolót, és akkor a következő csapatok az alapján tudnak menni, illetve vannak különböző online oldalak is, ahol a megfigyeléseket fel lehet tölteni, és az alapján próbáltunk mi is közlekedni az országban.
1: Meg akkor már ti is adtatok tanácsokat a következő generációnak?
0: Igen, és az az érdekes, hogy az utánunk lévő magyar csapat, egy pesti csapat, a csőrdeformitás miatt egy speciális kinézetű atlasz küllő volt, ugyanazt a madarat látta, mint mi. Úgyhogy ezt biztosan tudjuk, mert nem sok olyan deformált csőrű madár lehet, mint az. Úgyhogy az még akkor élt, amikor ők mentek.
2: Egy korábbi riportunk ismétlésében Balázsi Péter madarászt, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrét hallották.

0: Most irodalmi részlet következik. A mai alkalommal új hangos könyvet indítunk útjára Rácz János színművész tolmácsolásában.
1: Tóth János Zoltán, erre mit lépsz, kis haver? Egy akvarista emlékére. A történet szereplői kitalált alakok. Minden nemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve lehet. Mondtam az öregnek, hogy ezt inkább ne írjuk bele, mert úgyis ránk ismernek az emberek, de ebben a dologban hajthatatlan volt. Azt mondta, hogy túlságosan élénk a fantáziám, és ha ő már a mennyben lesz, akkor nem fog tudni kijavítani. Legyen meg az akarata! Laci bácsi nem tartozott a hétköznapi emberek közé. Amikor átléptünk a rozzant nyári konyhából átalakított akváriumos szoba ajtaján, mintha mesevilágba csöppentünk volna. Fém állványokon hatalmas üvegmedencék sorakoztak véges végig a falak mentén, amerre a szem ellátott, és mivel a gyermek szeme mindent nagyobbnak, különlegesebbnek lát, számunkra az a rozzant nyári konyha lett a csodák leges legnagyobbika. A bejárati ajtó mellett a falon egy öntött vasból készült, békebeli vízcsap terpeszkedett, öblös mosogató résszel, benne ütött kopott lábassal, ami talán az idők kezdete óta tubifex tárolóként funkcionált. A vízi giliszták, csővájó férgek, rózsaszín tömege fáradhatatlanul járta légiesen könnyed táncát a nagy piros lábasban, és ha árnyék vetődött a víz felszínére, úgy rándult össze, mint egy érző emberi szív. Friss víz kell nekik, mondta az öreg, és egy lehelletnyit nyitott az addig is csöpögő vízcsapon, elárulva a titkot, hogy csöpögő vízcsap nélkül vízigiliszta már pedig nem létezik. Laci bácsi még saját maga szedte a tubifexet. A sajó medrét kutatta érte, iszapot gyűjtött vödrökben, ládákban cipelte haza, majd ezt a különleges rakományt mosófazékba merve és alulról lassan melegítve előcsalogatta belőle a hajszál vékony férgeket, akvaristák egymás közt ezt úgy mondják, kimászatta őket. A díszhalak úgy nyelték a fehérjedús házi kosztot, mint kacsa a nokedlit. A szomszédok eleinte érdeklődve figyelték, ahogy a lestrapált Warburg heti rendszerességgel bepöfög enyhén bűzlő rakományával az utcába, de aztán hamar napi rendre tértek a dolog fölött. Bogaras az öreg, mutatták egymásnak halántékukhoz illesztett újjukkal, de Laci bácsit ez egyáltalán nem zavarta. Miért is zavarta volna? Őt várták a vadvizek, a lápok, meg annyi megismételhetetlen csoda, és ez sokkal fontosabb volt, mint az utcabeliek véleménye. Hogy fiatalabb korában mérnök volt-e Laci bácsi, vagy egyszerű gyári munkás, azt nem tudom már. Csak arra emlékszem, hogy titokzatos erdei utakon lépdelek mögötte, kezemben plankton hálóval, magamba szívom az erdő illatát, hallgatom a madárdalt, és egyé válok a természettel. Hétágra sütött a nap. A kakukk véget nem érően ismételgette mondani valóját, amely az emberi fül számára talán egyszerű volt és kicsit unalmas, de az erdő lakói kihallották belőle a tavaszt, a csöndet, a nap melegét, a kora májusi békességet. Ez a békesség törékeny volt ugyan, mert valamelyik fészekben ott lapult már a kakukk tojása, de erről még senki nem tudott semmit. Tizenvalahány éves lehettem akkoriban, javában általános iskolás. Az öreg közel járhatott a 70-hez, és nem mindennapi barátságunk jó sokáig kitartott, mondhatni egy életen át. Filozófiánk alapvető része volt akkoriban, hogy aki korán kell, az vagy pék, vagy hülye. Ebből kifolyólag reggel 7 óra előtt soha nem indultunk útnak. Ez a 7 órai indulás, tudom, gyötrelmesen korai lehet egy irodistának, de nekünk, akvaristáknak, ilyenkor már hasunkra sütött a nap. Ami engem illet, én minimum 5:30-kor keltem, hogy megmosakodjak, fogat mossak, és kivillamosozzak az öreg vasgyár környéki házához. Kajánul vigyorogva meg is jegyezte néha, hogy Egyre jobban kezdek hasonlítani egy pékhez, vagy inkább ahhoz a másikhoz, akiről talán beszélt már nekem. Nem haragudtam rá. Egy cipőben jártunk mi ketten. Meggyőződésemmé vált, hogy Laci bá szándékosan választja ki a legmeredekebb ösvényeket a hegyen. A planktonos vödröket és egyáltalán mindenfajta edényzetet nekem kellett cipelnem. Nem is beszélve a plankton hálókról, amelyek hosszú nyelük miatt csak nehezen voltak szállíthatók. Az öreg ment elől, mint az erge, én pedig folyton beleakadtam valamibe. Ő volt a könnyű lovasság, én meg a páncélos hadosztály. Egy irtás mellett lépdeltünk, vadvirágok illata úszott a levegőben, és ami az élet fontosabb dolgait illeti, hát azokban sem szenvedtünk hiányt. Itt megpihenünk, adta ki a parancsot öreg barátom, és már szedte is le rólam a saját felszerelését, nehogy véletlenül kárt tegyek valamiben. Szalonna, házikolbász, vörös hagyma került elő a hátizsák mélyéről, hűs citromos tea, némi házi süti, Margitka néni féle, vagyis a legjobb süti, ami a világon ezidáig létezett. Jánoskám, szólt az öreg némi rágás után, amott a kis fenyőnél van a forrás, húzd félre az ágakat és meríts meg a kulacsot, de úgy merítsd ám, hogy ne zavard fel a vizet. Megcéloztam a fenyőt, és csodák csodája, a forrás csak ugyanott volt. Énekes madarak rebbentek fel riadtan, egy barkós cinege, vagy 30 centiméternyi távolságból méregetett kíváncsi gombszemeivel. A vízben mindenféle különös szerzet mozgott, evezett, úszott. A csíbort és a víziskorpiót azonnal felismertem, de panelban nevelkedett gyerek lévén a legtöbb rovar meghatározását igen hamar feladtam. És ebből mi inni fogunk? Beleborzongtam. Laci bá, muszáj? Kérdeztem kissé elbizonytalankodva, mert teljesen nyilvánvaló volt, hogy az erdélyi állatok is isznak a forrásból, egészen jól kivehető volt a sárban néhány vaddisznó csülök lenyomata, de hogy emberi fogyasztásra mennyire alkalmas az a víz, azt nem tudtam eldönteni. Mit muszáj? Nézett rám az öreg kérdő, mint valami csodabogárra. Hát, inni ebből az izéből. Ha nem akarsz, nem iszol. Zárta rövidre a beszélgetést. Nekem azért hozzáll, mert sokkal jobb, mint az otthoni. Neki kezdtem a töltögetésnek. Óvatosan bugyogtattam a kulacsot, mert a molnárkák például egyáltalán nem érezték fenyegetve magukat. Simán benyelte volna őket a kulacs szája, ha nem vagyok résen, és nem piszkálok feléjük állandóan a bal kezemmel. Az ugye mégse lett volna helyén való, ha az öreg bekap belőlük párat, a méretes csíborról már nem is beszélve, amelyik andóan ott sertepertélt az ujjaim körül. Laci bá, lehet, hogy bogaras lesz.
2: Mi? Mi leszek?
1: Nem maga. Ez a pocsolya víz, vagy mi. A forrás vize. Ezt inkább nem kéne meginni.
2: Ha a klórtól nincs semmi bajom, ezt is túl fogom élni. Ittam már belőle jó párszor.
1: Az öreg teljesen megnyugtatott. Néhány dafnia, nagy vízi bolha, szerintem biztosan került az italába, de ha ennyire nagyvonalú, gondoltam, legközelebb majd bátrabban merítek. Laci bá ivott. Én is ittam. Citromos teát. Aztán tovább indultunk egy még nagyobb pocsolya felé, amely állítólag már egészen közel volt, csak meg kellett mászni érte néhány hegyet. Dugig volt szúnyoglárvával. Töménytelen mennyiségű dafniát is találtam benne, kezdő akvaristaként pont ezekre az eleség állatokra vadáztam. Az öreg készített nekem egy alkalmi plankton szedőhálót nejlon harisnyából. Még otthon, mielőtt elindultunk volna, kör alakúra meghajlított egy acéldrótot, ráigazította a női harisnyát, némi fércelés, aztán egy darab bányászdróttal rögzítette az egészet egy bambusznádból készült horgászboton. Remekül szuperált. Az az igazság, hogy nagyszerűen megértettük egymást az öreggel. Nem csak a vízparton, plankton szedés közben, hanem a szürke hétköznapok taposó malmában is,
2: Bárhol, ahol állatok mellett néha még emberek is lézegtek körülöttünk, és nem átallottak érdeklődni a természet szépségei iránt. Ha együtt múlattuk az időt, soha nem kellett a szomszédba menni egy kis nevetésért, mert Laci bá azt a nézetet vallotta, hogy a jó humor megvidámítja a lelket, és erőt ad még a legnagyobb megpróbáltatások közepette is. Ergo, feltétlenül élnünk kell vele. Ha humorral élünk, magyarázta egy kiadósabb nevetés után, a könnyeit törölgetve, akkor soha nem rajtunk, hanem velünk együtt nevetnek az emberek. Ha valakinek sikerül szívből jövő mosolyt csalnunk az arcára, már nem telt hiába a napunk. Ha csak ennyit tanultam volna tőle, már az sem lenne kevés, de nekem azért ennél sokkal több jutott. Egyszer például a véletlenekről beszélgettünk. Ő nem hitt a véletlenekben, mert mindenben Isten újját látta. Ami nem is lett volna baj, de állandóan meg akarta győzni az embert a saját igazáról. Jánoskám, egy dolog beszélni az esőről, de más dolog bőrigázni. Mondta egyszer kerékpározás közben, mikor a hátam mögött, suttyomban, még valamikor indulás előtt megpiszkálta a vadonatúj biciklimet, és menet közben, szép lassan, mindkét kerék egyszerre eresztett le alattam. Én nem is gondoltam volna, hogy képes megbuherálni a szelepeket, de hát ilyenek a véletlenek. Ne feledd, folytatta atyailag, a józanész szabályait is megszegve, mert menet közben állandóan hátrafelé tekingetett. Ha valami váratlan dolog történik veled az életben, tanulj meg különbséget tenni a fontos és a kevésbé fontos dolgok között. Aztán az ég felé emelte a mutató ujját, ez nagyon hatásos volt, és akkorát esett a rozsdás csepellel, hogy azonnal kirohant néhány ember a szemközti üzletből felesegíteni. Eredetileg úgy tervezte, hogy amíg én a kettős defekt miatt bosszankodom, ő majd látványosan elviharzik a fagylaltoshoz, mintha mi sem történt volna, majd legalábbis úgy csinál, mintha oda menne nélkülem, de majd az utca végén természetesen visszafordul a pumpával, ami csak neki van, és felfújja vele a járgányomat. De hát a véletlen, akarom mondani, Isten újja, közbeszólt. Erre a kis performance-ra egyébként azért lett volna szükség, hogy a saját bőrömön tapasztaljam meg, hogy az úgynevezett véletlenekben mindig van valami tervszerűség. Isten megsebez, de be is kötöz. Vagy valami hasonló. Szóval ez a kis huncutság azt lett volna hivatott szemléltetni, hogy mindig áll valaki a történések mögött. Ez esetben éppenséggel ő. Az öreget nem kellett bekötözni, viszont elég csúnyán lehorzsolta a könyökét. Hogy őszinte legyek, én már annak is nagyon örültem, hogy a saját lábán tudott hazamenni. Embert én még ekkorát zuhanni nem láttam. Haza kísértem, ő vitte a kormányt, én toltam a bicikli többi részét. Ezt másképp nem lehetett megoldani. Elég érdekes egyéniség volt az öreg, mert hazafelé menet már egész vidáman sántikált és nyomta a szöveget megint. Jánoskám, ha most nem lettél volna velem, akkor nem tudnék hazamenni. Azt hiszem, hogy egy kicsit túlzásba vittem a viccelődést. Nem véletlenül estem én el. Most legalább már te is láthatod. Az úr megbüntetett. Mikor beléptünk az udvarunkra a kis kapun keresztül, és megszabadultunk a sok ócskavastól, amit másfél órával azelőtt még csepelkerékpárnak neveztek, Laci bá már javában különféle kérdéseket tett fel nekem. Tudod-e egyáltalán, hogy mi az élet célja? Hát az, hogy a lehető legjobb körülmények között halljunk meg. Mondta némileg elgyötörten, és teljesen egyedül nyitotta ki a konyhaajtót, nehogy Margitka néni megneszeljen valamit az esésből. Kacagott a saját poénján, pedig már vagy százszor elsütötte nekem. Annyira morbid volt még a felvetés is, hogy az ember kénytelen kelletlen mindig elgondolkodott rajta. Hát tényleg csak erről szólna az egész. Tényleg ez lenne az élet célja, hogy a lehető legjobb körülmények között halljunk meg. Dehogy!
0: Tóth János Zoltán Eremit lépsz kis haver című könyvének első részét hallották. Felolvasta Rácz János színművész. az erdőfohásza mára véget ért. Munkatársai voltak a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Birincsik Márton, a műsor szerkesztője Tikovics Ernő. Berecz Renátát hallották.
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
4: 11 óra.
3: Hírek a Szent István Rádióban.
5: A tiszás önkényuralom kiépítése és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor Palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök, arról beszélt. A magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen közölte. Azért fogadta el a felkérést, hogy a tüntetésen beszédet mondjon, mert a demokráciát veszély fenyegeti. Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Áder János a Sándor Palota és a környező épületek által határolt területet zsúfoltan megtöltő hallgatósága előtt úgy értékelt. Az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. Nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor, bárkivel, bármi megtörténhet Magyarországon. A Parlament Törvényalkotási Bizottságának csütörtöki ülésén a kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyon védelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos jogszabályok közül. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítvány megtárgyalása során a bizottság azzal is egyetértett, hogy a javaslatban ne szerepeljen az önálló szabályozó szervek, például az energetikai hivatal önálló alaptörvényi szabályozásának megszüntetése. Az indoklás szerint az új alkotmány előkészítése során részletesen meg kell vizsgálni az önálló szabályozó szervek önálló alkotmányos jogállását. Ezért ezen szervek alaptörvényben foglalt meghatározásának hatályon kívül helyezése jelenleg nem sürgető. Politikailag motivált döntés alapján rúgtak ki utolsó civil munkahelyemről, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közösségi oldalán, hivatkozva a másodfokú bíróság döntésére. A miniszter bejegyzésében arról írt, munkajogi pert indított volt munkáltatója a Neumann Nonprofit közhasznú korlátolt felelősségű társaság ellen azután, hogy kirúgták egy nyilvános felszólalása miatt. Hozzátette, a másodfokon eljáró fővárosi ítélőtábla helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, és kimondta, hogy jogellenesen rúgták ki, miután a Kossuth téren 2024. április 6-án tartott demonstráción határozottan felemelte szavát az állam és az egyház összefonódása ellen. A pilisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyerekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a távirati irodával. A fejlesztés 64 millió forintból valósult meg, amelyből 44 millió forintot a Téri Ödön Turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19 millió forintot a pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Az 1988-ban alapított, később alapítója nevét felvevő Madas László Erdészeti Erdei Iskola új szemléletet honosított meg. A természetet nem csupán tananyagként, hanem közvetlen élményként mutatja be a gyermekeknek. Az erdei iskola azóta is teljes kapacitással működik, évente mintegy 8000 látogatót fogad, írták. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megújul és megszűnik az eddigi átpolitizáltsága, közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóna Szabolcs a posztjában hozzátette. A minisztérium 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján a NAK az eddigi működésével ellentétben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Hogyan tudja ezt a kamara biztosítani kérdésre válaszolva, a miniszter közösségi oldalán kiemelte. Megújul a kamarai választás rendje, szigorítja az összeférhetetlenségi szabályokat, megteremti a miniszteri törvényességi felügyeletet, és megszünteti a kamara választott tisztségviselőinek, társadalmi státuszú vezetőinek díjazását. A kamarai dolgozók javadalmazása nem változik. Végül az időjárásról. Általában napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti országrészben egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt. Másutt csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 24 és 31 fok között alakul. Híreket hallottak.
6: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
7: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
6: Reklámot hallottak.
8: Könyvtári barangolás.
9: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban kivételesen nem magyar, hanem külföldi szerzők verséből válogatunk néhányat, melyben Istennel vele való kapcsolatukkal, az ima meditáció jelentőségéről és a teremtett világról írnak, hol komoly, hol humorosabb formában. A verseket Babócsai Réka, Bicskei Tibor, Császár Angéla, Fehér István és Tóth Levente előadásában hallják.
10: 104. Zsoltár. A teremtő és megtartó Isten. Áldjad lelkem az Urat! Uram, Istenem! Igen nagy vagy! Fenségbe és méltóságba öltöztél, világosságot vettél magadra, mint egy köpenyt. Ő az, aki sátorként feszítette ki az eget, palotáját a vizek fölé építette, a felhőket tette kocsijává, szelek szárnyán jár. A szeleket tette követeivé, a lángoló tüzet szolgájává. Szilárd alapokra helyezte a földet, hogy soha meg ne inogjon. Mély vizekkel borítottad be, mint valami öltözettel. A hegyeken is állt a víz. Dorgálásodra lefutottak, mennydörgő szavadra elszélettek. A hegyek fölemelkedtek, a völgyek lesüllyedtek oda, ahol helyet készítettél nekik. Határt szabtál nekik, nem léphetik át, nem önthetik el újból a földet. Te fakasztasz forrásokat a völgyekben, hogy folydogáljanak a hegyek között. Megitatnak minden mezei vadat, a vadszamarak csillapíthatják szomjukat. Fölöttük laknak az égi madarak, sűrű lombok között énekelnek. Megöntözöd onnan fentről a hegyeket, alkotásai gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, növényeket a földművelő embernek, hogy kenyeret termeljen a földből, és bort, ami felvidítja az ember szívét és ragyogóbbá teszi arcát az olajnál, a kenyér pedig erősíti az ember szívét. Jól laknak az Úr fái is, a Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett, ahol fészket raknak a madarak, és a ciprusfákon gólya lakik. A magas hegyeken a zergék, a sziklákon a mormoták találnak búvóhelyet. Te alkottad a holdat, hogy jelezze az ünnepeket, és a napot, amely ismeri pályáját. Ha sötétséget támasztasz, éjszaka lesz, amikor nyüzsög az erdő mindenféle vadja, az oroszlánok zsákmányért ordítalak, sürgetve Istentől eledelüket. Ha felragyog a nap, visszahúzódnak és tanyáikon heverésznek, az ember munkába indul és dolgozik egészen estig. Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel. Ott van a nagy és széles tenger, számtalan lény nyüzsög benne, kisebb és nagyobb állatok. Ott járnak a hajók és a cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzál vele. Mindezek arra várnak, hogy idejében adj nekik eledelt. Ha adsz nekik, szedegetnek, ha bőkezű vagy, jól laknak javaiddal. Ha elrejted orcádat, megrémülnek, ha elveszed lelküket, kimúlnak és ismét porrá lesznek. Ha kiárasztod lelkedet, új teremtmények keletkeznek, és megújítod a termőföld felszínét. Dicsőség legyen az Úrnak örökké, örüljön alkotásainak az Úr. Tekintetétől reszket a föld, érintésétől füstölögnek a hegyek. Éneklek az Úrnak, amíg élek, zsoltár zengek Istenemnek, amíg csak leszek. Legyen kedves előtte fohászkodásom, én örvendezem az Úr előtt. Vesszenek ki a földről a vétkesek, ne legyenek többé bűnösök. Áldjad én lelkem az Urat, dicsérjétek az Urat.

Assisi Szent Ferenc naphimnusza, Sík Sándor fordítása. Mindenható, fölséges és jóságos Úr, tiéd a dicséret, dicsőség és imádás, és minden áldás, minden egyedül téged illet, fölség, és nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja. Áldott légy, Uram, s minden alkotásod, legfőképpen Urunk bátyánk a nap, aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a te világosságod. És szép ő és sugárzó, nagy ragyogással ékes, a te képed, fölséges. Áldjon, Uram, téged, holdnénénk, és minden csillaga az égnek. Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek. Áldjon, Uram, téged, szélöcsénk, levegő, felhő, jó és rút idő, kik által élteted minden te alkotásod. Áldjon, Uram, téged, vízhugunk, oly nagyon hasznos ő, oly drága, tiszta és alázatos. Áldjon, Uram, tűzbátyánk, vele gyújtasz világot éjszakán, és szép ő, és erős, hatalmas és vidám. Áldjon, Uram, téged, földanya nénénk, ki minket hord és enni ad, és minden nemű gyümölcsöt terem, füveket és színes virágokat. Áldjon, Uram, tégedet minden ember, ki szerelmedért másnak megbocsát, és aki tűr gyötrelmet nyavaját. Boldogok, akik tűrnek békességgel, mert tőled nyernek majd fölséges koronát. Áldjon, Uram, testvérünk, a testi halál, akitől élő ember el nem futhat. Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak, és boldogok, kik magukat megadják te szent akaratodnak. A második halál nem fog fájni azoknak. Dicsérjétek az Urat, és áldjátok, és mondjatok hálát neki, és nagy alázatosan szolgáljátok.

90. Zsoltár, Szenci Molnár Albert fordítása. Te benned bíztunk elejétől fogva, Uram, téged tartottunk hajlékunknak, mikor még semmi hegyek nem voltanak, hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva. Te voltál, és te vagy erős Isten, és te megmaradsz minden időben. Az embereket te meghagyod halni, és ezt mondod az emberi nemzetnek, légyetek porrá, kik porból lettetek, mert ezer esztendő előtted annyi, mint a tegnapnak az ő elmúlása, és egy ének rövid vigyázása. Kimúlni hagyod őket, oly hirtelen, mint az álom, mely elmúlik azon túl, mihelyt az ember felserken álmából. És mint a zöld füvecske a mezőben, amely nagy hamarsággal elhervad, reggel virágzik, s este megszárad. Midőn, Uram, haragodban versz minket, ottan meghalunk és földre leesünk. A te kemény haragottól rettegünk, hogyha megtekinted nagy bűneinket, titkos vétkünket, ha előhozod, és színed elejébe állatod. Haragod miatt napja életünknek menten elmúlik oly hirtelenséggel, mint a mondott szót elragadja a szél. A mi napink, kiket nékünk engedtek, mint egy 70 esztendei idő, hogyha több, tehát 80 esztendő. És ha kedves volt is valamennyire, de többire volt munka és fájdalom, elkél életünknek minden ékessége, elmúlik, mint árnyék és az álom. De ki érti a te haragodat? Csak az, aki féli hatalmadat. Taníts meg azért minket kegyelmesen, hogy rövid voltát életünknek értsük, és eszességgel magunkat viseljük. Ó, Úristen, fordulj hozzánk ismétlen. Miért hagyod, hogy éltünk nyomorogjon? Könyörülj már a te szolgáidon. Töltsd be minket reggel nagy irgalmaddal, hogy jó kedvel vigyük véghez éltünket. Ne terheltessünk szorgalmatossággal. Vígasztalj minket, és adj könnyebbséget, és haragodat fordítsd el rólunk, melyel régulta ostoroztatunk. Szolgáidon látassad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain. Add értenünk felséges hatalmadat. Mi kegyes urunk, ó irgalmas Isten, minden dolgunkat bírjad, forgassad, kezeink munkáját igazgassad.

John Henry Newman, Az ima hatalma. Fordította Megyeri Ábel. Nincs a földön olyan tékozló bűnös, akinek ne lenne üdvös az égiek szoros barátsága. Bár gyenge még hite, s lankad az imája, némileg a bűntől már ez is elvágja, s úgy élvezi a bocsánat gyümölcseit, hogy kegyelmet kap, mely az üdvre segít. Mindenki magát menti meg. Csak kutassa elméje az eget, s hatalmat is kap, ha keres, olyat, mely könyörületes, és ajándékát a világra önti. Nem egyszerre, hanem böjti lelkülettel, mely tűrt és sokat szenvedett el. Tiszta és igaz tettek áldozatával lész álhatatos, s minden tiéd lehet, Istened által.

Franz Werfel, Veni Creator Spiritus. Jöjj lélek, jöjj el, alkotunk, hogy formánk márványát föloldd, s a forrást, hol létünk fakad, ne rejtsék többé vakfalak, de együtt, s fölfelé repesve omoljunk, mint a lángok egybe. Sebzett szívünkből törj elő, delfin, te létetemtető szent hal, nem véges, új meg ó. Jöjj, tiszta szellem, alkotó, nap, melyre létünk nyitva nyit már, világrendünk törvénye, kristály. Ó, ember, ember átka vagy, hisz kórágyán a sárga agg, kin inge már, mint holt lepel, gyűlöl, míg végsőt nem lehel. S mielőtt fordulsz napkeletre, magányosan gyújtsz lángot este. Igába fogva élsz, szegény, lapulva létet peremén, s étked csak acsarkodni jó. Jövel, szent lélek, alkotó, szívünkből száz szárnyon kitörve tagjaink jégburkát te törd le, hogy könnyesen s ujjongva már forjon a forró boldog ár, ne távol, érthetetlenül keringjen lény a lény körül, de szemben, szájon, hajban, kézben, egész valunkon jeled égjen, hogy ki testvére tárt karjába hull, szívében szíved verjen boldogul, hogy kire ránéz csak egy kis kuvasz, pillantásoddal legyen gazdag az, s ajkunk a csókok árjaiba omlón, csak a te szent ajkadat szívja folyton.

Friedrich Schiller, A hit szavai. Rónai György fordítása. Három nagy szó, amit megnevezek. Tovaszállanak ajkról ajkra, de nem kintről származnak ezek. Hangjuk csak a szívünk hallja. Elveszti az ember örökre becsét, ha nem hiszi többet e három igét. Szabadnak eredt, s szabad, ha még láncban született is az ember. Ezt hidd, ha üvölt is a csőcselék, s ne törődj vad őrületekkel. A szolga előtt, ha bilincse szakad, szabad ember előtt soha meg ne riadj. S az erény sem üres szó, puszta beszéd, az élet váltja valóra. Bár botlik az ember, akárhova lép, törekedhetik az isteni jóra. Mit a bölcsek bölcs esze föl nem ér, gyakorolja a gyermeki tiszta kedély. S van Isten, él egy szent akarat, az ember akárhogy inog bár. Túl réten, időkön, a legmagasabb bölcs gondolat éberen ott áll. Fut a lét, változva örökre körén, de nyugodt szellem virraszt a cserén. E három igére ügyeljetek, adjátok ajakról ajkra, s bár nem kintről származnak ezek, legbensőnk szózata vallja. Ember soha el nem veszti becsét, amíg hiszi ezt a három igét.

adomány és ajándék fölött. Amit adhatsz, belém áraszthatsz, minden vígasság és örvendezés fölött. Amit szívem fölfoghat, átélhet, végül az angyalok és arkangyalok fölött, az ég seregei fölött, túl minden láthatón és láthatatlanon, mindenem, ami nem te vagy, én Istenem. Mert te, Uram Istenem, mindennél jobb vagy. Te vagy egyedül fölséges, egyedül hatalommal teljes. Te egyedül minden mértéket betöltő, telisdet teljes. Te egyedül árnyéktalanul kedves és vigasztaló, te egyedül hibátlanul ékes és szeretnivaló. Te egyedül mindennél nemesebb és dicsőséggel teljes, akiben minden jó egyszerre és tökéletesen megvan, mindig is megvolt és meg is lesz. S azért kevesebb és elégtelen rajtad kívül minden más, amit nekem adsz, vagy amit magadról kinyilatkoztatsz, megígérsz, amikor még nem látlak, egészen meg nem ragadlak. Mert az én szívem igazán meg nem nyughatik, sem teljes megelégedése nem juthat, ha csak benned meg nem nyugszik. És túl nem lép minden ajándékon, minden teremtményen.

Ima azért, hogy a szamarakkal mehessek a paradicsomba. Add meg, uram, hogy olyan napon szólítson el az ég, amikor porzik az ünnepi vidék. Szeretnék, ahogy itt lent szoktam, valami kedvemre való utat választani a paradicsomba, nagy csillagokkal rakottat. Fogom majd botomat, megyek az országútra, és így szólok a szamarakhoz, barátaimhoz. Francis James vagyok, és az égbe indulok, mert a jó Isten a poklot nem ismeri. S folytatom, jöjjetek, kék ég barátai, kik csak fületekkel hessentitek, szegények, szelíd állatok, a bögyöt, botot s a méhet. Ó, hadd lássam velük együtt szent színedet, hiszen úgy szeretem, amikor fejüket lehajtják szeliden, és megállnak keresztbe téve kis lábukat, hogy reszket az ember szíve. Előtted állok majd, s mögöttem a fülek ezres, mind, kik kosarakat cipeltek görnyedezve, vagy tolseprűs kocsit húztak, s bádok kocsit, púpos kannák előtt roskadozó csacsik, tömlőhasú, terhes nőstények, rogyadozók, s akiknek lábszárán kis nadrágocskalók, kék és szivárgó sebeik miatt, melyeket kimarnak és körülülnek makacs legyek. Hadd járuljak, uram, eléd e bús seregben, s add meg, hogy angyalod bennünket elvezessen a lombos patakhoz, ahol cseresznyelenk dús fürtökben, síma, mint a kacagó lányhús, s add meg, hogy a lelkek édenében égi vizet fölé hajolva olyan legyek én is, mint ők, akik szelíd, s nagy szegénységüket az örök szeretet tükrében nézegetik.

Kedves hallgatóink, összeállítást hallottak Assisi Szent Ferenc, Francis Jean, Franz Werfel, John Henry Newman, Friedrich Schiller és Kempis Tamás műveiből. A verseket Babó Csai Réka, Bicskei Tibor, Császár

0: Áron Géla, Fehér István és Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. További kellemes rádiózást kívánunk!
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szentszék kész a párbeszédre az új technológiák adta korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több száz műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szentszék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szentatya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szentatya enciklikájának harmadik fejezete, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között. Az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
1: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szentatya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Geleger érsek július 2-án érkezett a Nigériai Szövetségi Köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a Vatikáni Államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Geleger érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciai kapcsolatokért.
0: Röntgenképek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
2: Röntgenképek. Az egyik kolostorban egy laikus szerzetes boldogan élte a kolostori életet, de a prédikáció alatt mindig elaludt, és azzal mentegetőzött, hogy nem érti a szentbeszédet. Egyik napon aztán rendfőnök elküldte a közeli patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket, de mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te ige hirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondott, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés. De az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is bíztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az Atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az Atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, és ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az út szélre esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy igehirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét, és valóban örvendezik is egy jó igehirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjá tenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a proféták által is, ahogy Ezekiel profétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy folyó mellett sétált, ahol néhány asszony vásznat fehérített. Mikor meglátták a papot, dicsérni kezdték, milyen szépen prédikál. Mit értettél meg belőle? Kérdezte a szent. Nem tudjuk elmondani, atyám, de nézd! Itt vannak ezek a vásznak, melyeken áthatol a víz, és egyszer csak megtisztulnak. Velem is ez történik, ha hagyom. Hagyom?
0: Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Határgyőző, hűség, arszpoétika. A szó, e szó, csak mély kíséret, életem, én megkísértlek. Hűség, életszentelő hűség, szívet reszkettető gyönyörűség. Ha mások eladják, elaludják, viszem, hiszem, tegyem a munkát. Hűség, életszentelő hűség, szívünket tépő gyönyörűség, hogy magam egy testem elvermelve csak a munkát termelje. Hűség, életszentelő hűség, szívet reszkettető gyönyörűség, lelkembe vésve, gondomba ásva, munkámnak ne legyen megállása, tisztán, lábak nélkül, fehéren, az én szárnyam, az én testvériségem. Hűség, életszentelő hűség, szívünket tépő gyönyörűség.
1: Határgyőző, hűség című versét Fehér István mondta el.
2: Határgyőző, építész, Kossuth Díjas magyar író, költő, műfordító, filozófus, Gyomaendrődön született 1914. november 13-án. 16 évesen már a zeneiskolában tanult hegedülni, de abba hagyta, mert felvételt nyert a Budapesti Műegyetem építészmérnöki karára, ahol 1938-ban szerzett diplomát. Egyetemi évei alatt megtanult németül, olaszul, spanyolul, franciául és angolul. Építészként még a diploma megszerzése előtt Hajós Alfréd irodájában dolgozott. 1943-ban államellenes szervezkedés miatt elítélték, büntetőszázadba tették, ahonnan 1944 végén korábbi raptársa segítségével sikerült megszöknie. Pestre menekült. A svédház lerohanását 1945. január 7-én egy szekrény felső polcán elbújva élte túl. A szovjetek bevonulása után orosz tudásával többször mentette meg a nőket, asszonyokat az óvóhelyekre betörő katonáktól. A béke beköszöntével nehéz, keserű évek következtek. A Rákosi diktatúra idején fordításból élt, majd 1949 közepén disszidált, de elfogták. A szegedi fegyházba is börtönbe került, ahol a vallatás következtében a bal fülére elveszítette a hallását. Miskolcra szállították, a Nehézipari Műszaki Egyetem építkezésére, és itt ismerkedett meg Cifra György zongoraművésszel, akit kőfaragásra osztottak be, és csak fortélyok árán tudta megkímélni a kezét. Szabadulása után egy évet az Állami Ipari Tervező Irodában dolgozott, később műfordításokat is vállalt. Az 56-os forradalom után elhagyta az országot, Angliába ment, ahol 1957 és 76 között a BBC magyar adásának munkatársa volt. Angol diplomatákat tanított magyarra a brit külügyminisztérium megbízásából. Határgyőző 2006. november 27-én hunyt el Londonban.

0: A nap imája.
1: Miért vagy vidám ma? Nem tudod az okát? Ajánd fel az Úrnak áldozatul fáradtságodat, csüggedtségedet, régi gondjaidat, ezeket az elintézetlen aktákat, amelyek szíved mélyén porosodnak. És aztán mosolyog rá másokra. Mosolyogja férjedre, mosolyogja feleségedre, testvéredre, szomszédodra, munkatársadra, mosolyogja házfelügyelőre, kereskedőre. Mosolyogj, mosolyogj, és mosolyod visszacsalogatja majd az eltávozott örömet.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária!

asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló lánya, legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozzék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és

0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyjam,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent István Rádió egyházi hírei következnek. Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban július 11-én szombaton. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si ökológiai központban, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az esemény a 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato Si Oktatási Központ, a Szeretett Szolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte. Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. A sirok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek július 4-én. Árvai Ferenc siroki plébános atya köszöntötte az érseket, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudjuk tovább építeni az Isten házát. A főpásztor szentbeszédében elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpádház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon van, emelte ki Ternyák Csaba egri érsek. Hozzátette, időről időre szükségünk van a megújulásra, a közösségeinknek is meg kell újulniuk. Van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van, tette hozzá az érsek, majd kiemelte. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanyja az általában, aki a legjobban tudja összefogni a családot. Az édesanyja az, aki emlékezteti a családtagjait arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Az édesanyja az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyónnia a családnak. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
2: Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényé a nép. És történelmi küzdelmeink hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel. Az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, az szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvény, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
1: Megjelent az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat végleges programja. A 2026. július 16-a és 19-e között megrendezendő Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat mottója: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Csütörtökön 13 órakor a nyitó előadást Árvai Ferenc atya, a főegyházmegyei Karitász igazgatója tartja. Majd csendes elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés és a Talita Kum zenekar koncertje után 17 órakor kezdődik a nyitó szentmise, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek atya lesz. A szentségimádás csütörtökön 20 óra 30 perckor kezdődik. Pénteken, július 17-én délelőtt Lengyel Donát ferences atya tart előadást 9 órától. Majd kiscsoportos beszélgetések és tanúságtételek hangzanak el. A bűnbánati liturgiát 14 óra 30 perckor szintén Lengyel Donát atya vezeti. Pénteken a szentmise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Pem Gilbert Antal atya lesz. Szombaton kerekasztal beszélgetés lesz a Szent Ferenc kisnővéreivel, illetve csendes elmélkedés és műhely is szerepel a programban. A szombati előadó 14 órakor Tóth Péter szalézi diákónus lesz. A szombati szentmise fáklyás körmenettel 20 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Varga József atya. Vasárnap a záró előadás 9 órakor kezdődik, Mifán terem a teremtésvédelem címmel. Előadók Darányiné dr. Szabó Eszter és Jágerné Luka Enikő. Vasárnap a záró szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. Ennek főcelebránsa Marosi Balázs atya, Szerencsi ifjúsági régió felelős lesz. A részletes program megtalálható az eger.egyházmegye.hu oldalon, illetve a Szalóki Találkozók közösségi oldalán. Az Istvánfi Balázs, Németh András dúó az Egri Ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncertet ad. A kedves érdeklődők szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a szentlélek2016@gmail.com e-mail címen, vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Barada horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
3: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
0: Nem csak katolikusoknak.
3: keresztényélet.hu.
0: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult esztergomi keresztény múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
4: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
2: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok, hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét és apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az ember fia. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Szavatokat hozzátok elébe, és mondjátok neki. Védj el minden gonoszságot. Asszíria nem segít rajtunk. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután, te vagy a mi Istenünk. Mert az árva csak nálad talál irgalmat. Nekünk már nem kell újra bejárnunk azokat az egyetlen emberi élet alatt be sem járható szakadékos mélységeket, melyeket Isten népe végigjárt, amint okulásukra meg is írtak. Amint a természettudományos ismereteink is a már megismert és rendezett törvényekre épül, úgy az erkölcsi életben sem szabad azt gondolnunk, hogy nekünk mindent előről kell kezdenünk, mindent ki kell próbálnunk, mindenről tapasztalatot kell szereznünk. Aki hisz Jézus Krisztusban, az éppen azt az óriási előnyt élvezi, hogy tudja, fölösleges ott kísérleteznie, ahol már biztos és egyetemes érvényi tapasztalathoz jutott az egyház az ő alapítója és szentjei által. És a tapasztalatot egyszer, s mindenkorra szentesítette. Elég volna tehát a próféta e három intelmét szívünkre venni, hogy elindulhassunk a szentség útján. Ozeás három nagy tényt állít elénk élete és szolgálata végén. Ne építsünk a földi, emberi hatalomra, mert ingatag, álhatatlan és mulandó. Ne imádjuk kezünk alkotását, és éljük át, hogy árvák vagyunk itt a földön, s csak a Teremtő Istennél találunk örök otthonra. Ez a legutolsó az, amelyből kiindulva a másik kettőt is helyesen tudjuk élni. Talán furcsán hangzik, mégis ez az igazság. A hívő ember árvaságérzése kincs. Senkié sem vagyok a földön. Létem nem magyarázható meg egészen a kozmoszból, melynek anyagából vétettem, mert rákérdezek a létezésre. Több vagyok, mint egy ország állampolgára. Több, mint az egyház egy tagja, de még szüleimé sem vagyok egészen, hiszen személyemet, legbensőbb énemet nem tőlük kaptam, hanem Isten teremtette fogantatásom pillanatában. Ezért hát ismeretlen, idegen és megvigasztalhatatlan árva vagyok itt a földön, s az is akarok maradni akár csak a szentek. A próféták, az apostolok, vértanúk, hitvallók és szüzek. Ez óv meg a hamis bizakodástól és a bálványimádástól. S te, barátom, aki hozzám jössz, nem azzal segítesz a legtöbbet, ha mellé mász, mikor mások támadnak, nem is azzal, hogy kifejezed, mennyire hozzám tartozol, hanem azzal, ha te is bevallod nekem nagy-nagy árvaságodat, s azt, hogy te sem akarsz senkié sem lenni, hanem egyedül Istenhez akarsz tartozni. Kozmikus, egzisztenciális árvaságunk élményén túl lesz csak tapasztalatunk arról a misztériumról, amely mindannyiunkat a legmélyebben összeköt. A szentek közösségéről.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Nie vy budete hovoriť, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Ježiš povedal svojim apoštolom. a ja posielam vás ako ovce medzi vlkov. Buďte teda opatrní ako hady a jednoduchí ako holubice. Chráňte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom. Budú vás bičovať vo svojich synagógach a pre mňa vás budú vláčiť pred vladárov a kráľov, aby ste vydali svedectvo im aj pohanom. Ale keď vás vydajú, nestarajte sa, ako a čo budete hovoriť, lebo v tú hodinu vám bude dané, čo máte povedať. Veď to už nie vy budete hovoriť, ale duch vášho otca bude hovoriť vo vás. Brat vydá na smrť brata a otec dieťa. Deti povstanú proti rodičom a pripravia ich o život. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Ale kto vytrvá do konca, bude spasený. Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám, nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde syn človeka. Počuli sme slovo Pánovo.
1: Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
5: Diken kadebi savavtumen sar bakren maskar lerúva. Anda kadilen száma hajavengógya vera, sar le sapa, haj láse sar le gulumbura. Le manusenca losáren, ke angleje kriszt, sa ingrentume, ajande lengek hangére, sajmárentume csúnyasza. Anda mande, angla krája, hajande guvermentúra ingrentume, kete son angle lende, haj angla le bidévleszke manusa kriszt. Kana perdal dena tume la krisake, nagingin tume ke sosai site penen. Ande kodocsászo delpe tumenge ke tesai vorbin. Hajke natume vorbina, ba tumare dadesko duho de la grajo ande tumende. Majpe merimaste de la o prale prales, o dadle šaves, o šavo palepe pesko dad, aj pe peski dejdela lengo chasi pesidára vela. Ande sakoneste jaha vuriti avna ande muroana. Ba kodo žino savo žikajo agor sa avri inkrela paša mande dobro saj vela. Tande vare savo foro naša de avri menton tume andek kaver ke čáčes penap tumenge čižannate píren oprele izraeloske intrego fórura žia tunči pune le manušesko šávo čia resla.
1: Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
6: Evangélium nach Matthäus. Jesus sagte zu den Aposteln: Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid daher klug wie die Schlangen und arglos.

0: wir durch euch reden. Es werden aber Brüder einander dem Tod ausliefern und Väter ihre Kinder und die Kinder werden sich gegen ihre Eltern auflehnen und sie in den Tod schicken. Und ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden. Wer aber bis zum Ende aushält, der wird gerettet. Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen. Ich sage euch, ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der Menschensohn kommt. Wort des lebendigen Gottes.
1: Szentek, szentéletű emberek.
2: Damaszkuszi boldog vértanúk. 1860. július 9-én, 10-én haltak meg. Damaszkusz volt az a város, amelynek kapuinál a Krisztust gyűlölő, keresztényeket üldöző Saulból Szent Pál apostol lett. Itt jelent meg neki Jézus Krisztus, és Saul megtért. Az idők folyamán aztán ebben a városban is elterjedt a kereszténység, és fennmaradt mind a mai napig. Sajnálatos, hogy nem egyszer fájdalmas keresztényüldözés árnyékolta be keresztény testvéreink hitéletét. 1860. július 9 és 12-e között is sokat szenvedtek azok, akik hűségesek voltak Jézushoz, akik szerették őt. A drúzok titokzatos és fanatikus szektája Libanonban és Szíriában gyűlöletét és irítségét a jobb helyzetben lévő keresztények ellen fordította. Egyszerű gyermekcivakodás váltotta ki májusban az első puskaropogást. Gyilkolva és gyújtogatva rohantak a drúzok a keresztényekre. Damaszkuszban, ahol közvetlen egymás mellett laktak, csak hamar kitört a viszálykodás. A mohamedánok nagyon tisztelték a keresztényeket, közöttük a ferenteseket, jezsuitákat, lazaristákat és a vincés nővéreket is. Az iskolákban és a kórházakban végzett áldásos munkájuk miatt. 1856-ban a párizsi békeszerződésben a franciák arra kényszerítették a drúzokat, hogy szüntessék be a keresztények üldözését. Ez a drúzok nem tetszését váltotta ki. Így hát Damaszkuszban Ahmed pasának nagyon jól jött a drúzok dühe. Ugyanakkor Abd el-Kader, emír, a keresztények pártjára állt, és június 30-án képes volt meghiúsítani a keresztény negyed elleni igazságtalan támadást. Ám a fanatikusok ebbe nem nyugodtak bele. Azt hazudták a csőcseléknek, hogyha melléjük állnak, övék lesz a keresztények vagyona. Több sem kellett ezeknek. A török katonákkal karöltve 1860. július 10-én benyomultak a keresztények negyedébe. Borzalmas gyűjtogatás és öldöklés vette kezdetét. 2400 házat, mert előzőleg kiraboltak, felgyújtottak. 6000 védtelen keresztényt és a különböző keresztény rítusokhoz tartozó 30 papot és 3 püspököt lemészárolták. Ha Abd el-Kader kis csapatával nem veszi oltalmába azt a néhány ezer keresztényt, egy sem maradt volna életben. Ellenben a ferentesek nem keresték a jó emír oltalmát. Szegény kolostoruk falai között biztonságban érezték magukat, hiszen elődeik már 1233 óta éltek Damaszkuszban, és sokat segítettek a szegényeken. 6 pap és 2 testvér élt itt, egy kivételével valamennyien spanyolok voltak. Olvasom a nevüket. Ruiz Emmanuel évekig működött a Szentföldön, majd itt lett guardián és plébános. Volta Carmelus, nyelvtudása miatt került ide, és a ferenceseket arabul tanította. Kolland Engelbert, tiroli származású, az összes európai nyelveket beszélte. Káplánként működött, jósága miatt a nép angyali atyának hívta. Ascanius Nicanor előzőleg 20 évig Spanyolországban dolgozott. Alberga Miklós és Szoler Péter, a két fiatal páter, akik az arab nyelv elsajátítása miatt tartózkodott a kolostorban. Pinazzo, Ferenc és Fernandez János, a két laikus testvér, a templom és a kolostor körüli munkákat végezte.

0: Köztük volt még három vendég, maronita keresztény is. Kezdetben a kolostor falai ellenálltak az ostromnak, ám az egyik bejárószolga elárulta a rejtett bejáratot. Éjfél felé ezen betörtek. A kolostor lakója templomba siettek, a gvardián megáldoztatta valamennyüket. A martalócok hittagadási kísérlettel próbálkoztak. A vendégekkel kezdték, ám mivel erre nem voltak hajlandók, borzalmas karcsapással fejüket ketté hasították. Majd a gvardián következett, de ő sem tagadta meg hitét, és a többiek sem. Ugyanúgy ölték meg valamennyiüket. A csőcselék eltávozott, csak hogy ekkor jött a büntetés. Egy francia expedíciós hadtest vonult be Damaszkuszba, s megtudva, mi folyt itt, statáriális alapon 100 katonát agyonlőttek, 200 banditát felakasztottak, és 2000 embert elvittek katonának. Sajnálatos véres bosszú volt ez, ami ellenkezett Jézus tanításával. Valamennyi vértanút 1926-ban 11. Pius pápa boldoggá avatta, köztük a damaszkuszi maronita érsek kérésére a három maronita testvért is, akiket velük együtt mészároltak le.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Délidőben.
1: Július 10-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő Amáliákat és Almákat. Az Amália germán eredetű név, az Amal kezdetű germán női nevek önállósult, német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok, gót királyi család nevéből való védelem. Az Alma germán eredetű név, az Amalberga becéző formája. Ez utóbbi jelentése védelmező a küzdelemben. A rövidült név latin szó is, ez esetben jelentése kegyes, tápláló. Az Amáliák és az Almák védőszentjei, az a két szent Amalberga, Amália, akiknek ünnepe éppen a mai napon, azaz július 10-én van. Mindketten a mai Belgiumban, illetve a belga-francia határvidéken éltek, de nem sokat tudunk róluk. Az egyik szent özvegy volt, aki 690 körül hunyt el, a másik pedig egy 8. században élt apáca volt, ő 900 körül hunyt el. A Jóisten éltesse sokáig minden kedves Amália és Alma nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot, hiszen ez a felvétel szól az ünnepelteknek, akiket a Jóisten éltessen még sokáig.

0: kalendárium.
1: A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom, most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz július 10-en fontosabb és jelesebb évfordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1856-ban a Magyar Királyságban született Nikola Tesla, a váltóáram rendszer feltalálója. Szülőhelye Smiljan, születésekor még a Magyar Királysághoz tartozott, ma Horvátország területén található. Életében 146 szabadalmat, ebből 112-t az USA-ban jegyeztek be a neve alatt. Nevéhez kötődik a mágneses indukció esi mértékegységét. A forgó mágneses mező felhasználásának lehetőségeit és az indukciós motor alapjait budapesti tartózkodása alatt dolgozta ki. Nevéhez kötődik a többfázisú villamos hálózat, a váltakozó áramú motor, az energia vezeték nélküli továbbítása, az energiatakarékos világítás, a távirányítás, a nagyfrekvenciás elektroterápiás készülékek, a napenergia erőmű és más megújuló energiaforrással működő berendezések, valamint a rádió feltalálása is. Tesla saját állításai szerint megoldotta az üzemanyag nélküli motor problémáját, de ilyen szerkezet nem maradt fenn. Munkássága jelentősen hozzájárult a második ipari forradalomhoz, és döntő mértékben meghatározza jelenkori gazdasági és társadalmi életünket. A Brit Királyi Intézet, a New Yorki Tudományos Akadémia, valamint a Szerb Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja is volt. A folytatásban is maradunk még mindig a feltalálóknál, hiszen 1869-ben született Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője, a villamos vasút egyik megteremtője. A budapesti műegyetemen gépészmérnöki oklevelet szerzett Kandó Kálmán, de már akkor is érdekelte a villamosság és az elektrotechnika. A diploma és a katonai szolgálat után Franciaországban dolgozott. A Tesla féle indukciós motor tervezésével és fejlesztésével foglalkozott. Ott elért sikereinek köszönhetően 1894-ben Megvart András, a Ganzgyár akkori vezérigazgatója, visszahívta Magyarországra, hogy megszervezze a háromfázisú indukciós motorok itthoni gyártását. A tervezési folyamat során jött rám, hogy ezeket a motorokat a vasúti vontatásban is lehetne hasznosítani. 1907-től 1915-ig Olaszországban élt, első önálló fejlesztése az Olasz Vasúttársaság kérésére tervezett vasútvillamosítási rendszer volt. Az első világháború kitörésekor hazajött, és haláláig egy olyan gépet igyekezett kifejleszteni, amelynek segítségével a villamosított vasút az országos elektromos hálózatról működne. Kandónak 1895 után összesen 69 megadott szabadalma volt. 1931-ben hunyt el, másfél évvel találmányom az első fázisváltós egységmozdony műszakrendőri próbája előtt. 1949-ben született Dunai Tamás, Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész. Mohácson született a mai napon. 1973-ban Szegeden magyar-francia szakon végzett a JATE bölcsésztudományi karán. 1967-től a Szegedi Egyetemi Színpadon játszott. 1976-ban szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Budapesten és máshol is több színházban fellépett. 2004-ben rendezőként is bemutatkozott az Ez nem ugyanaz című musicalesttel. Munkásságát Jászai Mari díjjal, Gregus Zoltán díjjal, Érdemes Művész címmel, Emerton díjjal, Mensáros László díjjal, Kazinci díjjal, Bilicsi díjjal és Kiváló Művész címmel is elismerték. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1873-ban Miskolcon hunyt el Latabár Endre színész, színi igazgató, zeneszerző, a Latabár színész család őse. Színészet mellett karnagy is volt, komponált zenét, elsősorban operettet, operát fordított magyarra, színpadra alkalmazott. 1842 után önálló társulatot alapított, és kisebb megszakításokkal 31 éven át volt a sikeres társulat igazgatója. híres színészek játszottak nálam, például Paula Jede és Újházi Jede. 1961-ben hunyt el Rajnai Gábor színművész, érdemes művész, aki Aradon született Joánovics Gábor néven. Rövid ideig Gombaszögi Frida férje volt. A középiskolai tanulmányok befejezése után Budapestre ment a Színművészeti Akadémiára. 1906-ban végzett és Kolozsvárra szerződött Janovics Jenő társulatához. Ezután a Víg Színház tagja lett, de csak 2 hónapot volt a színháznál, hiszen Tóth Imre a Nemzeti Színházhoz hívta, emiatt a Víg Színház felbontotta vele a szerződését. 1922-ben újra a Víg Színház tagja lett, és 1935-ben a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek haláláig tagja maradt. Első filmszerepét 1915-ben játszotta a Tiszti Kardbojt című néma filmben. Utolsó filmszerepe pedig 1957-ben készült, az Éjfélkor című filmben játszotta. 1945 előtt a magyar filmgyártás egyik legtöbbet foglalkoztatott színésze volt ő, 1946-ban vonult nyugdíjba. 1947-ben Várkonyi Zoltán felkérésére eljátszotta Tarpata kibáró szerepét Cerkovics Béla Csókos asszony című operettjében. Utolsó színpadi szerepében Gárdonyi Géza Ida regénye című darabjában Ó Péter borkereskedőt alakítottam. Ezután pedig végleg visszavonult a színpadtól, és csupán filmszerepeket vállalt el. 1980-ban hunyt el Egri István színész, színházi és rádiós rendező, főiskolai tanár, író és publicista, aki Klein István néven született, és aki érdemes és kiváló művész is volt. Nárai Teri színésznő férje volt ő, lányai Egri Kati és Egri Márta. Egri István 1929-ben, a színész 1930-ban pedig a rendező szakon diplomázott a Színművészeti Főiskolán. Először a Magyar Színház, majd a Kamara Színház tagja volt. Játszott a Víg Színházban és az Új-Itáliában is. 1949 után az Ifjúsági Színház igazgatójának nevezték ki, majd 50-ben a Belvárosi Színház főrendezője lett. 1956 és 58 között a Petőfi Színház főrendezője, majd igazgatója volt. Ezután a József Attila Színház és a Jókai Színház tagja volt. Szakmai életében ezt követően a Madács Színház, a Győri Kisfaludi Színház, a Nemzeti Színház következett. 1978-ban visszatért a Nemzeti Színházhoz, amelynek haláláig 1980-ig volt a tagja. Első színpadi rendezése 1939-ben volt, Tamási Áron Énekes Madár című darabját rendezte a Szolnoki Szigligeti Színházban. 1971-ben rendezte a Magyar Televízióban Molière a Képzelt Beteg című vígjátékából készült tévéjátékot. A színházi adattárban regisztrált bemutatói alapján szereplőként 35 előadásban, rendezőként 67 előadásban, Nárai Terivel egy darabban, egy előadásban, és Nárai Terit rendezve 6 előadásban működött közre. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető, jeles eseményt elevenítek fel. 1866-ban Edison P. Clark szabadalmaztatta a tintaceruzát. 1920-ban a mai napon szentelték piarista pappám Öveges József fizikus professzort. Öveges József ősei apai ágon legalább 200 évre visszamenően néptanítók voltak. Ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematika és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték, ahogy már említettem a mai napon. Tanári pályája kezdete után hamar eldöntöttem, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos ismeretterjesztő könyveket írni, melyek előtérbe helyezik a fizika szépségét. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérletet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint 30 könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti. Érdekességként említem meg, hogy 1938-ban Howard Hughes 91 óra alatt körberepülte a Földet. Ma van Pecserszky Szent Antal szerzetes emléknapja. Ő és társa Szent Teodóz alapították meg a kijevi Pecserszka Lavra kolostort. A mai nap norvégiai Szent Olaf norvég király vértanú emléknapja, dániai Szent Knut dán király vértanú emléknapja, svéd Szent Erik svéd király vértanú emléknapja, ma van a damaszkuszi boldog vértanúk napja, az 1860. júliusában Libanonban és Szíriában lezajlott keresztényírtásra emlékezve, és a mai nap a Bahamai Köztársaság nemzeti ünnepe, a függetlenség napja 1973 óta. 1897-ben a mai napon Miskolcon beindult a villamos közlekedés. Miskolc tömegközlekedéséről a Miskolc Városi Közlekedési ZRT gondoskodik, amely több más város közlekedési szolgáltatójával ellentétben nem osztozik a helyi volántársasággal a város közlekedésében, hanem egymaga látja el a Miskolc és a közeli Felső Zsolca tömegközlekedését. Míg a Borsod volán kizárólag a helyközi közlekedésért felelős. Miskolcon összesen 2 villamosjárat és 40 autóbuszjárat van, melyből 3 szerződéses járat a város szélein fekvő áruházakhoz. A város járműparkja buszokból és villamosokból áll. Miskolcon a tömegközlekedés nagy múltra tekint vissza. A villamos közlekedés, ahogy már említettem, a mai napon indult meg 1897-ben. Menetrend szerinti buszjáratok először 1903-ban indultak, az országban elsőként. Ma Miskolc egyike annak a 6 magyar városnak, melyeknek saját közlekedési vállalata van. A városnak 2 pályaudvara van, a Tiszai és a Gömöri. Miskolc és Lillafüred között kisvasút közlekedik, amely elsősorban turisztikai szempontból jelentős. Kizárólag turisztikai szempontból jelentős a lillafüredi libegő. Kedves hallgatóink, július 10-i kalendáriumunkat hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Tiszás önkényuralom kiépítése és Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor Palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt. A magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop Önkény címmel tartott rendezvényen közölte. Azért fogadta el a felkérést, hogy a tüntetésen beszédet mondjon, mert a demokráciát veszély fenyegeti. Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Áder János a Sándor Palota és a környező épületek által határolt területet zsúfoltan megtöltő hallgatósága előtt úgy értékelt. Az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. Nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor bárkivel bármi megtörténhet Magyarországon. 2016-tól kezdve a kormányzásnak semmi más célja nem volt, mint más emberek gazdagítása, mondta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter az 5 pontban című podcastben, melyet pénteken tettek közzé. A tárcavezető kiemelte, mióta bekerült a kormányba, sokban van attól, amit lát, hogy mi történt az elmúlt években, hogy mi folyt ebben az országban. Ő annyit tud tenni, hogy bevonva a legjobb ügyvédeket, jogászokat megvizsgálják, hogy végül mi is történt, közölte, úgy fogalmazott. Bárhova nyúlok, bármilyen aktát nyitok meg, bármilyen támogatást nézek át, bármilyen szerződést kérek ki, mindenhol azt látom, hogy az egyedüli működési cél minél több pénz, minél koncentráltabban való kiszórása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mindazt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációknak. Fogalmazott az élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az elöregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. A víz a jövőnk egyik legfontosabb kincse, szögezte le a közösségi oldalán a miniszter. Először hívták meg a Nyugat-Balkán baráti külügyminiszteri ülésre Magyarországot, s ennek azért van jelentősége, mert Magyarországnak a térség stabilitása és európai integrációja közvetlen biztonsági és gazdasági érdek, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita azt írta, Rómába indul, ahol az ülést tartják. A rendezvényen találkozik majd Márko Durics szerb külügyminiszterrel, akivel eddig csak telefonon egyeztetett. Ez lesz az első hivatalos megbeszélésük. Délután António Tajani olasz külügyminiszterrel lesz kétoldalú megbeszélés, majd utána a kint dolgozó magyar diplomatákkal találkozik a külügyminiszter, ami ebben az esetben érinti a római nagykövetséget, a szentszéki, tehát a vatikáni nagykövetséget és a római magyar akadémián dolgozó kollégákat, közölte. új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztjában emlékeztetett, az elmúlt csak nem 20 évben a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között. A Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és a Balaton közötti szakasz. Ennek pótlása indulhat el. Végül az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 24 és 21 fok között valószínű. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
0: Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csúszdáné Vaszil Erzsébettel Rudabányán találkoztam. Most milyen ételeket is említhetünk meg, amelyek erre a településre és erre a városra jellemzőek?
3: El kell, hogy mondjam, hogy én a régi időbe mentem vissza, amikor az első világháború, illetve a második világháború idején azért nem volt nagyon gazdag a családi kassa. És akkoriban nagyon munkaigényes, de egyszerű, laktatós ételeket főztek, mindaz mellett, hogy a bányásznak meg kellett az, most azt mondjuk, hogy energia, kellett az erő. Régen így mondták. És arra emlékszem, hogy szóval azt mondták mindig a családok anyukái, hogy krumpli, liszt, zsír, szalonna mindig legyen a háznál. És azokból ők 100 félét tudtak csinálni.
2: Akkor találékony asszonyok
3: nagyon
2: voltak.
3: Nagyon találékonyak voltak. El tudnám mondani a következőt, amikor meggyúrták a tésztát. Ezt most már még a mostani tévés adásban se látok ilyet. Meggyúrták a tésztát, és akkor feltekerték a szépen kerekre sikárolt tésztát, a sikálóra. Végig tekerték, meghúzták egyszer, akkor az szétbomlott, meghúzták kétszer. Körülbelül ilyen 5-6 centis volt a hosszú tészta, amit a sikálóról így levarázsoltak.
2: Vagyis levágtak.
3: Levágták, és letették a sikálót, alatta még egyszer elvágták. És ezt a hosszú, széles tésztát a masinán, amit már ugye akkor nem nagyon tüzeltek, hanem csak ilyen parázs volt, megpirítgatták a két oldalán.
2: A sparheten?
3: A sparheten. Amikor ez már jól volt, akkor egy nagy tálba beletördelték, és sok vízbe, sós vízbe kifőzték. Ez a pirított laska tészta került az asztalra, hogyha volt szalonna, akkor a szalonna zsír, a tepertője, túró, vagy hogyha a gyerekek is szerettek volna, akkor mák vagy egy kis dió, mert azért azt még megtermelték itt-ott, és ez ilyen kis csemege volt. Ezt mesélték, hogy megcsinálták a paprikás krumpit nagyon vastag hagymás alappal, mintha pörköltet csináltak volna. A krumpit is abba vágták bele, nagyon megfűszerezték, fölengedték vízzel, és a kockára vágott házi gyúrt tésztát belerakták, és azzal együtt főzték tovább. Na most ehhez nagyon jól illett, hát ha volt egy kis kolbászka, azért kolbászkarikával meghajintották, és a savanyú káposzta, mert azt minden házba elkészítették. Ó, de micsoda finom volt az a birsalmával megtelített. Na jó, mindjárt. És akkor Ez is egy ilyen nagyon laktatós valami volt.
4: Akkor ebből volt energiájuk a bányászoknak, igen, ha ilyen ételeket, igen, fogyasztottak.
3: De jelzem, egy-egy kis malacot mindenki nevelt, és akkor még mangalicák voltak, a göndörszőrű mangalicák. Apám ugye szegény fogságban volt, anyukám Ónodról hozta a vállán a malacot gyalog. Itt-ott felvette egy-egy szekerész, és hazahozta. Ugye egy kis kukorica mindig más földjét megkapálva jutott kukorica. Mentünk az erdőbe makkot szedni. Ez olyan szépen kigömbölyödött, úgyhogy azt mondom, majdnem minden háznál volt egy malacka, és még el kell majd mondanom, igaz, hogy nem egészen ide tartozik, hogy nem kellett gondoskodni orról, mert a bányászházakhoz tartozott melléképület, elől volt a szén, meg a fa, háta mögött volt a kucu, meg a tyúk. És mindenki foglalkozott ilyennekkel, talán nem rívókált senki, hanem tette a dolgát. Mentünk kalát szedni a mezőbe, mikor már behorták a kereszteket. És akkor 2-3 hétig jó volt a tyúknak az a kaja, amit összeszedtünk, a kalászkákat.
4: Mármint azokat a kereszteket, amelyek a learatott búzák voltak,
3: azt már
4: ugye?
3: Elvitték, és csak a maradékot szedhettük össze. Soha nem mentünk közelébe se a keresztnek. Szóval annyira, mert ugye úgy voltunk nevelve, hogy Isten mindenütt lát, és valahogy ez a vallás az erkölcsöt is nagyon megerősítette bennünk. Még akkor el akarom mondani, ha ne talán a gyerekeknek ugye krumplipüré azért az elkerült, na meg a zsámiska, édesei. Én most is csináltam magamnak egyszer, az pedig azért volt jó, mert ugye kukoricának vannak olyan nyomelemei, ami tartós. És megfőzték az anyukák ezt a zsámiskát, ez ilyen kukorica lisztből van. Kiterítették a tányérra, hát volt olyan gyerek, aki hideg tejjel szerette, felöntve, és volt olyan, aki lekvárral. És az apukáknak kipirították a szalonnát, és a szalonnazsír, meg a kakastari szalonna hozta meg az étvágyat ehhez. Na most visszatérve a krumplinak, ha megmaradt, ugye a kockára megfőzött krumpli, összetörték, és óvatosan, nem sok vízzel, szórtak bele lisztet, meg fűszereket. És ez volt a ganca. Vagy valahol úgy is hívták, hogy cinke. De azt meg kellett főzni, hogy a lisztet nem érezzük. Hoztam egy kis kóstolót, majd meg szeretném kínálni.
4: Tetszett készülni, nem csak szavakkal, hanem igen, étellel is a mai gasztronómiai műsorra.
3: Igen, a dolog. És na, ez egy nagyon jó kis kaja volt, úgymond, meg amikor azt a tésztát csinálták, hogy a megfőzött krumplit, meg liszt, meg tojás, és akkor ebből csinálták a gombócot, vagy a angyalbögyörőt.
4: Vagy a nudlit, ugye más
3: néven. A nudlit, igen. És hát ezt is, na most az apukám az nagyon szerette a gombócot jutúróval. De a jutúrót is összetörték krumplival, és felfűszerezte az anyukám, és akkor hát ő nem is csinált inkább ilyen laposra. És akkor ugye hát a zsömlemorzsa az azért volt, és nagyon finom volt. De a papámnak, annak mindig egyen meg, mindig a jutúrós volt a kedvence. Úgyhogy ezek ilyen nagyon egyszerű, na de azért volt vele munka, hogy úgy mondjuk, tehát az, úgy szoktam mondani, hogy nagyon jó kaja volt, de munkaigényesek voltak ezek az ennivalók.
4: És ha már kedvencet tetszik említeni, akkor önnek volt-e, van-e kedvence, kedvenc étele?
3: A régi időkből a mocskos tészta, a lekváros tészta. Mert érdekes módon a mérnök lányoknál jártam én a barátnőimhez, engem mindenütt elfogadtak. Ők lerakták, az ő anyukája lerakta a tésztát, rá a lekvárt, rá a tésztát, és akkor a tetejét egy kicsit cukorral.
4: Milyen lekvárt?
3: Szilva lekvár. Az az igazi. Az csak az az igazi. És ők ilyen rakott tésztát ettek. Mi meg összekavarta az anyukám, és akkor azt emlegette, hogy szórta rá cukrot, és nem értem föl még az asztal, csak kapaszkodtam. Úgy, édesanyutám, jó tessék, ne cutlozni, ha én asszon lennék, az egész cutat lásolnám. Akkor mondja anyukám is, mit tenni rá holnap. Na mindig. Szóval mindig azt mondta az anyukám, lehet, hogy azért lettem én a skorbútba, mert kilopkodtam a kockacukrot, mert azért már volt olyan időszak, pedig magunk voltunk még akar, de megakadt a kockacukor is, és a kis zsebemet teleraktam, és jól megettem. meg a zöld szilvát, hogy nem lett semmi bajunk. A barátnőmet fel kellett tolni a kis fára, mert kicsit ő dodi volt. Felmásztunk a fára, pedig elég alacsony volt az ága. Leszedtük a zöld szilvát, mikor már jó nagy volt. Biztos megettünk 10-12-t, és nem lett semmi bajunk. Igaz, hogy vittük a zsíros deszkát a kis kosárba, úgy mentünk kirándulni, hogy a fára ültünk. Miért volt nekünk az olyan nagyszerű, de az volt. Úgyhogy hát a szilvalekvárt azt mindig főzték az anyukák. Még azt is megcsinálták, hogy Vasilkáné, mikor főzöd? Ekkor, a másik akkor. Na azt, hát azt látni kellett. Mert mindenütt voltak gyerekek. Mindig hagytak benne a mamák, az üsbe főzték, mindig üsbe. Vittük a kanalat, lögdöstük egymást, hogy kinek több jutott. Hát az egy olyan élmény volt, vagy mikor a kukoricát fosztották a nagyok, és mi meg hancúroztunk a csuhéba. A lányok a szépeket félretették, olyan gyönyörű táskákat fontak belőle, én is tudom. A fiúk csináltak ilyen szögekkel kivert formát, és akkor arra rakták rá.
4: Az volt a sablon.
3: Az volt a sablon. Mindent meg tudtak csinálni belőle, szóval mindent hasznosítottak. És valahogy olyan megértéssel voltak a szomszédok. Anyukám elment a mezőre, átszólt a szomszédnének, tessék már ránézni a gyerekekre. Jól van, Bözsikém, csak menjen. És akkor a néni nagyon aranyos volt. Székely tantennak hívtuk, Annuska volt a neve, ezt mint kiderült. Ő hegedülni tudott. Leültetett minket, mint a verebeket a lócára. Adott nekünk mindenkinek egy darab lekváros kenyeret, és hegedült. Tessék elképzelni. Hogy honnan volt ilyen pedagógiai vénája, neki csak egy gyereke volt, az úgy már nagyfiú volt. Nem tudom.
4: De akkor a délutáni menzához még volt hegedű szó
3: még is. Az is volt időnként, úgyhogy ott a szomszédság olyan nagyon megértő, nagyon családias. Én mondom, én nagyon boldogan emlékszem vissza, pedig nem volt gazdagság. Mert ugye a fenyőfe az borókafa volt. Elvitt a nővérem a szomszédba, addig még megjött a Jézuska, letérdepeltünk, imádkoztunk, és csodálkozva néztük, hogy kis ruha van, most is tudom, sötétkék, kis anyagból, babavonal, ki volt nagy öltösekkel díszítve, a nőveremnek bordó, a fiú testvéremnek kis nadrág, az mind éjszaka várta az anyukám. Szóval ő egy angyal volt. Lánykorában nagyon jó helyeken szolgált, sok mindent megtanult, dzsemet, hát ki tudott, hát lekvár tudtak, de dzsemet. Ormoson a tanácsosnál, itt az orvosnál volt szolgáló, de én arra nagyon büszke vagyok, mert nagyon szerették és megbecsülték, és sok mindent megtanult ő, legyen meg a szívét. Úgyhogy ő egy csoda angyal volt nekünk, rengeteg verset írtam hozzá meg róla, meg amikor a nagyapám itt hagyta a bányát, elment Királykútra cselédnek. A nagymamám sírt. Józsi, mit csináltál? Miért kellett neked eljönni onnan, meg minden? Egy műszakot nem írt be, neki futmán. Bement az igazgatóhoz, de nagyon tisztességes volt. Azt mondja, ide figyeljen, Lőrinc, én elhiszem, hogy magának egy műszakja több. De ha én most magának azt megadom, annak a főhutmánnak örökre tönkreteszem a tekintélyét. Ugye megérti maga értelmeset, tudott írni, olvasni, hogy nem tehetem. Megértettem, méltóságos igazgató úr, de akkor elment. És akkor az anyukámnak annyi volt a szerencsé, hogy ott volt, az uraság feltartott egy iskolát, egy tanítónőt fizetett, és a tanítónéni az anyukámat nagyon sokszor elkérte nagymamámtól, hogy aludjon nála. És ott voltak könyvek. És az én anyukám egy nagyon érdeklődő valaki volt, beleolvasott a könyvekbe, mondott olyat, amit én nem tudtam 20 évesen, hogy a pipiske, ugye, míg a lovak mentek, ugye, akkor a pipiske ott, az a pacsirta. Mondom, anyu, nem igaz, nézd meg a könyvedet, fiam. Anyu, honnan tudod te ezt, hogy a pipiskének nevezett madár az a pacsirta? Meg ilyeneket, meg sok mindent, úgyhogy minket azért ő az nagy szeretet, meg hát ugye a vallás az azért nálunk jelen volt, és valószínű, hogy az segített át. Nem voltunk követelőzőek, nem voltunk elégedetlenek. De nem csak mi, az akkori gyerekek. De én tudom, már voltunk nyolcadikosok, jöttek utánunk, a fiúk mentünk októberi áldatosságra, vagy húsvét előtt keresztutat kellett olvasni, és jöttek utánunk a fiúk, és nagyon jó úttörők voltunk. És azt írtam a könyvembe, hogy azok voltak a nagyon jó úttörők, akik jártak hittanra meg a templomba. Érdekes. Tehát az a lelki feltöltődés, az mindenki hordta magába. Nem volt az iskolában se ilyen kellemetlen rendetlenkedés meg ilyenek.

0: Beszéljünk még az ízekről, a rudabányai ízekről és ételekről.
1: Hát, tessék ide figyelni, feltételezem, hogy ami itt megjelent, a környéken is. Tehát nagyon sokan szerették a gerslit, mert ugye a töltött káposztát is, hát nem rizssel, hanem gerslivel. Volt olyan leves. Csináltak egy ilyen kis rántásos alapot, és nem tésztát tettek bele, hanem ezt, meg esetleg savanyú káposztát. Ez ilyen jó kis savanykás leves volt, különösen nyáron, mikor meleg volt. De én úgy gondolom, hogy ezt nem csak Rudabányán, hanem itt az ilyen egyszerű népek körében biztos, hogy jelen voltak ezek az én általam elmondott étkek. És hát ugye a disznótoros hurka kolbász idején ugye megint a savanyú káposzta kapta a főszerepet, és hát ugye akkor lesütötték a kolbászt, hozzátették a káposztát, aztán együtt, és akkor ez egy ilyen kolbászos savanyú káposztás, most hogy mondanánk?
0: Székelykáposzta.
1: Vagy disznótoros, igen.
0: Ezek az ételek mind a mai napig élnek.
1: Igen.
0: Készítik még. Legalábbis az idősebb emberek, az idősebb korosztályúak.
1: Azt a pirított tésztát nem.
0: Azt már nem.
1: Azt már nem. Erről nem is hallottam. Sőt, már nagyon kevés helyen a paprikás krumpli tésztával, vagy nokedlivel. Tetszik érteni? Beleszaggatták a nokedlit.
0: Régen így készítették, és most is így készítik?
1: Van, aki igen.
0: És az a laska tészta, az gondolom egy egyszerű tészta volt. El tudjuk mondani az a receptjét?
1: Hogyne. 3-4 marék liszt, abba mindig azt mondták, hogy 3-4 marék liszt, annyi tojás, és a tojás héjába mérték a vizet. Nem sokat. Meg egy kis sót. És akkor ezzel addig gyúrták, még teljesen kisimult a tészta. Mondjuk akkor csináltak belőle 2 vagy 3 ilyen kis gombockát, és kerekre sikárolták. Kerekre, de az olyan kerek volt, mintha mérnökök mérték volna ki. És akkor azt pörgették föl a sikálóra. Akkoriban én nem láttam ilyen vastag sikálót, hanem ilyen hosszú vég, nekem is olyan van, és arra fölpörgették, és még egyet, el ne felejtsek. Ugye dagasztották a kenyeret. Nagyanyámnak ott volt a kemence. No de amikor szépen berakták a szakajtóba, szakajtóba tették a ruhát, és abba a tésztát, és abba szépen megkelt hagyták. Lapát be a befűtött kemencébe, mikor megsült ez a piros pozsgás, hát az összmese. Kenyér, akkor azt kiszedték, és a maradék tésztát elsikálták. Hát most a pizza. Hát akkor nem pizza volt, mert ez kenyértészta, tehát ez kimondottan kenyérlángosnak is hívták. Jó nagyra kisikálták, lehet, hogy direkt úgy dagasztották, mert a kenyértésztába krumplit is tettek ám. Na, akkor ez volt a másik nagy csemege, mert ezt megkenték zsírral, vagy tejföllel. Hát a sajtot azt nem nagyon ismerték még akkor, de túrót igen, tejfölös túróval, sóval, vagy éppen jutúróval, és megsütötték. Vagy akkor tették rá, amikor már félig megsült a tészta, és akkor ezt ilyen cikkekre vágták, mint most a pizzát.
0: És kovászos kenyerek voltak ezek?
1: Kovászok, igen. Egyik sütésből mindig maradt kovász. Tehát maga a tészta. Félretették, semmi baja nem volt. Anyukám egy hétre mindig 2 nagy, meg Erzsikének egy kis cipót sütött. És itt volt a pékház, sokáig élt, mert nem mindenkinek volt kemencéje. És akkor bekötötték a batyulóba, aki erős volt, az 2 is vitt, mi csak 1-1, és mielőtt betették a tésztát ebbe a ruhába, ott volt a név, fordítva. Tehát a név az lefelé nézett, abba tették a kenyeret. Mikor az kifordította a pék, a tetején volt a név. Úgy sült meg a kenyér. És akkor mentünk érte, hát hiába mondta anyukám, hogy azért ne csipkedjétek ki. Hát mondjuk annyi tisztesség volt bennünk, hogy a kis cipót kezdtük el csipkedni, mire hazaértünk, a fele biztos nem volt meg. De írom a könyvembe, hogy valószínű, hogy azoknak a kenyereknek az íze, a zamata, az a foszlós, az azért volt olyan, mert abban benne volt az izzadság erő, amivel kidagasztották. Annak nincs párja. Leírtam azt is, hogy milyen sütés volt a kenyérsütés, milyen nagy szám volt az, és mivel a nagymamám ízületes volt, anyukám nekik is dagasztott. Azt ott sütöttük, a miénket el kellett vinni a pékházba. Nagyon sokan. És az egyik nagybátyám volt, hát ilyen elfűrészelt óriás volt, de egy nagyon jó pék volt ő, és hatalmas nagy kondérekben, akkor már volt ez az áramos keverő, de ők formázták meg a kenyeret, és ugye két kemence volt, és abban hosszú lapáttal tették be, és amikor itt ment a harc, innen lőttek Kelecsénytől a németek, onnan meg az oroszok, mint az eső, ő meg a barátjával sütötte a kenyeret a népnek. És volt olyan, hogy itt úgynevezett kiserdő, oda bevágott az ágyúgolyó, még sokáig ott volt a sebe az erdőbe. Hát a jó Isten megvitte őket, mert nem túl messze volt a pékházattól a kiserdőtől, de őket megkímélte.
0: Megemlítettünk egy könyvet, a könyvet itt tartom a kezemben, ez az ön munkája, Csúsz Dáné, Vasszi Erzsébet, Igaz történetek Rudabányáról című könyv, amely az ön munkája, az egyik munkája, és amelyben akkor ilyen gasztronómiai történeteket is olvashatunk.
1: Azokat csak úgy érintve, mert én azoknak állítottam ebbe emléket, akik itt Rudabányán nagyon sokat tettek az emberekért, vagy a jóisten olyan tehetséggel áldottam,

0: akkor még gyönyörű volt a május éjszakai szerenád, és ment a csapatával, és adta a szerenádot, aki kérte. Hát ez még ez a régi gyönyörű romantika, ami még létezett. Aztán itt van egy Nyíri Erzsike, aki népdalénekes lett, az anyukája nem akart elengedni, férhez kell menni, kislányom. De sikeres népdalénekes lett a Nyíri Erzsike, ő is Rudabányának a szülöttje.
1: Szóval összetetszett gyűjteni azokat a személyeket, akik büszkeségei a városnak.
0: Igen, egy bajom van, hogy az iskolás gyerekek ezeket nem ismerik. Ez a bácsi, aki patikus volt, 64 évig gyakorolta a gyógyszerészeti mi voltját, és akkoriban még nem volt olyan, hogy ügyelet, meg hát hova mentünk volna? Mentünk ő hozzá. Karácsony, új év, éjszaka, hajnalba, doktor Sulek Gyula. De soha nem használta a doktorátusát, de egy tüneményes ember volt.
1: Sokoldalúságát az is bizonyítja, hogy novellákat, verseket is ír. Hát akkor most gasztronómiai műsorunkat fejezzük be egy ön által írt verssel.
0: Bányász élet. Kín a napsugár és szellő simogat. Lenn a bánya mélyén vak sötétség fogad. Sötétség, forróság, hol a bányász dolgozik, mint Szent János bogár, csak lámpájuk világít. Egyre melegebb van, megtörli homlokát, lekerült már róla ingés munkás kabát. Nem éhes, úgy érzi, de szomja nagyon gyötri. Kulacsból, kannából a vizet hörpöli. Nem adja könnyen Rudahegye kincsét, lapát, fúró nyelet töri meg tenyerét. Az izma megfeszül, gyöngyözik homloka, arcán, izzadt testén megül az érc pora. Robajjal zuhan le a nagy kő áradat. Veszély van, recseg az ácsolat. Most nem hagyhatja őt el a jó szerencséje. Isten lánya, Szent Borbála kezében az élete. Sötét van, dübörgés, de tudja, hol a társa. Alig egy perc alatt már a karját fogja, egymást fogva futnak, rohannak kifelé, menekülnek onnan, ahol egy nagy veszély. Ám másnap reggel mégis indulnak a mélybe, bíznak egymásba, meg a jó szerencsébe. Így köszöntik egymást, reggel van vagy este. Jó szerencsét, pajtás! Bánya volt élete!
1: Az elmúlt percekben Csúszdáné Vaszil Erzsébettel beszélgettem. Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásom.
2: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Népzenei kincsestár.
1: Kedves hallgatóink, népzenei összeállításunkban a Bobán Markovics orkesztrár felvételeiből válogatunk. Bobán Markovics szerbiai cigány trombitás legendáról és együtteséről biztosan állíthatjuk. Már nem csupán emblematikus alakjai a balkáni zenének, hanem egyszerűen ők maguk lettek a balkáni muzsika. Nos, ennyi bevezető után szóljanak tehát Bobán Markovics és zenekarának felvételei. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk.

0: Kedves hallgatóink, népzenei műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel 20 percben a Boban Markovics Orkesztár felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Németh Tamás. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további jó rádiózást, kellemes időtöltést és szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A délutáni stáb tagjai, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Tompos Péter nevében is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánunk most következő műsorainkhoz. A bemondót Berec Renátát hallják. Lássuk délutáni műsorkínálatunkat! Hamarosan híreket hallanak, majd Merítés című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban a többi mellett szó lesz arról, hogy Vezereli 120 címmel látható Viktor Vezereli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. Elindult a Gyulai Várszínház 63. évada. Már 11. alkalommal rendezik meg a Fesztivál Akadémia Budapest Summerfestet. A Fatemplom Fesztivál ezen a hétvégén várja közönségét Magyarföldön, illetve ma indul Veszprémben a Rosé Riesling Jazz Fesztivál. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című műsorunkban Szocska Ábel görögkatolikus megyéspüspök a Krisztus halála utáni első századokról elmélkedik, középpontba állítva az eukarisztiát. Kisújszálláson ugyanebben az órában elsőként a Sajóládi búcsúra látogatunk, majd az éghajlatváltozásról, az extrém időjárásról beszélgetünk. Rövid ajánlunkban dr. Rázsi András meteorológus szólal meg.
3: Ugye az éghajlat az mindig is változott, ez még önmagában talán nem is olyan meglepő, hiszen hogyha visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a római birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni.
2: 15 órakor az Irgalmasság Rózsa füzérét imádkozzuk. 15 óra 30 perctől a hitvalló következik, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese vezetésével beszélgetést hallanak a szentek tiszteletéről. 16 óra 5 perckor kezdődik kívánságműsorunk, melyben hallgatóink zenés üzeneteit közvetítjük. 16 óra 30 perckor kezdődik Iránytű című műsorunk. Holnap lesz az első Aranyosi Lurkó Fesztivál Harsányban. Mai műsorunkban erre hívunk meg mindenkit, Hazadiné Szilvási Máriával, a település polgármesterével. A szervező célja nem kisebb, mint elkészíteni Magyarország eddigi legnagyobb vattacukrát. Lesznek filmes hírek és mozi ajánló is. Ajánlónk következik Molnár András műsorához.
4: A rekord kísérlet majd 11 órától fél egyig fog történni, hiszen egy 2,5 méteres fatacukorról van szó, ami elég sok idő, hogy elkészüljön. És úgy tudom a készítőtől, Tóth Lászlótól, aki ezt a fatacukrot el fogja készíteni, úgy emlékszek, hogy 10 kg cukorba fog elkészíteni, minimum 10 kg cukrot fog felhasználni a fatacukorhoz. Tehát lesz ennek súlya is.
5: Utána pedig szabadon lehet belőle majd venni?
4: Igen, a látogatók megkóstolhassák a cukrot, hogyne.
2: 17 órakor regionális híreket hallanak, majd 17 óra 15 perckor jelentkezik a kora esti hírmondó, valamint a regionális sporthírek. 18 órától rózsafűzéri imádságot közvetítünk Rádiunk Egri stúdiójából. 18 óra 35 perctől Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik. 19 órakor híreket mondunk, majd Könyvjelző című műsorunk kezdődik. A mai adásban Svetlana Alexijevics, az Utolsó tanúk című művéről Urbán Mártával, a Főegyház megyei levéltár munkatársával beszélgetünk. Ezután következik az esti mese, melyben ma Pálint Ágnes, az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 16. részével kívánunk jó éjszakát a gyerekeknek. 19 és 20 óra között Tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunkban először a napokban elhunyt Szilágyi Tibor színművészre emlékezünk az általa elmondott versekkel. Ezt követő műsorunkban két olyan embert mutat be az adás szerkesztője Farkas Erzsébet, akik a barlangok szerelmesei. Székely Kingával, a Természetvédelmi Hivatal Barlangtani Intézetének egykori vezetőjével és Nagy Sándor barlangkutatóval beszélget a szerkesztő. Riportjai a Koltai házaspár által megrendezett a Sivatagok égkövei című poskásnövény és kaktusz kiállításon és vásáron készültek akteleken. Következzen most rövid ajánlunk, melyben Székely Kingát kérdezi Farkas Erzsébet.
0: egy hölgyben hogyan merül fel az érdeklődés éppen a barlangok iránt és a barlangkutatás iránt? Mi alakította ki azon érdeklődését ezen szakterület iránt?
1: 1960-ban végeztem el a 8 elemit, és a nyáron elvitt egy nagyon neves barlangkutató, dr. Lélősi Sándor, aki gimnáziumi tanárként tevékenykedett, egy osztályával elment kirándulni, és én is elmehettem, és ott az az egy barlangkúra meghatározta az egész életemet, tehát a magánéletemet és a munkámat is a barlangvilág határozza meg.
2: Ugyanebben az órában Kisújszálláson a Görög Katolikus Rádió adása szól. A 20 órai hírek után jelentkezik a Kultúrkör adása. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Majd a folytatásban beszámolunk az idei 13. Hahó könyvtársak olvasás népszerűsítő programról, valamint a gyermekkönyvtár nyári napközis táborát és nyári rendezvényeket is figyelmükbe ajánlunk. Ezt követően Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval a szerelemről és a szeretetről beszélgetünk. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról és a Harlekin Báb Színház évadzárójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban Szűcs Rékát, a Harlekin Báb Színház igazgatóját hallják.
6: Nagyon izgalmas, mozgalmas és különleges évadot zárhattunk. Rengeteg ünnepségünk volt, fesztiválunk, saját fesztiválunk, ugye a Harlekin 60, a születésnapi fesztivál, de fesztiválokon is jártunk, sőt szakmai sikereket is értünk el. Külön öröm számunkra, hogy a Ne engedj el bekerült az Aszites Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába, ahol a legérzékenyebb színpadi adaptációért járó külön díjat elhozhatta a színház.
2: Kedves hallgatóink, ez délutáni programajánlatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. További jó rádiózást kívánok Önöknek. Berec Renátát hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Tiszás önkényuralom kiépítése és Sulyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen tüntettek a Fidesz és a KDNP szervezésében csütörtökön a Sándor Palotánál. A demonstráción Áder János volt köztársasági elnök arról beszélt. A magyar jogállam szétverését jelenti az alaptörvény Tisza kormány által tervezett módosítása. Áder János a Stop önkény címmel tartott rendezvényen közölte. Azért fogadta el a felkérést, hogy a tüntetésen beszédet mondjon, mert a demokráciát veszély fenyegeti. Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Áder János a Sándor Palota és a környező épületek által határolt területet zsúfoltan megtöltő hallgatósága előtt úgy értékelt. Az alkotmány tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. Nem jogbiztonsághoz, hanem anarchiához vezet, és ezt követően bármikor bárkivel bármi megtörténhet Magyarországon. 2016-tól kezdve a kormányzásnak semmi más célja nem volt, mint más emberek gazdagítása, mondta Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter az 5 pontban című podcastben, melyet pénteken tettek közzé. A tárca vezető kiemelte, mióta bekerült a kormányba, sokban van attól, amit lát, hogy mi történt az elmúlt években, hogy mi folyt ebben az országban. Ő annyit tud tenni, hogy bevonva a legjobb ügyvédeket, jogászokat megvizsgálják, hogy végül mi is történt, közölte. Úgy fogalmazott, bárhova nyúlok, bármilyen aktát nyitok meg, bármilyen támogatást nézek át, bármilyen szerződést kérek ki, mindenhol azt látom, hogy az egyedüli működési cél minél több pénz, minél koncentráltabban való kiszórása. Új alapokra helyezzük Magyarország vízpolitikáját. A vízmegtartás, a tározók fejlesztése, az öntözési rendszerek korszerűsítése és az új klímatörvény mindazt a célt szolgálják, hogy megőrizzük természeti értékeinket és biztonságot teremtsünk a következő generációknak, fogalmazott az élőkörnyezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. Gajdos László a posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány minden eddiginél nagyobb vízközmű fejlesztési programot indít, hogy megújítsa az elöregedett hálózatot, csökkentse a vízveszteséget és hosszú távon biztosítsa a fenntartható vízgazdálkodást. A víz a jövőnk egyik legfontosabb kincse, szögezte le a közösségi oldalán a miniszter. Először hívták meg a Nyugat-Balkán baráti külügyminiszteri ülésre Magyarországot, s ennek azért van jelentősége, mert Magyarországnak a térség stabilitása és európai integrációja közvetlen biztonsági és gazdasági érdek, közölte a külügyminiszter a közösségi oldalán. Orbán Anita azt írta, Rómába indul, ahol az ülést tartják. A rendezvényen találkozik majd Márko Durics szerb külügyminiszterrel, akivel eddig csak telefonon egyeztetett. Ez lesz az első hivatalos megbeszélésük. Délután António Tajani olasz külügyminiszterrel lesz kétoldalú megbeszélés, majd utána a kint dolgozó magyar diplomatákkal találkozik a külügyminiszter, ami ebben az esetben érinti a római nagykövetséget, a szentszéki, tehát a vatikáni nagykövetséget és a római magyar akadémián dolgozó kollégákat, közölte. Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid posztjában emlékeztetett, az elmúlt csak nem 20 évben a 30-as Budapestről Nagykanizsa és Zágráb felé vezető fővonal több szakaszát uniós segítséggel átépítették Kelenföld és Balaton-Szentgyörgy között. a Balaton partján pedig néhol szakaszosan második vágányt is fektettek. Ezekből a projektekből azonban kimaradt a Székesfehérvár és a Balaton közötti szakasz. Ennek pótlása indulhat el. Végül az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 24 és 21 fok között valószínű. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
3: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Reklámot hallottak.
1: Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
5: Vazarelli 120 címmel látható Viktor Vazarelli életmű kiállítása a Szépművészeti Múzeumban. Elindult a Gyulai Várszínház 63. évada. Már 11. alkalommal rendezik meg a Fesztivál Akadémia Budapest Summerfestet. A Fatemplom Fesztivál ezen a hétvégén várja közönségét magyar földön. Ma indul Veszprémben a Rosé Riesling Jazz Fesztivál. A jövő héten 4 nagy koncerttel jön a Veszprém Fest, valamint megnyílik a Tehetségkert is. És július 13-án a Várkertbazárban Summer Sweets címmel Danubi a zenekarat koncertet. Ezek a mai műsor témái. Köszönti önöket a szerkesztő, Farkas Éva.

0: A neokortárs művészeti térben és a Magyar Nemzeti Galériában megrendezett Vazarelli kiállításokról már ejtettem szót a korábbi műsorokban. Mindig megjegyezve, hogy a Szép Művészeti Múzeumban látható a 120 évvel ezelőtt született művész alkotásait legteljesebben bemutató retrospektív tárlat. Ma ezt a kiállítást járjuk be Zombori Mónika kurátorral, és megint felhívom a figyelmüket, ha ide váltanak jegyet, akkor azzal a másik két kiállítást is meg tudják nézni.
1: A Magyar Nemzeti Galériából, ha átjövünk ide, vagy a neokortárs művészeti térből, akkor itt kapjuk meg a legnagyobb teljességet Vazarelli művészetét, illetően a 120. születésnapja alkalmából. Hogyan, miből válogattatok ehhez a kiállításhoz?
2: Ennek az átfogó retrospektív kiállításnak az alapját az Óbudai Vazarelli Múzeum anyaga adja. Most erre az időszakra, egy kb. Fél évre be is zárt az Óbudai Múzeum, mert a legfontosabb, legnagyobb művek, mint például az itt látható legmonumentálisabb Kárpit is, ott szokott lenni az állandó kiállításom. Tehát a művek egy nagy része Óbudáról érkezett, de Franciaországból, a Vazarelli Alapítványból nagyon sok, 40 művet kölcsönöztünk, illetve a Pécsi Vazarelli Múzeumból is egy jelentős mennyiséget, és ezentúl még magángyűjtőktől nagyon különleges műveket tudtunk kölcsönkérni.
1: Mennyiben mutatja meg ez a kiállítás a teljességet? Egyáltalán tettetek erre kis életet, vagy megpróbáltatok valami más koncepció mentén haladni az életműben?
2: Hatalmas életműről van szó. Csak Magyarországnak több száz művet adományozott Vazarelli, de nincs az a kiállító tér, ahol teljesen be lehet mutatni az életművet. Mi bizonyos korszakokra több fókuszt helyeztünk, mint ahogy eddig szokták bemutatni Vazarelli művészetét. Például a fekete-fehér korszak műveit, a Neszansz születések sorozatot, illetve a CTS sorozatot. A tér méreteihez képest sokkal jelentősebben emeltük ki, mert szerettük volna, hogy egyfajta térélményt is kapjon a látogató. Sokkal izgalmasabb, hogyha egy-egy ilyen külön termet kapnak ezek a nagyon izgalmas periódusok.
1: Ezek a sorozatok miben térnek el szakmai szempontból, például a leghíresebb művektől, az Opárt periódustól?
2: A CTA sorozat az Opárt periódus egyik ága. A CTA nagyon izgalmas, különleges hárombetűs rövidítés, ami sűrítve mutatja be azt, amit a későbbi Opárt művek nagyban és részleteiben bemutatnak. Azt mondanám, hogy a Neszansz és a fekete-fehér korszak az Opárt elődje volt, tehát abból fejlődött ki ez a színes optikai művészet.
1: Vazarelli ettől lett világhírűvé, az Opárttól mindenképpen. Mennyire volt ő ebben úttörő, úgy azt mondjuk, hogy ő az Opárt atya, de azért nem egyedül készített hasonló képeket vagy szobrokat.
2: Nem egyedül, de ő volt az egyik első pionír művész. 1955-ben a Párizsi Galerie Denis René-ben a Le Mouvement kiállítást az ő kezdeményezésére szervezte meg Denis René, és ő volt az egyik fő művész is. Ebben a kiállításban mutatta be először azt Vazarelli, hogy a művek tudnak mozogni, tehát optikailag tudnak mozogni, hogyha egy térillúziót hoz létre a műveken belül. Ez volt a kezdet, de 10 évvel később, 1965-ben már a New York-i MoMA-ban volt egy nagyon híres opártos kiállítás, melyen nemzetközi jelentőségűvé vált az Opárt.
1: Most itt állunk éppen abban a térben, ahol az Opárt művek vannak. Fantasztikus látni azt, a térélményt, amit ő létre tudott hozni a síkban. Több képhez oda mentem, hogy ugye nem áll ki az a kocka széle, mert pont úgy néz ki, mintha egy kockát látnánk, de nem. Ezek mind-mind síkban létrejött alkotások. Ebben nagyon komoly tudatosság lehetett, és tudományos felkészültség.
2: Bizony, ő a látás törvényeit kutatta, már egészen az 1930-as évektől, és egy nagyon szisztematikus kutató munkába fogott. Nagyon fontosak voltak neki a természettudományos inspirációk. A mikro és a makrokozmosz, a felnagyítás, illetve az eltávolodás által kialakult struktúrákat, amikor meglátta, és ezekben a művekben ezt a kozmosz élményt szerette volna ő bemutatni és megfesteni.
1: Vazarelli 1930-ban elhagyta Magyarországot, egyetlen egyszer 33-ban tért vissza az Ernst Múzeumba egy kiállítással, és utána eltelt 36 év 1969-ig, amíg a műcsarnokban be tudta mutatni a műveit. nem kapott maradéktalan elismerést, főképp nem a kortársai részéről. Azt írták neki, go home, menj haza, Vazarelli.
2: Egy ilyen kulturpolitikai hazatérése volt 1969-ben, amikor a Műcsarnokban megrendezték a nagy retrospektív kiállítását. Akkor ő 40 év munkásságát mutatta be. Ezek nemzetközileg ismerté váltak, viszont Magyarországon nem ismerték. Érdekes, hogy a magyar neoavangárd művészek ugye ugyanebben az időben, a 60-as évek végén szintén hasonló absztrakt műveket alkottak. Az ő műveiket nem lehetett kiállítani, pláne nem ilyen reprezentatív helyszínen, mint a Műcsarnok, úgyhogy ezért volt ez a tiltakozó akció. De ezen kívül Vazarelli, mint művész 1969-ben tért haza, de már a 60-as években több alkalommal korábban hazalátogatott, például a Szépművészeti Múzeumban is, és egy nagyon izgalmas történet zajlott itt. 1968-ban volt egy kiállítás Modern Francia Grafikák címmel, melyet Pasut Krisztina rendezett, Mezei Árpád gyűjteményéből, és Vazarelli ezen a kiállításon véletlenül felfedezte az egyik saját művét, és annyira megörült ennek a véletlen találkozásnak, hogy úgy gondolta, hogy ő szeretné méltóképpen reprezentálni a saját művészetét, és ennek kapcsán 200 sokszorosított grafikát adományozott a Szépművészeti Múzeumnak, mely mai napig a grafikai gyűjteményben található.
1: És hát ne felejtsük el azt, hogy 1976-ban létrejött a Vazarelli Múzeum Pécset, mert ott pécsi születésű, és egy nagyon komoly kollekciót ajándékozott Pécsnek. Aztán 1987-ben létrejött az Óbudai Vazarelli Múzeum, ami ha lehet még nagyobb összeállítás Vazarelli művészetéből, és egyáltalában megvolt benne ez a gesztus, hogy a művei Magyarországon is megjelenjenek, és még hol másutt a világban.
2: A múzeum alapítások témával foglalkozik a kiállító tér legutolsó szekciójában az utolsó térrész. 1970-ben nyílt meg a legelső múzeuma egy Gordi kastélyban. Az egy didaktikai múzeum volt, ahol nagyon izgalmasan a műveit bemutatta. Ezt követően 76-ban a pécsi, illetve az Aix-en-Provence-i múzeum nyílt meg, tehát 70 évesen lett két múzeum. Ezen túl volt még New Yorkban is egy Vazarelli Center, pár évig működött, és a 80-as évek elején adományozott a magyar államnak egy nagy anyagot, amiből létrejött 87-ben, 6 évvel később az Óbudai Múzeum.
0: Vazarelli 120. A művész életmű kiállítását a Szépművészeti Múzeumban lehet megnézni. A kurátort, Zombori Mónikát hallották.

0: A hagyományos körösvölgyi sokadalommal elkezdődött, és augusztus 18-áig tart a Gyulai Várszínház 63. évada. Az összművészeti programban lesz 4,5 ősbemutató, jön az Erdélyi Hét és a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja is. A rendezvénysorozat igazgatója Elek Tibor. Vele beszélgettem. Lesz 4,5 bemutató.
1: Sőt, idén ősbemutató is, mind a 4,5, de többnyire koprodukciós partnereket, természetesen, hiszen Gyulán nincs állandó társulat, de lesz egy ilyen teljesen saját fejlesztésű bemutatónk is, az Ikrek 2, Bódi Attilának a művéből készül ez az előadás, Ákosi Árpád rendezésében, ami az anyamébe játszódik, egyike pár dialógusa tulajdonképpen ott az anyamébe lejátszák az elkövetkező életüket, és közben számos fontos társadalmi kérdései szembesülnek többek között azzal, hogy egyáltalán érdemes-e megszületni, vagy meg tudnak-e születni. Ez lesz július 22-én, de mindjárt másnap, 23-án lesz egy szintén ősbemutatónak tekinthető előadás a Vál színpadon, az előző a kamaratermünkben lesz. A Beregszászi Színházzal évtizedekre visszanyúló kapcsolatunk van, több közös bemutatónk is volt, legendás írűek is akár, mint a Tóték, vagy a tavalyi Revizor, ugye, ami az Országos Színházi Találkozón a legjobb előadás díját nyerte. Idén ifjú Vidnyánszky Attila rendezésében egy családi mesejátékot láthatnak majd a nézők, amit szinte 1-től 99 éves korig tudunk ajánlani. Ez Jókai Mór Cigánybáró című regényéből inspirálódik, így fogalmazok, mert ugye arról híresek ifjú Vidnyánszky által rendezett előadások, hogy messze rugaszkodnak az alapműtől, és szárnyalnak mindenféle módon és irányba. Zenés táncos úgynevezett snow show, orosz színházi mű fajra készülhetünk, tehát egy egészen különleges parádés előadásra. Aztán lesz még szintén egy újabb különleges ősbemutató, ami még nem volt a magyar drámairodalomban se, hiszen nem drámából, hanem regényből készül a színházi adaptáció. 125 éve született Németh Lászlóra ezáltal is emlékezünk, 20. század egyik legnagyobb magyar írójára. Az Iszony című leghíresebb regényéből Gyürki Kata és Kászabó András készítettek egy színházi adaptációt, és a Szatmár Németh Színházzal koprodukcióban valósítjuk meg, és Szabó K. István rendezi az előadást. Aztán a negyedik ős bemutatónk szintén, soha nem létezett még, és ez is egy regény adaptáció, de ez egy táncszínházi adaptáció, Gyula Nobel-díjas írójáról, Krasznahorkai Lászlóról van szó, akinek a leghíresebb regényét, a Sátán tangót, Kulcsár Noémi Tellabor kortárs tánc társulattal közös produkcióként hozzuk létre, ez is a Várszínpadunkon lesz majd látható, és azért említhet, tél 4,5 ősbemutatót, mert már 19. éve rendezünk Gyulán mindig egy kortárs magyar író eddig be nem mutatott művéből felolvasó színházi bemutatót, és ez idén Lacfi János Méricskélők című darabjának lesz a felolvasó színházi bemutatója.
0: Erdélyi Hét. Ez egy fontos tematikus hét, és ráadásul már 9. alkalommal kerül erre sor. Az erdélyi egészen kiváló színházak bemutatói érkeznek itt Gyulára.
1: Az Erdélyi Hétnek a lényege, hogy minden nap más-más erdélyi társulat, legjobb erdélyi társulatok, legjobb előadásaiból láthatunk egy válogatást, amit én állítottam össze idén is. A Romániában a idei Unitel Gálán a legjobb rendezésdíját elnyert Házablokkok című előadás is lehet majd látni a Marosvásárhelyi Társulat előadásában, Radu Afrim rendezésében, vagy egy olyan többszörösen Uniter díjas rendezőnek, mint Bocsádi László. Láthatjuk az Angyal Szátle Babilonba című előadását, a Sepsiszent Györgyi Színház előadásában, de ezen kívül lesz még Székely Csaba egy Diktátor születése című új drámájának a bemutatója is Sebestyén Eva rendezésében, Galló Ernő szereplésével, és ha már diktátor, akkor egy másik híres diktátor, a Gyulán legtöbbször bemutatott Caligula helytartójának is láthatjuk egy új adaptációját, ugye Székely János klasszikus drámájának a bemutatóját Pataki András rendezésében, de lesz egy operett is, a Lili Bárónő a Tószínpadunkon, ezt a Kolozsvári Operettissimo társulat adja elő, a Gyergyóiak az Ameli Sóhaja című darabban jönnek Béresz Rászló rendezésében, és a Nagyváradiak is jönnek egy klasszikus vígjátékkal, Fejdónak a Bóha a fülben című előadásával Novák Eszter rendezésében, tehát a hét mindennapján valami egészen parádés erdélyi előadás lesz.
0: És pontosan mikor van ez a hét?
1: Július 28-ától augusztus 2-ig.
0: Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja.
1: Így van, azután bő egy hét múlva pedig a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiváljára kerül sor, amit az egykori Shakespeare Fesztivál helyére találtam ki, hogy ne csak Shakespeare legyen, hanem mindenféle más rangos világirodalmi szerző, és erre még nagyobb merítési lehetőség van, hisz szinte az egész Kárpát-medencéből lehet válogatni jobbnál jobbakat. Most három csehov előadás is lesz, a Leánykérések, a Aradi Kamarai Színház produkciója, a Ivánka bácsi a Budaörsiektől, és a Feledi projekt Sárik Péter trióval és Kulka Jánossal kiegészülve a Cseresznyés kertet fogja előadni.
0: Ez egy tánc előadás lesz.
1: Ez egy tánc színházi előadás.
0: És Kulka János mit fog csinálni?
1: Hát majd meglátjuk. De nem szabad elárulni, ez titok. De láthatjuk Rostán világhírű darabját, a Cyrano de Bergerac-ot is, a Szolnokiak előadásában szintén ők hozzák a Gyulai tószínpadra a Muzsika hangja című előadást, de lesz Kafka átváltozása is többek között, illetve egy egészen különleges előadás, a Maladetipe Színház jazz operája az Öltöny címmel Balázs Zoltán rendezésében.
0: Ez a Világirodalmi Klasszikusok Fesztiválja.
1: Így van, augusztus 10-től 16-áig. Kimondottan gyerekelőadásaink is vannak természetesen, mint minden évben. Ilyen lesz idén a Keszekusz a varázspálcája című előadás, Túróci Katalin műve, Tövis Pataki Beáta rendezésében. Ugye a Muzsika hangját is említettem már a gyerekeknek, hogy a bemutatónkat volt egyszer egy, amit Ifjú Vignász Attila rendez, de van itt Pál utcai fiúk, Szép nyári nap, sok szórakoztató zenés produkció fiataloknak és idősebbeknek egyaránt.
0: A Gyulai Várszínház 63. évadáról Elek Tibor igazgatót hallották. Ezen a hétvégén a Zentai Magyar Kamaraszínház előadásait lehet megnézni. Ma este a Halmos Béla Népzenei és Világzenei Fesztiválon lép fel a társulat, holnap Shakespeare Sok hűhó semmiért című végjátékát mutatják be, még vasárnap Edith Piaf emléke előtt tisztelegve Mezei Kinga bújik a francia chanson énekesnő bőrébe, és adja elő Szilágyi Áron kollégájával együtt a Piaf menet című előadást.

A Kelemen Barnabás Kolkas Katalin hegedű művész házaspár vezetésével működő Fesztivál Akadémia Budapest, a FAB, az idén már 11. alkalommal rendezi meg nyári fesztiválját, a Summerfestet, amire 170 fiatal és világsztár szólisták érkeztek a világ minden részéről. A FAB-on hangsúlyosan fontos a tehetséggondozás. Mesterkurzusok váltják egymást, a legjobbak versengenek, és a közönség pedig élvezheti a jobbnál jobb koncerteket. A Summerfest július 12-én egy monumentális fináléval zárul, amikor is közel 200 muzsikus és 40 országból érkezik.

0: Rengeteg nagyon tehetséges fiatal ember mindenhonnan a világból, velük nem csak a hegedű verseny kapcsán lehet találkozni, ugye, hanem vannak workshopok, mestertanítvány viszonyok, tehát ez az egyik nagyon fontos jellemzője ennek a rendezvénynek. Az akadémia jelleg azt jelenti, hogy ide lehet jönni tanulni.
1: A Fesztivál Akadémia Budapest 11 éve még csak Dióhéjban indult el a mesterkurzusokkal, ez egy nyári háromnapos fesztivállal indult, és szép lassan aképpen bővült, ahogyan a szükség hozta. Ahogy láttuk azt, hogy volt egy fehér ilona verseny, ugye immáron a 6. fehér ilona a verseny, 2 évente rendezzük meg, és a Covid miatt volt egy kis kimaradás. Ez egy nemzetközi verseny, onnan tényleg nagyon sok országból is rendkívüli fiatalok érkeznek. Például 11 éves kisgyerekek és Brahms hegedű verseny másodítétet, meg Bach fúgákat hoztak, tehát hogy egészen elképesztően magas a színvonal. Végző zeneakadémistákat megszégyenítő produkciók 11 éves gyerekeknél.
0: És ők honnan vannak? Magyarországról?
1: És ők nem Magyarországról vannak, és pont ez az, ami már elindult a legelején, felhívta a figyelmünket arra, hogy és hol vannak a magyar hegedűsök. Tehát igazából a Fesztivál Akadémia eszenciája a Summerfest. Tehát a lényege az a fajta munka, amit egész évben szervezünk, igencsak turbó fokozatban, hiszen az elmúlt 3 esztendőben, méghozzá tanév, tehát nem is beleszámítva a nyarat, több mint 380 mesterkurzust adtunk, egészen Csíkszeredáig behatárolva, tehát a magyar lakta területeken. Itt a BMC-be közben zajlik az élet, mert nem sokára kezdődik a versenynek a döntője. Tehát amikor azt láttuk, hogy hol vannak a magyar gyerekek, kezdődött el az, hogy el kell kezdenünk az országjáró mesterkurzusokat, és amikor azt vesztük észre, hogy a Fehér Ilona a nemzetközi versenyre, ami 22 év alatti korhatáros verseny, hogy gyakorlatilag nem jöttek magyarok. Egy-egy magyar jött a 40 elfogadott külföldihez képest, ez nagyon kevés. És akkor gondoltuk azt, hogy csinálunk egy előtte való lépcsőfokot, az a hubai nemzetközi verseny, ami Magyarország és Magyarország külli országok verseny, és fele akkor az anyag. Tehát nem annyira ijesztő a felkészülés, nem 3 fordulós, csak 2 fordulós a verseny. És képzeld, de hogy még mindig nem jöttek eléggé magyarok. És mi történik itthon? Ugye 200 éves a magyar hegedűiskola, Böhm Józsefre vezetjük vissza. És ehhez képest hol vannak a nagy magyar hegedűsök? És akkor volt az, hogy akkor most muszáj még egyet tépnünk. Akkor indítottuk el a halász tehetségkutatót, ami minden évben van, 7 régióba utazik a zsűri, tehát nem nekik kell Budapestre utazni, hanem mi megyünk, és Erdélybe is eljutunk minden évben, és évi 120 gyereket hallgatunk meg, és onnan próbáljuk meg a csillogó szemű kis tehetséges fiókákat összeszedni, és a tanárukkal együtt, aztán havonta képzésbe részesíteni a Bartók konzervatóriumba, és ez így rakódik, és gyakorlatilag egy akkora hajóvá nőtte már ki magát ez a kis Fesztivál Akadémia Budapest, hogy egy nagy, hatalmas intézmény, ami egész évben teszi a dolgát, az oktatásért egyébként, és hát a klasszikus zenén nagyon minőségi fennmaradásáért.
0: Tehát a Summerfestnek ez a nagyon-nagyon fontos lényege, amiről eddig beszéltél. A közönség azért elsősorban a koncerteken találkozhat veletek, és nagyon sok jelentős világhírű művésszel. Kik ők az idén?
1: Kinyitjuk a kapukat nagyon intenzíven külföld felé. Ez a magyarok számára azt jelenti, hogy ide vonzzuk tulajdonképpen a világ leghíresebb szólistáit, akik mind jó kamarazenészek. Ez fontos, hogy azok közül keresünk. Nagyjából 300 külföldi művész közül úgy évente egy 60 jön egy ilyen nyári fesztiválra 10 napra. Idén az Alena Baeva, az Ilya Gringolc, a Kirill Gerstein, a Puskeruli, a Fenyő Laci, de a Maxim Viszanov, Csaló Gábor, Johannes Held, énekes, és meg annyi fantasztikus művész jön, hozzávetesen 60 szólista, 170 diák. Ez óriási szám. Tehát 40 ország, 170 kiemelkedő diákja, két felvételek alapján tudtunk csak elfogadni, és aki nem volt megfelelő, azt nem fogadtuk el. És ezen felül a koncertó zenekar, az még ugye vagy 80 ember. A Söndörgő, Pál István szalonnai zenekara, a népzenéből a Sárközi Lajos zenekara. Úgy félek, hogy valakit kiadjuk, de hogy hozzávetően szerintem 300 zenész azért ott lesz a Zenakadémián, és 760 mesterkurzust hallhat a nagy érdemű közönség is, tehát nem csak a koncertekre jöhetnek.
0: A fesztivál csúcspontja július 12-én a Fraftress című monumentális finálé lesz, amikor is közel 200 muzsikus és 40 országból érkező fiatal művész, a FAB, tehát a Fesztivál Akadémia Budapest mesterei, magyar népzenei együttesek és vendégművészek hoznak létre egy egyszeri produkciót, és ebben sokféle fantasztikus zeneszám lesz, műsoron Csajkovszki, magyar népzenes Árva Párt Fraftress című műve.
1: Az áronap az mindig mindig egy különleges dolog, mert az egyben egy nyitónyt nap is a jövő felé. Sajkoszki rendkívül közel áll hozzánk azért, mert Augerhez állt rendkívül közel, és mivel hogy az egész fesztiválunk egy főhajtása magyar óriási hegedűs tradíció előtt, hiszen ha belegondolunk, hogy az elmúlt 200 év

0: Ben Böhm által indított, aztán Joachim és aztán Hubai iskolákon keresztül olyan hegedűművészeket produkált a magyar pedagógus világ, hogy végül is Csajkovszki, Bruch, Schumann, Dvorák, és még megannyi Brahms természetesen, megannyi szerző, nekik dedikálták legfőbb hegedűversenyeiket, vagy például Brahms a Kürtriót, a Démonszonátát, azt Magyarországon volt az ősbemutatója, és saját maga itt mutatta be. És ezért rendkívül sok Brahms van a programon idén, és a Csajkovszki is emiatt van.
1: Égyezzük azért meg. Nagyon fontos, hogy május 1-től 3-áig Kelemen Barnabás, a férjed, ugye, aki a Fesztivál Akadémia Budapest másik alapítója, ő eljátszotta ezeket a darabokat,
0: igen.
1: Azoktól a zeneszerzőktől, akik dedikálták műveiket a kiváló magyar hegedűsöknek.
0: Igen, ez egy monumentális, őrült vállalkozás volt, és azt kell mondjam, hogy szerintem fergeteges volt, ahogy ezt így végig csinálta. Ő lubickolt ezekben a dolgokban, és most pedig ezt folytatjuk, szervezünk hegedűs kiállítást az elmúlt nagy hegedűművészeinkről. Egyébként, ha már kiállításról beszélünk, magyar hegedűkészítők is kiállítanak, tehát az ide érkező 170 diák, ami közül 100 hegedűs, ő adott esetben beleszerethet egy mai magyar kortárs hangszerbe, amit meg is vásárolt. Tehát ez egy lehetőség a magyar hangszerészeknek is, hogy itt a hangszereikkel büszkélkedhessenek. És visszatérve a Fratressre, annak a mondani valója az igazából az, hogy bármit is tesz az emberiség. Nem tehetünk róla, egyek vagyunk. És a zene nyelve az az egyik legcsodálatosabb rámutatása arra, hogy azt a nyelvet mindegyikünk beszéli. És a fratres, ami ugye azt jelenti, hogy testvérek, itt 40 országnak a művészei, és nagyon különböző korosztály lesz a színpadon. Ez egy rövid mű, de nagyon felemelő. És abban bízom, hogy olyanfajta védőhálót, vagy védőbúrát emel mindannyiunk köré, nem csak akik játszanak, hanem akik hallgatják is, hiszen így együtt a közönséggel leszünk egy közösséggé végül is. Amire aztán jó lesz akkor visszaemlékezni, amikor valami olyan érméket, hogy menekülünk kell egy kicsit saját magunkba és az emlékeinkbe.
1: Kokas Katalin hegedűművészt, a FAB egyik alapítóját és vezetőjét hallották. Július 12-én a Fratres című Arvo Pärt művel zárul az idei Summerfest. Most hallgassunk ebbe bele!

0: Ezen a hétvégén rendezik meg az idei Magyarföldi Fatemplom Fesztivált. Az esemény sorozaton zenei programok, valamint ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést az odalátogatóknak. A koncertrepertoárban helyet kap a jazz, a komoly zene és a népzene is. A fesztivált minden évben a templom felszentelésének évfordulója alkalmából rendezik meg, melynek keretében idén fellép többek között a Dress Quartet, Dolágsali Róbert, Becsei H. Miklós, Balla Gergely, Dávid Jangibarjan, a Stobos tamburezenekar, és természetesen a Kaláka együttes, mert hogy a fesztivál alapító vezetője Grillus Dániel. Őt kérdeztem.
1: A Kaláka fesztivál után tulajdonképpen két héten belül, július 10-e és 12-e között jön a Fatemplom Fesztivál. Ezt hanyadjára rendezitek Magyarföldön?
2: Ez tulajdonképpen nagyon párhuzamos történet az egri költözéssel, mert amikor a Diósgyőri Vár ellehetetlenült számunkra a fesztivál szempontjából, akkor sok helyre hívtak. Többek között Magyarföldre. Rátóti Zoltán volt akkor a polgármestere annak a falunak, egy 40 fős falu, tehát nem egy komoly idegen falumi hely, viszont ők építettek egy gyönyörű fensíkon, egy gyönyörű fatemplomot. Tehát tényleg az építettek alatt most tényleg úgy vett, hogy ők építették.
1: A falu.
2: Meg a polgármester, meg a baráti köre. Nagyon sokan lementek oda építkezni, meg csináltak is jótékonysági érzet, és megépült egy ökumenikus felszentelésű templom. Valóban építészeti alkotásként is nagyon szép, nagyon lenyűgöző az egész helyszín. És azért mondtam, hogy hát nem lehet olyan messzire elvinni egy fesztivált Diósgyőrből, Őrségből, a szlovén határhoz, de azért elmentem, megnéztem. És azt mondtam, hogy hát ez csoda. Menjen a Kaláka Fesztivál Egerbe, de csináljuk egy másikat. Tehát ezt párhuzamosan, amikor Egerbe költözött a fesztivál, megindult a Fatemplom Fesztivál is, tehát az is akkor körülbelül 15 éves, és még először nem is mondtam, hogy fesztivál, azt mondtam, hogy Fatemplom ünnepe, nem értették, hogy mi az, de az tulajdonképpen ugyanolyan fesztivál, csak még szélesebb ölelésű maga a programja. Itt van szimfonikus zenekar, zalaegerszegi szimfonikusok, Mozart zongora versét is hallgathat a közönség. De lesz például jazz is, Sárik Péter triójával, Koszika jó kis erdélyi énekes, nagyon szeretjük őt. Még együtt is énekeltünk egyszer Marosvásárhelyen.
1: Dress Quartet is lesz.
2: Dress Quartet is lesz. Török Máté is lesz. Lesz egy szlovén és egy osztrák közreműködőnk is, ugye ez a hármas határt egy kicsit így kijátszva. És hát lesz Lovász Irén koncert, és lesz persze Kaláka koncert is. Mit is mondjak még el? A Dolágsali Robi, akivel nagyon régóta ismerjük egymást, még a Vízivárosi Pince Klubban, amikor itt játszottunk Budapesten a 70-es évek elején, már akkor egyszer közösen föllépett velünk, úgyhogy nagyon régi, kedves ismerősünk. És hát van egy istentisztelet, ha már mondtam, hogy ökumenikus felszentelésű a templom, akkor ez egy ökumenikus istentisztelet lesz. Favigyi Tamás püspök úr jön evangélikus lelkészként, és Sajgó Szabolcs atya, akit mi még Torontóból ismerjünk, ott volt plébános, és hát azóta is sokszor találkoztunk, ő a római katolikus, és Márkus Dániel, aki ott református lelkész a közelben, Őri Szentpéteren, ő fog átjönni. De az is még speciális, hogy a fesztivál közreműködőinek a produkcióit beillesztjük a liturgia elemei közé. Tehát mind a három lelkipásztor fog prédikálni, kicsit rövidebbet, lesznek közösségénekek, amit a Veszprémi Légierő húvos zenekar kísér, ők a mi orgonánk minden évben, és akkor még hol a Kaláka, hol a Bola Gergő, tehát olyanok, akik amúgy is részt vesznek a fesztiválban, Misztrából Török Máté is fog énekelni valamit, talán Lovász Irén is fog énekelni, szóval egy fesztivál a fesztiválban, mindezt egy istentisztelet keretein belül. Nagyon szép alkalom. Ez mindig vasárnap délelőtt 11 órakor van. Most már kinőttük a fatemplomot, tehát a fatemplom melletti szabadtéri színpadon, és a hátterünk a fatemplom. Együtt énekelünk, együtt imádkozunk, és hát utána folytatódik persze tovább a program. Mindig a templom után még van egy olyan alkalom, ami egy kicsit átmenet a délutáni koncertek és az istentisztelet között. Most ebben az évben Szolga csak egy van az Isten címmel, egy Vörös Sándor estet fog hallani a közönség, ami nagyon érdekesen alakult, mert Favinyi Tamás annak idején, 13 évvel ezelőtt, amikor Vörös Sándor 100 éves születésnapjára emlékezett az ország, Csöngén, ahol fölnőtt Vörös Sándor, ott meghívták őt, hogy tartson egy istentiszteletet. Ő pedig meghívott engem, hogy egy kicsit dialogizálva a műve is szerepeljenek, ne csak a róla való beszéd. És olyan jó, szépen sikerült ez az istentisztelet, hogy azóta is műsorom van. Úgy mondjuk egy istentiszteletből lett rendhagyó irodalmi est. Most a Fatemplom Fesztiválon is el fogok játszani.
1: Becsei H. Miklós, nem csak a Kaláka Fesztiválra hívtátok meg, hanem ide is, egy József Attila műsorával, a Mondjad Atikámmal. Igen.
2: A Hasi állandó közreműködünk, és hál' Istennek mi is a Radnóti lemezünkön játszunk egy dalt közösen, tehát van egy ilyen közreműködés is, de ő állandó visszatérője a Fatemplom Fesztiválnak. Különböző estekkel voltak már ott, és hol Csóri Sándor, hol Radnóti műsor, most éppen József Attilát fognak énekelni. Bolla Gergő, aki a Platon Karatei Együttesnek a vezetője talán, nem tudom, a hírről jártott pontosan, de ők is nagyon jó barátok. Feldolgozták az egyik énekünket, a Valaki jár a Fákhegyint, és amikor a múltkor a jubilómi koncertjük volt a Budapest Parkban, akkor együtt énekeltük. Fantasztikus élmény volt számunkra, egy ilyen zsúfolt nézőtéren, ilyen jó hangulata és ilyen csodálatosan megszervezett esten együtt játszani a Platon Karateivel.
1: Ugye meghívtátok a Kaláka Fesztiválra Csík Jánost és a Medzót, de tudjuk, hogy Csík János már nem tagja a Csík zenekarnak. Itt a Fatemplom Fesztiválon a Csík zenekart látjátok vendégül. Mind a kettővel nyilvánvalóan jobban vagytok a Janival is, meg magával a zenekarral. Nézd,
2: a Csík zenekar ugyanúgy folytatja tovább azt a vonalat, amit visz, tehát a népzenét, és időnként bele von olyan jó ízlésű slágereket, ha lehet így mondani, amiket Szabó Attila fantasztikusan tud a népzenével társítani. És hát ez a repertoár ez megmaradt, és ezt nagyon szeretik. Egy hagyomány az, hogy a pénteki napon mindig a Csík zenekar játszik a Fatemplom Fesztiválon.
0: Grélusz Dániel zenészt, a Fatemplom Fesztivál alapító vezetőjét hallották. Magyar Földön ma este 8:30-kor lép fel az imént említett Csík zenekar. Most ők muzsikálnak.

0: az csak hú, cél nélkül csak el.
1: Engem is vigyél el.
0: A folyó mellett ülnél,

0: S ha eldöntöd, hogy elhagysz, örökre, végleg kész,
1: engem is vigyél el.
0: S ha itt van már a taxi, intesz, indulsz, mész,

0: Július 10-e és 19-e között immár 16. alkalommal lesz Veszprémben Rosé Riesling Jazz Festival, ami körbeöleli a július 15-e és 18-a között megrendezésre kerülő Veszprém Festet, és július 17-én még a Tehetségkert is megnyílik a jezsuita templomban. A Veszprém Fest programjáról az ügyvezető igazgatót, Mészáros Zoltánt hallják.
1: Négy világsztár fog érkezni. Ebből kettő tulajdonképpen pótlása a tavaly elmaradtnak, Beth Hart és a Pink Martini.
2: Kifejezetten örülnek neki, hogy összeáll például Pink Martininek ez a kis mini turnéja, aminek keretében júliusban visszajön Európába, és a Beth Hart pedig nagyon korrekten, azt kell, hogy mondjam, mindenkivel felvették a kapcsolatot, akiket Európában hozzánk hasonló lemondásért, legyen szó Lengyelországról, vagy bármely más fesztivál városról, országról.
1: Tehát Beth Hart július 16-án, Pink Martini július 18-án. Lesz még két koncert, két ilyen szuper koncert. Július 15-én lesz az első, amivel kezdődik a nagy koncerti sorozat.
2: Így van, a nyitó napon egy latin popstárt hozunk, a szószoros értelmében a kolumbiai származású Juanes, aki a Budapest Parkban volt azt hiszem egyszer eddig Magyarországon. Ő egy latin 26 Grammy díjas, ebből 20 latin, 6 rendes Grammy díj, tehát nem a komoly díjakat összegyűjtött művészről van szó. 2005-ben robbant be a nemzetközi poppiacra egy hatalmas slágerrel, nyilván hozza a nagy slágereit, és egy latin zenei koncert lesz. Ez nem hagyomány nélküli a Veszprém Festben. Több latin pop sztárt hoztunk már Veszprémbe, akár az elsőt mondom, a Gypsy Kings, akit ugye kétszer hoztunk Veszprémbe már, akik nyilván flamenco felől közelítik a popzenét. Húlán ez inkább a dél-amerikai zene felől közelíti a popzenét, úgyhogy ő lesz az első nap. És 17-én pedig egy Németországból érkező olyan zenekanyag, 1970-ben alakult, és az elektronikus zenekei műfajnak túlzás nélkül mondom tényleg, hogy a legendás megalapítói. Gyakorlatilag minden, amit az elektronikus zene később a technótól a különböző leágazásai kitermelt, abban felelhetők ők való. Ez a Kraftwerk nevű zenekar, akit én magam is már 70-es évek vége felé, amikor felcseperedtem, hallgattam, hogy gyűjtöttem a lemezeiket. Ők már háromszor is voltak Magyarországon, de a 1975 a tartó pályafutás tekintet, ez nem mondanám soknak. Szabad téren talán csak egyszer léptek fel, egyébként pont Veszprémbe 2023-ban, jól emlékszem, a Gyárkertben. Úgyhogy nagyon remélem, hogy ez a rendkívül látványos koncert, néha maguk helyett robotokat küldenek be. A Kraftwerk egykori rajongói számára, akik ugyanúgy, ahogy én ezen is nőttek fel, és része volt a zenei hallgatási szokásaiknak a 70-es, 80-as években, azok ott lesznek ezen a koncerten.
1: Tehát négy nagy koncert július 15-e és 18-a között, de tudjuk, hogy nagyon-nagyon népszerű a Rosé Riesling Jazz napok, valamint a jezsuita kertben is mindig vannak fontos, kicsit más hangulatú koncertek.
2: A Rosé Riesling Jazz napok az körbe öleli gyakorlatilag ugye a Veszprém Festet, az előző pénteken kezdődik, és rá következő vasárnap fejeződik be, ez 10 nap. Ugye ez egy balatoni borokat, 30 balatoni borászat portékáit bemutató borfalu közepén egy jazz színpad, ahol a magyar jazz, vokális jazz és jazz közeli műfajok, rockabilly, blues, soul, funk is megjelenik, csak magyar zenészek vannak, és ingyenes a rendezvény, tehát ellentétben nagy színpadukkal nem kell jegyet váltani, nagyon hangulatos. Részben egyébként a fesztivál nagy színpadjára érkező vendégeinknek is egy ilyen after partyra is tökéletes, tehát utána át szoktak menni, van, aki előtte is kimegy egyébként. A jezsuita templom és a templomkert is szintén része a fesztiválnak, most már több mint 10 éve. A templomban elképesztően gyönyörű a hangulat, valami érdekességgel, zenei csemegével ott is meg fogunk jelenni.
0: Mészáros Zoltán ügyvezető igazgatót hallották a Veszprém Fest idei koncertjeiről, amikre július 15-e és 18-a között kerül sor. De már ma indul a Rosé Riesling Jazz Festival Veszprémben. 10 napon át 30 borász, 30 koncert és a Balaton régió gasztronómiája várja a közönséget az Óváros téren. A színpadon a hazai jazz, blues és swing élet közkedvelt formációi váltják egymást. Így fellép a pop-jazz fúziót hozó Márkus Liza és zenekara, az R&B pop és jazz határán mozgó Gere Benzita, a Jágerbandi Jazz Latino, a Manus Swing világát idéző Szakál Tamás kvartett, a Junior Primadíjas Egri János Junior Trio, valamint a MÜPA Jazz Showcase különdíjas Német Bendegúz kvartett, a Horror Monkeys, az Elvis örökséget megidéző Ed Phillips and the Memphis Patrol, a sodró groove-okat ígérő Gálcsaba Bugi, és a fesztivál visszatérő vendége a Jumping Matt and His Combo is. Július 17-én a Jezsuita templomban 17 órakor kezdődik a Tehetségkert című produkció, aminek keretében ifjú zenész és énekes tehetségek mutatkoznak be. Az előadáson fellép Miklósa Erika operaénekes, az est házigazdája is. Most pedig hallgassuk a Rosé Riesling Jazz Fesztivál ma esti fellépőjét, az örökzöldeket és régi magyar sanzonokat játszó Sapszon Orsit és zenekarát.

igazi nyáresti koncerttel készül július 13-ára a Danubia zenekar. A Várkert Bazár öntőház udvarán klasszikus zenei slágerek fognak felcsendülni a tolmácsolásukban. Koncertjük címe Summer Suites, azaz nyári szvitek, és itt nagyon népszerű zeneszerzők, nagyon népszerű műveiből készült összeállításra kell gondolnunk. Elhangzik majd Bizet Carmen szvitje, Grieg Peer Gynt szvitje, s végül Mendelssohn Szent-Ivánéi álom szvitje. A karmester Kovács János lesz. A Danubia zenekar ilyen repertoár választása tökéletesen illeszkedik abba a koncepcióba, amit Hámori Máté, a zenekar művészeti vezetője sokszor elmond. A változatos stílusú darabok, például kortárs zeneművek bemutatása mellett mindig törekedni kell arra, hogy a klasszikus zene mindenki számára átélhető élményé váljon. S ha ehhez a hátteret a Várkert Bazár öntőház udvara és az innen kinyíló budapesti panoráma adja, csodálatos estének nézhetünk elébe július 13-án. A mai műsor végén hallgassunk bele Bizet Carmenjébe. A zenei szerkesztő Németh Tamás nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atyám, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
0: Szentek, szent életű emberek.
6: Damaszkuszi boldog vértanúk. 1860. július 9-én, 10-én haltak meg. Damaszkusz volt az a város, amelynek kapuinál a Krisztust gyűlölő, keresztényeket üldöző Saulból Szent Pál apostol lett. Itt jelent meg neki Jézus Krisztus, és Saul megtért. Az idők folyamán aztán ebben a városban is elterjedt a kereszténység, és fennmaradt mind a mai napig. Sajnálatos, hogy nem egyszer fájdalmas keresztényüldözés árnyékolta be keresztény testvéreink hitéletét. 1860. július 9 és 12-e között is sokat szenvedtek azok, akik hűségesek voltak Jézushoz, akik szerették őt. A drúzok titokzatos és fanatikus szektája Libanonban és Szíriában gyűlöletét és irítségét a jobb helyzetben lévő keresztények ellen fordította. Egyszerű gyermekcivakodás váltotta ki májusban az első puskaropogást. Gyilkolva és gyújtogatva rohantak a drúzok a keresztényekre. Damaszkuszban, ahol közvetlen egymás mellett laktak, csak hamar kitört a viszálykodás. A mohamedánok nagyon tisztelték a keresztényeket, közöttük a ferenteseket, jezsuitákat, lazaristákat és a vincés nővéreket is. Az iskolákban és a kórházakban végzett áldásos munkájuk miatt. 1856-ban a párizsi békeszerződésben a franciák arra kényszerítették a drúzokat, hogy szüntessék be a keresztények üldözését. Ez a drúzok nem tetszését váltotta ki. Így hát Damaszkuszban Ahmed pasának nagyon jól jött a drúzok dühe. Ugyanakkor Abd el-Kader, emír, a keresztények pártjára állt, és június 30-án képes volt meghiúsítani a keresztény negyed elleni igazságtalan támadást. Ám a fanatikusok ebbe nem nyugodtak bele. Azt hazudták a csőcseléknek, hogyha melléjük állnak, övék lesz a keresztények vagyona. Több sem kellett ezeknek. A török katonákkal karöltve 1860. július 10-én benyomultak a keresztények negyedébe. Borzalmas gyűjtogatás és öldöklés vette kezdetét. 2400 házat, mert előzőleg kiraboltak, felgyújtottak. 6000 védtelen keresztényt és a különböző keresztény rítusokhoz tartozó 30 papot és 3 püspököt lemészárolták. Ha Abd el-Kader kis csapatával nem veszi oltalmába azt a néhány ezer keresztényt, egy sem maradt volna életben. Ellenben a ferencesek nem keresték a jó emír oltalmát. Szegény kolostoruk falai között biztonságban érezték magukat, hiszen elődeik már 1233 óta éltek Damaszkuszban, és sokat segítettek a szegényeken. 6 pap és 2 testvér élt itt, egy kivételével valamennyien spanyolok voltak. Olvasom a nevüket. Ruiz Emmanuel évekig működött a Szentföldön, majd itt lett guardián és plébános. Volta Carmelus, nyelvtudása miatt került ide, és a ferenceseket arabul tanította. Kolland Engelbert, tiroli származású, az összes európai nyelveket beszélte. Káplánként működött, jósága miatt a nép angyali atyának hívta. Ascanius Nicanor előzőleg 20 évig Spanyolországban dolgozott. Alberga Miklós és Szoler Péter, a két fiatal páter, akik az arab nyelv elsajátítása miatt tartózkodott a kolostorban. Pinazzo, Ferenc és Fernandez János, a két laikus testvér, a templom és a kolostor körüli munkákat végezte. Köztük volt még 3 vendég, maronita keresztény is. Kezdetben a kolostor falai ellenálltak az ostromnak, ám az egyik bejáró szolga elárulta a rejtett bejáratot. Éjfél felé ezen betörtek. A kolostor lakója templomba siettek, a guardián megáldoztatta valamennyüket. A martalócok hittagadási kísérlettel próbálkoztak. A vendégekkel kezdték, ám mivel erre nem voltak hajlandók, borzalmas karcsapással fejüket ketté hasították. Majd a guardián következett, de ő sem tagadta meg hitét, és a többiek sem. Ugyanúgy ölték meg valamennyüket. A csőcselék eltávozott. Csak hogy ekkor jött a büntetés. Egy francia expedíciós hadtest vonult be Damaszkuszba, s megtudva, mi folyt itt, statáriális alapon 100 katonát agyonlőttek, 200 banditát fölakasztottak, és 2000 embert elvittek katonának. Sajnálatos véres bosszú volt ez, ami ellenkezett Jézus tanításával. Valamennyi vértanult 1926-ban, 11. Pius pápa boldoggá avatta, köztük a damaszkuszi maronita érsek kérésére a 3 maronita testvért is, akiket velük együtt mészároltak le.
0: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A magyarok közel fele egyaránt nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra. További 40% csak kevés bevándorlót engedne be. Olvasható a Republikon intézet elemzésében, amelyet pénteken juttattak el a távirat irodához. A Republikon nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése. A Fidesz kampányuk csak átmeneti negatív kilengést okoztak. Az ország lakossága konzisztensen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk 25 éve, emelték ki. Fontos nap Magyarország és az új magyar kormány számára a mai, hiszen a tagországok pénzügyminiszterei elfogadják Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, és ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt csaknem 4 évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára, mondta Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelben. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának ülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Kármán András hangsúlyozta. A választások előtt megígértük, hogy első dolgunk lesz ezt a pénzt felszabadítani. A magyar kormány olyan fontos programokat finanszírozhat a felszabadított pénzből, amelyek összhangban vannak a gazdaságpolitikai elképzelésekkel. Ilyen a zöld vagy digitális átállás, a vasútinfrastruktúra fejlesztése, a lakhatás támogatása vagy a kis és közepes vállalkozások támogatása, húzta alá. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia. Ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, hogy a Szociális és a Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékosságügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. 5 ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben, közölte a miniszterelnökség a távirat irodával. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek túlárazása megalapozza a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúját. Hangsúlyozzák, hogy 2021 és 2026 tavasza között 1 milliárd 520 millió 100 ezer forintot kaphatott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. Mind a 7 szervezetben felbukkan valamilyen tisztségben a Fidesz-KDNP egyik budapesti egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, teszik hozzá. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Recep Tayyip Erdoğan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. Végül az időjárásról. Napos gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű, az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet napközben 24 és 31 fok között alakul, késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 31-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával és Szőke Milint Elnikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével a Szentek tiszteletéről beszélget.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mai témánk két szentnek a bemutatása lesz, de mielőtt a két szentet bemutatnánk, és mielőtt a két szentet megismernénk, beszélgető társaimat is szeretném bemutatni. Szokásos beszélgető társaim közül ketten vannak ma itt, dékán úr Zoltán, valamint Anna, és a mai adásban új beszélgető társunk Enikő, akit köszöntünk nagy szeretettel. Amikor a katolikus egyházban a szentek tiszteletéről beszélünk, akkor az azért fontos számunkra, mert a szentek tiszteletén keresztül kapcsolódunk tulajdonképpen az égi egyházhoz. De szoktuk mondani, hogy az egyháznak van egy földi vándorló arculata, a vándorló egyház, a küzdő egyház. Van egy olyan egyház, amelyik a megdicsőült egyház, a szentek egyháza, és mi tulajdonképpen már itt a földön, miközben vándorlunk, miközben nagyon sokat küzdünk az életünkben a bűnökkel, a nehézségekkel, arra törekszünk, hogy szenté váljunk. Hogyha ezt a szót mondom, hogy szent, akkor nektek így elsősorban mi jut eszetekbe erről a kifejezésről, erről a szóról?
3: Legelőször, és nagyon-nagyon sokáig a tökéletesség jutott eszembe, és azt gondoltam, hogy a szentek valami egészen kiváló és tőlünk nagyon eltérő és különleges valaha élt emberek. És ahogy szeretném hinni, hogy nem csak az életembe haladok előre, hanem valahogy minél többet megenged az Isten, hogy minél többet megismerhetek, megsejthetek az ő titkaiból és akár a szemmel nem látható világból. Azóta pedig egyre inkább azt gondolom, hogy ugyanúgy emberek voltak, ugyanúgy voltak hibáik, viszont ezeket meghaladva valóban kiválóvá tudtak válni, és akár csak egy-egy dologban, amit meghaladtak, olyan példát állítanak elénk, amit követve valóban esélyünk van arra, hogy elérjük a szentség állapotát. Kíváncsi leszek, hogy mások mit szólnak ehhez, de nekem ez egy nagyon megrendítő élmény volt, amikor ez a kettő találkozott, és ebből a nagyon távoli, tökéletes, tőlem messze lévő világból megérkezett hozzám, hogy ez tényleg az én életfeladatom, hogy minél inkább arra törekedjek, hogy a szentek közösségéhez tartozhassak majd.
4: Én abszolút osztom Anna véleményét, nekem a példakép jelent meg ugye rögtön, de

0: hogy tökéletesek, hanem pont azzal, hogy emberiek viszont újra meg újra megpróbálják, ugye szinte a lehetetlen, tehát hogy már itt a Földön olyan életet élni, ami igazából hát a mennyben lenne elvárás, és ilyen formában, hát nagyon ugye a katolikus egyház nagyon különleges, mert nekünk vannak szentjeink, és nekünk vannak példaképeink, sőt, még talán azt is megtehetjük, hogy válogathatunk, hogy ki az, aki közelebb áll hozzám, és mi a piaristáknál azért tanultuk a szentek életét, és ott az atyáknál is láttam, hogy voltak bizonyos kedvencek, és szerintem ez így van jól.
1: Nekem a szent az egy ilyen komplex fogalom. Én az emberen túl, a személyen túl, és a nagybetűs emberen túl élethelyzetekre, feladatokra, kötelességre is gondolok. Azt gondolom, hogy a helyzet, ami szent, az elő tudja hívni az emberből a szentet. És nekem mindig a nagyszüleim jutnak eszembe, akik hát ilyen hétköznapi szentekként szépen csendben, de nagyon-nagyon céltudatosan úgy élték az életüket, ahogy én remélem, hogy egyszer élni fogom. A Jóistennel keltek, a Jóistennel szekték meg a kenyeret, a Jóistennek adtak hálát minden este, és minden egyes élethelyzetben a viselkedésük mögött az a fajta nem e földi, hanem egy másik világi tekintet és erő volt, ami lehetővé tette, hogy számomra gyerekként igazi példák legyenek, és hogy azt érezzem most így 52 évesen, hogy jó lenne egyszer eljutni egy olyan állapotba, amilyenben ők voltak. És természetesen ehhez hozzátartozik az a szentség is, ami a valódi felhavatott szenteknek az élet példája. Ezért aztán ugye fontos nálunk, hogy a keresztségben legyen egy szent, aki mellettünk áll, és fogja a kezünket, és akire lehet támaszkodni, vagy oda lehet fordulni, hogyha nehézség közepette nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Az én szentem az a Szűzanya, úgyhogy én különös kapcsolatban vagyok vele, és hát minden nap hiszem, és remélem, hogy tényleg ott van minden élethelyzetben mellettem.
2: Két olyan szentet szeretnénk a mai adásban a kedves nézőknek bemutatni, akiknek az életéhez nagyon sok érdekes esemény kapcsolódik, Szent Rita, illetve Nepomuki Szent János. Hogyha Szent Ritáról beszélünk, akkor 1381 körül született szentről beszélhetünk, 1457. május 22-én halt meg, és május 22-én ünnepeljük Szent Ritát. És amikor Szent Ritának az ünnepe van, akkor nagyon sok templomban még ma is szokás, hogy hoznak magukkal virágszirmokat, elsősorban rózsaszirmokat az emberek, és egy régi imádság, egy könyörgés által ezeket megáldjuk, megszenteljük, majd aztán a hívek magukkal viszik otthonaikba. Szent Ritának az életrajzát a kedves hallgatók is interneten, különböző fórumokon el tudják olvasni, különösképpen a katolikus lexikon, illetve a magyar kurirazon, ahol nagyon sok érdekességet tudnak róla találni. Mi nem is annyira az életrajzi elemeket szeretnénk emlegetni, hanem sokkal inkább arról beszélni, hogy Szent Ritát éppen az ő élete, az ő életrajz alapján annak a szentnek tekintik, akihez az ember a leglehetetlenebb helyzetben tud fordulni. Szokták mondani, hogy az egész élete arról szól, hogy miközben már gyerekkorától kezdve készül az Istennel való találkozásra, szeretne szerzetes közösségbe lépni, mégis férjhez kell mennie. A férje az egyáltalán nem egy jó ember, egy gonosz ember, egy rossz ember, aki azonban éppen Szent Ritának a türelmessége és a jósága folytán megtér, de aztán megint ott vannak olyan helyzetek, hogy elveszíti a férjét, meggyilkolják, majd aztán gyermekeit is elveszíti, és a végén mégiscsak eléri azt, amire vágyott egész életében, hogy a szerzetes közösség tagja legyen, hogy aztán majd Jézus szenvedésével azonosuljon, de éppen emiatt egy elkülönített helyen kellett laknia az életrajzírók szerint, mert hogy a Krisztustól kapott seb az egy rendkívül erős rossz szagot árasztott, és aztán

0: Végül még a halála után is csodák veszik körül az ő testének megmaradását, tűzből való megmenekülését, tehát valóban olyan lehetetlen helyzetek voltak az ő életében, amelyekről azt mondhatjuk, hogy méltán lett annak a szentje, akik a legnehezebb helyzetben fordulnak hozzá. Számotokra a Szent Rita és a Szent Rita tisztelet az hogyan nyilvánul meg, van-e bármilyen olyan élmény, gondolat, amelyet a kedves hallgatókkal meg tudtok osztani?
1: Rita is itt szokott lenni a beszélgetésben feleségem, és hát ő most, amikor lányom érettségizett, akkor azt mondta, hogy hát Szent Ritához imádkozzál. Én tudom, hogy ilyenkor azért a legnehezebb helyzetekben is segít, bíztam benne, hogy a gyerek azért tanult annyira jól az iskolában, de hát ugye egy anya ilyenkor úgy érzi, hogy minden segítség el kell, tehát a viccet félretéve, én a feleségemen keresztül ismertem meg ugye igazából Szent Ritát, és nekünk vannak ilyen hagyományaink, hogy ha elmegyünk egy templomba, azért nyilván ugye minden egyes szobrot megnézünk, és a Szent Ritánál pedig külön meg szoktunk állni. Szent Antalnál ugyanúgy szoktunk adakozni, imádkozni, tehát ilyen formában Szent Rita nálunk a családban kiemelt tiszteletnek örvend.
2: Én azt gondolom, hogy éppen egy olyan korban élünk, amikor a lehetetlen ügyek minden nap megtalálnak bennünket, vagy a lehetetlen helyzetek. És mindig arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha a fiataljaink, akik mondjuk krízis helyzetben vannak, de akár az idősebb testvéreink is, akik krízis helyzetben vannak, megtalálnák az utat Szent Ritához, hogy hinnének abban, hogyha fohászkodnak, akkor az meghallgatást nyer. Ugyanis azt gondolom, hogy a mai embernek, akár fiatal, akár idős, nagyon-nagyon nagy szüksége van a támogatásra, a segítésre, és hát én mindig arra biztatom a környezetemben lévőket, akik valamilyen problémát fogalmaznak meg, hogy bátran imádkozzanak Szent Ritához, de akár más szenthez is, mert hát az imádság nem hull a porba, szoktam mondani, és előbb vagy utóbb mindig meghallgatást nyer.
3: Nekem, ha lehet ilyet mondani, nagy kedvencem Szent Rita, és olyan érdekes, hogy nem tudom konkrét dologhoz kötni, csak valahogy ahhoz, hogy a családunkban is az, hogy Szent Ritához lehet fordulni, és anélkül, hogy ismertem volna az életét, és tudtam volna róla bármit, hogy igen, a lehetetlen helyzetekben megsegít, és nekem is édesanyám tanácsolt, és hát leginkább ugye főiskolás egyetemistaként kerültem először olyan helyzetbe, hogy lehetetlennek éreztem egy-egy küldetést, és mai napig emlékszem, amikor a nyíregyházi templomban ott kiemelt helyen volt Szent Rita, és ugye alatta az imádság, ez szerintem egy fantasztikusan jó ötlet egyébként, mert aki csak betér és nem tud róla túl sokat, az is tud hozzá fordulni, és kialakulhat egyfajta kapcsolat, egyfajta tisztelet. És ez az első ilyen emlékem, hogy igen, hozzá így oda lehet menni, és emlékszem, hogy milyen nagy biztonságot jelentett ez nekem, és hogyha azt mondjuk, hogy a védőszentjeink által mondjuk velünk vannak ugye mindig a szentek, akkor azt gondolom, hogy ez is egy ilyen kézzel fogható élményem, hogy igen, velem van, és bármikor fordulhatok, és persze templomba megyek be, ott imádkozom el, de ha érzem azt, hogy onnan kijöve is velem van, akkor igazából bármikor velem lehet. És aztán megismerve az életét, és egy nagyon jó filmes feldolgozást láttam, mert ugye ez is ízlés dolga is, hogy ki mit tart jónak, de az engem nagyon-nagyon komolyan megtalált, és már családanyaként, és már feleségként ennek az egésznek a végignézése és végigélése valóban egy olyan példát ad, ami miatt én picit meg is mosolyogtam magamban, hogy Rita is, még Zoltánt is arra buzdította, hogy akkor hozzá kell imádkozni. Igen, amikor a felvételi eredményeket vártuk a gyermekeimnél, és azt gondoltam, hogy látom, hogy hanyadik a rangsorban, akkor én is elvégeztem egy Szent Rita kilencedet, és egyébként azok az imádságok tényleg gyönyörűen végigvezetnek azon, hogy valóban tudjunk bízni. Úgyhogy én most egy másik fogadalmat teljesítek ebben a felvételi időszakban, már most egyetemi továbbtanulását várjuk a lányunknak, de a Szent Rita 9-ed lesz a megkoronázása, ha lehet ilyet mondani. Úgyhogy Szent Ritával nagyon élő a kapcsolat, és nagyon szeretem.

0: Manapság vannak olyan emberek a közéletben, akik többször is beszélnek a vallásról, vagy a kereszténységről nem pozitív értelemben, és éppen legutóbb is hallottam egy közéleti szereplőtől, hogy az imádság az nem talál meghallgatásra, hogy amerikai kísérletekről beszélt, ahol a betegek nem gyógyultak meg, hát biztos valami rossz helyen keresett az illető. Lényeg az, hogy mi hívő emberek tudjuk, és azt gondolom, hogy nagyon sok hitetlen ember is tudja, amikor egy-egy lehetetlennek tűnő helyzetben, egy balesetnél éppen hajszálon múlik valakinek az élete a kórházi ágynál, amikor már az orvos is lemond róla, és bemegyek, és a betegek kenetét megkapja, és utána csodálatos módon még hónapokig él a beteg, is jó egészségnek örvend. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, amikor mi azt mondjuk, hogy igenis az ima segít, és nyilvánvaló, hogy a szentek azok pedig egyfajta közbenjárók, akiket megszólítunk, és ők mintegy közvetítik a mi kérésünket, a mi hálaadásunkat, és így tovább. És a műsoridó maradék részében Nepomuki Szent Jánosról szeretnénk néhány gondolatot átadni a kedves hallgatóknak. Hogyha azt mondjuk, hogy Nepomuki Szent János, akkor egyrészt azt gondolom, hogy sokunknak eszébe jut Prága, hogyha ott elmegyünk megnézni Prágát, akkor nyilván a Károly hídon végig sétálunk, és hogyha megállunk középen, akkor ott találjuk az ő szobrát. De hogyha elmegyünk úton, útszélen, nagyon sokszor ott is egy-egy településnek a határában ott van az ő szobra. 1350-ben született, és 1393. május 16-án halt vértanú halált. Nagyon sok dolog kötődik az ő életéhez. Én most csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni, hiszen ő a gyónásnak a védőszentje. És ez azért is aktuális kérdés, mert hogy megint csak vannak olyan közéleti hangok, amelyek nyugati mintára vagy nyugati hatásra felvették azt a kérdést, hogy vajon szabad-e a gyónási titkot a papnak megőrizni abban az esetben, hogyha például kiskorú bántalmazás vagy más ilyen jellegű bűn jut az ő tudomására. És ugye egyértelmű a katolikus egyház válasza, hogy a gyónási titok az mindig is szent és érthetetlen volt. Nepomuki Szent János is inkább vértanú halált halt, mint hogy a gyónási titkot elárulja, és azt gondolom, hogy ma újra aktuális róla beszélni, és a gyónási titokról, annak megőrzéséről, amellett, hogy egyébként Szent János életéhez még nagyon sok más esemény is kötődik. Nepomuki Szent János és a gyónás. Mit jelent a ti számotokra?
1: Én a titokból indulnék ki, tehát, hogy a világunk az igazából egyre kevésbé ismeri a titok fogalmát, és azok, akik mondjuk a gyónásnak a szentségét is megkérdőjelezik, szerintem abból indulnak ki, hogy mint hogyha nem lenne érték az, hogy megtartsunk egy titkot, és itt nem fogják fel, hogy egy szent titokról van szó gyakorlatilag. De hogyha magáról a gyónásról ugye pár mondatot mondhatok, akkor nekem a gyónás az egy megkönnyebbülés, egy fizikai megkönnyebbülés. Előtte azért nem olyan egyszerű összegyűjteni a hosszú listát, aztán utána azt rendszerezni, de utána egy megkönnyebbülés fizikailag, ugye magyar azt mondja, mint hogy egy nagy kő esett volna le a szívéről, és ezt lehet is érezni ilyen formában, és ez egy hatalmas ajándéka az Úristennek felénk, hogy igazából ilyenkor mi, hogyha meggyónjuk a bűneinket, akkor azoktól ugye feloldoz minket. Tehát ilyen szempontból talán keveset beszélünk róla, pedig ez egy hihetetlen lehetőség ebben a korban, ahol ugye minden a pszichológiáról szól, ami szintén egy nagyon fontos ugye tudomány, tehát a kettőt nem szabad összekeverni. És ilyen formában a nyugati világon sajnos nagyon gyakran összekeverik, és a gyónás az nagyon gyakran háttérbe szorul, szemérbe sem, vagy nem tudom miért, de igazából nem is beszélnek róla.
2: Én is a szentség voltát emelném ki. Én azt érzem, hogy a szentségek azok valóban olyan segítségek az életünkben, mintha így a cölöpökkel kijelölnénk az utat. És éppen emiatt számomra akár a gyónási titok, akár a gyónás szükségessége, a bűnbánati, a bűnbocsánati, ezek valahogy tényleg annyira magától értetődőek, és annyira megkérdőjelezhetetlenek, és pont emiatt valahogy bennem soha fel sem merült az, hogy ami a gyóntató székben történik, az nem egy nagyon bizalmi, az Isten jelenlétében történő, és valami rajtunk túlmutató dolog. a másik oldalt nem ismerjük, de én nagyon hiszem azt, hogy a paptól kapott gondolatok azok az Istentől érkeznek, és hogy a papok megkapják azt a segítséget, amivel akár azokat a nagyon súlyos náluk letett bűnöket tudják kezelni, és hogy valóban közvetítők tudnak lenni a két világ között. Bennem ez így él. Nepomuki János pedig valóban szintén ilyen emlékem van, hogy megyünk, felfedezzük a hidaknál a szobrokat, a szüleim elmesélik, hogy ki ő, és aztán Prága volt az a helyszín, ahol pedig annyira nyilvánvaló és annyira egyértelmű, hogy tényleg még jobban utána kell menni a történetének, és még jobban meg kell ezt az egészet ismerni. Úgyhogy ilyen szempontból például nagyon fontos, hogy az a szobor ott van, és akár ennek kapcsán is szóba kerülhet a gyónási titok jelentősége.
3: Tudnék kapcsolódni a Zoltánhoz, aki ugye úgy fogalmazott, hogy a titok voltánál ragadná meg ezt a dolgot. Ez a mai világ, és azok az emberek, akik ilyeneket fogalmaznak meg, hogy akkor meg kell-e tartani a gyónási titkot, én azt gondolom, hogy jelen állapotukban nem tudnak hozzáférni a gyónási titoknak a lényegéhez, vagy ahhoz a sajátosságához, amit hordoz. Hát fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek, inkább így leegyszerűsítve így fogalmaznám meg. Tehát az, hogy egy katolikus keresztény hívő embernek minden nap megadatik az a lehetőség, hogy tiszta lappal indítson, mert hogy bemehet és leteheti a terheit. És bízhat abban, hogy nem csak, hogy amit megbocsátottok, meg lesz bocsátva a mennyekben is, hanem hogy még útravalót is kap, vagy valamilyen iránytűt is kap, ez egy felbecsülhetetlen érték. És én azt gondolom, hogy a szekuláris világban ezt, aki nem ismeri, akinek nincsen ilyen tapasztalata, az nem is tudja, hogy miről beszél. Egyéb iránt meg én budaörsi vagyok, most ott élek, és a mi templomunk is Nepomuki Szent János ról van elnevezve, és egyik ilyen nagyon kedves élményem nem is olyan régen, hogy az atya miközben sétált hátra a templomban, elment mellettem, és azt mondta, hogy ne legyen szomorú, jöjjön, beszélgessünk, és ment be a gyóntató székbe. És hát nem tudom, hogy ő onnan tudhatta, vagy gondolhatta, éppen a szentmisének a vége volt, és ugye ott nálunk három szentmise van, és ő celebrálta ezt a szentmisét, amin én is részt vettem, és utána vonult hátra a gyóntatószékbe, a két szentmise között már gyóntatott, és ezt mondta, és annyira eltalált. Tehát annyira azt gondolom, hogy ezek nem véletlenül történnek, hanem a Jóisten meg a Szentlélek irányításával. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak érzem a gyónást, a gyónási szent titkot, és azt gondolom, hogy mindenkinek valamikor élete során egyszer ezt a lehetőséget meg kellene ízlelnie.
0: Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon sok témát érintettünk, a szentek tisztelete, két szentnek az életéhez kapcsolódó néhány nagyon fontos kérdés, és bízunk abban, hogy a kedves hallgatók is úgymond kedvet kapnak ahhoz, hogy kezdjék el megismerni, ha még ezt nem tették meg, azoknak a szenteknek az életét, akik valamilyen formában kötődnek őhozzájuk, akár azért, mert az ő nevüket viselik, akár azért, mert a gyermekeik, unokáiknak ez a neve, és hogyha egy-egy szentet megismerünk személyesen, akkor mondhatjuk azt, hogy a mennyországban vannak, lesznek barátaink.

Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával és Szőke Milint Elnikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenhat óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A magyarok közel fele egyaránt nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra. További 40% csak kevés bevándorlót engedne be. Olvasható a Republikon intézet elemzésében, amelyet pénteken juttattak el a távirat irodához. A Republikon nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése. A Fidesz kampányuk csak átmeneti negatív kilengést okoztak. Az ország lakossága konzisztensen elutasító volt a bevándorlással szemben. Gyakorlatilag Európa legkirekesztőbb országa vagyunk 25 éve, emelték ki. Fontos nap Magyarország és az új magyar kormány számára a mai, hiszen a tagországok pénzügyminiszterei elfogadják Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, és ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt csak nem 4 évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára, mondta Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelben. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsának ülését megelőzően magyar újságíróknak nyilatkozva Kármán András hangsúlyozta. A választások előtt megígértük, hogy első dolgunk lesz ezt a pénzt felszabadítani. A magyar kormány olyan fontos programokat finanszírozhat a felszabadított pénzből, amelyek összhangban vannak a gazdaságpolitikai elképzelésekkel. Ilyen a zöld vagy digitális átállás, a vasúti infrastruktúra fejlesztése, a lakhatás támogatása, vagy a kis és közepes vállalkozások támogatása, húzta alá. A fogyatékossággal élők érdekeinek nagyobb teret kell kapnia. Ezt a kormány kiemelten kezeli, közölte a szociális és családügyi miniszter a közösségi oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, hogy a Szociális és a Családügyi Minisztérium megalakulása utáni első ülését tartotta az Országos Fogyatékosságügyi Tanács. A tanácsadó testület a fogyatékosságügyet jól ismerő érdekképviseleti szervezetek képviselőit és a kormány illetékes szakembereit fogja össze. A kormány és a minisztérium támogatja, hogy ebben a fontos társadalmi kérdésben hosszú távra tervezzünk, de a rendszer kialakításában be kell tartanunk a fokozatosság elvét, fogalmazott a miniszter, hozzátette. Ugyanakkor vannak kiemelten sürgős feladatok is, mint például az Országos Fogyatékosságügyi Program intézkedési tervének elfogadása. 5 ügyben összesen 106 milliárdos károkozás miatt tett feljelentést a miniszterelnökség a korábbi iratok átvilágítása közben, közölte a miniszterelnökség a távirat irodával. A közleményben azt írják, hogy az előző kormányzat működésének átvizsgálása során az elmúlt hetekben a jelenlegi kabinet több olyan kifizetést, megállapodást is feltárt, amelyek túlárazása megalapozza a hűtlen kezelés és a hivatali visszaélés gyanúját. Hangsúlyozzák, hogy 2021 és 2026 tavasza között 1 milliárd 520 millió 100 ezer forintot kaphatott 7 civil szervezet, melynek vezetői, alapítói, hivatalos képviselői, elszámolói között átfedések, személyi és gazdasági összefonódások rajzolódnak ki. Mind a 7 szervezetben felbukkan valamilyen tisztségben a Fidesz-KDNP egyik budapesti egyéni országgyűlési képviselőjelöltje, teszik hozzá. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök, és Donald Trump, amerikai elnök csütörtök este, közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Recep Tayyip Erdoğan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. Végül az időjárásról. Napos gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor, esetleg zivatar kialakulása nem kizárt, máshogy csapadék nem valószínű. Az északi északnyugati szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet napközben 24 és 31 fok között alakul. Késő estére 13 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
0: Zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kívánság műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofon mögött a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. Az első kívánsággal dr. Huszák Jánosné Mártikát, Leskó Istvánné Ilonkát, Németh Józsefné Zsuzsikát, Barati Józsefné Juliannát és Szecskó Dezsőné Ilonkát sok szeretettel köszönti és jó egészséget kíván számukra egy kedves ismerősük Egerből.
3: Bölcset is megvakít a szelem, miért lenne más egy

hamis egy nő, amíg csak eleven. Miért lenne más, így jó? Nem fog ez változni már sohasem. Mire is volna jó? Régóta ismerem már magamat,

Egerben kedves, hűséges hallgatónk, Barakovics Györgyné Marika szeretné meghallgatni Shakin Stevens This Old House című dalát. Hallgassa szeretettel!

Egerben Nagy Alexandrát születésnapja alkalmából sok szeretettel köszöntik barátnői. Korda György dalát küldik neki, melynek címe Csak egyetlen egyszer tudsz élni.

A Szent István Rádió dolgozóinak kíván jó egészséget, és köszöni az együtt eltöltött időt Németh Tamás. Sok szeretettel küldi Kós János, De jó így együtt című dalát.

Kedves hallgatóink, kívánságműsorunk véget ért. Legközelebb vasárnap 16 óra 5 perckor jelentkezünk. Várjuk hívásaikat, telefonszámunk 36-os körzet 510-618, postacímünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49, de írhatnak e-mailt is a kívánságkukac@szentistvánradio.hu címre. A műsort Németh Tamás szerkesztette, a technikai munkatárs Tompos Péter volt. További kellemes rádiózást kívánok, a műsorvezetőt Berecz Renátát hallották.

0: Indul az iránytű.
1: A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Sziasztok!
4: Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Holnap lesz az első aranyosi Lurkó Fesztivál Harsányban. Mai műsorunkban erre hívunk meg mindenkit, Hazadiné Szilvási Máriával, a település polgármester asszonyával. A szervezők célja nem kisebb, mint elkészíteni Magyarország eddigi legnagyobb vattacukrát. Erről is hallhattok, ha velünk tartotok. Lesznek filmes híreink és mozi ajánlónk is adásunk végén. Rövid zene és kezdünk.

0: Hazadinél Szilvási Máriával, Harsány település polgármesterével beszélgetek, szeretettel köszöntelek.
1: Üdvözlök mindenkit! Sziasztok! Köszöntöm a hallgatókat!
0: A hétvégén egy nagyszabású programra készültök, méghozzá első alkalommal szervezitek meg. Mi is lesz ez?
1: Harsányban összekerül megrendezésre az aranyosi, első aranyosi Lurkó Fesztivál.

0: Ezek tárgyak megtalálhatóak, és a rendezvényen aktuálisan a berendezést is meg lehet tekinteni. Valamint egy szürke marha trófeák is találhatók, amit preparátumok is a gazdatelet udvarán.
1: Beszéljünk akkor a programokról, hánytól kezdődnek, és milyen színes programokkal várjátok. Egy rekord is lesz, de majd erről később.
0: Igen, a rendezvényt az aranyosi vatacukor, valamint az aranyosi mókavár szervezi a településen. Egy rekordkísérlet is lesz a rendezvényen, hivatalos magyar rekordkísérlet lesz. Az aranyosi vatacukor tulajdonosa, Tóth László, valamint a felesége, hivatalos vatacukor kísérletet szeretnék felállítani, ami 2,5 méteres vatacukrot szeretnének elkészíteni. Miután elkészült ez a rekordkísérlet, közösen a látogatók megkóstolhassák a vatacukrot. A rendezvény 8:30-tól fog kezdődni. Először Rásztó Simonettával egy bemelegítés lesz, zumba lesz gyerekeknek. Utána egy óriási bingnyuszival lesz egy közösség találkozó. A nap folyamán lesz majd cukorágyülvés is, és egy újdonság is lesz, 12:30-tól lesz majd egy hatalmas habparti a gyerekeknek. Az egész rendezvény a gyerkőcök köré fog épülni, a gyerekeknek lesz majd óriási sztis találkozó, délután Cabóka, Manóka interaktív gyermekműsor, valamint Csiribiri zenekar, és délután is lesz majd cukorágyú lövés. De nem csak a gyerekőcöknek készülünk, hanem a felnőttek részére is lesz program. Reggeltől 9:30-tól lesz kézműves vásár. Nagyon sok kézműves fog jönni a rendezvényen. Lesznek korgolt termékek, cseréfigurák, kézzel készített sópárnák, ajándéktárgyak, gyöngyékszerek, csili termékek, lekvárok, szörpök, sajtok, fa, lézlegravizott termékek, valamint kézzel készített gyermekfigurák. És visszatér a programokhoz, a felnőttek részére délután lesz egy harsányi illetőségű zenekar, a 8 kéz rockzenekar, valamint estét a generátor zenekar fogja zárni. Visszatérve a déli programokhoz, idősek is gondolunk, időseknek a nyéki őszikék szenior örömtáz bemutatója lesz majd. Valamint különböző kiállítások is lesznek. A rendezvényen nem csak a gazdatállatnak a kiállítását lehet megtekinteni, hanem, mint sokan tudjátok, Harsányban lakik Maci mama, aki egy hivatalos Guinness rekorder, neki több mint 20 000 darab plüssmaszkóval tartja a Guinness rekordot, és ő a rendezvényen fog kialakítani egy mini kiállítást is, valamint készül az első 100 gyermek részére fog püsmacikat is osztogatni. Valamint egy harsány lakosunk, Lakatos Gyulárnak lesz egy modell kiállítása, aki repülőgép modellező, és aki több mint 50 éve foglalkozik már modellezéssel. Neki a gyűjteményét is meg lehet tekinteni a rendezvényen.
1: A kézműves vásárba az árusok a környékről jönnek, honnan hívtátok őket?
0: Igen, lesz helyi árus is, a horgó termékekkel 2 harsányi hölgy fog érkezni, valamint környékbeli termelők és kereskedők fognak jönni. Ezzel kapcsolatban különleges tombola is lesz a rendezvényen. Szeretnénk motiválni, hogy a termelőktől, kézmesektől vásároljanak az érdeklődők. Minden vásárlás alkalmával a vásárlók fognak kapni egy tombola szelvényt. És este 6 órakor lesz egy értékes nyereményünkből álló tombola sorsolás majd.
1: Gondolom nem csak helyieket vártok és környékbelieket, ezt mondjuk el, hogy akárhonnan lehet érkezni.
0: A rendezvényre a belépés ingyenes, valamint még a gazdatállattal kapcsolatban lesz egy különlegesség is, hiszen a gazdatállatban szoktuk megszervezni szeptemberben a harsány kovács találkozót is. És ezzel kapcsolatban Iván Dávid díszmű kovács fog majd tartani egy látványos kovács bemutató kicsiknek és nagyoknak, ahol a kovácsolás mesterségével ismerkedett meg az érdeklődők.
1: A zenélünk egy kicsit utána itt folytatjuk.

0: Azadiné Szilvási Máriával, Harsány település polgármesterével beszélgetünk. Egy rekordkísérlet lesz. Mikor lesz a rekordkísérlet, a vattacukor rekordkísérlet? Mikor érdemes, ha valaki erre a programpontra kíváncsi, az mikor jöjjön?
1: A rekordkísérlet majd 11 órától fél egyig fog történni, hiszen egy 2,5 méteres vatacukorról van szó, ami elég sok idő, hogy elkészüljön. És úgy tudom a készítőtől, Tóth Lászlótól, aki ezt a vatacukrot el fogja készíteni, úgy emlékszem, hogy 10 kg cukorból fog elkészíteni, minimum 10 kg cukrot fog felhasználni a vatacukorhoz. Tehát lesz ennek súlya is.
0: Utána pedig szabadon lehet belőle majd venni.
1: Igen, a látogatók megkóstolhassák vattacukrot, hogyne.
0: És nem csak ebből, hanem gondolom a nap folyamán is lehet vattacukrot vásárolni majd.
1: Igen, hiszen a rekordkísérletet, aki ezt el fogja végezni, a Tóth László és felesége, nekik a felesége Tóth Jávorszky Tamara, ők, nekik van egy vállalkozásuk, az Aranyosi Vatacukor néven fut, és nagyon különleges, kreatív vatacukrokat lehet tőlük vásárolni majd a rendezvényen.
0: Mennyire aktívak a harsányiak, a helyiek, mert persze nem csak helyiek fognak jönni, de egy-egy ilyen programra megszólíthatók, meghívhatók?
1: Igen, hál' Istennek a településen lévő közösség élet nagyon aktív. Minden hónapban szervezünk a lakosok számára különböző izgalmas rendezvényeket, úgyhogy most idén, most lesz majd júliusban ez az Aranyosi Lurkó Fesztivál, amit szeptemberre készülünk, már hagyományosan 5. éve szervezzük meg a harsányi kovás találkozót, kovás versenyt, valamint összekötve egy harsány szürke maranappal.
0: Pénteken készül ez a beszélgetés, hogy álltok a szervezéssel?
1: Már a színpad áll. Nagyon fontos, nagyon fontos. Készülünk teleprendezéssel, készüléssel, pakolással, hiszen nagyon sok mindenkit várunk a rendezvényre, és várjuk az érdeklődőket. Mindenki szeretettel várunk Harsányba, az Aranyosi Lurkó Fesztiválra szombaton, július 11-én.
0: Hány fő segíti az előkészületi munkákat?
1: Hát bőven vagyunk szerintem, jó sokan vagyunk. Főt nem tudok, mi nem adtam össze, de sokan készülünk.
0: Ilyenkor egy kicsit összefog a falu, ugye, egy aktívabb része?
1: Igen, hogy ne közösen készülünk az önkormányzat dolgozóival, valamint a harsányi polgárok is készülnek, a rendezvényen fognak segítkezni, és a szervezők is készülnek teljes gőzzel.
0: Milyen egyéb aktualitásokról tudunk beszámolni, például ma, hogy telik a nyár?
1: Hát a nyáron pihenésre történik, mindenki nyaralni van, viszont táborozásra fogunk készülni, a harsány gyerekösök részére készülünk, egy táborral majd augusztus 2. hétvégén készülünk, több mint 30 gyereknek fogunk majd táborozási lehetőséget adni majd a településen. Valamint készülünk augusztus 20-20-a rendezvényen, ott a 20. rendezvényen mindig a harsányban saját kézzel sütött kenyeret szoktunk megszentelni. Aktuálisan a településünkön nagy beruházás történik, a település főtere megújul, a közösségi házunk ott új tetőszerkezetet kap, valamint a harsánybíresa. Nagyon jó a harsányi fagyizó, a fagyizó mögötti részen parkoló kilakítás történik, és valamint a főtér mellett több parkolóhely kilakítása fog történni. Tehát a település főtere meg fog újulni majd szeptemberre. Úgy tervezzük. Valamint aszfaltozási munkálatok is történnek, több útszakaszt fel fogunk majd újítani a településen.
0: Egy képet nézek itt a falon, Ferenc pápával találkoztál, ugye?
1: Igen, volt a szerencsém 2024-ben a Magyar Szürke Marhátenyésztők Egyesületének köszönhetően kijutottam a Szentatyához, audienciát kértünk tőle, és a magyar termelőkre, magyar szürke marhátenyésztőkre és a családi gazdálkodókra kértünk áldást. És volt szerencsém vele kezet fogni, és áldást kaptam rá.
0: Mióta foglalkoztok szürke marhákkal?
1: A településen 2009-től vannak szürke marhák, 2017-ig nagyobb gulyánk volt, de jelen csak pár darab szürke marhával rendelkezünk. Hát annak szerveztük a Harsány Szürke Marha Fesztivált is, és most már csak kisebb volumenben szervezzük a rendezvényt. Én tag vagyok a Magyar Szürke Marha Tenyésztők Egyesületénél, és az Egyesület elnökség úgy gondolta 2024-ben, hogy szeretnénk áldást kérni a állatra, a szürke marhára, mint fajtára. És hosszabb levezés követően Szentatya fogadott minket, és Magyarországról 10 fős delegációval voltunk kint.
0: jó élmény volt, gondolom.
1: Igen, igen, mindenképpen el tudtuk vinni a szőke marha húst is, valamint fontos a pásztor kultúrát is. Szentatyának vittünk egy szőke marha faragott tülköt, amiben a magyar címer volt faragva egyik oldalára, a másik oldalra pedig régi Magyarország térképen volt belefaragva, valamint vittünk egy karikásos tort is. És az visszatérve a szőke marha tülökre, Szentatya kérte alelnök úrtól, hogy szólaltassa meg a szőke marha tülköt. És nagyon megható élmény volt azt hallani, hogy a Szentpéter téren a magyar szőke marha tülköt megszólaltatták.
0: Mondjuk elérhetőségeket, hol tudtatok meg hallgatóink még többet, akár Harsány településről, akár az első Harsányi Lurkó Fesztiválról.
1: Hát a Facebookon, közösségi médiában. A rendezvény fent van a közösségi médiában, első Harsányi Lurkó Fesztivál néven a rendezvény megtalálható. Valamint az Aranyos Ivatacukor Facebook oldalán is fent vannak az oktatás programok.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, polgármester asszony.
1: Nagyon szépen köszönöm, meghallgatta. Köszönöm szépen, és mindenkit várunk Harsányba.
0: Az elmúlt percekben Hazadiné Szilvási Máriával, Harsány település polgármesterasszonyával beszélgettünk. Most zenélünk, majd a filmvilág friss híreiből hozunk néhányat, és lesz mozi ajánlónk is. Tartsatok velünk a folytatásban is!

új helyszínnel és modern technikával tér vissza a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. Emmy díj 2026, a Vészhelyzet Pittsburghben és a Hex kapta a legtöbb jelölést. Robert Pattinson szerint olyan a karaktere az Odüsszeiában, mint Jacob az Alkonyatban. Lássuk a részleteket. Idén 22. alkalommal szervezik meg a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivált, ami szeptember 4 és 12 között várja a látogatókat méghozzá egy teljesen új, de a jövőben ellandósuló helyszínen, derül ki a fesztivál sajtóközleményéből. A Miskolci Cinefest a Tudomány és Technika Háza színpadával bővül, ami nem csupán egy új helyszínt, de lézeres 2K barkó vetítés technológiát is ígér a mozi rajongóknak. A TTH színpad színterén vörös szőnyeges premier vetítésekre is sor kerülhet. Madaras Péter programigazgató felidézte, hogy legutóbb 2017-ben volt ekkora előrelépés a fesztivál életében, amikor a Művészetek Háza összesen 4 termet kölcsönzött az eseménynek. Az új TTH színpad ugyanakkor lényegesen nagyobb, mint egy 300 személy befogadására képes, ezzel a rendezvény második legnagyobb terme lesz. Az új helyszínnek köszönhetően nagyságrendileg 1300 néző mozizhat idén ősszel Miskolcon, ez hozzávetőleg 30%-os kapacitás bővülést jelent a Cinefest esetében. A Művészetek Háza béketerme is megkapta a barkó lézervetítőt, de a fesztivál bel- és kültéri helyszínei egyaránt folyamatos fejlesztések alatt állnak. A 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál kínálatában a legfontosabb hazai alkotások mellett az év legfontosabb nemzetközi fesztivál sikerei is láthatóak lesznek. Az első filmcímekre a következő hetekben derül fény, a jegyárusítás pedig augusztus második felében indul. Kihirdették a 2026-os Emmy jelöléseket a legfontosabb televíziós díj jelöltjei között, visszatérőket és újoncokat is találhatunk. Az HBO Max kórházi drámája a Vészhelyzet Pittsburghben vezeti a 2026-os Emmy jelöltek listáját 25 jelöléssel a dráma kategóriában, míg a Hex, a Pénzbeszél utolsó évada 24 jelöléssel uralta a vígjáték kategóriákat. Ezután következik az Apple TV új horror vígjáték a Widow's Bay 19 jelöléssel, szorosabb mögötte pedig a csavaros cselekményű dráma a Pluribus Al 18 jelöléssel. Jelölést kapott Zendaya, Oscar Isaac és Jason Segel is. Idén 555 műsort neveztek be a 14 program kategóriába, ami 7,5%-os csökkenést jelent a tavalyi 600-hoz képest. Ezek között 110 dráma, 71 vígjáték, 31 limitált antológia sorozat, 34 film, 18 szórakoztató műsor és 45 reality szerepel, írja a Variety. Azok a műsorok kaptak jelölést a 78. Emmy díjra, melyek 2025. június 1 és 2026. május 31 között kerültek adásba. Robert Pattinson szerint olyan a karaktere az Odüsszeiában, mint Jacob az Alkonyatban. A színész szerint lehet drukkolni Antinoosnak is az Odüsszeiában. Antinoost Penelope kérőinek a vezetőjét játsza Robert Pattinson Christopher Nolan Odüsszeia című filmében, amikor arról kérdezték egy interjúban, hogy milyen olyas valakit játszani, akinek a nézők nem fognak drukkolni, az akkor Edwardot játszó színész az ellenlábasához, Jacobhoz hasonlította a karaktert az Alkonyatból, közel 15 évvel azután, hogy a vampírfilm utolsó részében játszott. Szerintem a nézők neki fognak szurkolni, nyilatkozta az interjúban, folyamatosan ezt a párhuzamot vonom, olyan ő, mint Jacob az Alkonyatban. Pattinson azt is kifejtette, mire gondol, az Odüsszeia lényege, hogy Penelope nem tud dönteni a két férfi között, én pedig próbálok segíteni neki a döntésben, olyan, mintha azt mondogatnám, semmi baj, meghalt, lép túl rajta. Az Odüsszeia új filmváltozatában Odysseust Matt Damon alakítja. Feleségét, Penelope-t Anne Hathaway, fiát, Telemachost pedig Tom Holland játsza.
Az egyik legősibb történet szerint Odysseus a trójai háború után 10 évig bolyong, és különböző megpróbáltatásokon esik át, mielőtt hazatérhet a családjához. Penelope kezéért és Odysseus trónjáért ez alatt kérők hada versengi takában. Az Odüsszeia július 16-ától látható a mozikban. Most lássuk, milyen filmeket nézhettek meg a Miskolci Béketeremben és Uránia Filmszínházban. A Minyonok és Szörnyek című szinkronizált amerikai animációs filmet 16:30-tól vetíti az Uránia terem, 19 órától pedig a Horrorra Akadva című szinkronizált amerikai horror paródia forog. Miket nem beszélek címmel feliratos angol dramedit vetít a Béketerem Miskolcon 19:30-as kezdettel. A Mohács Világok harca című magyar dokumentumfilmet is megnézhetitek a Béketeremben 17 órától minden nap. Filmes híreinket és mozi ajánlónkat hallottátok itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában az első Aranyosi Lurkó Fesztiválra hívtunk meg mindenkit Harsányba. Beszélgető társam Hazadiné Szilvási Mária, a település polgármestere volt. Adásunk végén a filmvilág friss híreiből hoztunk néhányat, és volt mozi ajánlónk is. Búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: 9. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 5:30-tól.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Vasárnap veszi kezdetét az összmagyar tanártábor Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség szervezésében. Megtartotta Kazincbarcika képviselőtestülete munkaterv szerinti ülését. Nagyszabású nyári focitábort szervez az FC 60. Adácson rendezik meg a harci távlövő viadalt. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Tájékoztatta a szervezet a távirat irodát. Azt írták, az eseményre mintegy 300, elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek. Így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusoknak a tapasztalatcserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvénnyel a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő, önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, írták. A napokban megtartotta munkaterv szerinti ülését Kazincbarcika képviselőtestülete. A városatyák több olyan kérdésben is döntöttek, amelyek közvetlenül érintik a helyi lakosságot, a vállalkozásokat és a város működését. A testület egyebek mellett megszüntette a zöld felület védelmi és településkép védelmi adót. Szitka Péter polgármestert hallják.
2: Az egy megerősítés nyert, hogy a kazincbarcikai zöld értékeknek a megőrzésére vonatkozó törekvésünk, azt gondolom, hogy mindenkiünk számára fontos, és ebben határozottat képviselünk. Én nagyon sokszor szoktam azt mondani, hogy ugye az egy négyzetméterre jutó zöld felület Kazincbarcikán kimagaslóan nagy, sőt, országos viszonylatban egyébként első háromban szoktunk lenni, legutóbb azt hiszem elsők voltunk. Viszont azt is látni kell, hogy a korábbiakban elképzelt szabályozás, ugye, mindazokat a magánembereket, akik építési jogszabályokat nem tartanak be építkezéseknél, átalakításoknál, nos, ezeket sújtotta volna, hogyha a döntésünk természetesen ebbe az irányba megy el, sújtotta volna maga ez a szabályozás. De a lakossági visszajelzések alapján értelemszerű az, hogy az a többlet adminisztrációs feladat, ami a lakosságra terhelődött, az egyértelműen jelezte azt, hogy ezzel a szabályozással valamit kezdenünk kell. Ez az, ami indokolta ezen előterjesztést.
1: A testület az ülésen döntött a Colorfund program idei folytatásáról is. Dr. Makkai Orsoly a kabinetvezető ismertette, hogy a mikro- és kisvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók 200 ezer és 2 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak.
3: Idén is a jogosultak köre a mikro- és kisvállalkozások lesznek, illetve az egyéni vállalkozók, akik 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedő, vissza nem térítendő támogatást kezdeményezhetnek. A kritériumok, a feltételek természetesen a pályázati felhívásban szerepelnek. Ezek azért fontosak, ezek a kritériumok, például a két lezárt üzleti év, ami nem lehet veszteséges, vagy éppen az, hogy nyilván kazincbarcikai székhelyen, telephelyen rendelkezzen, vagy ha székhelye már egy van, és az új fejlesztéssel egy újabb telephelyet szeretne nyitni, akkor nyissa meg a telephelyet Kazincbarcikán, mert hogy a Color Fund nem egy vállalkozási mentőcsomag, hanem egy fejlesztési javaslat, egy fejlesztési lehetőség a kazincbarcikai vállalkozások számára.
1: Nagyszabású nyári foci tábort szervez az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthet el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Több korosztály, változatos foglalkozások és rengeteg mozgás várja a résztvevőket. Hogy milyen programokkal készültek a szervezők, és mit jelent ez a tábor a fiatal labdarúgóknak? Erről beszélgetünk a következő percekben Ofella Zoltánnal, az FC 60 elnökével.
4: A foci tábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a foci tábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik évek óta. 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. Második hete zajlik a rendezvényünk, 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most egy héttel kurtább lesz, tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban.
5: Meséljünk már erről. Tehát akkor hogy lehetett jelentkezni? Eddig tart?
4: 3 féle társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni, azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a 3 csoportból tevődik össze.
5: Hány éves korosztály?
4: 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi.
5: És akkor hogy zajlik egy nap?
4: Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggel bejönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a fociéres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia célpontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek, majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
1: Szombaton ismét különleges sporteseménynek ad otthont Adács. Immár 2. alkalommal rendezik meg a harci távlövő viadalt. A versenyre az ország több pontjáról érkeznek résztvevők, akik különböző kategóriákban mérik össze tudásukat, koncentrációjukat és pontosságukat. A szervezők látványos megmérettetésre és jó hangulatú közösségi programra készülnek, miközben a sportág iránt érdeklődők közelebbről is megismerkedhetnek ezzel a különleges versenyformával. A rendezvényről Nagy Zoltánt, az ABBA nemzetség hagyományőrző íjászai adácsvezetőjét hallják.
6: Hát az elképzelés az valójában, mivel hogy ugye íjászattal foglalkozok, először a céllövő íjászattal kezdtem. Aztán megmutatták egyszer nekem, hogy hát lehet ezzel távot is lőni, meg vannak ilyen távlövő versenyek, és akkor fogtam, elkezdtem ezt a távlövészetet. Hát olyan jó elkezdtem, hogy az első versenyem 2023-ban kezdődött, akkor beneveztem egy országos bajnokságra, volt egy nagy erős íjam, volt hozzá 5 darab vásárolt veszőm, és akkor én elmentem erre a versenyre, és hál' Istennek sikerült győzelmet aratnom, úgyhogy én lettem az országos bajnok 2023-ban. És ez váltotta ki a további folyamatot, ott megismerkedtem két barátommal, akikvel mai napig tartjuk a kapcsolatot, a mi egyesületünkben versenyeznek, és ővelük csináljuk, ugye ezt a szellemiséget tovább visszük, próbáljuk átadni majd a fiataloknak is, mindenkinek, aki részt szeretne venni egy ilyen versenybe, vagy egy ilyen íjászatba, mert ez azért másik oldala az íjászatnak. Tehát ez sokkal másabb, mint a többi, a céllövészet, vagy bármi más. Felkészülésben is sokkal nagyobb erőléti felkészülés, azért itt távlövésben vannak kategóriák, tehát van a 45 fontos, 50 fontos kategória, utána vannak a nagy kategóriák, a korlátlan kategóriák, tehát itt ahhoz, hogy az ember jó helyezést érjen el, nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem mindegy, milyen szögbelő az ember, nem mindegy, milyen nyílvesszőt készítesz, nem mindegy, a nyílvesződnek hol van a súlypontja, ezt én is az évek alatt tanultam meg. Nem olcsó sport, mint a többi sporthoz képest, tehát itt lehet olyan nyílvesszőket is vásárolni, például amik 20 000-től 60 000 forintig vannak egy darab nyílvessző. Tehát, hogyha ezt a vesszőt te fogod és kilövöd, lehet, hogy az első lövés után, ha ilyen szárazság van, mint most, bele talál ugye a földbe, 400-500 méteren, aztán eltörik a vesző, és 60 000 forint vége. A céllövésznek is megvan a maga ereje. A céllövészetben az a célja az íjásznak, hogy azt a folyamatot, amikor elkezdi a nyílvesszőt betenni az íjba, azt mindig ugyanúgy csinálja. Tehát az ismétlés ugyanolyan legyen, az fogja meghozni azt, hogy az íjász majd pontosabbá válik az íjával. Tehát itt a távlövészetben meg ennek az ellentétje van. Tehát itt nem a lassúság, megszokott mechanika, hanem itt gyorsnak kell lenni. Tehát az íjat nem szabad másodpercekre se hagyni, hogy beálljon valamilyen formára, hanem itten húzni és röpíteni kell a nyílvesszőt. Tehát ugye a lendületet ki kell használni, mert egy rugóval dolgozunk végül is.
1: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű. Ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. Az északi a szél élénk, helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 10-én.
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. 15 éve szolgálnak Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. A Juhász testvérek pincészete idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ezek mai műsorunk témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: 15 éve szolgálnak Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Küldetésük az imádságra, a rászorulók támogatására, az egyházközség közösségi életének segítésére és az idősek gondozására épül. Mindennapi szolgálatukról, hivatásukról és a helyi közösségben betöltött szerepükről Kanizia nővér házfőnököt hallják.
2: Árpád házi Szent Erzsébet illete nekem arról beszél, hogy Isten mindig közel van. Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten itt van, mostani világunkban. Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten minden embert szereti. És azt hiszem, hogy Szent Erzsébet szívben éget a vágy Isten iránt. Azért én, Kanizia nővér, én Szent Erzsébet nővér szeretnék, mint Szent Erzsébet, Isten imádni, Isten szeretni. Minden nap imádkozom kápolnában, egyedül, és nővérekkel együtt, és minden nap imádkozom együtt hívekkel, bazilikában, imádkozom betegekkel, idősekkel. Amikor mi itt érkeztünk, mindjárt jöttek szegények. Nem tudtam, honnan ők tudnak, hogy lehet kapni kenyér. És ők tudtak, hogy mi nem beszélik magyarul, nem értünk, és mutatok. És mi tudtunk kell hozni kenyeret, vagy valamit enni. És most minden nap jönnek szegény emberek, akik éhesek. Én boldog vagyok, amikor csinálom valakinek jó, segítek valakinek, szolgálom valakinek. Nem muszáj, de akarok, vagy nem akarok, de látom, hogy valakit szomorú, vagy valakit sír, vagy valakit sok munka van. Én boldog vagyok, ahol tudok segíteni. Amikor nem, imádkozom kápolnába.
1: Július 9-én kezdődött a 30. jubileumi Egri bor ünnepe a Szmrecsányi Lajos érsekkertben. Egerváros mindennapjait rendkívül felpesdíti ez a nagyszabású esemény, melyen számos borász reprezentálja szortimentjeit, továbbá gasztronómiai különlegességeket is kóstolhatnak az érdeklődők. A programsorozat abból az alkalomból is jelentős, mert idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Juhász testvérek pincészete. A családi hagyományokat tiszteletben tartó borász dinasztia egy különleges portfóliót állított össze. Pezsgők, nyári könnyű borok, superior, grand superior, természetes, édesfehér és vörös borok kínálatából. Kiemelten fontosnak találják, hogy 30 év elteltével 4 millió palackot értékesítettek. Célkitűzéseik között szerepel, hogy nemzetközi szinten is ismert borászat legyenek, továbbá rendkívül hálásak a munkatársak alázatos munkájáért. A következő percekben Juhász Ádám, a Juhász testvérek pincészete ügyvezető tulajdonosa méltatja a rendezvény fontosságát.
3: A 30. évfordulónkat ünnepeljük, ugye pont a mai napon. 1996. július 9-én jegyezték be a céget a cégbíróságon. Nyilván ezért de nagy feltörés volt, hogy is ünnepeljük ezt meg. Aztán amikor megláttam a dátumát az Egri bor ünnepnek, azonnal ez a gondolat jött, hogy akkor ünnepeljük egybe, ha már a borünnep is ráadásul 30 éves, és kézenfekvő volt, hogy akkor egy ilyen nagy installációt megépítünk, és akkor a mai napon a dolgozó, illetve a protokoll vendégeket, borbarát hölgyek, borlovagok, EBHT, Egri hegységnek a képviselői, Eger polgármesteri hivatal látjuk vendégül, és holnap és holnap után pedig elhozunk ide az Egri borvidékre rengeteg fontos borkereskedőt, illetve olyan szállítókat, akinek a tevékenység a borhoz kapcsolódik. Példa Kaposváron nyílik hamarosan, most van a próbőzem egy török üveggyár, öblös üveggyár, és például jön a Szabolcs, aki a kereskedelmi vezetője ennek a cégnek, és ezáltal is teremtve, sőt nyilván ki is fognak menni a borin, nem csak ide, hanem a borünnepen szabadon fognak, lehetőséget teremtve vannak, hogy esetleg valamilyen komolyabb együttműködés lehetősége megteremtődjön más borászatokkal is. Most a dolgozókkal vagyunk, 30 év hűséges dolgozók nélkül nem lehetett volna, és itt vannak olyan dolgozók, akik a kezdetektől, mikortól már nem a család végezett minden munkát, hanem volt alkalmazottunk, akkor az első alkalmazottunk mindig a cégben dolgozik. Ez egy óriási fegyvertény szerintem, hogy ilyen lojális és hűséges dolgozóink vannak. Az első fele az estének, az mindenképpen őrülünk szól, és akkor utána pedig, nyilván megnyit után pedig akkor jön a protokoll, vagy a borlovagok, borbarát hölgyek, olyan fontos közéleti szereplők, akik sokat tesznek azért, hogy az Egri borvidék hírét öregbítsék, mindig szűkebb hazánkban, illetve a világ bármely pontján. Hétvégére meghívtam természetesen borász barátaimat is. Hihetetlen, de az interjú készültével szomszéd aztán itt beszélgett Soltész Gergő, aki az ostorosnak a tulajdonosa, de vele is jó szoros baráti kapcsolatot ápolunk, tehát hogy erről fog szólni majd itt a vendéglista, meg az egész hétvégés vendégsereg.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban július 11-én szombaton. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si ökológiai központban, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az esemény a 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato Si Oktatási Központ, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte. Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. A sirok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egriesek július 4-én. Árvai Ferenc síroki plébános atya köszöntötte az érseket, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudjuk tovább építeni az Isten házát. A főpásztor szentbeszédében elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád ház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon van, emelte ki Ternyák Csaba egriesek. Hozzátette, időről időre szükségünk van a megújulásra. A közösségeinknek is meg kell újulniuk. Van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van, tette hozzá az érsek, majd kiemelte. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanyja az általában, aki a legjobban tudja összefogni a családot. Az édesanyja az, aki emlékezteti a családtagjait arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Az édesanyja az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyónnia a családnak. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
5: Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényi a nép. És történelmi küzdelmeink, hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel. Az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, az szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a fele barát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség, vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvény, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
4: Megjelent az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat végleges programja. A 2026. július 16-a és 19-e között megrendezendő Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat

0: július 17-én délelőtt Lengyel Donát ferences atya tart előadás 9 órától. Majd kis csoportos beszélgetések és tanúságtételek hangzanak el. A bűnbánati liturgiát 14 óra 30 perckor szintén Lengyel Donát atya vezeti. Pénteken a Szent Mise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Pem Gilbert Antal atya lesz. Szombaton kerekasztal beszélgetés lesz a Szent Ferenc kisnővéreivel, illetve csendes elmélkedés és műhely is szerepel a programban. A szombati előadó 14 órakor Tóth Péter szalézi diákónus lesz. A szombati szentmise fáklyás körmenettel 20 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Varga József atya. Vasárnap a záró előadás 9 órakor kezdődik, Mifán terem a teremtésvédelem címmel. Előadók Darányiné dr. Szabó Eszter és Jágerné Luka Enikő. Vasárnap a záró szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik. Ennek főcelebránsa Marosi Balázs atya, Szerencsi Ifjúsági Régió felelős lesz. A részletes program megtalálható az eger.egyházmegye.hu oldalon, illetve a Szalóki Találkozók közösségi oldalán. Az Istvánfi Balázs, Németh András dúó az Egri Ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncertet ad. A kedves érdeklődők szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a Ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016 gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
2: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: A Merkantil Bank ligába kiesett Diós György hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Kisvárda 32 éves támadóját, Molnár Gábort. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcában. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza együttese. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Merkantil Bank ligába kiesett Diós György hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Kisvárda 32 éves támadóját, Molnár Gábort. A miskolci születésű Molnár korábbi klubjához tér vissza, ugyanis 2025. januárja és 2022. júliusa között Diós Győrben futballozott. A DVTK mellett a Mezőkövesd és a Kisvárda színeiben összesen 197 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. 2025-ben NB2-es bajnoki címet ünnepelhetett Révész Attila csapatában. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. A város első alkalommal rendezte meg a Hullám Rajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több mint 100-an álltak rajthoz. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
2: Az eseményeket elosztottuk az év minden részére. Van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezett Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
1: Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázótó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtámpályán folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinci Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kazincbarcika polgármesterét hallják.
3: Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincbarcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízi komplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincbarcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel, én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
1: A hullámrajt nem önálló eseményként szerepel a város sportnaptárában. A két próba a mozgásév első állomása, amely még két további kihívással folytatódik. Szeptember 19-én rendezik meg a kolorfutást, október 11-én pedig a Kazincbarcikai Futók Egyesületével közösen a Lombfutás Trail terepfutóversenyt. A három eseményhez különleges befutóéremrendszer is kapcsolódik. Az egyes versenyeken megszerzett érmek mozaik darabokként illeszkednek egymáshoz, így azok, akik mind három megmérettetést teljesítik, egy nagy egészszé állíthatják össze azokat. A további versenyekre a colorcity.hu oldalon lehet jelentkezni, a csatlakozásnak pedig nem feltétele a hullámrajt teljesítése. A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
3: A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
1: Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Új sportpályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Hajnal Gusztávot, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
0: Kettő olyan kollégánk lesz itt folyamatosan a pályán, akik fogja azt segíteni, hogy akik eljönnek ide sportolni, egyrészt biztonságos körülmények között tudjanak, hiszen a pályaterületén, a magának a kerítésen belül azért vannak olyan romos épületek, amelyekre szeretnénk megtiltani, hogy ne menjenek be a gyerekek, vagy esetleg azok, akik érdeklődnek itt a sportolás iránt. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen fontos szabály, amire szeretném azért fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez egy kimondott sportpálya, ezért kutyát behozni magára a telepre tilos, hiszen nem biztos, hogy ezt olyan körülmények között tudják sétáltatni, ahogy ezt mondjuk egy kutyafutató esetében meg tudják tenni. De természetesen, akik eljönnek ide sportolni, vizes blokkot fognak tudni használni.
1: A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a FISZDIGA 2025-26-os idényét a Nyíregyháza, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást, de Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna, ugyanakkor a tavaszi szezonnal abszolút elégedett.
4: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna, de a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, az akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. Mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet, és azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon nekimész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát, és az én játékomban ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy kié legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
1: Bódog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
4: Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
1: Beszélt a jövőről is.
4: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás. De annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
1: Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk Rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a hevesi keresztelő Szent János plébánia ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Az első tizedben Leó pápa júliusi ima szándékára, az emberi élet tiszteletéért imádkozzunk. Imádkozzunk az emberi élet tiszteletben tartásáért és védelméért, annak minden szakaszában Isten ajándékaként elismerve azt.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira. Valamint imádkozunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermekneveleésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
0: imádkozzál érettünk bűnösökért,
1: most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A harmadik tizedben egy súlyos beteg édesapa mielőbbi gyógyulásáért kérjük a szűzanya közbenjárását. Ugyanebben a tizedben egy házas pár kéri a szűzanya segítségét mielőbbi gyermekáldásért.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztok.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A negyedik tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának a kapott kegyelmeket, és kéri további közbenjárását családtagjai testi-lelki egészségéért, betegségtől való gyógyulásáért, és testvére sikeres műtétjéért. Ugyanebben a tizedben egy család kéri a Jóisten áldását és a szűzanya közbenjárását gyermekeknek. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Az ötödik tizedben egy édesanyja megköszöni Isten irgalma szeretetét, és a szűzanya közbenjáró segítségét, és védelmükbe ajánlja egész családját, ugyanebben a tizedben egy édesanya megköszöni a kapott kegyelmeket, és kéri, hogy családtagjai mind a hit útján járjanak, valamint kéri a Jóisten áldását lánya, családjára és az újszülött gyermekükre.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzéri imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma a Hevesi Keresztelő Szent János plébánia ima csoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és meghallgatlak.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalán megerősítette, hogy Osztye Zoltán, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom plébánosa, nem a főegyházmegye megbízásából és engedélyével szólalt fel a csütörtök esti a Fidesz és a KDNP által szervezett tüntetésen a Sándor palotánál. Péntek reggel a szemlélek.net oldalon jelent meg Süllei Lászlónak, az Esztergom budapesti főegyházmegye általános helynökének levele, amelyben elhatárolódott a plébános politikai szereplésétől. Süllei László azt írta: korunk közélete különösen megosztott. A politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat. Mindannyian rászorulunk Isten érgalmára, ezért keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük. Az evangélium nem a megbélyegzés, hanem az irgalom útjára hív bennünket. Dicsérjétek az Urat és áldjátok! Ezzel a mottóval rendezik meg az idei Egerszalóki ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Július 16-a és 19-e között lesz az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programra a szalóki levéllel invitálnak mindenkit. Idézzük: az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. Talán azért áll olyan közel hozzánk Ferenc, mert nem rendkívüli dolgokat akar tenni. Egyszerűen komolyan vette az evangéliumot. Megtanulta, hogy az igazi gazdagság nem a birtoklásban, hanem az ajándékozásban rejlik, hogy az alázat nem gyengeség, hanem erő, hogy a tiszta szív messzebbre lát, mint a legélesebb szem, hogy a szeretet mindig bátrabb a félelemnél. Az Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat részletes programját az eger.egyházmegye.hu oldalon találják meg. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és körülbelül 3,5 milliárd euró hitelből áll. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós 1000 milliárdok hazahozatala elől, írta Magyar Péter a közösségi oldalán. A kormányfő kiemelte: sokan nem hittek benne, sokan lehetetlennek tartották. A Fidesz akadályozta, mi pedig közben 3 hónap kőkemény munkával megcsináltuk. Végül az időjárásról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és ott néhány zápor előfordulhat. A horvát határ közelében zivatar sem kizárt. Máshol kiderül az ég. Mérséklődik, gyengül az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a nagyobb városokban enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.

0: Kedves hallgatóink, Daloljatok az Úrnak című műsorunk következik, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hűséges hallgatóinkat, akik napról napra együtt tanulják velünk népénekeinket. Ma egy szentségéneket tanulunk. Címe: Égből szállott szent kenyér. A Hozsanna 114-es számú éneke ez, az éneklőegyházban pedig a 169-es szám alatt találhatjuk meg. Köszönetemet fejezem ki a Székesegyház Szent Cecília kórusának, akik Vácott vállalkoztak arra, hogy ezt a felvételt elkészítsék, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművésznek és Pál Amandának. Énekünk az egész teremtett világ dicsérete az oltári szentségben megjelent Isten előtt. Szentségi körmenetre, áldozásra szólaltatjuk meg, ekkor énekeljük.
1: Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér. Hittel áldunk és imádunk, bár az elme földemér.

0: Légy szíves, Amanda, most imádkozd előre a szöveget verszakonként, mi pedig ugyanezt megismételjük dallammal is.
1: Véghetetlen istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon, tégedet a föld s az ég.

nap, hold, s fényes csillagok, imádságra gyújjatok. Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok.

Legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek. Ó, nagy Isten, e szentségben nyerjék meg, mit remélnek.

Reménységünk csak Te vagy. Jézus, kérünk, el ne hagyj. Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj.

0: Ezt az éneket a Tárkányi Zsaskovszki féle énekeskönyvből vette át a Szent Vagy Uram és az Éneklő Egyház. A dallam a bécsi barokk harmónia elvű szerkezetet követi. Sorképlete A, B, C, D. Motetta elvű szerkezet, vagyis mindegyik sor új zenei anyagot kap. Az A sor a következő. Az úgynevezett B zenei sor pedig így hangzik. A harmadik sorban, a C sorban hittel áldunk és imádunk, szekvenciázó emelkedéssel törekszik felfelé a dallam.
1: Hittel áldunk és imádunk.
0: A negyedik sorban pedig, melynek a szövege a következő, bár az elme föl nem ér, fentről lefelé, C-től C-ig, egy egész oktávot bejáró skálamenetben ereszkedik vissza újra a dallam, és nyugszik meg a tonikán. A jó és alapos tanulás titka a sok ismétlés. Énekeljük el most ezért újra az egész éneket.

Közben figyeljük meg, hogy az egész kompozíciót a ritmika egysége tartja össze. Az új stílusú népdalok visszatérő ritmusképlete van jelen ebben az énekben is. Az arzis, tézis, lüktetése is összefogja a dallam szerkezetét.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
2: Kedves hallgatóink, elhangzott Daloljatok az Úrnak című műsorunk, melyet a Magyar Katolikus Rádió készített. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további tartalmas rádiózást kívánunk!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
3: Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirati iroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fagyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a magyar nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet, Atisza bármást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az almás fűzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Végül az időjárásról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és ott néhány zápor előfordulhat. A horvát határ közelében zivatar sem kizárt, máshol kiderül az ég, mérséklődik, gyengül az északi szél, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul, a hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a nagyobb városokban enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
2: Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyár Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
2: Megjelent az új ember július 12-i száma. A tartalomból. Nagyon bizakodók, reménnyel teliek vagyunk. Beszélgetés Szilágyi Melindával, az idén 90 éves Kalász elnökével. Befagyasztott hagyomány, a legújabb egyházszakadás teológiai háttere. Szabad lélekkel Isten rendjében. Országos roma zarándoklatot tartottak Mátraverebély Szentkúton. A jelen gyönyörködik a múlt felett. Megnyílt a megújult Esztergomi Keresztény Múzeum. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
6: Reklámot hallottak.
7: Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
8: Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban egy mély, drámai olvasmányról elmélkedünk Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk ma is! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. A mai alkalommal egy elég megrendítő könyvet hoztál a hallgatóinknak, de azt gondolom, hogy így a nagyböjt vége felé nem is mulatozós vagy jókedvű olvasmányokat szoktunk a kezünkbe venni, hanem valóban egy kicsit ilyen drámaibb, elgondolkodtatóbb műveket. Mi a címe, és miért ezt hoztad most a hallgatóinknak?
9: Most Svetlana Alekszijevicsnek az Utolsó tanúk című kötetét hoztam. Hely abban a példányban, amiben én elhoztam, egy olyan címkét visel, egy irodalmi Nobel-díj 2015. Hogy mit is tudunk a szerzőről, hiszen jelenségben nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ki a szerző. Ő egy fehér orosz szerző, egyébként újságíró, és ilyen oknyomozó újságíró. És 2015-ben a Svéd Akadémiának ítélte az irodalmi Nobel-díjat. Egy olyan munkásságért, ami nem igazi irodalmi munkásság. Pontosan idézzem, a szenvedés és a helytállás monumentális megörökítéséért kapta a Nobel-díjat. Ez egy nagyon elgondolkodtató mondat, és nagyon sok kérdést vet fel az emberbe, és kíváncsivá teszi az embert. És annak köszönhetően, hogy a 2015-ben megkapta az irodalmi Nobel-díjat, szerencsénkre az Európa Könyvkiadó felkarolta az ő életművét, és 5 kötetben megjelentette az ő 5 nagy művét, és lényegében ebből egy ilyen sorozatot hoztak létre, mégpedig az Utópia hangjai sorozatot. Ez ebben a sorozatban a második kötet, és a könyvről még azt fontos elmondani, hogy ez 1985-ben jelent meg először, egyébként magyarul is megjelent, bár valószínűleg akkor nem olyan sok emberhez jutott el, és most annak köszönhetően, hogy kapott ugye a szerzőnk egy Nobel-díjat, talán sokkal több emberhez eljutott, és egy ilyen nagy kiadó karolta fel, de ennek köszönhetően még több emberhez eljuthatott, és ami még talán fontos lehet, hogy a szerzőnek a nevét már esetleg hallottuk, nem biztos, hogy ezen kötet kapcsán hallottuk, hiszen az ő munkásságához tartozik az a Csernobil ima is, mely kapcsán az egyik nagy kereskedelmi csatorna készített egy sorozatot, ami nagyon népszerű volt, és ha nem is olvasta valaki a könyvet, a sorozatról valószínűleg ha akart, ha nem, akkor is hallhatott. És ha így nézzük, akkor az a szerzőnőnek a leghíresebb műve, viszont nem a legfontosabb, mert a Nobel-díj hátterében az utolsó tanúk állnak, illetve a Nők a tűzvonalban című kötet.
8: Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak arról, hogy ki is ez a Svetlana Alekszijevics. Mit lehet tudni erről a hölgyről, erről az írónőről? Hát azt ugye említetted, hogy ő nem kifejezetten írónő, hanem oknyomozó újságíró. Nyilvánvalóan, hogy amikor megírta ezeket a történeteit, nem az fűtötte és nem az hajtotta, mint ahogyan nagy valószínűséggel senkit, hogy na én akkor irodalmi Nobel-díjat szeretnék nyerni, hanem hogy a világ elé tárjon egy olyan témát, amit mondjuk esetleg még más nem tett, vagy nem fogott így össze, vagy nem lehetett róla beszélni, vagy nem ismertek róla beszélni. Na most itt egy-egy mondatotból már azért felsejlik, hogy Csernobili ima, Nők a tűzvonalban, utolsó tanúk. Tegyük azért rendbe, hogy most ő ott milyen témákban is oknyomozott és írt.
9: Ugye a szerzőnk 1948-ban született a Szovjetunió területén, Fehér Oroszországban. Tehát lényegében az ő fiatalságának akkor az a Szovjetunióban zajlott, és 1985-ben a semmiből került elő az ő első regénye, és igazából nem is regény, dokumentumregénynek mondjuk inkább, és akkor vált ő így ismerté, amikor is felismerte azt, hogy vannak olyan témák, amikről írnak sokan, de egyoldalúan, és ő valamilyen szinten nyilván tudat alatt egy új műfajt teremtett, hiszen ő ilyen dokumentumregényeket írt, aminek az volt az egyik koncepciója, hogy hétköznapi átlag embereket szólaltasson meg a témában minél többet, és olyan szempontból, ahogy még mások nem vizsgálták. Például 1985 előtt a nők szemszögéből senki nem vizsgálta a második világháborúnak az eseményeit, vagy pontosabban tudomásom szerint senki nem vizsgált, hiszen Magyarországon is csak 1990 után jelent ez meg a kutatási, illetve irodalmi érdeklődésben. A kötet, amiről most fogunk beszélni, ez ugye az utolsó tanúk, melynek az alcíme az, hogy gyerekként a második világháborúban, ennek a fő koncepciója az, hogy olyan emberekkel beszélgetett, azt mondjuk, hogy utolsó tanúk, tehát tényleg ő még egy olyan időszakban tudott ezekkel az emberekkel beszélni, amikor még ők éltek, és olyan embereket választott ki, akik gyerekek voltak a világháború alatt. Ha megnézzük, hogy ki hány éves volt, akkor láthatjuk, hogy a legfiatalabb 3 éves volt, a legidősebb pedig 14. Tehát a kisgyerekektől a kamasz korig vizsgálta ezeket a kérdésköröket, és az ő módszerhez hozzátartozik azt, hogy ő kérdez, és az interjú alanyok válaszolnak, és utána ebből próbál meg egy bizonyos koncepció alapján felépíteni egy művet. De hogy egy kicsit visszatérek a Csernobil imára, de az pedig azért olyan különleges szerintem, mert ott tényleg minden nézőpontot megpróbál így megszólaltatni. Így nem mondhatjuk azt, hogy egy oldalú lenne, hogy csak az egyik oldalról vizsgálná az eseményeket, hanem tényleg minden társadalmi csoportból, minden oldalról, minden elszenvedő, minden ott lakó, minden ott dolgozó szempontjából megpróbálta vizsgálni. Nyilván ezek nagyon kényes témák. És hogyha csak 1985-re gondolunk vissza, akkor is kényes téma volt, de utána a 90-es években is kényes témák voltak, illetve a Csernobil kapcsán is, én még ma is kényes témának számíthatnak bizonyos kérdésköröknek a vizsgálatai, és ez egy nagyon bátor, nagyon merész vállalkozás volt az ő részére, és amikor átvette a Nobel-díjat, akkor elmondta, hogy ő nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a világ elé tárjon olyan eseményeket, de amelyekről talán nagyon keveset tudunk, pedig tudni kellene. Hiszen, hát ugye amikor ő ezt megkapta, akkor még nem tudtuk, hogy néhány évvel később szintén háború lesz a szomszédba, de hogy ő ezt egy olyan világban mondta, amikor a háborút elrettentésképpen szerette volna felhasználni, hogy ne történjen meg még egyszer. Tehát nekiképpen az egyik mottója az, hogy a háborúról úgy kell írni, hogy annyira elrettentse az embert, hogy ne legyen kedve a háborúzáshoz. És ez egy nagyon fontos gondolat, és ez egy nagyon fontos mottója a műveinek, hogy sokszor Nyilván, ahogy elmondják az interjú alanyai, sokszor nagyon naturalisztikusan elmesélik, hogy mi történik, és nagyon sokszor úgy érezzük, hogy megpróbál minket elborzasztani, de nyilván itt az emberek azt mesélik el, mi történt velük. Tehát ezek személyes történetek egymáshoz fűzve, egymáshoz kapcsolva, és a sok személyes történeten, a sok kis cselekményen, a sok kis emléképen keresztül kirajzolódhat bennünk egy olyan kép, hogy mégis hogy élték meg akár a gyerekek a háborút, és milyen traumák, milyen emléképek vannak, voltak bennük, amelyek hatással voltak az egész életükre. Hiszen ha belegondolunk, mondjuk ha a gyerek 3-4-5 éves volt, akkor 30-40 évvel később neki emlékképei voltak erről az időszakról. És nyilván mire szoktunk emlékezni? Ami valami miatt meghatározta az életünket, valami miatt olyan hatással volt az életünkre, hogy nem felejtjük el. És több interjú alany is elmondja, ezt nem lehet elfelejteni. Ezt nem lehet olyan szempontból feldolgozni, tehát olyan nincs, hogy az ember erre nem gondol. És nyilván az, hogy ki mennyit beszélt, ki mit mondott el, az mind az ő trauma feldolgozásával is kapcsolatba hozható, hiszen nem mindenki tudta ezt feldolgozni, mert azért nagyon sok gyereknek, ha megnézzük, hogy mik az ilyen visszatérő elemek, talán az egyik visszatérő elem az, hogy az apjuk harcolt, vagy meghalt. Ha valaki szerencsésebb volt, akkor az édesanyjával élhetett, de nagyon sok gyerek pedig árvaházba került. Tehát azért itt egy közös sors mégis összekapcsolja az egymástól független interjú alanyainkat, és éppen ezért többféleképpen lehet olvasni ezt a könyvet. Lehet úgy is, hogy az ember leül és elkezdi olvasni elejétől a végig. Viszont annak köszönhetően, hogy 100 interjú egymástól függetlenül van felsorakoztatva, akár lehet interjúként is olvasni, hogyha valaki esetleg túl soknak, túl elborzasztónak találná így egyszerre.
8: Arról majd még fogunk beszélni, hogy ez a bátorság, ami ahhoz kellett, hogy ebben a témában írjon, mennyire volt merészség akkoriban, hiszen 1985-ről van szó. Ha Magyarországot nézzük, akkor még a rendszerváltás előtt vagyunk, tehát nem volt annyira egyértelmű vagy alap, hogy ilyen témákban esetleg még akár olvasni is lehet, vagy akár valóban tényszerűen igazat leírni. Szóval erre majd még visszatérünk, hogy hogyan folyt a Svetlana élete tovább, illetve hogy milyen visszajelzések voltak, mert ugye egy nagyot ugrottunk egészen a Nobel-díjig 2015-ig. Most viszont arról kérdeznélek, hiszen erről már szó volt, 100 interjú gyerekek 3 és 14 éves kor között. Tehát ő olyan felnőttekkel készített riportot, akik ugye gyermekek voltak, vagy nagyon fiatalok voltak a második világháború alatt. Milyen nemzetiségűek voltak ezek a gyerekek? Hogyan áll össze ez az interjú kötet gyakorlatilag? Hogyan tud az ember összeválogatni ennyi embert, akik valóban megnyílnak? Mert azért, ahogy említed is, hát azért nagyon más utat járnak be az emberek a traumafeldolgozásban. Lehet, hogy valaki még 40 év múlva sem szívesen mesél arról, hogy mi történt vele 4-5-6-7-8 évesen, vagy mondjuk a szüleivel, vagy a nagyszüleivel, mert ez egy óriási trauma volt, egy második világháborút megélni.
9: Ugye ez kell riporternek lenni. Jó riporternek lenni, és tudni kell jól megszólaltatni az embereket, és hát olyan bizalmi viszonyt kellett nekik kialakítani, hogy az emberek megnyíljanak. De talán ez ma is ugyanígy van, hogyha tényleg egy ilyen traumatikus eseményről szeretnénk valakit megkérdezni, főleg mikrofon előtt. Az, hogy ki milyen nemzetiségű, azt nagyon sokszor nem derül ki. Nyilván itt szovjetekről beszélünk. Tehát most az, hogy valaki fehér orosz, vagy valaki ukrán, viszont úgy van felépítve a kötet, hogy minden interjúban kiemel egy kis részt, úgy kezdődik így mindig, és akkor utána megírja, hogy hogy hívják az illetőt, hány éves volt, amikor a háború zajlott, és jelenleg mit csinál. Tehát például én most kinyitottam itt a 28. oldalon, megtudtuk, hogy Misa Majorovnak hívják az interjú alanyt, 5 éves, jelenleg az agrártudományok kandidátusa. Tehát azért itt sokszor szerintem a kapcsolati tőkének köszönhető, hogy hozzájutott ilyen interjú alanyokhoz, de akár például újságíró is szerepel benne, aki akkor 5 éves volt. Nyilván, aki újságíró volt akkor, amikor ő készítette ezeket az interjúkat, ott pedig sokkal könnyebben el tudott jutni. Volt, aki éppen nyugdíjas volt már ekkor, mondjuk ugye 13 éves volt a háború során, és hogyha összehasonlítanánk az első kiadást, ami Magyarországon megjelent 80-as évek végén, talán nem olyan nagy példányszámban, és szerintem nem is volt nagyon így kirakatban, hogy ezt a könyvet úgy minél többen vegyék meg, akkor láthatnánk azt, hogy ez egy kibővített kiadás, hiszen ebben nagyon sok olyan interjú részlet megjelenik, ami a 80-as évek végig kiadásukban nem jelenhetett meg, hiszen azért az akkori kornak a politikai berendezkedése nem tette lehetővé azt, hogy ezek így ilyen formában megjelenjenek, hiszen a háborúról beszélni a 80-as évek végében csak egyféleképpen lehetett, és nem feltétlenül az a verzió volt, amit nagyon sok interjú alanynak a visszaemlékezésében megjelenik. De akár még egy picit menjünk tovább, diszpécserrel is találkozhatunk, szerelővel. Tehát igazából ezt azért akarom, vagy azért szerettem volna kiemelni, hogy tényleg minden foglalkozásból próbált így valakit keresni. Tehát nem feltétlenül csak az értelmiségi körben, hanem így tényleg itt akár kinyitottam egy másik, egy jelenleg munkásnő, hogy tényleg a munkásoktól kezdve az egyetemi katedrán szerepet vállalókon keresztül mindenkit megkérdezett, vagyis minden társadalmi csoportosulást, és nyilván az, hogy ki mennyit beszélt róla, az itt a szövegek terjedelméből egyébként nagyon jól látszik. Az, hogy ki volt beszédesebb, és ki nem, és ki mennyire mozaikszerűen emlékszik vissza, az ugye azzal magyarázható, amit te is mondtál, hogy az, hogy ez ki hogy dolgozza fel, az nagyon eltérő.

0: Svetlana Alekszijevics az utolsó tanúk című művéről. Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Egy kicsit már itt kinyitottad a hallgatóinknak a könyvet, és említettem a bevezetőben, hogy drámai megrendítő könyv. Miért és mitől? Mondjuk ugye én az előbb azért is kérdeztem tőled ezt, hogy milyen nemzetiségűek gyakorlatilag a benne szereplő gyerekek, mert ugye hát azért az nem mindegy, hogy mondjuk egy lengyel kisfiúról van szó, vagy mondjuk egy görögországiról. Tehát, hogy azért Európában millió gyerkőc élt akkor, és ugye hát meg is magyaráztad, hogy itt azért ez egy ilyen nagyjából szovjet területen élő fiatalokból, gyerkőcökből állt, akiknek megadhatott volna, hogy játszanak, labdázzanak, beszélgessenek, a nagyszüleikkel legyenek, vagy az édesapjuk dobálja őket a levegőbe. De ugye ezek olyan gyerekek voltak, akik egy világégést éltek meg, éhezést, és hát legtöbben árvaházat. Ugye sokunknak eszébe juthat akár a Valahol Európában című színdarab is, nagyjából az is egy ilyen gyermek szemszögbe visz be minket. Szóval miért mély és miért drámai ez a kötet, hiszen sok mindent tudunk a háborúról, már most azért egyre tényszerűbben is látunk dolgokat, sok riport készül olyanokkal, akik esetleg még éltek a 2000-es évek előtt is akár. Számodra miért volt megrendítő és drámai ez az olvasmány, ez az interjú kötet?
1: Lenne azért, mert csak személyes történetek vannak benne, lényegében kommentár nélkül. Hogyha összehasonlítjuk Svetlánának más műveivel, általában azok úgy vannak felépítve, hogy az ő kérdését is olvassuk. Viszont ő itt tényleg háttérbe szorul, és itt, mintha ő csak egy ilyen mellékszál lenne, mintha ott se lenne, csak a válaszadókat olvashatjuk, és nem tudjuk, hogy ő miket kérdezett, csak azt, hogy ugye miket válaszoltak, és kicsit visszautaljak arra, hogy itt olyan emberi sorsokról van szó, akik élhették volna a boldog gyerekkorukat, de mégsem azt tették. Az egyik interjú alanyunk, aki később építész lett, nagyon jól megfogalmazt, ezt be is jelöltem ezt a részt, hogy a háború az én történelem könyvem, a magányom. A gyerekkor idejét elveszítettem, az kiulott az életemből. Gyerekkor nélküli ember vagyok. Gyerekkor helyett nekem háború jutott. És nem ő az egyetlen, aki ezt hasonló gondolatokat fogalmaz meg, és tényleg azt a drámát, azt a tragédiát, hogy ők hogy élték át, ilyen mindennapi eseményeken keresztül még közelebb tudják hozni az olvasóhoz, mintha csak azt mondjuk, hogy milyen borzasztó a háború. Igen, nagyon borzasztó a háború, ez nagyon sokszor megjelenik a könyvben, nagyon sokan kimondják, hogy milyen borzasztó volt, viszont ők meg is magyarázzák, hogy ez miért volt borzasztó. Tehát, hogyha akár, amit már talán a történelemkönyvekből ismerünk, hogy a németeknek volt az a stratégiája, hogy nagyvárosokat körbekeríteni és kiéheztetni. Volt olyan város, mert 900 napig éheztettek. Mikor elmondja az interjú alanyunk azt, hogy nem volt víz, nem volt áram, nem volt fűtés, de a legnagyobb baj az volt, hogy nem volt ennivaló. Látta, hogy valaki gombokat evett, gombokat rágtak. És hogy milyen volt az, amikor lényegében újra élelmiszerhez jutottak, és hogy milyen hatást váltott ki az emberekből az az ösztön, amely az éhezés következtében alakult ki. És ezt mi nem tudjuk elképzelni, hiszen a mi környezetünk, meg a mi világunk az nem így néz ki. Viszont ahogy tényleg ezt megélt átlag emberek elmesélik, sokkal közelebb hozza hozzánk, mint azt, hogy látjuk leírva azt a száraz tényt, hogy kiéheztették a várost. Ezt úgy az ember elfogadja. Viszont az, amikor tényleg ilyen életűen valaki elmeséli azt, hogy ez a gyakorlatban mit jelentett, és hogy mit kellett küzdeni azoknak az anyáknak, akiknek több kisgyerekük volt, és nem tudtak ennivalót adni, és hogy mi mindent próbáltak megetetni, meg megenni az emberek, az úgy rádöbbenthet minket arra, hogy mit is jelent ténylegesen az éheztetés. Hogy nem azt jelenti, hogy nem kapnak akkora mennyiséget, mint amennyire szükségük lenne, hanem hogy semmit nem kapnak.
0: Mi történt az írónővel 1985 és 2015 között?
1: Az írónő igazából mai napig aktív, most Fehér Oroszországban találnánk meg, tehát most ő Minszkben él, viszont volt olyan időszak az életében fel a 2000-es évek második felében, amikor annyian zaklatták, és olyan helyekről zaklatták, hogy el kellett hagyni az országát, és akkor néhány évig Párizsban élt. Viszont talán köszönhetően az irodalmi Nobel-díjnak is sokkal jobban elfogadták az ő tevékenységét. Mert az ő munkásságában, a amit talán már a beszélgetésünk elején említettünk, nagyon sok kényes téma van, ami mai napig tabunak számít, és hogy ő nyilván azzal, hogy egy új műfajt alkotott, lehetőséget adott arra, hogy nem egyoldalúan vizsgálni valamit, hanem tényleg minden szempontból, és így sokszor olyan emberek is elmondták a gondolataikat, az emlékeiket, nem biztos, hogy szabad lett volna, hogyha szabad így fogalmazni, mert hogy az ő társadalmi státuszuk nem ezt várta volna el. És nyilván egy ilyen mű, vagy ilyen művek megjelenése után erre lehet számítani, vagy lehetett számítani, de most jelen tudásom szerint az ő munkásságára most büszke a hazája.
0: Kicsit nyissuk ki a könyvet, és ha már ugye így fogalmaztál, hogy igen, tudjuk, hogy a háború borzalmas, ki is tudjuk mondani ezt a mondatot, hogy a háború borzalmas, de mindaddig nem tudjuk felfogni, vagy átlátni, hogy ez mit jelent, ameddig szárazon, tényszerűen példákkal esetleg el nem mondja nekünk valaki, és ugye jelen esetben egy gyerek szemszögéből fogjuk látni, hogy milyen a legnagyobb tragédia, ami történhet, hogy világégés van, és háborúban kell tölteni a fiatalkorát, vagy a gyermekkorát valakinek. Nyissuk ki ezt a könyvet, és akkor egy kicsit úgy azt hiszem, hogy mi is betekintést nyerhetünk a hallgatókkal.
1: Nagyon nehéz kiválasztani olyan részt, hogy mi az, amit kiemelhetnék, hiszen rengeteg olyan rész van a könyvben, amit nagyon szívesen megosztanék, de kiválasztottam egy-két olyan gondolatot, ami talán újszerű is, elgondolkodható is, de mégsem az a nagyon drámai. Például kiválasztottam egy 7 éves kislányt, aki így fogalmazta meg, ami nyilván el tudjuk képzelni azt, hogy ő ezt így hogy élte meg, hogyha ennyi év távlatából is így emlékszik rá vissza. Hogy azt írja, hogy amikor közelről megláttam az első németet, magas, kékszemű, nagyon elcsodálkoztam. Milyen szép és gyilkol. Itt azt hiszem, ez a legerősebb benyomásom. Az első benyomásom a háborúról. És ugye ez egy falusi kislány volt, aki a német katonát úgy szemlélte, mint egy ember. És hogy ő azt nézte, hogy milyen a külső megjelenése, és nem azt, hogy egy gyilkos. És utána később megírja azt, hogy nem gondolt, hogy ilyen szép emberek is tudnak ölni és gyilkolni, és amikor a környezetében megöltek több embert, akkor az milyen hatással volt rá, és hogy akkor az az emberi szépség egy kicsit háttérbe szorul. Még kiemeltem egy olyan részt is, hogy egy 7 éves gyerek, aki akkoriban tévében dolgozott, megfogalmazta nagyon jól azt, hogy miért is emlékeznek egyébként a háborúra, és hogy ő is miért emlékszik. Valószínűleg elhangozhatott az a kérdés, de ugye ezt nem tudjuk, hogy miért emlékszik, vagy miért így emlékszik a háborúra, és ő erre a feltételezett kérdésre ezt válaszolja, hogy azért emlékszem a háborúra, hogy megértsem, különben minek. Ő elmondja tudatalatta azt, amiről mi is beszéltünk, hogy a feldolgozás, hogy tudják feldolgozni ezeket a traumákat, mert ő ennyi éven keresztül emlékezett erre, és próbálta megérteni. Hiszen ha megértünk valamit, akkor talán könnyebb elfogadni, és könnyebb túl is lendülni rajta, és talán nekik, az interjú alanyoknak, ez egy kicsit terápia is lehetett, hogy elmondták azt, hogy ők ezt hogyan élték meg, mert valószínűleg, bár ez nem derült ki a könyvből, a válaszadók nem hiszem, hogy sokat beszéltek erről. Tehát ugye ők akkor gyerekek voltak, amikor Svetlana beszélgetett velük, akkor volt, aki már nyugdíjas volt, aki családos, édesanyja, édesapó volt, de nem tudjuk azt, hogy ők a saját családjukban erről

0: hatást gyakorolt, amelyet nem tudtak elfelejteni. Talán ennek a műnek az egyik legfontosabb mondandója az, hogy beszélnek-e olyan dolgokról, de amelyekről nem szoktunk, vagy nem szoktak, mert nagyon sok mindenkinek segíthet. Tehát, hogyha most akár ezt a könyvet egy olyan ember kezébe veszi, aki átélte a háborút, nyilván ahhoz azért már idősebbnek kell lenni, valószínűleg azokra az emberekre ez nagy hatással lehet, hiszen rádöbbenthetik őket arra, hogy ezt mások is átélték, és hogy ami velem megtörtént, az másokkal is megtörtént.
1: És azt gondolom, hogy ha olyanok veszik a kezükbe, akik nem éltek át ilyen háborús időszakot, talán felnyithatja a szemüket arra, hogy nem szeretnénk még egyszer világégést megélni, és mégis nem csak itt a keleti szomszédunkban, de a világ más táján is nagyon sok háború dúl. Sokszor szoktuk azért azt látni, hogy a legnagyobb vesztesei talán a gyerekek, akik nem mennek a csatatéren, nem tudnak a döntéshozó pult mellé leülni, és nem tudják elhozni a békét sem, hiszen ők csak gyerekek. Kedves hallgatóink, mai alkalommal Svetlana Alekszijevics, az utolsó tanúk című művéről, Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című meséjének 16. részét, melyet Kubás Gabi olvas fel nektek.
2: Mit tehetett szegény Fáni egyebet? Dúlva-fulva sütött 3 tepsi pogácsát. A kormos tepsiket az asztalra dobta. Itt van, egyétek! A kacsák sokat mondóan egymásra néztek, mintha csak azt akarták volna mondani, hogy ez sem tudja ám, mi a finom viselkedés, a jó modor. Azután hangosan hápogták.
3: Háp-háp, talán megterítenéd az asztalt? Háp-háp-háp, ne felejtsd a fogmájót és a papírszalvétát!
2: Még mit nem, zsimbelt Fáni. Hercsula macska rászólt.
4: Siess a terítéssel, hadd egyenek, attól nőnek, attól hízik a májuk, az a drága májuk.
2: Fáni megterített. Az egyik kacsa fejcsóválva így szólt.
3: Háp-háp, de kedvesem, ezen az abroszon 2 kávéfolt van. Háp-háp-háp, tisztát kérünk.
2: Fáni ajkába harapott, és tiszta abroszt adott a kényes kacsáknak. Azok mindent megettek, megittak, azután elmentek a folyóra úszkálni. Ez így ment nap, mint nap. Fáni már a haját tépte, Hercsula macska nem győzte csitítani.
4: Igaz, sokat esznek, mondogatta. Ezzel szemben mibe kerültek? Egy repett tükörbe, bezzeg a piacon megkérik a kacsa árát.
2: A kacsák egyébként szépen gyarapodtak a jókoszton. Hamar kitollasodtak, nőttek, mint a gomba. Egy napon Fáni éppen parazsat rakott a vasalóba, mikor Hercsula macska bejött hozzá, és vidáman mondta.
4: Hallod-e, Fáni? 3 hete, hogy a kacsák a házba jöttek. Apró pelyhes jószágok voltak, most meg már akkorák, hogy nézni is gyönyörűség őket. Holnap pirkadatkor kelj fel, és vágd le mindet. Délben megeszem a májukból sütött pastétumot, és este már aludni fogok, mint a tej.
2: Jókedvűen leemelt a konyhaszekrény tetejéről egy szakácskönyvet, és lapozgatni kezdett benne. Fáni már javában vasalt, mikor Hercsula macska feltekintett a szakácskönyvből, és gondterhelten kérdezte.
4: Ettél te már szarvas gombát?
2: Fáni gondolatban felidézte mindazokat az étkeket, amelyeket

0: egér és boszorkány korában múltjában állt ennie. Volt közöttük penészes bőrdarabka és pecsétviasz, lépesméz meg birsalmasajt, de szarvasgombára nem emlékezett. Ezt meg is mondta a kandúrnak.
1: Én sem ettem még soha, mondta Hercsula macska, és attól tartok, hogy a mi szigetünkön nem is terem. Ez pedig baj, mert itt minden recept úgy kezdődik, hogy végy egy szép nagy szarvasgombát.
0: Fáni meglóbálta a vasalót, és olyasfélét mondott, hogy erről ráérnek akkor gondolkozni, ha már levágták a kacsákat.
1: Igen, de mikor én olyan izgatott vagyok, sóhajtott Hercsula macska, fogalmat sincs róla, mit jelent számomra ez a pástétom.
0: Hát, ha olyan nagyon sokat jelent, jobb lenne, ha utána néznél a kacsáknak, el ne ússzanak, tanácsolta Fáni. Hercsula macska megnyugtatta.
1: Nem úsznak azok el, ne félj. Bolondok lennének itt hagyni egy ilyen házat, ahol vörös borral meg leveles pogácsával nevelik őket.
0: Fáni éppen felelni akart, mikor megkoccant az ablaküveg. Osoni, a zöld hátú gyík állt odakint, s annyira lihegett, hogy alig tudott szóhoz jutni.
2: A kacsáitok elúsztak!
0: Hercsula macska felhördült, és egy zsámolyra rogyott. Fáni megkövülten állt a vasalódeszka előtt, és a tüzes vasalót rajta felejtette Hercsula macska narancssárga köntösén. Percekbe telt, míg ki tudott nyögni egy kérdést.
2: Hogy történt? Lent csütkéreztem a parton, a homokban, mesélte Osoni. Félszemmel a kacsákat néztem, milyen vidáman lubickolnak. Egyszer csak egy csónakot pillantottam meg, amint lefelé úszott a folyón. Vasorrubába ült benne, olyan kalap volt a fején, mint egy fél dinnyehéj. Mikor odaért, elkezdett kiabálni azon az ijesztő hangján, hogy li-li-li-li-li, kis kacsáim ide hamar, a ti gazdasszonykátokhoz. Erre a kacsák hanyat homlok odaúztak hozzá, ő meg egyenként beemelgette őket a csónakba. Mire felocsúttam a meglepetéstől, a csónak már el is tűnt a kanyarban. Hercsula macska behuny szemmel ült a zsámolyon. Fejét tapogatta, borzasztó betegnek látszott. Fáni lassan visszanyerte lélek jelenlétét, megkérdezte Osonitól, milyen kalapot látott vasorrubába fején. Mondtam már, mint egy fél dinnyei olyan volt, tetején piros szallagcsokor libegett. No, de én már megyek is.
0: És a zöld hátú gyík nesztelenül eltűnt a fű között. Fáni öklével a vasalódeszkára csapott és felkiáltott.
2: Micsoda alávaló teremtés! Kicsalta tőlem azt a jó kis tükröt, most meg visszalopta a kacsákat. Az vigasztal csak, hogy mikor ott ült a fatönkön, és fűszálakat rágcsált, nem mondtam meg neki, milyen csúnya szájbetegséget lehet a fűrágástól kapni. Gonosz banya! Kicsalta tőlem a tükröt!
0: Hercsula macska felnyögött.
1: Bánom is én a te repet tükrödet, te a kocsák, Fáni a kocsák, oda máj pástétom, amitől meggyógyulhattam volna, sosem fogok én már meggyógyulni. Meglásd, Fáni, előbb-utóbb belepusztulok ebbe az álmatlanságba.
0: Fánit annyira meghatott a Hercsula macska szomorú sorsa, hogy szobájába vonult pityeregni. Akkor jött csak elő, mikor a kandúr égtelen nyávogással hírül adta neki, hogy a vasaló, amit izgalmában lecsapott, kiégette a narancsszínű köntös elejét.
3: Kedves gyerekek, Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 16. részét hallottátok, melyet Kubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
4: Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban megismételjük a május 23-ai összeállításunkat, amelyben Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsor szerkesztője, Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
2: Nemrég történt velem egy eset. Öltözőben voltunk, hárman, én már benn voltam, bejöttek, és egy jó nagy darab ember elkezdett öltözni, és egy hatalmasat káromkodott. És hát én általában tudom tűrtőztetni magam, de most valahogy nem tudtam, és föl sírtam, vagy nem is tudom, föl kiabáltam, hogy de miért bántja az Istent, akit magát nagyon szereti. Hogy mondhat ilyet? Mondom, én egy katolikus pap vagyok, hát egy előttem káromkodik ilyet. És hát lehetett volna a reakció durvább is, de ez a nagy darab ember, ez összeesett kicsivé, és tényleg maga pap, ne haragudjon, bocsásson meg, csak úgy kicsúszott. De mondom, hogy csúszhat ilyen ki magának a szívéből, amit gyönyörűnek teremtett az Isten. És a másik, aki vele volt, az is mondta, hogy hát ez bűn, hát én állandóan káromkodom. Hát mondom, bűn, halálos bűn, káromolni az Istent. És mondtam nekik, hogy itt vagyok, megtalálnak, meg tudnak gyónni nálam, ezeket tegyék le, és látszott, hogy bűnbánóan viselkedtek, de aztán nem kerestek, meg nem gyóntak, de bízom benne, hogy meggyónnak majd, és komolyan vették ezt az intését az Istennek, amit rajtam keresztül tett meg. Persze nem mondom, hogy minden szituációban így viselkedjünk, mert nem biztos, hogy így kell, józanul kell, és bölcsen, ha más nem magunkban imádkozunk, és áldjuk ilyenkor az Isten, de hogyha lehetséges, és olyan a szituáció, akkor leülünk, és elmondjuk neki szépen azt, hogy ilyet ne tegyen, mert sokszor nem is tudják, hogy mit tesznek, és akik így káromkodnak, és bizony elég sokat hallunk, azok nem tudják, mit tesznek. A magyar néplélekben is benne van sajnos ez, az Isten káromlás, és mélyen benne van. Imádkozunk azért, hogy ez megszűnjön. Aki a megtérés útján halad, az észreveszi magában azt is, hogy vagy Istenhez beszél, vagy Istenről beszél, mint ahogy ugye Szent Damonkosnak volt ez a híres mondása, hogy én vagy Istenhez beszélek, vagy Istenről beszélek, más variáció nincs. Istenhez beszélek, amikor imádkozom, Istenről beszélek, amikor valakivel beszélgetek, és másról nem beszélek. Ezt is a megtérés útján tapasztalhatjuk, hogy egyre jobb Istennel lenni, egyre jobb sokat imádkozni. Egy ismerősöm mondta, aki most kezdte el a rózsafűzért, a pompai rózsafűzérrel kezdte, és azt mondja, az első héten nagyon gyorsan mondta, hogy legyen túl rajta, és jött egy fordulat, és azt mondja, már egyre lassabban mondom, mert nem akarom, hogy vége legyen. Megtapasztalta azt, hogy milyen Istenhez beszélni, milyen imádkozni. Teréz anya mondja, hogy annyit imádkozzatok, hogy már jó lessen. Az ima nem könnyű sokszor, tudjuk, meg hát sok akadályozó tényező van. Mindjárt itt van a sátán, aki egyáltalán nem akar, hogy imádkozzunk. Minden megtesz azért, hogy ne imádkozzunk. Már csak ez elég lenne, de hát ott van még a világ is, meg ott vagyok én magamnak. És hát könnyen előfordul, hogy egyáltalán nem imádkozik valaki. Én az iskolában, amikor megkérdezem, hogy ki imádkozik minden nap, hát nem nagyon van, aki felteszi a kezét. Hébe-hóba igen, a gyerekek, felnőttek meg, talán még annyira sem. Tehát általános inkább az, hogy nem imádkoznak az emberek. Nem úgy sokat, sokszor semmit. És úgy próbálnak élni, de hát úgy nem lehet. Meg lehet próbálni, de fölösleges. Nem lehet úgy élni, hogy nem imádkozom. Az a halál. Hát lehet úgy élni egy családban, egy gyereknek, hogy egész életében nem szól az apjához, meg az anyjához. De nem lehet úgy élni. Egy családban, szeretetben. Nem kérdezek, nem válaszolok, mit hogyha lennének. Lehet úgy az Istennel élni, hogy nem szólítom meg. Nem engedem, hogy szóljon, nem hallgatom meg. Persze nehezebb, mert nem látom. Édesanyámat, édesapámat látom. De hát az Isten meg tapasztalom. Tehát egyre inkább Istennel beszél az ember, szüntelenül, mint amiről beszéltem is, és egyre inkább Istenről beszél. Milyen szép az a jelenet, hogy amikor skolasztika nővér és a testvére Szent Benedek egész éjszakát átbeszélték, és Istenről beszéltek, csak Istenről beszéltek. Aztán Szent Mónika és a fia Szent Ágoston, Mónika halál előtt, mennyországról, Istenről beszéltek, csak. És milyen szépen írja le Szent Ágoston, milyen áldott este volt. És egyre inkább fárasztóak azok a sokszor semmit mondó fecsegések, csevegések, beszélgetések, amiből hiányzik az Isten. Aminek lehet, hogy van valamilyen nagyon nemes célja, vagy központja a beszélgetésnek, akár még humánus is lehet, vagy értekveszítő. De ha nincs benne az Isten, ha kihagyjuk belőle, akkor ez is halott. És egy Isten útját járó embernek unalmas, dögunalom. Minden, amiből hiányzik az Isten. És eljuthatunk oda, hogy tényleg velünk már csak az Istenről lehet beszélni, vagy lehet bármiről, de abba ott kell, hogy legyen az Isten. És nem is hagyhatjuk ki semmiből. Megkérdezték már tőlem is, hogy de miért kell mindenbe belekeverni Jézust? Mert ugye nekem minden szavam Jézus. És hát ezt miután megkérdezte, nem nagyon tudtam neki válaszolni, de 2 év múlva jött, és azt mondta, hogy bocsáss meg, most már értem, hogy miért kevered bele mindenbe Jézust. Hát lehet olyan témája egy emberi beszélgetésnek, egy emberi gondolatnak, amiben nincs benne az Isten. Lehet, de az üres, ami nem Istenről szól. És lehet, hogyha valaki most ezt hallgatja, azt mondja, hát ez túlzás. Hát kérdezem én, hogy Szent Ferenc, amit tett, az túlzás? A kortársainak is túlzásnak tűnt, de hát tudjuk, hogy ki volt Szent Ferenc. De nem kell Szent Ferenchez visszamenni olyan messzire. Itt van Bódi Mária Magdika. Csak Istenről tudott beszélni. A megtérés útján haladásnak jele az is, hogy az ellenség szeretetünk tökéletesedik. Amiről Jézus tanít, beszél az evangéliumban, az ellenség szeretetet magunkévá tudjuk tenni. Az ellenség szeretetet, mint gondolatot, mint eszmét is, és mint parancsot is magunkévá tudjuk tenni, és nem idegenkedünk tőle. És az ellenség szeretetet a gyerekeknek is lehet tanítani, tanítható, megérthető, gyakorolható, és megtehető, megvalósítható. Hát Jézus nem kérne olyat, amit nem tudnánk megtenni az ő kegyelméből, de hát kutya nehéz tud lenni. Könnyű mondani, nehéz megtenni. De Istennel minden lehetséges. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy legyen számunkra olyan ember, aki unszimpatikus. Illetve hát magát az érzést megengedhetjük, mert nem vagyunk urai, de nekünk azért tenni kell, hogy az az ember, aki nekem ellenszenves, nehéz ember, kerülöm, azzal a szeretet kapcsolatom helyreálljon, dolgozzak rajta, imádkozzam érte, beszélgessek vele, ismerjem meg az életét, és ha megismerem az embert, akkor sokkal könnyebb lesz szeretni. Tehát tenni kell, energiát kell befektetni abba, hogy én az ellenségemet, aki nem feltétlen olyan ellenség, aki meg akar ölni, hanem csak nem köszön nekem, vagy átnéz rajtam, vagy ellenszenves vagyok neki. Azokkal is rendbe kell tenni a kapcsolatot. Dolgozni kell rajta, és kérni az Istent, hogy ezzel az emberrel is legyen rendben a kapcsolatom, és szeretetben legyünk. Ezzel kapcsolatban nagyon sokat tanulhatunk Kisterésztől, hogy ő ezekben a helyzetekben hogyan viselkedett. Aki őt nem szerette, elhatározta tudatosan, hogy őt fogja a legjobban szeretni, mármint azt az embert, aki őt nem szereti. És győzött. Évekbe került, de győzött. És kimutatta feléje a szeretetét Kisteréz. Akkor, amikor ő csak szeretetlenséget kapott a másiktól. Tehát ez egy tudatos döntés, hogy én azt, amit Jézus parancsol, azt megteszem, meg akarom tenni. És nekem ne legyenek szeretett, meg nem szeretett embereim, hanem mint ahogy Jézus is, én is mindenkit szeressek. Úgy szeressétek egymást, mint ahogy én szerettelek titeket. Nekünk ez a mérce. Nekünk nem úgy kell szeretni, mint a szentek szerettek. Ugye mondhatnánk, hogy bárcsak már úgy szeretnénk. Nekünk a mérce az Jézus Krisztus. Az egyedüli mérce. Nekünk hozzá kell mérni magunkat, és őt kell utánoznunk, Krisztusivá kell válnunk. És gondolhatnánk, hogy hát hogy jövök én ahhoz meg, hogy mikor érem azt el, hát amikor majd az Isten akarja. De vágyjak rá. Az én tökéletességem a törekvés, a vágy, a küzdelem. És hogy nem adom föl, és bízom az Úrban. Nem saját erőből fog menni, de kell az én elhatározásom, méghozzá a nagyon határozott döntésem. A megtérés útján való haladás jele az is, hogy egyre inkább a legbűnösebbek közé sorolom magamat. A leggyarlóbbak közé. Hallottam egy párbeszédet Teréz anyával, egy riporter folytatta a párbeszédet, és valami ilyesmi volt, hogyha nem emlékszem pontosan, elnézést kérek, de itt is talán a lényeget át tudom adni. Megkérdezte a riporter, hogy Teréz anya maga szerint mi a legnagyobb probléma az egyházban, és azt mondta, hogy fiam, én vagyok az. Én vagyok a legnagyobb probléma. Én vagyok a leggyarlóbb. És ezt nem csak azért mondta, hogy valami nagyot mondjon, hanem ezt így is érezte, mert ismerte magát. Ismerte magát olyan szempontból is, hogy mennyire irgalomra szorul. Mert hogyha átéljük a gyengeségünket, a gyarlóságunkat, és minél jobban átéljük, annál inkább Isten irgalmáért könyörgünk, és érezzük, hogy mennyire rászorulunk, és hogy az ő irgalma nélkül a semmibe veszünk. De amikor én elmegyek egy idősek otthonába gyóntatni, akkor nagyon sokszor találkozom azzal a mondattal, hogy de hát, atya, nekem nincs bűnöm. És én, atya, én még ministráltam is gyerekkoromban. Az, hogy aztán egész életében elhagyta a szentségeket, templomot, azt nem tartja bűnnek. Sokszor. Tehát nem azt mondom, hogy ez általános, de előfordulnak ilyen helyzetek, és az az ember, aki még nem lát tisztán, aki még nem indult el a megtérés útján, akinek még a húsvéti fény nem űzte ki a sötétséget a lelkéből, aki még nem ismerte meg Isten minden értelmet meghaladó szeretetét, az nem biztos, hogy önmagát is jól látja. És egyáltalán tudja az, hogy mi a bűn. Hát ahhoz először is ismernünk kell a Szentírást is, a 10 parancsolatot. Azt se nagyon ismerik már az emberek, nem azzal foglalkoznak. Egy-kettőt összeszedegetnek, de hogy sorba valaki elmondja, az ritkán találok olyat. Gyerekeknek is megtanítom egyik évben, a másik évben már elfelejtik. Újra kell tanítani. Tehát nem nagyon érezzük magunkat gyarlónak. És ezért nem is érezzük azt, hogy nagyon irgalomra szorulnánk. És most ezt is jól kell érteni, mert egyik oldalon ott van a semmiségem Isten nélkül, másik oldalon meg ott van a megváltott embernek a felfoghatatlan méltósága, amit az Isten az ő képére és hasonlatosságára teremtett. És ebben a kettősségben feszülünk mi is keresztre. Egyik oldalon a semmiségünk tudata, a másik oldalon a hatalmas méltóságunk, az Isten gyermeki méltóságunk, és ebben feszülünk. A méltóságát se látja az ember jól, aki még a bűneit nem látja. Egy papnál is itt van ez a kettősség, az emberi gyengeség az egyik oldalon, másik oldalon a papi méltóság, a papi hatalom, és ez egy feszültség, ami csak Jézus Krisztusban tud feloldódni. Még majd folytatjuk a megtérés útján haladásnak a szembetűnő jeleit, ezeket vizsgáljuk magunkban, legyünk őszinték magunkhoz, ami ugyancsak nem könnyű. Teréz anya mondja, hogy a legnagyobb problémának ő azt tartja, hogy nem vagyunk őszinték magunkhoz. Nem akarjuk látni a valóságot. De hát ehhez is kegyelem kell. Kérjük megfeszített Urunkat, Jézus Krisztust, aki harmadnapon föltámadott, hogy az ő húsvéti kegyelmével tisztítson meg minket, teremtsen újjá minket, teremtsen bennünk új szívet, új lelket, hogy ez a húsvét valóban újjászületés legyen számunkra is. Kérjük a Szentlélek Úristent, az ő erejével változtasson át minket. Adja meg a tökéletes bűnbánat és a teljes megtérésnek a kegyelmét, amire úgy áhítozunk és úgy vágyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük a május 23-ai összeállításunkat, melyben Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta a megtérés útjáról szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
4: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirati iroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fogyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a Magyar Nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet. Atisza bár mást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az almás fűzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Végül az időjárásról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és ott néhány zápor előfordulhat. A horvát határ közelében zivatar sem kizárt. Máshol kiderül az ég. Mérséklődik, gyengül az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a nagyobb városokban enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
0: Az est hangjai.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Ma este a zenei szerkesztő Németh Tamás, a technikus Birincsik Márton, valamint a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Nevükben is jó vételt és tartalmas rádiózást kívánunk most következő műsorainkhoz. A bemondót Berecz Renátát hallják. Hamarosan kezdődik Közelkép című műsorunk, melyben megismételjük Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. Ezután a Líceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. 21 óra után Kultúrkör című műsorunk kezdődik. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményeinek nyári nyitvatartási rendjét ismertetjük. Majd a folytatásban beszámolunk az idei 13. Hahó könyvtársak olvasás népszerűsítő programról, valamint a gyermekkönyvtár nyári napközis táborát és nyári rendezvényeket is figyelmükbe ajánlunk. Ezt követően Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas íróval a szerelemről, a szeretetről beszélgetünk. Végül pedig egy EGRI programról, az idei Symphonic Like-ról és a Harlekin Bábszínház évadzárójáról hallanak beszámolót. Ajánlunkban Szűcs Rékát, a Harlekin Bábszínház igazgatóját hallják.
3: Nagyon izgalmas, mozgalmas és különleges évadot zárhattunk. Rengeteg ünnepségünk volt, fesztiválunk, saját fesztiválunk, ugye a Harlekin 60, a születésnapi fesztivál, de fesztiválokon is jártunk, sőt szakmai sikereket is értünk el. Külön öröm számunkra, hogy a Ne engedj el bekerült az Aszites Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába, ahol a legérzékenyebb színpadi adaptációért járó külön díjat elhozhatta a színház.
2: 21 és 22 óra között Tokai frekvenciánkon, Téka című műsorunkban először görög-katolikus félórát hallanak, majd folytatjuk a kárpátaljai Máté Rihárdnak, a Munkácsi járásban található Izsnyéte település református lelkésze és Máté Réka főiskolai tanár tanúságtételének bemutatását, akik Isten kapcsolatukon keresztül beszéltek házasságuk örömeiről, bánatairól. 22 órakor Közélet című műsorunk délelőtti adását ismételjük meg, melyben elsőként a sajóládi búcsúra látogatunk, majd az éghajlatváltozásról, az extrém időjárásról beszélgetünk. Rövid ajánlunkban dr. Rázsi András meteorológus szólal meg.
4: Visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a Római Birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni.
2: 23 órakor a Vatikáni Rádió műsora szól, ezután Hitvalló című műsorunkkal jelentkezünk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese vezetésével beszélgetést hallanak a szentek tiszteletéről. Adásunkat éjfélkor a himnusz zárja. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb éjfél előtt jelentkezem. További jó rádiózást kívánok, Berecz Renátát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adásszerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
5: Jó estét kívánok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a nagyon nagy türelmet. Ma estére az érzelmileg is intelligens házasságról gondolkodunk egy kicsit. Intelligens házak vannak, meg okos eszközeink, meg okos ez, meg okos az. Vajon a házasságunk hogyan intelligens? Mert nem lesz elég az, hogyha csak tudjuk, ugye ez az IQ-féle intelligencia, hanem a szív intelligenciája, így is szokták nevezni, de hogy az érzelmek intelligenciája mire való? Miért fontos az, hogy a házasságunk érzelmileg is intelligens legyen? Mit is jelent ez? Tulajdonképpen az a tudatos rész, az a kis kéregecske, az az IQ mindannyiunknak az idegrendszerében. Tehát az a tudatos rész, amit el tudok határozni, amit mit tudom én, kigondolok, kimondok, nem tudom én ezeket. De képzeljük el ezt, hogy ez egy olyan pici-kicsi kis kéreg, hogyha lefordítanánk hosszmértékekre, akkor ez egy kis 11 milliméteres kis valami lenne. Ehhez képest az egész idegrendszerünk, ami a döntéseket hozza a házasságban is, az a nagyon nagy terület, az 16 kilométernyi. Tehát 11 milliméternek magyarázunk így egymásnak, hogy érted, fiam? Tudod, ezt így gondoltam. Igen, persze, hát fel, jó, igen. És a 16 kilométer jön, amikor a helyzet van. És mégse azt csináljuk. Tehát valahogy hányszor van ez így, hogy úri nő leszek, hát én így nem viselkedek, és tessék. Vagy hányszor elgondoltuk, hogy hú, mert igen, mert finom leszek, meg szeretem, na jó. Igen. És jön egy helyzet, egy szerda reggel, érted, és akkor ott füstölünk, nem borzalom. Tehát ez az, amikor a 16 kilométer dönt, az a nagyon nagy rendszer. És éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy hogyan lehet ezt a nagyon nagy rendszert kézbe tartani. Mit tudunk ezért tenni, hogy ne söpörje el azt a kis 11 millimétert, amit úgy meggondoltunk, és valóban tényleg hát szeretük volna. Na most ebben ez az agykutatás segített igazából ebben, és megvizsgálta azt, hogy hogyan lehet bekerülni ebbe a nagy rendszerbe, és hogy tudjuk ezt kézbe tartani. Sokféle központot ismertünk addigra már az idegrendszerben, járásközpont, beszédközpont, emésztés, mindenféle, hát nem így, de ez semantikus ábrázolás, nem baj. Tehát sokféle központot, és érdemes volt, lett volna, és keresték, hogy hol van az érzelmek központja. Nincs érzelmek központja, egyetlen egy idegrendszerben sem, vannak gócpontok, de érzelmi háló van, hogyha látják messziről is talán, ami minden központot, minden központtal összeköt, mindenkinek az idegrendszerében érzelmi háló van. A férfiakéban is, tehát mindenkiében van. És ez azt jelenti, hogy, de tényleg, szóval azt jelenti, hogy mindennel jár érzelem. Tehát mindennel, akár ülünk, akár állunk, akár alszunk, föl is ébredünk az érzelmekre, tehát ez még akkor se csitul el, mindennel jár érzelem. Legfeljebb nem fejezzük ki, nem úgy fejezzük ki, nem azt fejezzük ki, nem akarjuk kifejezni, nem tudjuk kifejezni, mindegy, de mindennel jár érzelem. Ugyanebből következik, hogyha az érzelmi hálónak egy kicsi kis pontjára egy inger jön, bármilyen kis inger, egy kedves tekintet, egy érintés, egy zene, egy emlék, egy illat, egy szóval sok minden, érzelmi inger, és gondolják meg, hogyha egy sűrű hálót megcsipkedek egy helyen, mi történik? Hát mozog az egész. Tehát bemozdul a személyiség, és mondjuk érzelmi inger esetén megmozdul az egész személyiség. A kisgyerekeknél lehet ezt jól látni, azonnal kidugja a nyelvét, minden ugrándozik, mindenféle. Nagyobbaknál már nem annyira, de mindig tudhatjuk, ha érzelmi inger éri a társunkat is, akkor megmozdul az egész személyiség. De ez lehetőség is arra, hogy ha érzelmi inger éri a másik szemét, ugye, akkor lehetőségem van arra, hogy az egész személlyel kapcsolatba kerüljek. Tehát, hogy tényleg hassunk egymásra, hogy valóban tényleg találkozzunk. Majd erre is kicsit visszatérek. Tehát azt mondjuk, hogy érzelmi inger esetén bemozdul ez a személyiség. Nagyszerű. Eddigre már tudhatták, az agykutatás itt szintén sokat segített, hogy ennek a kéregnek van intelligenciája, ez az IQ. Adatokat, tényeket megérteni, nem tudom én következtetni, memória, tudatosítás, számolás, elemzés, nem? Jó, ez az IQ. De ezen a ponton ugye kiderült az, hogy nem csak a kéregnek van intelligenciája, hanem van a hálónak is, ez az EQ, az emocionális intelligencia, az érzelmi intelligencia, tehát a háló intelligenciája. Na most, az IQ-ról tudjuk azt, hogy mindenki kap egy zacskónyit a születésekor, ugye? Tehát egy meghatározott mennyiség van. Nem kellett félni, de ennyi van. Tehát ezt ki lehet bontogatni, fényezni, meg mindenféle, de nem lehet növelni. Tehát tényleg olyan, mint a magasságom. Tehát kihúzhatom magam, kis magas sarkú cipő, ez meg az. Jó, de nem leszek olyan magas, mint itt önök, szerintem mindenki. Magasabb nálam. Nem baj, de nem leszek. Ilyen az IQ, tehát megvan a meghatározott mennyisége mindenkinek. Nem olyan nagy baj ez, csak így van. Ellenben itt van a háló, amikor azt mondtuk, hogy a hálónak is van intelligenciája, de ennek az a tulajdonsága, hogy ez egész életünkön át fejleszthető. Tehát most is, házasságban is.
6: Mindig fejlesztem, mindenkinek van esélye, mindenkinek. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, ez leállt 7 évesen, 17 évesen, nem? 20-23 éves korig nagyon dúl, de utána is rendszeresen keletkeznek rajta új és új idegrendszeri kapcsolatok. Tehát semmi esélye annak, semmi létjogosultsága annak, hogy azt mondjam, hogy én már csak ilyen vagyok, hát ami a szívemen, a számon, tudod, ilyen szókimondó az egész család, nálunk a dédi is ilyen volt, és ilyen a család, tudod? Hát tudod, milyen a dédi? Hát neveletlen. Meg te is. Az egész család úgy, ahogy van, ha ezt mondod, kész. Mert ezt lehet nevelni. Tehát egyszer, és itt kezdődnek ezek, itt kezdődik az a kérdés, az érzelmileg intelligens házasság, hogy ezek a területekhez valójában hozzáférünk, és csinálunk ezzel valamit, vagy egyszerűen azt mondjuk, hát édesem, így jártál, elvettél feleségül, ilyen az egész család, most mit csináljak már? Szóval ez nem így van. Nevelhető. De ebből az érzelmi intelligenciából nem kapunk egy zacskónyit se, senki. A teremtő így rendelkezett, hogy ebből mindenki csak egy kis csirányit kap. Ezzel születünk, minden élő ember, pici kis érzelmi intelligencia lehetőséggel. És ha nem csinálunk vele valamit, vagy nem jól csinálunk vele valamit, akkor ekkora marad. Tehát lehet, hogy valaki már 47-es lábon él, és X cafrang van a neve előtt, és magas polcokon csücsül, és az érzelmi intelligenciája még mindig ekkora. Hát ez elég baj egy munkahelyen, de vészes egy házasságban. Vészes. Azért vészes, mert ott nagyon közel élünk egymáshoz, és minden nap előjön ennek a készségnek, képességnek a hiánya. De mivel, hogy azt mondtuk, hogy ez mindig nevelhető, és egész életünkön át nevelhető, és mindenkinek van esélye, az anyósodnak is, ezért nagyon érdemes vele foglalkozni, hogy mit lehet ezzel tenni, ugyanis az érzelmi hálón hozzuk a döntéseinknek a 70%-át mindenki. Tehát a döntéseink 70%-át. Tehát a házasságban is. Az, hogy kitartok, hogy hűséges vagyok, hogy visszaszólok, hogy megteszem, hogy nem, hogy melletted maradok, hogy segítek ebbe, vagy hogy mindegy. Ez az összes döntésünk 70%-át az érzelmi hálón hozzuk. Csak 30%-ot vagyunk képesek itt kéregen dönteni. Csak az a baj, hogy amikor elönt a lé, már pedig ez néha előfordul, akkor pont az a kéreg, tehát az záródik. Tehát akkor vagy abban a helyzetben, hogy te Úristen, hát hogy viselkedtem, így sose akartam. Amikor elhatároztad, hogy én úgy nem fogok, mint anyám, tehát nekem anyukám nagyon szelídnő, de mondjuk valaki elhatározná, hogy mert amikor megmérgesedett, fú, akkor föltözte az órát, ott hagyta, igen, csöndbe, így elvonult, így csöndbe, én, és hozzávágtam, mit tudom én, mit. És akkor én elhatározom, én sose fogok így, mint anyám. És amikor elborul a lé, ugye eldönt a lé, hát még a szög is ugyanaz lesz, amivel anyát szokta. Hát az a helyzet, mert a minta nagyon nagy, nagyon erős, és ilyenkor az érzelmi háló dönt, és nem az a bizonyos racionális. Tehát itt nagyon fontos lesz, hogy mit teszünk ezzel az érzelmi hálóval, és ezt viszont a készségekkel lehet majd nevelni. Ne féljenek, nem lesz ilyen elméleti, mindjárt átérek a hétköznapra. Na most, azt mondjuk a készségek. Itt vannak ezek az adottságok. Ez az embernek az adottságai. A termetem, a vérmérsékletem, a barna szemem, a 36-os lábam, az IQ is ide tartozik, adottság. Érted, amivel születünk? Amivel heted iziglen meg vagyunk áldva, ezzel jöttünk. Vigyázz, ez nem sok. Ez csak 20-30% összesen. Tehát nem sok. Tehát ettől még, tehát nem lehet erre se azt mondani, hogy hát, na. Szóval nem sok. És szaggatott vonalra lehet ábrázolni, ez nem látszik nyilván, mert már én se látom, nem ám, hogy ott, tehát nem baj, nem érdekes. Azt jelenti, hogy az adottságok érvényesülése nem automatikus. Tehát hiába vannak valakinek nagyon-nagyon jó adottságai, azok nem sétálnak be egy jó pályára csak úgy magától. Hát ezt nagyon jól látjuk, hogy születik a gyerekünk, ugye, jönnek azok a jósoló rokonok, és megmondják, hogy micsoda jó mozgása van, ebből atléta lesz, ebből milyen borotva füle van, ebből zenész lesz, hát menj oda egy 10 év múlva, és hiába van valakinek akármilyen jó mozgása, ha utál izzadni, abból nem lesz atléta. Soha. Ugye? És akármilyen a fülhallása, hogyha -5 percet gyakorol azon a hangszeren, nem lesz belőle zenész, ugyebár. Nekem van egy, szóval én zenei pályán indultam, 4 gyerekünk van, és hát tudtam az első pár hétben, hogy melyik gyerekünknek borotva a füle, tényleg éles, mindenféle. A mínusz 5 percet teljesítette abszolút, ugye? Soha nem csomagolta ki a csellót a csellóra előtt, hanem így szállította oda-vissza. Tehát ez szerintem mínusz 5 perc. Aranyos a gyerek, de nem lett zenész, de lehetett volna. Mindegy. Tehát azt jelenti, hogy a jó adottságok egyáltalán nem vonulnak be arra a pályára, de a szerencsétlenek se. Tehát az adottságok nem olyan meghatározók, nem hivatkozhatunk rá, hogy hát ugye már, hát most na, mert a gének, hát a gének nem ilyen erősek, mert ugye vannak alvógének, azoknak kell inspiráció, mindenféle, vannak a génplaszticitást is ma már ismerjük, tehát a környezet, a terep, a gyakorlás, a tapasztalat rengeteget ír még a géneken is. Tehát azt mondjuk, hogy nagyon fontos lesz ez a terület, a készségek területe. Jó. A készségek nagyon nevelhetők, nagyon jól dolgozhatunk velük, és nagyon jól formálhatják, vagy tolhatják erre-arra még az adottságokat is, és kibontakoztathatják az adottságokat is erre, vagy arra, vagy éppen az ellenkező esetben. Ebben az esetben talán érdemes majd bejátszani, megnézni, akkor is bejátszottam Nick Vujicsicsnak az esetét, akinek nagyon nagyon pocsik adottságai voltak, ugye kéz és láb nélkül született Nick Vujicsics, és hát azért 8 évesen szembe kellett vele néznie, hogy hát nem lesznek barátaim, nem tudok sportolni, nem lesz feleségem, talán családom se, munkám se, gyerekeim se, valami. Tudod mit? Másnak magyarázd azt, hogy kéz és láb nélkül lehet boldogan élni. Mert hogy túl lehet élni, ez lehetséges, de boldogan, azért az nem lehet. És nagyon másfele alakult az élete. Hát szóval, ugye nem lett egy depresszív alak, nagyon szép épp hölgy lett a felesége. Aztán született egy kis fiúcskájuk, és kitalálta, itt van rákötözve, talán kicsit látják, ugye, kitalálta, hogy lehet vele biciklizni, aztán született még egy fiúcskájuk, és utána körülbelül 2 évvel ezelőtt ikerlányok is születtek a családban. Hát most így nagy családban élnek, nem múltak el a nehezek. És bizony ki kellett találni azt, hogy hogy kapcsolom fel a lámpát kéz nélkül. Hogy fogom meg a feleségem kezét, mikor kezem sincs. És hogy mi emeli ki őt. Mi az, amivel rájön, hogy a feleségem szívét meg tudom fogni úgyis, ha nincs kezem. Mi az, amit így emleget, és azt mondja, hogy a hála, a türelem, a humor, a probléma megoldó képesség, a kudarctűrő képesség, az újrakezdés, a gyerekek, a kreativitás például, ez mind érzelmi intelligencia készség volt. Ez egy se IQ, egy darab se. Tehát nem baj, ha van az IQ, de ami azt alkalmazza, ami majd azt valahová, tehát valamilyen irányba bele tudja, tehát be tudja fogni a lovat abba az irányba, az az érzelmi intelligencia. És pontosan ez az, ami a házasságban nagyon-nagyon erősen hiányzik, ebben a nagyon, vagy hát hiányzik, vagy nagyon jó, hogyha megvan, hogyha ennyire közel élünk egymáshoz. És ezért kell megnéznünk azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyeket majd tudunk használni így a házasságban, akkor, hogyha tényleg azt lehet mondani, hogy intelligens a házasságunk, vagy érzelmileg is intelligens a házasságunk. Na most, ott vannak azok a készségek, a piros az érzelmi intelligencia területe, a zöld az IQ, tehát látják, hogy jó a helyzet, mert az IQ egy nagyon kis rész csak, tehát egy 20%-nyi, nem több. Tehát ez az, amikor adatokat, tényeket megjegyzünk, stb. Számolunk, elszámolunk, elemzünk, hát erre nem mindig van szükség a házasságban, azt gondolom, vagy inkább a legfontosabb dolgok nem megszámolhatók, nem elemezhetők, és nem innen segítünk majd azon a kapcsolaton, amit minden nap élünk. Itt vannak az érzelmi intelligencia készségek, ezt most csak én nagyvonalban mutatom meg, és utána szép apránként megnézzük, hogy ezek mit jelentenek a házasságban. Tehát, hogy melyek azok a készségek, amelyeknek működni kell a házasságban ahhoz, hogy ne csak ez a terület legyen meg, amit szép tudatosan elhatároztunk, hanem ez, amelyik majd működteti még ezt is. Itt vannak ezek a készségek, az affektív készségek, részletesen el fogom mutatni, és meg sok ilyen gyakorlati példát is nézünk hozzá. Konkrét érzelmeket átélni tudni. Hát erre valaki azt mondta, hogy igen, hát persze, igen, hát ez nem nagy izé. Élünk, mirulunk, azt sírunk, nevetünk. Nem, nem, mert egyszerűen ezeket nem csak tudni kell, hanem akkor kezdődik, amikor megborsózol. Amikor úgy tényleg megérint, azért, vagy sírni, nevetni, örülnyörködni, kíváncsiskodni, érdeklődni, megrendülni, fájdalmat érezni. De ezeket át kell élni, és azért mondom ennyire hangsúlyosan, mert sokszor át kell élni ahhoz, hogy működjön. Ahhoz, hogy például magunkban felismerjük, hogy ne legyen az, hogy nem vagyok mérges, de ez az igazság. Hát gondolkozz el rajta. Mi ez? Hát dehogy nem vagy mérges. Több évtizede mérges vagy. Lehet, hogy nem is rá. Érted? És mégis, mert nem ismerted fel magadban azt, és nem is tudtad kezelni. Vagy például itt van, amikor azt mondjuk az érzések azonosítása, például felismerése az arcon. Az arcon rengeteg érzést lehet felismerni, de csak tapasztalattal lehet megtanulni. Tehát, hogy mi van az arcodon. És gondold el, hogy hány ilyen lehetőség van. Van vagy 200 arcizmunk. 200. És ezek közül az a bizonyos kis 11 milliméter csak pár százalékot irányít, és az összes többit azt a 16 kilométer irányítja. Tehát nem vagy ura magyarul. Tehát kiül az arcodra. De kiül a másik arcára is. És ő is ezt tudja érzékelni, ha egymás szemébe nézünk. Sokszor. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, egy ilyen vezetőképző, csúcsvezetőképzőknek volt egy ilyen, nem tudom, előadás, egy külföldi tréner volt, és én csak fordítottam. És mesélte ezt a dolgot, hogy képzeljék el, hogy az egész emberiség, tehát bárhol, bármilyen kultúrában 7 darab alapérzést egyformán fejezünk ki. Mindenki. Mindenki nagy szemekkel csodálkozik, mindenki így undorodik. 7 alapérzés. Nem sok. Hát ez nem sok. És ezt mindenki így csinálja. Tehát elmész a busmanokhoz, és így csinálnak, akkor undorodnak, szaladjál. Pedig nem tudsz busmanul. Tehát 7 darab alapérzés, nagyon jól meg tudnánk egymáson ismerni. És képzeljék el, hogy hát csúcsvezetők voltak, ismerték, hogy igen, Paul Ekman, ő kutatta ezt a dolgot, jaj, de jó, mindenféle, ekkor meg akkor, jó. És akkor fogta ez a tréner, és feltette ezt a 7 alapérzést így képekben, és ezeknek a csúcsvezetőknek az volt a dolga, hogy mint az oviba így összehúzzák, hogy ez az undorodás, ez az öröm, ez a tarara. Aha. Nem értek el 30%-os eredményt. Meg is voltak sértődve, hogy biztos csavar volt a feladatban. És mondta ez a tréner, hogy uraim, nem volt csavar a feladatban, csak az lehetett, hogy amikor önök utasításokat osztogattak, akkor senkit nem érdekelt a másik arca. Tehát nem néztek rá, és nem tudták megtapasztalni azt, amit egy ilyen beszélgetésben, amikor egymás szemébe nézünk, akkor úgy érezzük, hogy aha, most csodálkozik, most rosszul esik, most, és ezt így lehet csak megtanulni. De ezt nagyon meg kéne tanulnunk, hogy amikor a másik arcán valami megjelenik, hogy az elutasítás, vagy csak a feje fáj. Vagy miért fáj a feje? Ugye? Szóval ezek nagyon finom kis érzékelések, de azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van. Hát érzékelem, hogy érzékelik. Na. Szóval ezek például, de majd mutatok még más példát. Ott vannak a konatív készségek, na ez is egy nagyon fontos rész, ez minden, ami belül így megmozdul. Lelkesedés, érdeklődés, nyitottság, kíváncsiság, nyitottság egy másik emberre, nyitottság egy másik megoldásra, nyitottság egy másik kultúrára, egy másik, nem tudom én, útvonalra, egy másik ízre, egy másik konyhára. Hát gyereke, két kompatibilis család nincsen az égvilágon. Ha legjobban házasodtál, akkor se. Tehát az a két család két nagyon más kultúrát hoz. És ott kell egy nagyon nagy nyitottság. Ez nem belátás kérdése, ez érzelmi intelligencia kérdése, hogy tudok-e nyitottan viszonyulni, érdeklődve viszonyulni esetleg a ti családi szokásaitokhoz. Ugye biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagyon nehéz is lehetett, hogy például a karácsonyi szokásokat úgy összecsiszoljuk. Mert nálunk ilyenkor jön az angyalka, nálatok meg olyankor jön az angyalka, nálunk meg ekkor eszünk, de nálunk nem eszünk, de ti egyetek, de mind nem tudom. Tehát ez ilyen picikéket, vagy amikor nem tudom én, hát anyósod krumpli levese. Hát emberek, hát nekem nagyon jó anyósom van, de nagyon nagyon emlékszem arra, hogy amikor úgy először fiatalasszony koromba úgy főzögettem, vagy valami, és oda mellém sodródott, és akkor így csak úgy azt mondta, hogy hát édesem, ezt nem így szoktuk. Hát elég nagy nyitottság kellett ahhoz, hogy megkérdezem, hogy miért anyuka, hogyan? Szóval ezek is azok a készségek, és mindjárt mutatom, hogy ez miért annyira érdekes, hogy nem lehet ezt ugye IQ-ból megoldani. Tehát ezek azok a bizonyos mozgatós készségek. Itt vannak a társas készségek, na hát ez aztán reggeltől estig kell. Vezetés, alkalmazkodás, tolerancia, kommunikáció, empátia, minden, ami társas. Hát egy társas életben ugye az egész élet az. Tehát még a szuszogásunk is társas, mert miért horkol, meg miért nem horkol, meg miért hideg a lába, meg miért meleg. Tehát mindegy, kinyitja ez ablakot, vagy na, mindegy. Szóval ez mind társas, de ez is egy intelligencia, egy valami, hogy ebbe össze tudunk-e hangolódni, hogy tudunk-e esetleg váltani a feladatok között, hogy most vezetni kell, most meg alkalmazkodni kell. És ezt nagyon sokszor elszoktuk annyival csapni szépen, hogy jaj, hát ez olyan kis vezető típus, mindig ez volt, ez meg olyan kis csapattag típus. Hát aki ilyet szól, az egy dilettáns típus. Azért, mert az adottságokban lehetsz ennyire típus, ott abban a kicsikében biztos hátul is látják. Az összes többi nevelés és önnevelés kérdése. Mindenkinek kellenek a vezetői készségek. Idődet beosztani, vezetői készség. Hát nem mondhatod azt, hogy figyelj, én örökké kések, mert ezt jókor mondom most.

0: hogy jó, hát ugye össze kell csiszolódni, és akkor nem tudom én, hogy készítem a vacsorát, ugye mindenféle, és akkor csak nem jön, de múltkor sem, meg akkor sem, és elég volt már, érted, csak mindenféle, na szóval minden. És akkor, mikor hazajön, és akkor persze tele voltam vele, hogy de miért nem, de legalább szóltál volna haza. És akkor neki a másfél órás készítés, ez nem sok, nekem meg sok volt. Tehát, érted, és akkor ez most micsoda? Mert nem bízol bennem, de bízom, de akkor miért nem szólsz haza? De hát tudod, hogy dolgom van, de miért nem szólsz le? Na szóval ez is az. Tehát, hogy ezeket össze tudjuk-e valahogy hangolni, meg tudjuk, és nem lesz-e minden alkalommal az, hogy akkor most már megint, mert ezek az apró dolgok kezdik ki egyébként a hűséget is. Tehát biztos, hogy nem az a hűségnek az első kikezdés, meglátsz valakit és beleszeretsz, ilyen is van, de az könnyebb azért könnyebb kézbe fogni, mint ezeket az aprókat, amelyek szép lassan érted, széttolnak minket, mert már megint. És ezek a készségek ide tartoznak.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban megismételtük Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
2: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
1: Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. Önfejlesztő körök a felsőoktatásban, később magyar szakkollégiumok, majd Kepesgyörgy szakkollégium. A Fecseg a Kepes legújabb adásában Vályi Vivien kollégiumi tag és Sarkadi Bíborka elnök a Kepes történetét, múltját és alakulását mutatták be Zubek Ádám bentlakótaggal. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
0: Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ünnepélyes keretek között vették át tanúsítványaikat a Senior Akadémia hallgatói az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A program záró eseménye nem csak az egész tanéves munka elismeréséről szólt, hanem a közösségépítés, az élethosszig tartó tanulás és az aktív időskor ünnepe is volt. A rendezvényen dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta, a folyamatos tanulás a szellemi frissesség megőrzésének és a közösséghez tartozásnak a jelentőségét. A tanúsítványokat dr. Novák István atya és dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora adta át a résztvevőknek. Az idei tanévben összesen 142 hallgató szerzett tanúsítványt. A résztvevők korosztálynak sokszínűségét jól mutatja, hogy a legfiatalabb hallgató 55, míg a legidősebb 86 éves volt. A Senior Akadémia ezúttal is változatos és gyakorlatorientált kurzusokat kínált az érdeklődők számára. A résztvevők olyan témákban mélyíthették el tudásukat, mint a közösség, házasság, digitális világ, a senior gerinctorna, a senior tánc, a tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikák, valamint a történetmesélés és mesealkotás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Megnyílt az Egri Öltögető hímzőszakkör évadzáró kiállítása a Tittel Pál könyvtárban június 18-án az Ezek is mi vagyunk kiállítássorozathoz kapcsolódva. Török János, a Palocföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hagyományainkat nem csak megőrizni kell, hanem benne élni minden nap. Majd Verebélyi Balázs, az Egri Öltögető hímzőszakkör vezetője szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta, a kiállított használati tárgyak és lakástextíliák szeptembertől májusig készültek széki hímzéssel, a következő évben pedig a matyó mintákat fogják elsajátítani. A három év alatt a jelenleg 14 tagú csapat már jól összeszokott, a fejlődés pedig folyamatos. A kiállítás

0: július 31-ig látogatható a Tittel Pár könyvtár 214-es termében. Június 20-án éjszaka ismét benépesültek a Tittel Pár könyvtár termei és a csillagvizsgáló tornya a múzeumok éjszakája alkalmából. A kisebb korosztályt kézműves foglalkozással, csillámtetoválással és micimackó kuckója fotósarokkal várták, továbbá a gyerekek és a felnőttek körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kisállatsimogató, exotikus állatokkal. A barokkori cserépkályhák és a barokk freskó festészet remekei programra is nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen ezek a programok csak ezen az éjszakán látogathatóak. Nagy sikerrel zárult a múzeumok éjszakája az Ecke csillagvizsgáló és tudományos élményközpontjában is, ahol este 6 órától változatos programok várták az érdeklődőket. Az egyetem híreit Rapi Alexandrától hallották.
1: Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ez itt a harmadik adásunk, és én Bibarka vagyok.
3: Én pedig Vivian. És van nálunk egy eléggé special vendég, aki Zubek Ádám.
4: Sziasztok.
2: Mutatkozz be, Léci, ki vagy? Hogy itt vagy?
4: Elég régi bentlakó tagja vagyok a Kepesnek. Ez pontosan 2022 februárja óta vagyok. Még az előző képzésemben kezdtem, a mozgóképes képzésben, és ugye most a tanárin is folytatom a tevékenységemet a Kepesben, úgyhogy ez alatt már nagyon sok mindent csináltam, kulturális programot szerveztem, folyosó mozikat szerveztem, úgyhogy nagyjából így röviden, gyorsan ennyi.
2: Örülünk, hogy itt vagy, és ma Ádámmal a szakkollégiumoknak a történelméről fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakultak ki, mi volt a múltban a jelentőségük, és a mai napban ez hogy változott át, milyen közös tevékenységei vannak az országban a szakkollégiumoknak, és mi magunk a Kepes hogy alakultunk, és erről fogunk kicsit diskurálni. Haladjunk is vissza, hogy mik voltak az első kezdeményezések és a hasonló önkörül fejlesztő mozgalmak vagy intézmények így az egyetemek körül. Miről hallottatok?
4: Hát ugye először is külföldre kell tekinteni. Magyarországon sokkal később szerveződtek az egyetemeken ilyen körök. Először is az Oxfordi Egyetem az, ami egy példaként mutatott az ilyen önszerveződő körök esetében, majd az összes többi országnak is ott voltak ilyen.
2: Ez Angliában indul ki, nem?
4: Így igen, van,
2: a 12. században ott, ahogy az egyetemet létrehozták, utána egyből szerettek volna ilyen adatgyűjtő, meg ismeretterjesztő kis sajátságos kört létrehozni a motiváltabb hallgatók. És ez szépen folytatódott, míg a franciák.
4: Így van, ami számunkra már sokkal relevánsabb és sokkal fontosabb, az a francia intézmény, ami majd az egyik első ilyen szakkollégiumi, itthoni szakkollégiumi elődnek az Eötvös József kollégiumnak az hát ilyen példája, sőt konkrétan példája, mivel arról lett mintázva, ez még a napóleoni időkben, 1795-ben, igen, már pontosan 100 évvel az Eötvös József kollégium előtt alapult. Ennek a neveit azt megkérem, hogy a Bíborka mondja ki, mert hát ha francia.
2: Ők voltak a Grand École Supérieurök.
4: Így van, és ez az, ami úgy majd az Eötvös József kollégiumnak is megadja az alapját. És hát nagyon sok mindent át is vettek az Eötvös kollégiumnak a megalapítói. Itt alapvetően ugye az 1895-ben alapult, és alapvetően az volt a céljuk, hogy az egyetemi oktatást azt kiegészítsék, sokkal több rétű tudásuk alakuljon, illetve ez a tanárképzéshez kapcsolódik, és az volt emellett a céljuk, hogy az oktatási rendszert azt próbálják megreformálni, és hát nyilvánvalóan jobbá tenni. És itt a kollégiumnak a vezetői tagjai, ugye ebben nagyon fontos szerepet játszottak az akkori egyetemi tanárok. Ők azok, akik többször is jártak kint a francia mintaintézménynél, és ott próbáltak minél több ismertet szerezni, hogyha ők hogyan működnek, mi alapján formálják a tevékenységüket, és azt átvenni. Hát igen, ez hol szorosabb, hol kevésbé szoros kapcsolat volt. Hát ugye itt Magyarországról a francia mintát azt úgy tartották egy kicsit furcsa átvenni, de megpróbálkoztak vele.
2: Próbálkoztak. Igen, itt követték a hagyományaikat, és próbáltak bevonni a francia, magát a francia nyelvet is a szakkollégiumoknak az életébe, és hát az ötvös kollégiumnak az életébe. Én úgy olvastam, hogy ilyen kis francia esteket tartottak, ahol Franciaországból érkező mentorok, tanárok, vagy akár csak hallgatók is segítették az itthoni hallgatóknak az életét. Ilyen esti beszélgetésekkel, ahol franciául tanultak, és kintről hozott tudást osztottak meg egymással, mikor már volt közös nyelvük, és közösen meg tudták érteni egymást.
4: Igen, és hát talán ami még kiemelendő, hogy az volt a francia és a magyar intézmény között a nagy különbség, hogy itt Magyarországon ki tudott alakulni a hallgató és a tanárok között egy ilyen mentor program, ami sokkal személyesebb tudott lenni, mint a francia esetben, ahol a tanár és a hallgató viszonya sokkal személytelenebb, feszesebb viszonyra volt korlátozva, és itthon pedig ez fel tudott oldódni, és sokkal hatékonyabb tudott így lenni ez a viszony.
2: Ez mennyivel barátságosabbnak hangzik, és mennyivel közvetlenebbnek?
4: Igen, igen. Úgy egyfajta, hát talán a partnerség az túlzás, de mindenképpen a felé hajlik, ami hát igen, szerintem is egy sokkal szimpatikusabb dolog, és sokkal inkább tud motiválni szerintem egy hallgatót, hogy hasonló pályára lépjen, mint akik őt tanítják.
2: Őt tanítják, igen.
3: Ennyi szeretnék, nem tudom, talán elmondani, hogy szomorúnak tartom, hogy ezt mélyebbről igazából nem nagyon lehet megismerni magát, ugye a szakkollégiumoknak a történelmét, mert nagyon kemény kutató munkát végeztetek ti is, ahhoz, hogy ennyit is megtudjunk.
2: Nagyon kevés kutatás van, és nagyon kevés helyről lehet informálódni erről. Szerintem ezt mind a hárman tapasztaltuk tegnap este.
4: Igen.
2: Hogy hiába kutattunk és kerestünk. Amit én a legjobbnak találtam, az az ELTE-nek a PPK történelmi és elméleti karának volt a kutatása, ami kifejezetten a szakkollégiumokról szólt, amiről ma is beszélünk, hogy mi a történelme jelentősége, és ilyen téziseket vetettek fel, és keresték a válaszokat rá, és ott is azt tudták konstatálni, hogy kevés van.
4: Igen, és hát amit mást olvastam, az pedig hasonló dolgot írt le, mint ez a kutatás, tehát valóban nincs egy nagyon mély tudásunk sajnos ezekről az intézményekről. Hát ugye az ötvös kollégium, a szakkollégium, hát a modern szakkollégiumnak az egyik elődje, itt főleg ugye a tehetség gondozás az, ami megadta azt a hivatkozási pontot a mai szakkollégiumoknak, másik hivatkozási pont pedig ugye a népkollégiumok, amit például egyébként Móricz Zsigmond vagy Németh László is támogatott, hogy jöjjenek létre. Ez alapvetően ahogy a nevéből is adódik, ez a paraszti, illetve majd a munkás rétegnek az oktatását célozza meg, de ami a szakkollégiumok tekintetében igazán fontos, az majd a Györfi István kollégium. Hát itt most az 1930-as években járunk, és ez az a kollégium, aminek a tagjai már politikailag is aktív szereplők voltak, és nagyon sok mozgalomban részt vettek. Ugye ebből alakul majd ki később a NÉKOSZ, amiben egyébként a Rajk László is szerepet vállalt, és ami majd csak az egypártrendszer kialakulásával tűnik el, mivel hogy ezek a szervezetek túlságosan autonómok, és hát ugye önkormányzatiság elve alapján működtek, de túlságosan demokratikusak voltak a éppen kiépülő diktatúrának.
2: Utána pedig a 20. század második felére eléggé rákaptak az ízére, hogy ez mennyire jó is, és mennyire össze tudja szedni egy egyetemnek egy prémiét, és motivált, ambiciózus hallgatóit, míg 2-3 évente egy szakkollégium jött létre, későbbi időkben pedig már évente 2-3. Tudomásom szerint ma is már ilyen 130 működik aktívan Magyarországon.
4: Így van, nagyon sok. Hát ugye a modern szakkoriknak a között az első az Arajk László szakkollégium volt 1970-ben, és aztán az egyedül létből szépen lassan kikerült a többi szakkollégiumnak a megalapításával, illetve emellett a 80-as években több nyata is szerveződött, az első 1981-ben Szarvason volt.
2: És mi is ez a nyata?
4: Hát ez a nyári találkozó. Ugye, hát akkor még nagyon fontosnak tartották, hogy politikailag aktívak legyenek a szakkollégisták, tehát alapvetően a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a szegmensét is képviselték. Tehát, ahogy beszéltünk róla, ugye itt ez a népkollégiumokhoz hasonló, de nyilván ugyanúgy a tehetséggondozás is fontos volt, ami ugye az Eötvös József kollégiumra hajaz. Ezeken a nyatákon jöttek össze az ország minden pontjából a szakkollégisták, és beszélték meg egyébként az aktuális politikai álláspontjaikat is, és a rendszerváltás van elég fontos szerepet játszottak. Kiváltképp például a 88-ban alakuló Fidesz, akik a Bibó István szakkollégiumból fejlődtek ki, tehát hogy akkor még ez nagyon fontos volt a politikai részvétel.
2: Sajnos ma már inkább ilyen tábor hangulattal.
3: Kis bulika.
2: Igen. Mindig van egy fő témája a tábornak, az egy hétnek, amíg eltelik ez az idő, és mindenki közösen van, de mai napig él a hagyomány, mint ahogy az Interkornak is él a hagyománya, amit havonta szoktak megrendezni Pesten, főként, vagy vidéki szakkollégiumokban. Én egy Interkóron vettem részt. Online tudtam sajnos csak becsatlakozni. Ott a különböző munkacsoportoknak hirdették meg éppen a pozícióját, a minőségbiztosítási csoportnak, minősítési, meg a kommunikációs csoportnak, hiszen így az Interkolon belül működnek különböző kis csoportok, amik felelnek az összes szakkollégiumnak így a jelenlétéért, hiszen az Interkol szokta minősíteni a szakkollégiumokat, ami a mai naphoz nem elhanyagolható, hiszen minősíteni kell az összeset. Ezt lehet 3 évre, 1 évre minősítetni, vagy tudnak felajánlani ilyen ígéretet is, hogy egyszer szakkollégiumok lesztek, de még nem éritek el a kritériumokat. Igen. És ez számomra nagyon mókás, de mégis tök jó, hogy ajánlnak fel ilyen lehetőséget, hogy jó úton vagytok, csak még éppen nem.
4: Hát igen, egyrészt ez egy jó biztatás lehet, hogy jó úton jár a szakkollégium, csak még hát van hova fejlődni, illetve ez a besorolási rendszer talán azt is mutatja, hogy valóban minősít, és visszajelzi azt, hogy a szakkollégiumnak a teljesítmény az milyen hatásfokon ég, úgyhogy igen, ezt így is fel lehet fogni. Hát ugye nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy az Interkol az a összakkollégiumi mozgalom, ezt fogja össze a Magyarországnak a szakkollégiumát, illetve egyébként a határon túli szakkollégiumokat is magában foglalja, és hát szépen lassan a tehetséggondozás az megmaradt a szakkollégiumnak, a szakkollégiumoknak a fő céljává, a politika az lassan kikopott, sőt, ugye a szakkollégiumok kartában meg is van határozva, hogy pártpolitikától mentesnek kell lenni a szakkollégiumoknak. És ugye emellett van benne az is, hogy de autonómoknak kell lenni, önkormányzatiság elve alapján kell, hogy működjenek, illetve attól függetlenül a társadalmi felelősségvállalás az ugyanúgy fontos, csak a pártpolitikát kell kihagyni a buliból. Azt is meg kell említeni, hogy a mi szakkollégiumunk is ebben a sodorban alakult ki, ugye 1991 áprilisában alakultunk meg, akkor még Eszterházi Főiskola szakkollégiuma néven, aztán később majd 2003-ban vettük fel a Kepes György szakkollégium nevet, azért mert az akkori bent lakóltak úgy érezték, hogy azt, amit ők csinálnak, ez a interdisziplináris munka, ugye sok helyről voltak már akkor is, meg mindig is az egyetemen belül jövő hallgatók sok szakterületről, és úgy érezték, hogy Kepes György az, aki megfelel ennek a sokszínűségnek, és emiatt lett ez a szakkollégiumunknak a neve.
2: Igen. És a megalapuláshoz kapcsolódóan semmiképpen sem szabad elfelejteni Kovács Endre tanár úrnak a nevét. Ő volt, aki kiállt mellettünk, és támogatta ezt a mozgalmat az egyetemen, hogy itt is legyen egy úgymond nyuszi főben válogatott közösség, akik mindent megtesznek magukért, és a tanulmányaikért, és neki köszönhetjük, hogy mai napig is itt vagyunk. Nagyon sokat tett.
4: Hát és már kezdetek óta nagyon színes, változatos programokat igyekeztek egyébként a szakkollégisták itt Tegerben megcsinálni. Ugye, ahogy néhány régi dokumentumot átfutottam, táncház, kreatív klub, illetve a reformiskoláknak a megismerése is ott volt a programok közül, úgyhogy kezdetektől fogva talán azt a szellemiséget képviseltük, ami aztán nagyon jól találkozott a Kepes György nevével.
2: Igen, nekem a teástek voltak a kedvenceim.
4: Igen, teaházak
2: voltak. Igen, teaház, amikor hetente vagy havonta, nem is tudom milyen időközönként, de legyültek a kollégiumnak a társalgójában, és aktuális problémákról és egyetemi fejleményekről beszélgettek, és ez hagyománnyá vált, több éven keresztül is folyt.
4: Így van, meg szakkollégiumi napot is többször is tartottak, aztán ez lassan elmaradozott, de például mi tavaly egy hasonlót próbáltunk csinálni, ugye a kiállítás megnyitójának a napján, úgyhogy azért igyekszünk
2: Igyekszünk
4: az elődökhöz felnőni.
2: Vivi, beavatod a hallgatókat abba a kis érdekességbe, hogy mi újság a Global Cooking Night-tal, és milyen kötődése van a Kepesnek hozzá?
3: A Global Cooking Night-ról azt kell tudni, hogy a Kepes hozta be eredetileg a kollégiumba, és szervezte meg legelőször, hogy elérhesse a külföldi hallgatókat, akik ide jöttek az egyetemre tanulni, legyen az egy fél év vagy év keretében, viszont ezt később a HÖK felölelte. Mivel nekik nagyobb a hatókörük, ezért ők több külföldi hallgatót hát el tudtak érni, meg több hallgatót is igazából.
2: További érdekesség, amikor kutattuk a doksikat lent az irodában, a Kepeses irodában, akkor találtunk egy megállapodást az EGRI uszodával, hogy a Kepeses hallgatók ingyen mehettek az uszodába valami kölcsönös kapcsolat érdekében, hiszen nem találtuk meg, hogy az uszodának ez miért érte meg, de volt egy időszak, amikor a kepesesek ingyen jártak az uszodába a mozgásra való tekintettel, és ez tök érdekes, hogy ennyire szét voltunk szorva a városban, és mindenhol jelen voltunk, ahol szerettünk volna.
4: Igen, hát örülnék, hogyha az EGRI uszodának most is valamiért, valamilyen különös oknál fogva megérni, hogy kapjunk bérletet oda. Én szívesen mennék, de hát...
2: Lehet, erre rá kéne feküdni.
3: Kéne vinni a régi megállapodást, és így mutatni, hogy emlékeztek erre? Emlékeztek erre?
2: Ennek nincsen vége, véges ideje.
3: Igen.
2: Viszont én el tudnék képzelni, mondjuk a színházzal, vagy a bábszínházzal egy kedvezményes bérleti kapcsolatot, amit én nagyon szívesen kialakítanék, hogy többet kultúrálódjunk.
3: Bábszínház, az nagyon jó lenne.
2: Igen, az is nagyon érdekes, és nem csak gyerekeknek való. Csak...
3: Igen. Fú, remélem játszanák a Vitéz Lászlót.
2: Ú, ez nagyon jó volt.
3: Én szeretem a Vitéz Lászlót.
2: Igen, ezt lehet meg kéne próbálnunk. A főiskolán, és azóta már egyetemen is elég sok fele mozogott a kepes, és elég sok helyen kipróbálhattuk magunkat, akár lakhatás szempontjából is. Alapjáraton amúgy a mostani B épületben kezdtük a bent alvásunkat, bent lakásunkat az Esztellában, majd később laktunk az apartmanokban, az Almagyarkoliban, és most a Lányka kollégiumban vagyunk bent. Szóval így is a várost is, és az egyetemet is körbejártuk.
4: Így van, hát hogyha jól tudom, akkor a legfőbb probléma többi épülettel, például B-épülettel, vagy az apartmanokkal is az volt a probléma, hogy nem volt egy közösségi tér, nem tudott a szakkoli hol összegyűlni, ami azt jelentette, hogy így a közgyűléseket igazából nem lehetett hol megtartani, ami egy alapvető...
2: Kötelezettségünk.
4: Így van, és hát nagyon fontos is a gördülékeny munka és a szakkori is élet mellett, hogy össze tudjunk gyűlni, és meg tudjuk beszélni, milyen programokra kell eljönni, milyen feladataink vannak, úgyhogy ez valóban egy hiányosság lehetett akkor.
3: Hát köszönjük, hogy megint hallgattatok minket. A következő részben majd találkozunk. Köszönjük Biborka meg Ádám, hogy megint ilyen nagyon jó vendégeink. Vagyis hát Ádámnak igazából, és Biborkának egy ilyen nagyon szuper host.
2: Ó, oh, yeah. Köszi nektek is. Köszi Ádám, hogy itt voltál.
4: Köszönöm.
2: Örültünk, hogy te is megjelentél. Sok puszi nektek.
1: Lícó Mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
5: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
1: Líceum Mikrónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
6: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
7: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
8: 21 óra.
6: Hírek a Szent István Rádióban.
8: Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirati iroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fogyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a Magyar Nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet. Atisza bármást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az almás fűzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Végül az időjárásról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és ott néhány zápor előfordulhat. A horvát határ közelében zivatar sem kizárt. Máshol kiderül az ég. Mérséklődik, gyengül az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a nagyobb városokban enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
9: Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
10: Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk!

0: Soma Simon Máriát, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Forró nyári napon beszélgetünk, bár mi most a hűs könyvtárban ültünk le egymással beszélgetni, de itt a nyár, és a nyári időszak, akkor nyári nyitvatartási rendről is kell beszélnünk, hiszen gondolom egy megváltozott nyitvatartási renddel várja a kedves olvasókat, a kedves érdeklődőket a II. Rákóczi Ferenc könyvtár és tagintézményei. Mit lehet tudnunk a nyári nyitvatartási rendjükről?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, minden nyáron már szerintem az elmúlt években megszokhatták a könyvtár látogatói, hogy a nyári időszakban kicsit módosul a könyvtáraink nyitvatartása, alkalmazkodva az olvasói igényekhez, a forgalomhoz, illetve a nagy meleghez. Hiszen nyáron kevesebben keresik fel hosszas időtöltésre a könyvtárat, akik felkeresik, ők nem tanulnak, hiszen vége a vizsgai időszaknak, vége az iskolai időszaknak, inkább csak olvasnivalóért és a kikapcsolódás kedvéért keresik fel a könyvtárakat. Már évek óta megszokott az a rend, ahogyan a nyári nyitvatartásunk zajlik, július és augusztus hónapban. Idén június 29-től augusztus 31-ig tart végül is ez a nyári nyitvatartási rend, ami azt jelenti, hogy minden tagkönyvtárunk egységes nyitvatartási renddel működik. Hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig várjuk a látogatókat. Azok, akik a délelőtti időszakban nem érnek rá, csak esetleg munka után, vagy a délutáni időszakban, ők ezeken a napokon este 6-ig felkereshetik bármelyik tagkönyvtárunkat. Kedden, szerdán és a pénteki napokon pedig 8-tól délután 4 óráig várjuk a látogatókat. Azokra is gondolva, akik esetleg a melegebb déli időszakban már nem szívesen mozdulnak ki, ők a reggeli időszakban is felkereshetik mindegyik tagkönyvtárunkat. Szombati napokon nem tartanak nyitva a könyvtáraink, ugye két tagkönyvtár, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár, illetve a Szabó Lőrinc idegen nyelvi könyvtárnak van évközben szombati nyitvatartása, nyáron ez a szombati nyitvatartás is szünetel. A Lévai József Muzeális könyvtár nyitvatartása pedig minden nap 8-tól 4 óráig tart, tehát rövidített nyitvatartással várjuk a látogatóinkat július és augusztus hónapban. Augusztus 31-e hétfőre esik, és augusztus 31-től a megszokott rendben várjuk majd újra a látogatókat. A rendezvényeink száma némileg csökken a nyári időszakban, de így is vannak programjaink, amelyekről a könyvtár honlapján és Facebook oldalain is tájékozódhatnak, hiszen a programok nem maradnak el, várjuk továbbra is a látogatókat, csak egy picit kevesebb rendezvénnyel, mint a megszokott.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, minden intézményre egységes nyitvatartási rend vonatkozik a nyári időszakban.
1: Így van, minden tagintézményünk egységesen tart nyitva, nem variáltuk meg a látogatási időt, hiszen így is elég megszokni azt, hogy hogyan tartanak nyitva a könyvtárak, de minden tagkönyvtárunkat ezekben az időszakokban lehet felkeresni, tehát hétfőn és csütörtökön 10 órától 18 óráig, kett, szerda és pénteki napokon pedig 8-tól 4 óráig.
0: Nyári időszakban beszélgetünk, jogosan merül fel a kérdés, önök tudnak-e pihenni a nyári időszakban? A könyvtár munkatársai hogyan pihennek ezekben a napokban?
1: Hát ki hogyan pihen? Nyilván a nyári nyitvatartásnak az egyik oka az is, hogy nyáron mennek el a könyvtárosok is szabadságra, és így a könyvtár human erőforrás helyzete is megváltozik nyáron, és ezzel tudjuk biztosítani azt, hogy a könyvtárosok is a jól megérdemelt pihenésüket töltsék. Nyilván egy könyvtáros számára a pihenéshez az olvasás a legtöbb esetben hozzátartozik, de hát ez itt kéznél van. De sajnos itt a könyvtárakat és a könyvtárosokat is megviseli az a meleg, ami mostanában jelen van az életünkben, így mindenképpen szükséges a könyvtárosok számára is a kikapcsolódás.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Csoma Simon Máriának, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár általános igazgató helyettesének, és szép nyarat, jó pihenést kívánok önnek.
1: Köszönöm szépen, és mi is szép nyarat kívánunk minden rádióhallgatónak, és várunk mindenkit a könyvtárban a meleg ellenére is, egy picit módosult nyitvatartási időben.

0: Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Nyári időszakban beszélgetünk. A Hahó könyvtársak című olvasás népszerűsítő programjuk a végéhez ért. Szinte már ismerősként cseng ez a szlogen és ez a cím a Szent István Rádió hűséges hallgatói előtt, hiszen mindig beszélünk erről a programról felhívás terén, és beszámolunk most arról, hogy hogyan is sikerült az idei olvasás népszerűsítő verseny.
1: Köszönöm szépen a megkeresést, már most így előre is, és természetesen én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát így van, a Szent István Rádióban mindig a Hahó könyvtársak játékról tudósítanak, úgyhogy ezt nagyon-nagyon köszönjük ez úton is. Hát ebben az évben 36 csapat nevezett a játékunkba a Vármegye különböző településeiről, olyan helyekről is, például, hogy Dédestapolcsány vagy Szögliget, tehát ilyen egészen akterek, távoli településeket is meg tudtunk szólítani, és ugye ha 36 csapat, azt most hirtelen én ki se tudom számolni, de lehet, hogy 144 gyereket érint, mert hogy csapatonként vehettek részt ebben a játékban, és egy csapatban 4 tanuló lehet, harmadikosok és negyedikesek. Megtörtént ugye az első 2 írásbeli forduló, és itt megtörtént, lezajlott a szóbeli döntő, amelynek a zsűri elnöke Berg Judit, József Attila és Prima díjas újíró volt. Ugye a mai magyar gyermekirodalom szerintem egyik meghatározó alakja, nagy életművel rendelkezik már viszonylag fiatal kora ellenére is, és nagyon-nagyon jó volt látni, hogy a gyerekek a 2 forduló után lelkesen olvasták az őt történeteiket, a Lengemeség sorozatot, a tavaszit és a nyári részt kellett elolvasni, és természetesen válaszoltak a írásbeli forduló kérdéseire, kreatív feladatok is voltak, szuper fogalmazások érkeztek, és akkor a kiválasztott legjobb 16 csapat vett részt a szóbeli döntőn, és Berg Judit is megfogalmazta itt a zsűriben és a szóbeli döntőn, hogy a jelenetek, amivel készültek, mert a gyerekek jelenetet is hoztak a szóbeli döntőre a 2 említett mű alapján, hogy nagyon ötletesek voltak, mindegyik jelenetet kiemelt, elmondta a számára rendkívül jónak tartott jeleneteknek is, hogy milyen elemei voltak, hogyan hatott az a rá, és persze természetesen a közönségre, úgyhogy tényleg értően elemezte és élvezte, ez annyira jó volt látni, hogy élvezte ezeket a jeleneteket, mert bizony, ugye ez a Hahó könyvtársak játék, a könyvtárosok, pedagógusok, szülők összefogásával valósul meg, illetve ebben a játékban azt tapasztaljuk azért, hogy a pedagógus nagyon-nagyon ott van minden egyes csapat mögött. Ő az, aki felkészíti a gyerekeket, ő az, aki esetleg bejön a könyvér, és akkor nem utolsó sorban ő az, aki erre a szóbeli döntőre is felkészül a gyerekekkel, de a beszámolókból tudjuk, ugye vannak visszatérő miskolci iskolák is, meg kollégák, iskolakönyvtárosok, pedagógusok, hogy ők maguk is élvezik ezt a felkészítő előadásra való felkészülést, a jelenetet, úgyhogy tényleg most is szuper ötletek voltak, és lehetett látni, hogy emögött közös munka van a pedagógus a gyerek között, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó érzés, hiszen ugye erről is szó van ezzel a játék hirdetésével, természetesen ugye maga az olvasásnak a népszerűsítése, és bizony megvolt a legszerencsésebbeknek, a legjobban szereplő csapatoknak, a 11 legjobban szereplő csapattal pedig Bogácsra mentünk, nyeremény kirándulása június 22-én. Nagyon-nagyon jól sikerült, azt kell, hogy mondjam, mert még egy apuka másnap fel is hívott telefonon, hogy mennyire tetszett a kisfiúnak. Ez pont a Dédestapolcsányi csapat egyik tagjának az édesapja volt, mert hogy olyan gyerekeket tudtunk vinni, akik számára újdonság volt ez a játékfolyam maga, és természetesen maga a nyeremény kirándulás is, úgyhogy nagyon élvezték, amikor a úgynevezett safari busszal, egy nyitott kocsival elvitt minket a cserépfalusi Kósik Lajos, és megismerkedtünk ott a legszebb természeti környezetével Cserépfalunak, a mézpatak völgyével, a különleges kaptárkövekkel, ugye a déli bükk az rendkívül gazdag kaptárkövekben és természeti szépségben, sőt, még ugye a magyarországi szinten is nagyon értékes a Subajuki ősember barlanghoz is felmásztunk. Hát akkor is meleg volt, de szerencsére nem az a nagy hőség, mint a elmúlt napokban, és természetesen ebéd is volt, Cserépvárójára áthajtottunk ezzel a szafari busszal, és hát Víg Balázs meseíróval már a könyvtárnak több mint 10 éves kapcsolata van, ha ő könyveit is rendkívül szeretik a gyerekek, sőt, még a kirándulás után is mondta a kolléganőm, akit szolgálatot teljesített, hogy jöttek a gyerekek kölcsönözni a Víg Balázs mesekönyveket. Víg Balázs nagyon attraktív, és nagyon ért a gyerekek nyelvén, és mindig egy jó pofa játék is ez az egész találkozó, és nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Bogácsi könyvtárossal, Jankóni Zsuzsával, aki pedig mindig elintézi, hogy ott a rendezvények házában egy légkondicionált előadóteremben legyen ez a találkozó, úgyhogy a gyerekek is mindig nagy örömmel emlékeznek erre vissza, és tényleg annyira interaktív, hogy úgy mondjam, ez a találkozó, hogy a kolléga nőjémet is bevonja Balázs a játékba, én is voltam a színpadon, úgyhogy gyereknek, felnőttnek azt kell mondjam, hogy élmény volt.
0: Jól sikerült tehát az idei olvasás népszerűsítő verseny, remélhetőleg lesz folytatás is, hiszen azért több éve megrendezésre kerül már ez a program.
1: Igen, hát tervezzük természetesen. Ez már a 13. volt, ha jól számolom, de több gyerek mondta már a buszon hazafelé, és ez annyira jó megerősítés nekünk, hogy annyira örülnek, hogy még jövőre csak 4-esek, mert hogy még a résztvevők között lehetnek, és mondták, hogy ők egész biztos, hogy jövőre is pályáznak. Úgyhogy ez tényleg ennél beszédesebb dolgot nem is tudok ezzel kapcsolatban mondani.
0: Július hónap van, a gyermekkönyvtár munkatársai részben pihennek, gondolom, hiszen itt a nyár, de azért nem teljesen pihennek, várják programokkal a gyerekeket. Milyen programokkal is? Melyek a soron következő júliusi programjaik?
1: Igen, majd úgy felvázva megyünk szabadságra, meg igen, programokkal is várjuk, de azt mindig kiszoktam talán hangsúlyozni, hogy meg most is úgy érzékelhető, hogy folyamatosan jönnek az olvasók, tehát az annyira nagyon-nagyon jó látni, hogy nagyszülőkkel most különösen a nyár erről szól, hogy nagyon-nagyon sok gyerek azért jön, nem csak a programok miatt, hanem a különböző dokumentumokat, leginkább ugye a könyveket, de vannak diafilmeink, papírszínházaink, képeskönyv, mesekönyv, mindenféle zenéléskönyv. Tehát nagyon-nagyon jól látni azt, hogy a szabadidős tevékenységek között erőteljes nyáron is a könyvtár látogatás, a kölcsönzés, kicsivel, nagyobbal egyaránt. De szeretnénk ezeket a napokat azért még emlékezetesebbé tenni, tehát még inkább, hogy a könyvtárba járás, illetve a könyvkölcsönzés, vagy bármilyen típusú kölcsönzés mellett programok is legyenek, mert azt is tapasztaljuk, hogy azt is nagyon szívesen veszik. És természetesen közben kölcsönözhetnek is, mert ugye mindenféle dolgot azért csinálunk, hogy felhívjuk a könyvtárba járásra a figyelmet, annak hasznosságára, az olvasásra, meg arra, hogy tényleg ugye ingyenes a beiratkozás, és a legfrissebb dokumentumok közül tudnak könyvek közül választani kisebb gyerek, nagyobb gyerek, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, mert ugye nem kell ebben a körben sem megerősíteni azt, hogy milyen drágák a könyvek, és itt ez abszolút tényleg a legfrissebb kiadványok közül tudnak választani, úgyhogy azért csináljuk tehát ezeket a programokat. Július 15-én, szerdai napon pedig mesetarisznya foglalkozást hirdetünk, ugye a mesebirodalomban vagyunk a nagyon-nagyon sok értékes mesekönyv közül, és a kolléganőm dr. Miskolci Barbara vállalkozott arra, vagy ő találta ki ezt a mesetarisznyát, itt egy élőszavas mesélésről van szó, hogy ugye ez annyira frontális, a gyereket nem felolvassa, hanem elmondja nekik, utána játék is lesz. Ide általában szintén ugye kisebb gyerekekkel szoktak jönni, de hát a mese örök, tehát hogyha egy nagyobb gyerek ül le oda abba a közegbe, akkor természetesen annak is nagyon-nagyon örülünk. Tehát ez lesz július 15-én, és már a mai nappal elkezdtük, már lehet jelentkezni a napközis táborunkra, mert azt is tervezzük, az július 27-től lesz, tehát a 7. hó utolsó hetében, És ahogy nem csak tervezzük, hanem már szervezzük a programokat, mert tervezünk olyat, hogy kimegyünk Vükszentkeresztre, itt a könyvtárba is lesznek mindenféle kézműves mesés foglalkozások, kimegyünk egy kicsit Tapolcára, fagyizunk, akkor elmegyünk a Vadasparkba, úgyhogy jó kis programok lesznek szerintem. Akkor is ez mondjuk ugye fizetős, mert nyilván ebéd, stb. Különböző költségei ennek vannak, és akkor augusztusra is, meg hát egész nyáron ugye nyitva van a könyvtár, nem lesz bezárás, és már elkezdődött a kötelező olvasmányok iránti érdeklődés is, de gondoljuk augusztusban, vagyis azt tapasztaljuk, hogy azért augusztus elején, közepén már mindenki felébred, és már ugye kelletlen, de az iskolára kell gondolni, és bizony vadászni kell a kötelező olvasmányokra. Tehát aki nem akarja azt, hogy elfogjon, mert ugye mindegyik példányból nagyon sok van nekünk, de érdemes azért időbe elkezdeni. Tudom, hogy még az iskolára nem kell gondolni, tehát én sem gondolok rá, de azért a kötelező olvasmányokra talán lehet, meg persze más olvasmányokra. Mindegyik nyári programunk egyébként 10 órakor kezdődik, augusztus 25-én pedig egy ilyen mesés kézműveskedésre várjuk az érdeklődőket. Ott is mindig, tehát a mese az úgy megkerülhetetlen itt a mesebirodalomban, meg azt gondoljuk, hogy nagyon is nagyon fontos, hogy tényleg erre a gazdag állományra felhívjuk a figyelmet, tehát mesélés lesz, valamit alkothatnak is a gyerekek, meg közben valami játék is, mert azt is tapasztaljuk, hogy a gyerekek nagyon szeretnek játszani, hát a felnőttek is, de hát a gyerek meg pláne. Úgyhogy így néz ki a nyarunk, aztán szerintem hip-hop el fog telni, mert bizony már júliust írunk.
0: Egy kérdés erejéig még a nyári táborokra térjünk vissza. Ez egy egyhetes napközis tábor?
1: Igen, ez egy egyhetes napközis tábor. Minden nap 8 órától délután 4 óráig tart. 10 órai és ebédet is biztosítunk a gyerekeknek, meg a említett programokat.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Miklós Katalinnak, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtári vezetőjének. Szép nyarat, jó munkát és jó pihenést is kívánok önnek és munkatársainak.
1: Nagyon szépen köszönöm a munkatársai nevében is. Köszönjük szépen!

0: Müller Péter, Kossuth és József Attila Díjas íróval, dramaturggal, forgatókönyvíróval, előadóval beszélgetek. Néhány perc múlva kezdődik Vallomás, a Szerelemről című előadásom. Nos, mit is mondhatunk el előjáróban, bár azt mondta nekem, hogy még az előadás előtt majd eldönti, hogy miről is fog beszélni, de maga a téma 21. században mit is lehet megfogalmazni vallomásként a szerelemről?
1: Ez még másképp is nehéz, mert mindenki erről beszél. Az egész világirodalom erről szól, minden vers, minden regény, minden dráma. Ez az életünknek az alapszava. Attól az ugyanaz, ha rövid ideig tart, de azért a láng és az örök láng között van különbség. Tehát módom állt megfigyelni a tifit, és erről beszélek.
0: Mint ahogy a szeretet és a szerelem között is van nagy-nagy különbség.
1: Igen. A szerelem az egy magyar szó. Nincs a világon még egy olyan nyelv, ahol ennek külön főnévi alakot adtak volna. Hogy ez miért van, ez egy nagyon összetett és mély gondolat, hogy miért van, mert a világ minden népe volt szerelmes, meg szerelmes mindenki. De hogy miért van az, hogy pont a magyar szükségesnek tartotta, hogy ezt megkülönböztesse. Nem a cselekvő részét, nem az, hogy én szeretlek, mert az I love you, de a love az szeretetet is jelent, és szerelmet is jelent. Magyarban kettőt nem lehet összekeverni. Egész mást jelent. Tehát itt bele kell menni a ősi magyar gondolkodásnak a mélységeibe is.
0: Mert hogy őseink alapszava volt a szerelem, és ma is érvényes hatalmas gondolatrendszerre épül. Olvasom ezt az előadásának tartalmát leíró kis ismertetőből.
1: Igen, ez így van. Ez így van. Ami így beépül a nyelvbe, az beépül egy mentalitásba is. Alapfogalom. A magyar gondolkodásban a szeretet univerzális értelme az egy következmény. Ha előtte az ember nem szerelmes, nem éli át az, hogy én te, akkor a szeretet nagyon könnyen benne marad egy általánosságban. Benne marad abba, hogy szeretem az anyámat, szeretem a gyerekeimet, szeretem a mákos tésztát, szeretem a napsütést, szeretem a fákat, a növényeket. Tehát az egy univerzális, hatalmas, nagy gyűjtőfogalom. A szerelem ebből kihangsúlyozza az én, te viszont, az egy páros tánc, abba ketten vannak. És hogyha az nem stimmel, akkor semmi se stimmel. Akkor fölborul az egész. Akkor minden hamis lesz.
0: Előadásából még szemezgessünk csak tényleg a megemlítés szintjén a fontos témakörökről. Beszél ön majd a közveszélyessé vált 5000 éves férfi uralom összeomlásáról.
1: Igen, ezt említeni, erről beszélnünk kell. Ez most történik.
0: Ez most történik napjainkban?
1: Hát persze, persze. A világgal együtt omlik össze, ezt hangsúlyozom. Nem külön omlik össze a férfi uralom, hanem azzal a világgal, amit a férfi csinált a világból. Ez alatt én nem a férfi embert értem,

0: különbségéről. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kettő között van különbség, ugye a szerelem, azt szokták mondani általánosan, hogy az a jó dolog, amikor a szerelem átalakul szeretetté. Ennek az általános kifejezésnek van létjogosultsága?
1: Hát, szerintem nincs. Szerintem nincs.
0: A szerelemnek kell maradnia?
1: Igen. Illetve olyan van, hogy ezt a minőségét elveszti, és lesz belőle egy másik minőség. De ha veszünk egy családot, ami ugye egy párkapcsolatra épül, egy férfinő kapcsolatra épül, a szerepek sohasem mosódhatnak össze. Ha a férfi és a nő között nem marad meg az örök páros tánc, akárhány gyerekük van, akkor annak a családnak nincs középpontja.
0: Nagyon tetszett az a kifejezés, hogy a szívvel látás misztériumáról is fog beszélni. Hát hogyan láthatunk jól a szívünkkel?
1: A szívvel látás az nem feltétlenül azt jelenti, hogy érzelemmel látni. A szív az az élet centruma. A szívvel látás azt jelenti, hogy az a lényem középpontjából nézek, és nem a perifériából.
0: Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Az elmúlt percekben Müller Péter íróval beszélgettem. További életéhez és munkájához jó egészséget, köszönöm, és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: több mint 19 ezer néző látta a Harlekin Báb Színház előadásait a 2025-26-os évadban. Az EGRI Teátrum évadzáró társulati rendezvényén egyebek mellett a szakmai sikerekről és a következő évad terveiről, valamint a színház fejlesztéseiről is beszámoltak. Ezekről Szücs Réka igazgatót kérdeztük.
1: Hát azt kell mondanunk, hogy egy nagyon izgalmas, mozgalmas és különleges évadot zárhattunk. Rengeteg ünnepségünk volt, fesztiválunk, saját fesztiválunk, ugye a Harlekin 60, a születésnapi fesztivál, de fesztiválokon is jártunk, sőt, szakmai sikereket is értünk el. Külön öröm számunkra, hogy a Ne engedj el bekerült az Aszites Gyermek és Ifjúsági Színházi Biennálé versenyprogramjába, ahol a legérzékenyebb színpadi adaptációért járó külön díjat elhozhatta a színház, és hát itt innen is gratulálok újra Balázs Piri Noéminek, aki ugye a színházi előadásnak az adaptációját készítette. Több ilyen pont is volt, bevallom őszintén. Próbálok párat azért kiemelni. Hát azt hiszem az egyik kiemelkedő eseményünk az a Harlekin 60 volt, ugye a 60 éves szülinapi fesztiválunk, amelyen nem csak a születésnapunkat, hanem az alapítóinkra is emlékeztünk, és hát az a találkozás, ami ott megtörtént, ugye... Ez egy ilyen mini fesztivál volt, ahol a 6 Magyarország és határon túli vendégelőadást is vendégül láttunk, valamint két saját előadással és egy gála műsorral jó magunk készültünk, és hát egy nagyszerű kapcsolódás volt tényleg, öröm volt találkozni az alapító tagokkal, és hát ezen a napon vette fel a nagy színpadunk alapítónk nevét, ugye Demeter Zsuzsa nevét is, tehát ez azt hiszem egy igazán meghatározó pillanata volt az évadunknak, és talán a legmeghatóbb pillanata is. Elég sokszor elérzékenyültünk, ha lehet így fogalmazni. Örülök, hogy ezt meg tudtuk oldani, és végre sikerült a szervezés. Ez az egyik, amit ki szeretnék emelni, de nagyon sok pontja van az évadunknak, tehát a családi évadnyitók, a külön kiadású előadások, ahol találkozhattunk a nézőkkel, ahol beszélgethettünk a közönséggel, ezek mindig nagyon jól működnek, és hatalmas érdeklődés veszi őket körbe. Illetve, ami egy kicsit ilyen nagyobb volumenű vállalás volt, ugye a padlás után ismételten kipróbáltuk magunkat egy nagyobb szabású nagy műzikelbe, ami két felvonásos nagy műzikelbe, ez még nem más volt, mint a Bambi. És hát ennek különlegessége az, hogy emeltük egy kicsit a tétet, ugyanis plusz technikát emeltünk be a vetítéssel és a fényfestéssel, ami hihetetlen izgalmas kísérleti anyag volt. De közben azt is elmondhatom, hogy nem csak nekünk volt izgalmas, hanem úgy vettem, hogy a nézőink is csodálattal nézték ezt az alakulást, tehát tényleg nagyon sok ponton ki tudnám emelni az évadot, mindig történik valami, de ez a kettő, ez a pár nagyon meghatározó volt. Összesen 217 saját előadást játszottunk, és itthon 9 fogadott előadást játszottunk, tehát vendégünk volt a Mikropódium, a Ciróka Bábszínház, a Zsiránó Színház, Kabóca Bábszínház, a Budapest Bábszínház, Ariel Gyermek és Ifjúsági Színház Marosvásárhelyről, valamint a Csoda Malom Bábszínház és az Illaberek Bábszínház. Az évad össznéző száma tavalyihoz képest tavaly 16.119 nézőnk volt, idén 19.498 főhöz jutott el az előadásunk, ebből a bérletesek száma 1480 fő, szóval sikerült rekordot döntenünk, de nagyon sok helyre eljutottunk a Lázár Ervin program keretében megvalósult előadással is, Egerbe, Hatvani és Mezőkövesdi tankerületekbe, és hát fesztiválokon is részt vettünk, nem csak a Aszites Gyermek és Ifjúsági Színházon, hanem több fesztivált is meg tudtunk látogatni, ami hatalmas öröm a számomra. Ebből talán kiemelném a Szatmárnémeti Báblesz-fesztet, ahol a Kismalac és a Farkasok szerepelt, valamint az EGRI Tavaszi Fesztivált, ahol a Bambi bemutatóját láthatta a nagy közönség. Illetve néhány nappal ezelőtt tértünk haza a Magyarországi Bábszínházak találkozójáról, Kecskemétről, ahol az Én és a Cseresznyefa című előadást láthatta a kedves kecskeméti közönség.
0: Megszokott az is, hogy minden évben megválasztjátok az évad színészét, a legtöbbet játszott színészt, ezek az adatok hogyan alakultak?
1: Természetesen minden évben szoktunk tartani évad színésze és évad dolgozója, valamint a legtöbb előadással bíró színész szavazatait, és hát számolgatunk, és hát a nagyon sok szép eredmény mellett bizony vannak kiválóságaink, illetve kiemelkedő társulati tagjaink. Ennek az a szépsége, hogy hogy mi belülről, tehát a csapat választja meg őket, ahol nem csak azt látjuk, hogy hogyan szerepel egy előadásban, hanem azt is, hogy mondjuk hogyan képviseli a próbán magát, vagy a feladatot, vagy mondjuk a színházban, mint a társulati dolgozó, hogy miként veszi az akadályokat, illetve mennyit ad bele, mennyi plusz. Tehát, hogy így ugye a társulat belülről jobban és szélesebben látja az illetőt, szóval ezért szerintem egy nagyon kitüntetett díjak ezek. A legtöbbet játszó színészünk Sóvári Csaba volt 128 előadással. Az évad dolgozója Só Gyöngyvér lett, illetve Hargitai Ágnes, és az évad színészei pedig Bábinszki Ági és Zádori Szilárd.
0: Nyilván, ami a legfontosabb, ami talán a legjobban érdekli a közönséget, ugye az idejáró pedagógusokat, szülőket, nagyszülőket, hogy milyen bemutatókkal készültök szeptembertől kicsiknek és nagyobbaknak.
1: Ó, bizony, hát mondhatom, hogy mi nem nagyon szoktunk pihenni, és hát nem hiába várjuk mindig a nyarat, hogy újra tölthessük az energiáinkat, mert az év alatt így teljesen, hát maximumon pörgetjük magunkat, és hát kell nekünk is a töltődés, ugyanis jövő évadban is nagyon izgalmas repertoárral és programokkal készülünk, csak így zanzásítva igyekszem összefoglalni, hogy az évadot három olyan előadással fogjuk indítani, ami interaktív előadás, és nem csak a stúdióban, hanem csoportszobába vagy tantermekbe is kimegyünk. És ez a három előadás három különböző korosztály céloz. Az első a nagyobbakat, az ifjúságot, az Odüsszeia előadással, már jó ismert TI és formánkkal, ugye, amit nagyon szeretnek, ez a programsorozatunk már nagyon régóta működik, és nagyon szeretik a diákok és a pedagógusok is. Most viszont a kisebb, szintén iskolás korosztálynál maradunk, de az alsó korosztályra fogunk majd egy kicsit figyelni, ugyanis elindítunk egy hősképző program sorozatot, ami azt jelenti, hogy a hősképző egy új évente bővülő utazó történelmi gyerekelőadás sorozat lesz, amely a múlt nagy alakjait a jelen nyelvén meséli el. Célja, hogy a gyerekek ne csak tanuljanak a történelemről, hanem kapcsolódni is tudjanak hozzá. Az első szereplője ennek a sorozatnak pedig Hunyadi Mátyás lesz, azaz Mátyás király, és Mátyás a hős címet kapta. Ennek a TIA-val ellentétben tényleg az a célja, hogy ismeretet adjunk, míg a TIA-nál az a cél, hogy egy problémáról közösen beszélgessünk. És hát így szerintem ez a játékos történelemmel egy nagyszerű segítség is lehet akár a pedagógusoknak, tehát be tudják építeni akár az órákba is, ezzel tantermekbe fogunk kimenni. És fogunk kimenni csoportszobákba is az óvodásokhoz, nekik is készülünk egy egyszemélyes mondójátékkal, a Boldogság Árus meséjével, ami már igazából bemutatott, ugyanis ez együttműködésünk volt a Ciróka Bábszínházzal, a Kecskeméti Cirókával, és hát ez tényleg egy olyan előadás, ahol az a célunk, hogy boldogságot adjunk, és hogy tényleg úgy adjuk ezt a boldogságot, hogy ők is tovább tudják adni másnak, tehát a végén egy kis meglepetésre is készülünk. Közben aktívan bevonjuk a gyerekeket ebbe az interaktív játékba, ebbe a mesébe, és hát a meséken keresztül megismerhetnek a gyerekek híresebb állatmeséket is. Szóval ez is egy izgalmas forma. Ez monojáték lesz, Nánási Ágnes és Zádori Szilárd fogja játszani két szereposztásban. Szóval, hogyha esetleg valaki az egyiket látta, érdemes megnézni a másik szereposztással is. Persze készülünk nagyobb előadásokkal is, mint például a Holle anyu, a Grimm testvérek klasszikus meséje nyomán ugye írja majd Veres András, és az ajánlott életkor pedig 4+ lesz. Hát a Grimm testvérek virághírú meséje a Bábszínházak egyik legtöbbet játszott története, és hát nem véletlenül, mert izgalmas, fordulatos cselekménye mellett fontos erkölcsi kérdéseket is felvet, és hogy ezen fogunk dolgozni itt, és ez a különleges technika a Bábszínház világában meg elevenedhet, ami majd Varga Péter Róbert fog majd dolgozni. Ez az előadás 2026 novemberében, tehát a karácsonyi időszakban fog majd debütálni, de januárban és februárban is láthatja a kedves közönség. Készülünk még, de nem sokára most már, igen, nagyon sok előadásunk lesz, csak mondom és mondom, de készülünk még egy csecsemőszínházi előadással, és ez egy műhely munka, ami azt jelenti nálunk, hogy a társulat tagjaiból alakítódik ugye az alkotócsapat, ennek címe a Folt hátán volt, ami egy varázslatos első színházi élmény a legkisebbeknek, egy óriási, picik által olyan nagyon kedvelt matatókönyv lapjai kelnek majd életre, hogy elbűvöljék és megnevettessék a kicsiket, és hát játékra hívják őket. A színek és a dallamok találkoznak, ahol mindenfolt egy új csoda lesz majd, ennek alkotója Sógyöngyvér és Mészáros Pancsa lesz, és hát azt el kell mondanom, hogy ez a forma nálunk nagyon népszerű, tehát nagyon várják a csecsemő színházi előadásokat mindig. Ez az előadás 2021. januárjában fog majd érkezni. És hát évadunk utolsó előadása, amit áprilisban, 2027. áprilisában fog majd bemutatódni, és hát ez egy közönség kedvenc, ugyanis Kispipi és Kisréce kalandjai a híres és közkedvelt Szutyajev mesék alapján írta Kuti Ágnes a szövegkönyvet, és hát ezek a jól ismert történetek humorral, zenével és sok szerethető figurával eledvennek majd meg a színpadon. Egy játékos zenés előadás a legkisebbek számára, szerintem egy nagyon könnyen és mégis tanulságosan befogadható formában. További alkotók Bartal Kisrita, a báb és díszlettervező, és ahogy már említettem, a rendező Kuti Ágnes lesz, tehát nem csak a darabot írja, hanem ő is fogja rendezni. Már csak két program van, amit érdemes talán elmondanom, ami a jövő évadban fontos lehet. Minden évadot általában családi évadnyitókkal szoktunk megnyitni, és most ezek a családi és csecsemőszínházi évadnyitó nem egy, hanem kétnapos minifesztiválok lesznek, mert akkora az érdeklődés, és hát egy kicsit bővítettük is, mert jönni fognak hozzánk vendégelőadók, meg szakmai fórumok is várhatóak. A csecsemőszínházi évadnyitóval kezdünk szeptember 25-én és 26-án. Itt csecsemőszínházi előadásokat láthatnak, és lesz egy szakmai fórum, ahol kicsit népszerűsítjük, és illetve beszélgethetünk a csecsemőszínházi formáról rendezőkkel és szakmai gondolkodókkal. Illetve lesz egy családi évadnyitó október 2-án és 3-án. 2-án fog debütálni a színházban az Odüsszeia, tehát akit érdekel ez a TIA és forma, az megtekintheti, sőt előtte lesz egy szakmai fórum, ahol pedig a TIA és előadásokról fogunk beszélni, hogy mit is jelentenek, miért hasznos ez a forma, és miért szeretik annyira, vagy miért lehet annyira közkedvelt a fiatalok számára, illetve 3-án még lesz ugye tőlünk 3 előadás, ahol pedig a Mátyás a hőst tekinthetik meg új bemutatóként, illetve 2 meglepetés darabot.
0: Sok-sok bemutató és a sok-sok előadás után az emberben mindig megfogalmazódik az, hogy mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy ne csak szórakoztassatok, hanem hogy egy picit a nevelésre, kicsit a fejlesztésre is fókuszáljanak ezek az előadások.
1: Persze, abszolút, tehát, hogy nagyon sok előadásunknál az, hogy hasson, és hogy a gyermekek nyelvén szóljon, és gondolkodjunk együtt az anyagról, az nagyon fontos része a mi előadásainknak. Nagyon sok előadásunk fejlesztő hatású is, például a csecsemőszínházi előadásokról minden lehet ezt mondani, és természetesen az is fontos, hogy adjunk egy olyan impulzust, egy olyan inputot a kicsiknek, a fiataloknak, amit talán most ebben a rohanó világban elkerüli őket, és ez a személyesség, ez a varázs, amit a mesék és a bábszínház adhat, így még közelebb hozza hozzájuk a történeteket, és ezek a történetek, én úgy gondolom, hogy direkt úgy vannak kiválasztva, hogy az ő problémáikra vagy gondolataikra építenek. Tehát én azt gondolom, hogy igen, fejlesztünk, és igen, szórakoztatunk, de mindenképpen hatással vannak ezek az előadások, és az a legfontosabb szerintem, hogy maradandót alkossunk.
0: Az elhangzott összeállításban Szűcs Rékával, az Egri Harlekin Bábszínház igazgatójával beszéltünk a 2025-26-os évadról.

0: Idén július 25-én vár minden érdeklődőt az Egri Szimfonikus Zenekarra, a Symphonic Like Eger 2026 programra. A Szépasszonyvölgyben, a Márai Központban az Egri Szimfonikus Zenekar egyebek mellett Tóth Verával, Gájer Bálinttal és Ambrus Ritával lép fel. Az idei programkínálatról a továbbiakban is Szabó Sipos Mátét hallják.
1: Abban az időben a rádió hozott létre egy ilyen sorozatot, hogy akusztikus könnyű zene, és akkor tulajdonképpen akusztikus hangszerekre hangszerelve, illetve hát szimfonikus zenekarra kibővítve volt egy pár ilyen koncert, illetve sok pop számot, akkori slágert átírtak erre az apparátusra, azzal a céllal, hogy hát ezzel egy kicsit népszerűsítik a szimfonikus hangzást is, és hát teremtenek tulajdonképpen egy új műfajt, vagy visszahozzák ennek a fiónak az értékét. Amiből született valóban nagyon sok értékes produkció, aztán megszűnt ez a kezdeményezés, és ennek kapcsán itt Egerbe is eszünkbe jutott, hogy ez a fajta, tehát ez a fajta zene, aminek nagy a népszerűsége a fiatalok között is, és hát azért nagyon sok réteg nagyon szereti a könnyű zenét, és talán abból a rétegből nagyon sokan érdeklődhetnének más műfajok iránt is, csak nem ismerik ezt a hangzást, hogy mi lenne, ha mi is csinálnánk egy ilyen koncertet, és kifejezetten komoly zeneszerzőket kértünk fel arra, hogy hangszereljék át ezeket az értékesebb pop számokat szimfonikus zenekarra, természetesen a maguk bendjével együtt, tehát hogy van élő zenei alap is, és hát meghívtunk olyan sztár énekeseket, akiket a közönség ismert. És aztán így indult el a történet, és ráadásul augusztus 20-án mindig a nagy városi rendezvény fénypontjaként ezzel zárult az augusztus 20-ai ünnepségsorozat, ami aztán még több embert vonzott a dobótérre. Aztán most az utóbbi években átkerült ez a rendezvény a Márai Központba, ami egy picivel jobb akusztikai tér, tehát hogy egy szabadtéri színpad, mondjuk a városközponttól ez távolabb van, de azért, mivel a Szépasszonyvölgy közepén van, szintén egy népszerű hely, és azt is meg tudtuk tölteni éveken keresztül, és elég nagy a népszerűség ennek a koncertnek, tehát azt gondoljuk, hogy elértük azt a célt, hogy nem csak a popszámok miatt jönnek az emberek, hanem emiatt a monumentális hangzás miatt is, amit azért a popénekesek is hát megilletődve hallgatnak, ugye maguk mögött egy 50 fő szimfonikus zenekart, és hát ugyanolyan hatalmas hangzással, sikerrel, látvánnyal és közönséggel, mint ahogy szokták, csak teljesen más erő van ebbe a hangképbe, mint hogyha csak egy kis band kísérni őket. Hát igazán nagyszerű énekeseket nyertünk most meg ennek a koncertnek. Ugye Tóth Verát kell említenem, aki talán a legismertebb, Ambrus Rita, aki szintén egy fantasztikus hangi képességű énekesnő, és hát Gájer Bálint, aki pedig hát a swing világa, vagy ez a fajta dallamosabb könnyű zene, ugye, amit Frank Sinatra képviselt, vagy a 60-as évek swing világa az, ami az ő dalaiban is elhangzik, és hát nagyon sok saját számot is hallhatunk majd tőlük, tehát nem csak régi slágereket fognak énekelni, hanem az új éppen népszerű dalaikat is el fogják énekelni ebben a nagy zenekari hangszerelésben. Én azt gondolom, hogy tényleg ritka, hogy három ilyen nagyszerű énekes érkezik, és együtt is fognak énekelni, tehát azt hiszem, hogy ez most egy megismételhetetlen alkalom lesz most itt az utóbbi években, hogy egy ilyen összejöjjön.
0: Szabó Sipos Mátét, az Egri Szimfonikus Zenekar karnagyát hallották az idei Symphonic Like Eger 2026 programról.
2: Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk legközelebb. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői, Farkas Erzsébet és Klész Beáta. További kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk Önöknek. A viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
1: Huszonkét óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirati iroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fogyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a magyar nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet. Atisza bármást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az almás fűzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Végül az időjárásról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és ott néhány zápor előfordulhat. A horvát határ közelében zivatar sem kizárt. Máshol kiderül az ég. Mérséklődik, gyengül az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a nagyobb városokban enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, 2026. július 10-e péntek van. A közéleti adás szerkesztője Bércesi András nevében is szeretettel köszönti Önöket, a mai adás társszerkesztője és egyben műsorvezetője, Farkas Erzsébet. Mai adásunkban elsőként hamarosan a sajóládi búcsúról készített összeállításomat hallják, majd az éghajlatváltozásról és az extrém időjárásról beszélgetünk Rázsi András meteorológussal. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: A mikrofonnál a szerkesztőt, Farkas Erzsébetet hallják. Idén, július 5-én vasárnap a délelőtt 11 órakor kezdődő Szentmisén ünnepelték a Sajoládi Egyházközség búcsúját. A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise elején Varga Béla, sajoládi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit sajoládi templom búcsunk ünnepnapján. Gyönyörű, szép, verőfényes napra virrattunk rá. Szeretettel köszöntök mindenkit, kedves híveimet, zarándokokat, otár körül lévőket, különösképpen itt középen álló Barta Márton, Miskolc Vincenti templomból érkezett kátránatyát, ki elfogadta meghívásunkat, hogy ezen a szép ünnepnapon velünk együtt ünnepeljen, és velünk együtt köszöntse boldogságos szűzanyát, ki elzarándokolt Erzsébethez. Hát valószínűleg azért a szűzanya nem autóval indult el, mint ahogy Márton atya ma délelőtt, de ő is zarándokolt, hanem is Erzsébethez, de hozzánk zarándokolt el, és lehet, hogy ennek a zarándoklatnak a tapasztalatait fogja megosztani velünk most majd ünnepi gondolataiban, és tisztelettel fölkérem most őt, mutassa be búcsúi szentmis áldozatunkat.
0: Barta Márton, Miskolc Vincenti káplánatyám a köszöntésem ezekkel a szavakkal válaszolt.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, én is nagy szeretettel köszöntelek mindannyiótokat, és nagy szeretettel köszönöm meg Béla atyának ezt a tiszteleteljes felkérését, hogy amikor Szűz Mária ellátogat Erzsébethez, és lehet így is fogalmazni, hogy elviszi hozzá Jézust, hogy az Isten találkozzon az emberrel, akkor különleges módon mi is tudunk találkozni egymással is, és az Istennel is. Be tudjuk őt fogadni szívünkbe, lelkünkbe, és mi magunk is el tudjuk őt vinni otthonainkba, családjainkba, baráti körünkbe.
0: Most Barta Márton atya szent beszédét hallják.
2: Krisztusban szeretett testvéreim, sietés, találkozás és újongás jellemzi az imént hallott evangéliumi részletet, és talán ezt a mai különleges ünnepünket is. Sietés, hiszen hallottuk, ahogy Mária maga is siet Erzsébethez. Siet, hogy megossza a nagy titkot. Siet azért, hogy biztos benne volt az ő sietségében azért az is, hogy egyfajta megbizonyosodási vágy. Hiszen, hogyha elővesszük Lukács evangéliumát, és elolvassuk az imént hallott szakasz előzményét, akkor ugye Gábriel arkangyal hírül adja Máriának, hogy lásd, Erzsébet is idős kora ellenére gyermeket hord. És valószínű ez is benne volt Máriának a sietségében. De mégis talán az, hogy találkozni egy olyan személlyel, aki maga is óriási titkot hordoz szíve alatt és szívében, és hogy ezáltal meg tudja osztani azt a nehézséget, hogy őneki is egy óriási titkot kell hordoznia. És elég, hogyha csak azt nézzük, vagy arra gondolunk, hogy azért a különleges titkokat az ember meg akarja osztani. És így van ez Máriával is. És igazság szerint, amikor odaér Erzsébethez, ebben a nagy sietségében különleges találkozás is megfogalmazódik és kezdetét veszi. Miért érdekes? Érdekes azért is, ahogy Zakariás és József, bár most nem jelenik meg a színen a két személy, sem a neve, mégis az ő környezetükben, Máriának és Erzsébetnek a környezetében ott vannak. És igazság szerint még egyik se nagyon tud semmit. Ugye Zakariás néma, József pedig nem tudja, hogy mi történik. Lehet, hogy Mária elkéreckedett és elment Erzsébethez, József mellől, de nem osztotta még meg vele, hogy mi történt. És József még nem tud semmit. Zakariás már tudhat valamit, hiszen tudjuk jól, hogy őt is meglátogatja Gábriel, és elmondja neki, hogy mi fog történni, bár ő kétkedéssel fogadja Istennek ezt a nagy hírét, ezt a nagy csodáját, és ezáltal megnémul, mégis sok mindent nem biztos, hogy meg tud vele osztani Erzsébet. Ami valamilyen szinten hogyha csak itt most a hölgyekre tekintek, akik ugye nagy valószínűséggel azért édesanyák, azért tudják ezt, hogy az édesanya terhét, vagy az édesanya gondját igazság szerint csak egy másik édesanya tudja különleges módon megérteni. Bár a férfiak, férjek szeretnék, és természetesen szeretettel fordulnak, de azért valahol ez így van. És igazság szerint a nagy sietségében Máriának, amikor titkot visz szívében és szíve alatt, különleges módon hallunk egy titokról az olvasmányban. Egy olyan titokról, ami vágyként is és reménységként is megfogalmazódik az ember és emberiség számára. Egy titokról, megszabadulás, felüdülés titkáról és Isten különleges jelenlétének ajándékáról. Erre várt az emberiség, erre vágyakozott, és most ez a titok valósággá válik Mária életében, és ezt viszi Erzsébethez. És mikor odaér, akkor találkozik vele. Mondhatjuk azért azt, hogy ez egy nem várt találkozás, és különleges találkozás. Hogy Béla atya is említette, Mária nem valószínű, hogy beült az autónak a sofőr ülésébe, vagy az anyós ülésére, és akkor elindult Erzsébethez, meg az se valószínű, hogy amit mi ilyenkor csinálnánk, gyorsan elővette a telefonját, és fölhívta volna, hogy na, Erzsike, akkor főzzél egy kávét, már is ott vagyok, hanem elindul. És egyszer csak megérkezik. Valószínű Erzsébet valami házi munkában lehetett, amikor Mária belép hozzá a házba, és köszönti őt. Mégis ez a köszöntés által mondhatjuk azt, hogy Erzsébetnek minden porcikája, sőt, még a magzat is megmozdul. Hiszen egy különleges személy érkezett. Egy nem várt személy, és mégis az ő köszöntése különleges módon hat. Valahol talán lehet, hogy mi is tapasztaltunk már ilyet. Amikor megleptek bennünket, egy nem várt személy, aki különleges a mi számunkra, és mégis belépett és köszönt, üdvözölt minket. És ez bennünket is különleges módon felüdít, az ilyen köszöntés, az ilyen nem várt találkozás. De valahol, hogyha még mélyebben beletekintünk az evangéliumba, akkor ez nem egy felszínes találkozás Mária és Erzsébet között. Bár talán mindennapos ez a köszöntés, mindennaposnak tűnik ez a találkozás, mégis Lukács különleges módon szavak által, amiket Erzsébet is mond, illetve hogy Mária reagál Erzsébet szavaira, különleges módon invitálnak bennünket, hogy még mélyebbre tekintsünk, és meglássuk azt, hogy Jézus és az ő hordozója találkozik az emberrel. Ahogy a Szent Mise elején is mondtam, különleges módon mondhatjuk azt, hogy itt Isten találkozik az emberrel. Ez mindig különleges találkozás. Különleges találkozás, hiszen bármikor olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Isten odalép az emberhez, különleges módon elindul egy alakulás, elindul egy nem várt folyamat, amelynek különleges gyümölcsei lesznek. De valahol ezen az átalakuláson és változáson túl a legnagyobb gyümölcs az újongás. A sietés, találkozás és megosztás gyümölcse az újongás, Istennek a dicsérete. Mária Magnifikátjában halljuk ezt, ahogy majdhogy nem mondhatnánk úgy, hogy különleges módon és a legkülönlegesebb szavakkal osztja meg Erzsébettel az ő tapasztalatát, az Istennel való találkozását. Mi is, amikor mindig valami hatalmassal találkozunk, vagy amikor az ember valami hatalmassal találkozik, vagy találja szemben magát, sok érzés fogalmazódhat meg benne. Megfogalmazódhat ilyenkor az emberben egyfajta félelem, hogy most mi lesz velem. Megfogalmazódhat egy rettegés is, hogy na talán elveszik ilyenkor az ember. Egyfajta ijegység. De ugyanakkor, amikor szeretettel és örömmel találkozik valami hatalmassal, akkor az újongás fogalmazódik meg az emberben, az ember szívében. És nagyon érdekes, hogy most mit is mond nekünk ez a mai ünnepünk, ez a hármasság, a sietés, találkozás és újongásnak a hármassága. Hiszen elmondhatjuk azért azt, hogy ha mi megtudunk valami titkot, akkor az hajt bennünket is, hogy megosszuk embertársainkkal. Megosszuk azokkal, akiket szeretünk, akikben megbízunk, vagy akik felé valamilyen bizalmi kapcsolattal vagyunk. De azért azt is bevallhatjuk, hogy ma általában ez pletykában szokott kimerülni. Szoktunk pletyózni, és ez a mi megosztásunk. Majd, hogy nem mondhatnám úgy, hogy úgy kezdjük, hogy ó, hallod, hogy mi történt, és akkor folytatjuk. Hogy kivel mi történt, hogyan történt. És valahol ez egyfajta felszínes megosztás. Egy felszínes sietség. És valahol emiatt elveszlik az a mély megosztás, amire alkalmunk nyílhatna a találkozásban. Mert ami igazán mélyen érint bennünket, ami igazán lejátszódik Isten és én közöttem, azt nem nagyon szoktuk megosztani. Ami az imádságban van, amit az imádságban megtapasztalunk, amit az Istenből meglátunk, megélünk, az valahol mélyen rejtve marad bennünk. Holott Mária az ő imádságában pont ezt hozza felszínre. Pont ezt fogalmazza meg Erzsébetnek, és mindazoknak, akik hallják az ő hangját, az ő szavát, és az ő imádságát. Az Istennel való találkozásunk háttérbe szorul sokszor. De mégis, amikor a másik emberrel találkozunk, amikor akár átmegyünk a szomszédba egy jó infóért, egy jó pletykáért, alkalmunk nyílhat arra is, hogy megosszuk ezt is egymással. De azért ilyenkor lejátszódik bennünk, hogy ó, hát de a másik azért annyira nem vallásos, nem olyan templomba járó, mint én, lehet, hogy nem is imádkozik, mint én, de mégis, hogyha mi megtesszük az első lépést, akkor már megtettük azt, amire Jézus hív bennünket. Hiszen a tanúságtétel egy lehetőség a mi számunkra. Lehetőség azért, mert ezáltal mi is fölfedezzük és egyre inkább megértjük az Istennel való találkozásunkat, találkozásainkat. És erről tudunk beszélni másoknak, és tudjuk a másikat is segíteni, hogy ilyen nyitott szemmel és nyitott szívvel járhasson mindennapjai életútján. És megengedhetjük azt is ilyenkor magunknak, hogy amit hallottunk a Szentleckében, hogy a jó és a szeretet kerüljön előtérbe. Hát azért valljuk meg őszintén, általában nem a jó dolgokról szoktunk pletykálni, hanem amikor a másik ember személye előtérbe kerül egy-egy pletyka szintjén, akkor a rossz jön elő mindig. De valahol ott van azért a másikban is a jó. Mindannyiunkban. Olykor-olykor tapasztaltam én is, amikor beleestem ilyen pletykába, ilyen pletykálkodásba, amikor akartam fordítani a beszélgetésen egyet akkor, és előhoztam, hogy na jó, akkor mondjunk valami jót is vele kapcsolatban, akkor általában ilyenkor szokott elhalni a pletykálkodás. Mert a rosszat nagyon gyorsan föl tudjuk sorolni, és a jó elbújik. A jót ilyenkor elvesztjük szemünk elől, és már nehéz megfogalmazni azt. Mégis meg kell tudjuk fogalmazni a jót is a másikkal kapcsolatban, nem csak a rosszat. Mert ez segít, hogy a másikkal való találkozásunk nyitott és tiszta maradhasson és lehessen. És amikor mi magunk is tanúságot teszünk az Istennel való találkozásunkról a másik embernek, lehet, hogy nem úgy, hogy na, akkor most átmentem a szomszédba, és akkor belekezdek, hogy képzeld már el, hogy tegnap hogyan találkoztam az Istennel, hanem lehet, hogy csak annak a szintjén, hogy a jóról kezdek el beszélni, jó dolgokról, amik történtek az életemben, vagy a mai napomban, vagy az elmúlt napomban, napjaimban, ezáltal már tudunk tanúságot tenni az Istenről, és a mi Istennel való találkozásunkról, és akkor a közös újongás tárgya az Isten jelenléte és gondoskodása lesz a mi számunkra is. Tehát a mai napon, és ebben a korban, amikor a sietés különleges módon is magával ragad bennünket is, merjünk picit lelassítani, és merjünk találkozni. Nem csak egymással, hanem az Istennel is. És merjünk erről a találkozásról beszélni. A jó találkozásról, az igazi mély találkozásról mindig szívesen tud beszélni az ember, és nagy örömmel, újongással, ahogyan Mária is tette, amikor Erzsébetnél megszólalt, és Isten dicsérete jött ki az ő ajkán, jött a szavaiban, hogy ezáltal bennünket is megerősítsen, hogy Isten velünk van, és gondoskodik rólunk. Amen.
0: Isten fizessen meg. A Szent Mise végén Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkoztunk, hiszen a sajuládi templom belső felújításának munkálatait Csepelényi György pártfogásába ajánlották a hívek.
1: Istenünk, benned bízó közössége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldogozik követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse a misszét szóródott élet áldozata, hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
0: Az ünnepi szentmise végén Varga Béla plébános ezeket a gondolatokat fogalmazta meg.
1: Szeretettel köszönöm meg Maci atyának, hogy elfogadta a kívásunkat és ünnepi gondolataival bátor jutott bennünket, hogy mindig siessünk. Ne, lassan menjünk, ide-oda tévelyegünk, siessünk mindig Jézushoz, siessünk Jézussal együtt ide a templomba, hogy vele együtt lehessünk, együtt köszönthessük a kegyelmet, amely a szívünkbe, a lelkünkbe adódik. És mivel ugye sajuládon vagyunk, akkor siessünk a szűzanyával együtt Jézushoz. Hát bízunk benne, hogy ezt a tanítást mindannyian meg fogjuk fogadni. Azt nem ígérem, hogy számon kérheti rajtunk holnap után és azután, mert nem fogunk vele találkozni, de ígérem, hogy azért fogunk sietni a templomba. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Sarlós Boldogasszony tiszteletére bemutatott sajuládi ünnepi búcsúi szentmise körmenettel és a himnuszok eléneklésével zárult.

0: Egyre gyakrabban tapasztaljuk az időjárás változását, különösen a nyári forróság hatásait, és azt tapasztaljuk, hogy sorra dőlnek meg a meleg rekordok. Műsorunk folytatásában most ezen okokról beszélgetünk Rázsi András meteorológussal.
1: Kedves hallgatóink, érdekes téma következik, ezzel gyakran foglalkozunk, és mindenki szakértő benne. Az időjárásról lesz szó egyebek mellett, és néhány kitekintést is teszünk. Dr. Rázsi Andrással, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adjunktusával, aki nem mellesleg meteorológus is. Szeretettel köszöntelek.
2: Örülök, hogy itt lehetek. Szervusz.
1: Időjárási szélsőségekről azt hiszem, hogy nyugodtan beszélhetünk, hiszen mindenki a bőrén tapasztalja, hogy forró nyarak vannak, és egyre forróbbak, és minden más egy picit, mint gyermekkorunkban volt. Azt lehet mondani, hogy ez most már egy végleges folyamat, és megállíthatatlan?
2: Ugye az éghajlat az mindig is változott, ez még önmagában talán nem is olyan meglepő, hiszen hogyha visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a római birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni. Szóval ez egy létező dolog, de ami most van, az viszont egy kicsit, hogy is mondjam, meredekebb, mint ami azelőtt tapasztalható volt, és hát bizony most már ezzel kell együtt élnünk, tehát azok, amik hát hogy pár évtizede még csak egy ilyen óvatos beszélések voltak, azok most már a valóságá váltak.
1: És egyértelműen kijelenthető, hogy emberi tevékenység fokozza ezt, nyilván mondtad, hogy ez magától is történik, de azért rátesz még egy lapáttal az ember.
2: Hát természetesen igen, hát annyira nem vagyunk jók, tehát hogyha a Föld az éppen egy lehűlő stádiumban lenne, akkor hiába lenne az emberi tevékenység, az tovább hűlne, tehát itt azért olyan energiákról, olyan folyamatokról van szó, amihez, bár szeretnénk ugye magunkat ilyen mindenhatónak hinni, de tehát közel sem vagyunk azok, ezt azért tudjuk. De hát itt viszont az van, hogy egy eleve melegedő stádiumban lévő földre bizony rátettünk jó pár lapáttal, jó néhány lapáttal, és hát olyan tendenciák alakultak ki, amelyek régen mondjuk lezajlottak 4-5 emberöltő alatt, azok most egy emberöltő alatt zajlanak le, és hát bizony így nehezebb hozzá alkalmazkodni.
1: Van még a hétköznapi embernek mozgástere abban, hogy egyetem valamit tegyen ez ellen, vagy ez csak egy inkább ilyen önnyugtatás lehet, vagy a klímaszorongás enyhítése, hogy én a hétköznapi életemben tudok-e tenni valamit?
2: Tehetünk, igen. Tehát nagyon sok mindent tehetünk. Ugye hát szokták mondani, hogy a világ olyan, amilyenné tesszük. Szóval meg én mindig azzal szoktam zárni az ilyesmi előadásaimat, hogy persze én tudom, hogy egy fecske nem csinál nyarat, de hogyha ezt minden fecske elhiszi, akkor nem lesz sosem nyár, és nem lesz még tavasz sem. Tehát természetesen tehetünk valamit. Hát nyilván döntéshozói szinten kellene elsősorban megfogni a dolgot, és hát bízunk a döntéshozónknak, a döntéshozóinknak a bölcsességében ezzel kapcsolatban. De hát mi magunk is azért nem mindegy, hogy amikor reggel kikelünk az ágyból, és mehetünk kerékpárral valahova, akkor bevállaljuk azt a talán kisé kényelmetlenebb fárasztó utazási eszközt, vagy magunkkal viszünk másfél tonna vasat minden áron, ugye, hogy most például a közlekedést, hogyha nézzük, de ha már autóba kell ülni, akkor azért válasszuk meg, hogy milyen járművet vezetünk, hogy az mennyit fogyaszt. Azt, hogy otthon hogyan gazdálkodunk az energiával. Hát, hogyha minden ember minden héten 1 kiló széndioksziddal kevesebbet bocsájt ki, azáltal, hogy kicsit éghajlat tudatosabban éli az életét, hát számoljuk ki, hogy ez 10 millió magyar állampolgár esetében az heti szinten mennyi széndioxidot jelent, és hát ugye a világ többi részéről nem is beszélve.
1: Egy új szót tanultunk meg mostanában, ez pedig a hőkupola. Mit is jelent ez pontosan?
2: Hát ez egy új elnevezés az anticiklonnak, szóval most ugye ilyen volt régebben. Ezt sokszor kellett az utóbbi hetekben magyaráznom, így akár médiában, akár így hétköznapi szinten. Hát az angol szász irodalom nevezte ezt a jelenséget így hőkupolának, és hát valakinek megtetszett ez az elnevezés, lefordította szabadon, és akkor most innentől kezdve mondjuk úgy, hogy honosodott a magyar nyelve, nem olyan nagy baj ez, hát ugye nagyon, nagyon szemléletes, nagyon, nagyon jó szemlélteti azt, ami valóban a jelenséget jelenti. Hát a hőkupola az egy anticiklonhoz kötődik, az anticiklon az egy magas nyomású képződmény, és a magas nyomású képződményekre az, ami jellemző, hogy

0: hogy a levegő zömében lefelé áramlik, éppen ezért megáll benne úgymond a légmozgás, tehát nincsenek ilyen szelek, legfeljebb az anticiklonnak a peremén fújdogál valamennyi szél, de a közepén szinte egyáltalán nincsen légmozgás, mivel nincs felhőképződés, a nyári anticiklonokba, a téli anticiklonokba köt szokott képződni, de az egy másik történet, majd arról novemberben beszélgessünk, de hogy a nyári anticiklonokban, mivel nincs felhőképződés, ezért a napsugarak azok akadálytalanul jönnek, és hát mivel ilyenkor elég meredeken süt a nap, ezért kialakul elég hamar a hőség, ami hát általában, mivel meleg légtömegben vagyunk, ezért magasabb a páratartalma, és tehát ez a füllett hőség alakul ki benne. Hát az utóbbi hetekben tapasztaltuk, igen kellemetlen tud lenni.
1: És ugye az időjárásnál vannak, amik károkat is okoznak olyan értelemben, hogyha a jégesőt nézzük, ezt ugye nem nagyon szeretik az emberek, mert a épületekben, növényzetben tesznek károkat, és hát ez ellen találták ki, hogy van a különféle módszerek, különösen mondjuk borvidékeken, és akkor itt az egri borvidékre kanyarodunk, ahol szintén alkalmaznak egy ilyen technológiát, és ezzel kapcsolatban vannak képzetek, amiket terjesztenek emberek. Először beszéljünk arról, hogy ez hogyan működik, és hogy mit csinál, és mit nem csinál. Talán ez az utóbbi még fontosabb.
0: Hát, hagyj kezdjem akkor az utóbbival, jó? Mostanában fölröpent megint a dolog. Általában, hogyha megjelenik, akkor most már nevezzük így hőkupola, megjelenik egy ilyen kánikulai időszak, akkor általában 2-3 nap, de egy héten belül biztos, hogy megjelennek azok a hangok is, hogy hát ez biztos azért van, mert hogy azokkal a talajgenerátorokkal ott elfújják a felhőket, megszüntetik a felhőket, mert megfigyeltük, mert azelőtt nem voltak ezek a talajgenerátorok, és akkor volt rendes eső. Zárójelben megjegyezném, hogy régebben is volt a száj, tehát ez azért nem egy új keletű dolog. Na most érdemes lenne megnézni ezeknek a derék állampolgároknak, hogy vajon a kánikulában, a hőkupola kellős közepén működnek ezek a talajgenerátorok, segítek? Nem. Tehát akkor nem működnek, akkor nincsenek üzemeltetve, de akkor az első kérdésedre válaszolva, hogy hogyan is működnek. Hát ugye kicsit vissza kell mennem ahhoz, hogy hogyan képződik a csapadék. Ugye mindenki tapasztalja, hogy télen, amikor az ablakunk hidegebb, akkor ugye pára lecsapódás szokott megjelenni rajta. Miért történik ez meg? Hát maga a hőmérséklet alakulása miatt van, ugyanis az, hogy a vízgőz mennyi képes megmaradni a légkörbe, az függ attól, hogy mennyi a levegőnek a vízgőztartalma, egy, kettő, az, hogy mennyi a levegőnek a hőmérséklete. Tehát ugye nem véletlen az, hogyha bemegyünk egy pincébe, vagy egy hidegebb helyiségbe, ahol ugye állandó 10 fok van, akkor mit tapasztalunk, hogy általában ezeknek az egri pincéknek is ugye nedves a faluk. Ugye ugyanaz a vízgőztartalma van annak a levegőnek, hiszen cserélődik folyamatosan a külső légtömeggel, de ott ugye alacsonyabb a hőmérséklet, és ott már képes kicsapódni. Na most nyáron nem tapasztaljuk ezt a kicsapódást, pedig hát nagyobb a vízgőztartalma a levegőnek, viszont sokkal nagyobb a hőmérséklete is, ezért az ablakainkon ugye ilyenkor nincs pára kicsapódás. Na most, ha elindulunk a légkörben fölfelé, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyre hűl, ugye, itt normál állapotban a légkör egyre hidegebb, és ahogy hűl a levegő, úgy egyre könnyebben tudnak kicsapódni ezek a vízgőz részecskék, de mire csapódnak ki? Hát apró pici porszemekre, amelyek ott lebegnek a légkörben. Tehát ez a kettő kell a csapadékképződéshez, a vízgőz és az úgynevezett aeroszol, ami lebegő, nagyon apró kis porszemecske. És arra elkezdenek kicsapódni, és hát megfigyelhetjük, hogy a gomolyfelhőknek az alja az viszintes, és hát azért viszintes a gomolyfelhők alja, mert ott van azon a szinten, ahol elkezd kicsapódni. Tehát ott telítődik a levegő pára tartalma. Na most elkezdenek kicsapódni ezek a kis részecskék, egyre elkezdenek hízni, egymással is ütköznek, magába szívja a környező levegőből a páratartalmat, és egyre nagyobb lesz az a cseppecske, és végül, amikor a gravitáció az már nagyobb, mint a ráható erők, amik őt a levegőben tartották, akkor elindul lefelé, ezt úgy hívjuk, hogy esőcsepp innentől kezdve. Na most, hogyha nagyon nagy az emelkedés, tehát nagyon nagy az emelési index a légkörben, és nagyon magasra föl tud menni ez a cseppecske, akkor meg is fagy, és mert már annyira hideg van, hogy már 0 fok alá kerül a hőmérséklet, megfagy az a cseppecske, és mire leér általában megolvad, kivéve, hogyha nagyon sokáig marad odafönt, mert akkor olyan nagyra hízik meg, hogy amire eléri a talajt, addigra nem képes megolvadni, és ezt hívjuk jégesőnek. Na most mi annyit tudunk tenni, hogy magát a vízgőztartalmat nem tudjuk befolyásolni. Az emelést azt nem tudjuk befolyásolni. Itt olyan energiákról beszélünk, hogy erre az ember egyszerűen alkalmatlan, hogy ezt bárhogy is befolyásolja. Viszont egy dolgot tehetünk, hogy úgy csapjuk be a felhőt idézőjelbe, úgy verjük át egy kicsit a felhőt, hogy bele lövünk egy kis jég magot, tehát egy kis szállóport, és ahelyett, hogy néhány nagyszemű jég keletkezne, így sok apróbb jégszem keletkezik, így, és az apróbb jegeknek, mire elérik a talajt, nagyobb esélyük van megolvadni. Tehát így működik a jégeső elhárítás. Tehát ettől még a felhő az ugyanúgy képződik, ettől még a csapadék ugyanúgy képződik, az a vízmennyiség az ugyanúgy kicsapódik, az kicsapódott vízmennyiség el fogja érni a talajt, tehát a csapadék mennyiségét és helyét azt nem tudjuk befolyásolni, egy dolgot tudunk befolyásolni, hogy ez ne jég, hanem víz formájába jöjjön le. Remélem, tömör voltam és érthető.
1: Azt hiszem, igen. Mit kell tudni erről az anyagról, az ezüst jodidról? Ez például mennyire káros a környezetre?
0: Semennyire. Röviden és tömören. Tehát ez teljesen ártalmatlan, nem véletlenül használják ezt ez teljesen neutrális anyag. Hát eleve, hogyha kilóra nézzük, akkor nagyon minimális mennyiség, ami kikerül ilyenkor a környezetbe. Tehát ugye nagyon el van porítva. Jó, hát mondjuk az, hogy kevés, hogyha mérgező lenne, a kevés is sok, hiszen ugye 1 gram cián elég egy 100 kilós embernek is, hogy vége legyen. De tehát ez még önmagában, hogy kevés, ez még nem indok, de úgy önmagában is maga az anyag az teljes mértékben ártalmatlan. Számtalan kísérlet és vizsgálat ezt már igazolta.
1: És akkor haladjunk tovább az összeesküvés elméletek mentén, hogyha már itt belecsaptunk. Chemtrail, kedvenc téma.
0: Nagyon szeretjük, igen.
1: Ugye a repülőgépek, gyerekkorunkban mondtuk, hogy húzzák a csíkot, és hát látjuk olykor, hogy az égen sok-sok csík látható, és vannak, akik következtetnek arra, hogy itt mindenféle anyagok kerülnek a levegőbe, amik szándékoltan az ember élet károsítására szolgálnak, holott fizikával ez is magyarázható, hogy mi is van ott a repülőgép mögött.
0: Hát természetesen ugyanaz történik, amit eddig is beszéltünk. Hát ugye a repülőgép, ahogy száll, hát szeretnénk azt mondani, hogy ott aztán nincsen káros olyan kibocsátás, de hát van, sajnos, nem is kevés. Hát többek között a motorból, ahogy elégeti azt az anyagot, ami őt előre löki, és ugye húzza a csíkot. Hát mondjuk a gyerekkorunkban nem feltétlenül tudtuk még eldönteni, hogy a repülőgép húzza a csíkot, vagy a csík tolja a repülőt, de és amúgy mind a kettő igaz, hogyha így jó belegondolunk, de a lényeg az, hogy ott ugye megnő ennek az aeroszolnak a koncentrációja, és akkor ott a levegőnek a vízgőztartalma az azonnal ott kikondenzálódik rá. Hát van, amikor olyan állapotban van a légkör, hogy egyszerűen ez nem tud gyorsan elpárologni. Ez megint csak azon múlik, hogy éppen milyen szelek fújnak ott a magasba, és milyen a vízgőztartalma, mennyi a hőmérséklet változás így a különböző szintek között, tehát ez millió meg egy dolgon múlik. Hát most chemtrail. Annyit azért szeretnék jelezni, hogy ha valamelyik idegen ország a mi fejünk fölött permetez ki akármilyen minket károsító anyagot, akkor ők jó eséllyel többet kapnak belőle, mint mi. Mert mire az szétosztik és eléri a talajt, mert ugye az USA-t szokták mondani, hogy biztos ők csinálják, hát nagyjából mire az eléri a talajt, addigra az USA-ba ugyanannyi fog belőle visszahullani, mint ránk, vagy még lehet, hogy több is. Ugyanis a nyugati szélzónában vagyunk, tehát amíg a mi fejünk fölött vannak kondenszcsíkok, hogyha lenne is belőlük valami, mint ahogy nincs, akkor nem kell aggódni, mert akkor azt nem mi fogjuk megkapni.
1: Tehát a kondenszcsík az valójában egy fura alakú mesterséges felhő.
0: Így van, így van. Az gyakorlatilag felhőnek minősül, hiszen a felhőnek a definíciója az, hogy az a légköri képződmény, ami a fény útjába akadályt képez. Tehát ez, ilyen értelemben a kondenszcsík természetesen felhő.
1: Te tanárként is dolgozol. Mennyire sikerül, mennyire lehet ezeket a végülis alapvető információk, amik most elhangzottak, és nagyon fontosak, és elég érthetően hangzott el, mennyire sikerül ezeket átadni, mennyire van erre lehetőség? lehetőség, módszer, hogy a felnövekvő generáció ne ilyen elméletek mentén gondolkodjon, hanem egy picit azért a tudomány tisztelete és a tudományos tények is megjelenjenek.
0: Hát ez ugye olyan a világ, amilyenné tesszük, hogy ezt már beszéltük. Nyilván tanártól függ, hogy ebből mit visz ki a katedrára. Magam részéről mindig azt szoktam mondani, hogy minden egyes fizika óra, de ezt akár a kémia vagy biológia órára is mondhatnám, hogy minden természettudományos óra, ahol nem volt gyakorlati példa, ahol nem volt elmondva, hogy ennek hol van gyakorlati haszna, vagy hol jelenik meg a természetben, azt hiába volt megtartani, azt fölösleges volt megtartani. Magam részéről ugye fizikát tanítok, és nagyon-nagyon igyekszem gyakorlatiassá tenni a dolgot. Ez nem azt jelenti, hogy nem számoljuk ki a dolgokat, nem azt jelenti, hogy nem írjuk fel azokat a képleteket, de hát mindig azért hozzátesszük azt is, hogy ez honnan indult, és mire lesz jó nekünk. Hát ugye, amikor föltesszük ezt a kérdést, hogy de miért kell nekem fizikát tanulni, amikor nem is akarok fizikus lenni? Hát többek között azért, mert hogyha az ember szembesül azzal, hogy egy ilyen zivatarfelhőben annyi energia szabadul föl, mint 25 atombombában, akkor fölteheti a kérdést, hogyha megtanul kritikusan gondolkodni, hogy biztos, hogy ennyi energiát mi képesek vagyunk megakadályozni? Tehát ki biztos, hogy útjába tudunk állni ennyi energiának? Segítek a válaszba? Nem.

Kedves hallgatóink, dr. Rázsi András meteorológussal, az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem adjunktusával beszélgettünk, és ezzel mai műsorunk véget ért. A szerkesztő Bércesi András nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket az adás társszerkesztője és a műsorvezető Farkas Erzsébet. Most elhangzott adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. A viszonthallásra!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
1: Döntöttek Brüsszelben. Érkezhet 10 milliárd euró. Az ellenzék úgy látja, a cserébe felajánlott kormányzati intézkedések nem a magyarok érdekét szolgálják, közölte a magyarnemzet.hu. Pénteki ülésén jóvá hagyta az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, ami mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé hazánknak, jelentette a távirati iroda. Az összegből körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, amit kiegészít hozzátevőleg 3,5 milliárd euró kedvezményes hitel. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter mindehhez azt tette hozzá. A pénteki döntésből az is következik, hogy felszabadítják majd azt a 6,4 milliárd eurót is, amelyet a kohéziós forrásokból fagyasztottak be. A hírre részletesen reagált a Fidesz, amit a Magyar Nemzetnek is eljuttatott. Az ellenzéki párt először is arra hívta fel a figyelmet. Atisza bármást állít, nem tartotta be ígéretét, és nem hozta haza az összes forrást. A most jóváhagyott 10 milliárdos keret ugyanis 400 millió euróval kevesebb, mint amennyit megkaphatott volna Magyarország. Második pontként rögzítették, a 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból 4 milliárd eurónyi beruházást az előző kormány már megvalósított. Ennek utólagos átforgatása történik meg. Ilyen például a Békés Csaba lökösháza és az Almás Füzítő Komárom vasútfejlesztés, akár csak falvak és kisvárosok egészségügyi infrastruktúrájának fejlesztése. Ez nyilván nem lett volna lehetséges, ha ezek nem jó projektek lettek volna, vagy ha ezt a pénzt ellopták volna, rögzítették. A Fidesz ezzel megcáfolta a Tisza egy másik, gyakori állítását a közpénzek állítólagos eltüntetéséről. Harmadrészt azt hangsúlyozza az ellenzék, hogy csekély a tervezett új beruházások direkt hazai iparfejlesztési hatása, piacvásárlás történik. Következő pontként a Fidesz megemlítette, hogy a kormány a források megszerzéséért számos olyan kötelezettségvállalást tett, amelyek nem állnak a magyar emberek érdekében, a külföldi gazdasági szereplők érdekeinek viszont nagyon is megfelelnek. Olvasható a magyarnemzet.hu oldalon. Új alapokra kerül a vonatközlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter Budapesten a 76. vasutas nap tisztavatóján. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot. Az Európai Bizottság közvéleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Magyarország 2026. májusában kérte a csatlakozását az ügyészséghez. A döntéssel Magyarország a szervezet 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. Végül az időjárásról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és ott néhány zápor előfordulhat. A horvát határ közelében zivatar sem kizárt. Máshol kiderül az ég. Mérséklődik, gyengül az északi szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos, valamint szélcsendes részeken ennél hidegebb lesz, míg a vízpartoknál és a nagyobb városokban enyhébb idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
2: Együtt éjfélig.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szent Szék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szentatya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és egymással. Az ifjúkor olyan életszakasz, amelyben nagy dolgokat szeretnének végrehajtani, megváltoztatni a világot. A Szentatya örömét fejezte ki, amiért az idei találkozó témájául a missziót választották. Az egyház alapvető küldetése az, hogy szolgálja a világot, Krisztus világosságát terjesztve, az embereket szeretett közösségre vezetve Istennel. Ti részt vesztek ebben a küldetésben, és én számítok rátok, hogy segítsétek átalakítani az egyházat és a világot az elkövetkező években, mondta videóüzenetében a pápa, majd hozzátette, a fiatalok nem csak az egyház jövője, hanem jelene is. Nem mindig könnyű a világ világosságának lenni. Az iraki fiatalok hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szentatya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét, és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmére bíznak.
2: Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szentszék ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szentszék állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szentszék állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezen túl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez, zárul a szentszéki nyilatkozat.
0: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldogávatási eljárása. Selja szigetén szerdán jelentette be a Szent Mise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldogávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Selja szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldogávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volt a mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldogávatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
2: plébániát szenteltek a myanmari polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Myanmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikan Mio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalai érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, még egy kisebb része Csin államba nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú Csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2024. május 31-i adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűd Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai karának dékánjával és Szőke Milinta Enikő egyetemi docenssel, a pedagógiai tanszék vezetőjével a Szentek tiszteletéről beszélget.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mai témánk két szentnek a bemutatása lesz, de mielőtt a két szentet bemutatnánk, és mielőtt a két szentet megismernénk, beszélgető társaimat is szeretném bemutatni. Szokásos beszélgető társaink közül ketten vannak ma itt, dékán úr Zoltán, valamint Anna, és a mai adásban új beszélgető társunk Enikő, akit köszöntünk nagy szeretettel. Amikor a katolikus egyházban a szentek tiszteletéről beszélünk, akkor az azért fontos számunkra, mert a szentek tiszteletén keresztül kapcsolódunk tulajdonképpen az égi egyházhoz. De szoktuk mondani, hogy az egyháznak van egy földi vándorló arculata, a vándorló egyház, a küzdő egyház, van egy olyan egyház, amelyik a megdicsőült egyház, a szentek egyháza, és mi tulajdonképpen már itt a földön, miközben vándorlunk, miközben nagyon sokat küzdünk az életünkben a bűnökkel, a nehézségekkel, arra törekszünk, hogy szenté váljunk. Hogyha ezt a szót mondom, hogy szent, akkor nektek így elsősorban mi jut eszetekbe erről a kifejezésről, erről a szóról?
3: Legelőször, és nagyon-nagyon sokáig a tökéletesség jutott eszembe, és azt gondoltam, hogy a szentek valami egészen kiváló és tőlünk nagyon eltérő és különleges valaha élt emberek. És ahogy szeretném hinni, hogy nem csak az életembe haladok előre, hanem valahogy minél többet megenged az Isten, hogy minél többet megismerhetek, megsejthetek az ő titkaiból, és akár a szemmel nem látható világból. Azóta pedig egyre inkább azt gondolom, hogy ugyanúgy emberek voltak, ugyanúgy voltak hibáik, viszont ezeket meghaladva valóban kiválóvá tudtak válni, és akár csak egy-egy dologban, amit meghaladtak, olyan példát állítanak elénk, amit követve valóban esélyünk van arra, hogy elérjük a szentség állapotát. Kíváncsi leszek, hogy mások mit szólnak ehhez, de nekem ez egy nagyon megrendítő élmény volt, amikor ez a kettő találkozott, és ebből a nagyon távoli, tökéletes, tőlem messze lévő világból megérkezett hozzám, hogy ez tényleg az én életfeladatom, hogy minél inkább arra törekedjek, hogy a szentek közösségéhez tartozhassak majd.
4: Én abszolút osztom Anna véleményét, nekem a példakép jelent meg ugye rögtön, de ugye a szentek kapcsán nagyon izgalmas az is, hogy melyik korban éltek, mert az ember a jelenben mindig úgy gondolja, hogy az ő problémái olyanok, amivel soha korábban nem találkoztak, mindig azt mondjuk, hogy ami helyzettel most találkozunk, az rosszabb, nehezebb ezek, ugye, hogy most milyen nehéz lenne a szentséget megélni, és ezért örülök, amikor ugye az egyház az újabb szenteket avat, akik már egész közel állnak hozzánk korban, abban a technológiai valóságban élnek, abban a politikai valóságban élnek, mert talán a minta szó lehet jó, tehát olyan mintát mutatnak, és valóban nem az, hogy tökéletesek, hanem pont azzal, hogy emberiek viszont újra meg újra megpróbálják, ugye szinte a lehetetlen, tehát hogy már itt a földön olyan életet élni, ami igazából hát a mennyben lenne elvárás, és ilyen formában, hát nagyon, ugye a katolikus egyház nagyon különleges, mert nekünk vannak szentjeink, és nekünk vannak példaképeink, sőt, még talán azt is megtehetjük, hogy válogathatunk, hogy ki az, aki közelebb áll hozzám, és mi a piaristáknál azért tanultuk a szentek életét, és ott az atyáknál is láttam, hogy voltak bizonyos kedvencek, és szerintem ez így van jól.
5: Nekem a szent az egy ilyen komplex fogalom. Én az emberen túl, a személyen túl, és a nagybetűs emberen túl élethelyzetekre, feladatokra, kötelességre, is gondolok. Azt gondolom, hogy a helyzet, ami szent, az elő tudja hívni az emberből a szentet. És nekem mindig a nagyszüleim jutnak eszembe, akik hát ilyen hétköznapi szentekként szépen csendben, de nagyon-nagyon céltudatosan úgy élték az életüket, ahogy én remélem, hogy egyszer élni fogom. A Jóistennel keltek, a Jóistennel szegték meg a kenyeret, a Jóistennek adtak hálát minden este, és minden egyes élethelyzetben a viselkedésük mögött az a fajta nem e földi, hanem egy másik világi tekintet és erő volt, ami lehetővé tette, hogy számomra gyerekként igazi példák legyenek, és hogy azt érezzem most így 52 évesen, hogy jó lenne egyszer eljutni egy olyan állapotba, amilyenben ők voltak. És természetesen ehhez hozzátartozik az a szentség is, ami a valódi felhavatott szenteknek az élet példája. Ezért aztán ugye fontos nálunk, hogy a keresztségben legyen egy szent, aki mellettünk áll, és fogja a kezünket, és akire lehet támaszkodni, vagy oda lehet fordulni, hogyha nehézség közepette nem tudjuk, hogy mit kellene tennünk. Az én szentem az a Szűzanya, úgyhogy én különös kapcsolatban vagyok vele, és hát minden nap hiszem, és remélem, hogy tényleg ott van minden élethelyzetben mellettem.
2: Két olyan szentet szeretnénk a mai adásban a kedves nézőknek bemutatni, akiknek az életéhez nagyon sok érdekes esemény kapcsolódik, Szent Rita, illetve Nepomuki Szent János. Hogyha Szent Ritáról beszélünk, akkor 1381 körül született szentről beszélhetünk, 1457. május 22-én halt meg, és május 22-én ünnepeljük Szent Ritát. És amikor Szent Ritának az ünnepe van, akkor nagyon sok templomban még ma is szokás, hogy hoznak magukkal virágszirmokat, elsősorban rózsaszirmokat az emberek, és egy régi imádság, egy könyörgés által ezeket megáldjuk, megszenteljük, majd aztán a hívek magukkal viszik otthonaikba. Szent Ritának az életrajzát a kedves hallgatók is interneten, különböző fórumokon el tudják olvasni, különösképpen a katolikus lexikon, illetve a magyar kurirat, ahol nagyon sok érdekességet tudnak róla találni. Mi nem is annyira

0: egyáltalán nem egy jó ember, egy gonosz ember, egy rossz ember, aki azonban éppen Szent Titánnak a türelmessége és a jósága folytán megtér, de aztán megint ott vannak olyan helyzetek, hogy elveszíti a férjét, meggyilkolják, majd aztán gyermekeit is elveszíti, és a végén mégiscsak eléri azt, amire vágyott egész életében, hogy a szerzetes közösség tagja legyen, hogy aztán majd Jézus szenvedésével azonosuljon, de éppen emiatt egy elkülönített helyen kellett laknia az életrajzírók szerint, mert hogy a Krisztustól kapott seb az egy rendkívül erős rossz szagot árasztott, és aztán végül még a halála után is csodák veszik körül az ő testének megmaradását, tűzből való megmenekülését, tehát valóban olyan lehetetlen helyzetek voltak az ő életében, amelyekről azt mondhatjuk, hogy méltán lett annak a szentje, akik a legnehezebb helyzetben fordulnak hozzá. Számotokra a Szent Rita és a Szent Rita tisztelet az hogyan nyilvánul meg, van-e bármilyen olyan élmény, gondolat, amelyet a kedves hallgatókkal meg tudtok osztani?
1: Rita is itt szokott lenni a beszélgetésben, feleségem, és hát ő most, amikor lányom érettségizett, akkor azt mondta, hogy hát Szent Ritához imádkozzál. Én tudom, hogy ilyenkor azért a legnehezebb helyzetekben is segít, bíztam benne, hogy a gyerek azért tanult annyira jól az iskolában, de hát ugye egy anya ilyenkor úgy érzi, hogy minden segítség el kell, tehát a viccet félretéve én a feleségemen keresztül ismertem meg ugye igazából Szent Ritát, és nekünk vannak ilyen hagyományaink, hogy ha elmegyünk egy templomba, azért nyilván ugye minden egyes szobrot megnézünk, és a Szent Ritánál pedig külön meg szoktunk állni. Szent Antalnál ugyanúgy szoktunk adakozni, imádkozni, tehát ilyen formában Szent Rita nálunk a családban kiemelt tiszteletnek örvend.
2: Én azt gondolom, hogy éppen egy olyan korban élünk, amikor a lehetetlen ügyek minden nap megtalálnak bennünket, vagy a lehetetlen helyzetek. És mindig arra gondolok, hogy milyen jó lenne, ha a fiataljaink, akik mondjuk krízis helyzetben vannak, de akár az idősebb testvéreink is, akik krízis helyzetben vannak, megtalálnák az utat Szent Ritához, hogy hinnének abban, hogyha fohászkodnak, akkor az meghallgatást nyer. Ugyanis azt gondolom, hogy a mai embernek, akár fiatal, akár idős, nagyon-nagyon nagy szüksége van a támogatásra, a segítésre, és hát én mindig arra biztatom a környezetemben lévőket, akik valamilyen problémát fogalmaznak meg, hogy bátran imádkozzanak Szent Ritához, de akár más szenthez is, mert hát az imádság nem hull a porba, szoktam mondani, és előbb vagy utóbb mindig meghallgatást nyer.
3: Nekem, ha lehet ilyet mondani, nagy kedvencem Szent Rita, és olyan érdekes, hogy nem tudom konkrét dologhoz kötni, csak valahogy ahhoz, hogy a családunkban is az, hogy Szent Ritához lehet fordulni, és anélkül, hogy ismertem volna az életét, és tudtam volna róla bármit, hogy igen, a lehetetlen helyzetekben megsegít, és nekem is édesanyám tanácsolt, és hát leginkább ugye főiskolás egyetemistaként kerültem először olyan helyzetbe, hogy lehetetlennek éreztem egy-egy küldetést, és mai napig emlékszem, amikor a nyíregyházi templomban ott kiemelt helyen volt Szent Rita, és ugye alatta az imádság, ez szerintem egy fantasztikusan jó ötlet egyébként, mert aki csak betér és nem tud róla túl sokat, az is tud hozzá fordulni, és kialakulhat egyfajta kapcsolat, egyfajta tisztelet. És ez az első ilyen emlékem, hogy igen, hozzá így oda lehet menni, és emlékszem, hogy milyen nagy biztonságot jelentett ez nekem, és hogyha azt mondjuk, hogy a védőszentjeink által mondjuk velünk vannak ugye mindig a szentek, akkor azt gondolom, hogy ez is egy ilyen kézzelfogható élményem, hogy igen, velem van, és bármikor fordulhatok, és persze templomba megyek be, ott imádkozom el, de ha érzem azt, hogy onnan kijöve is velem van, akkor igazából bármikor velem lehet. És aztán megismerve az életét, és egy nagyon jó filmes feldolgozást láttam, mert ugye ez is ízlés dolga is, hogy ki mit tart jónak, de az engem nagyon-nagyon komolyan megtalált, és már családanyaként, és már feleségként ennek az egésznek a végignézése és végigélése valóban egy olyan példát ad, ami miatt én picit meg is mosolyogtam magamban, hogy Rita is még Zoltánt is arra buzdította, hogy akkor hozzá kell imádkozni. Igen, amikor a felvételi eredményeket vártuk a gyermekeimnél, és azt gondoltam, hogy látom, hogy hanyadik a rangsorban, akkor én is elvégeztem egy Szent Rita 9-et, és egyébként azok az imádságok tényleg gyönyörűen végigvezetnek azon.

hogy valóban tudjunk bízni. Úgyhogy én most egy másik fogadalmat teljesítek ebben a felvételi időszakban, már most egyetemi továbbtanulását várjuk a lányunknak, de a Szent Rita 9-ed lesz a megkoronázása, ha lehet ilyet mondani. Úgyhogy Szent Ritával nagyon élő a kapcsolat, és nagyon szeretem.

0: Manapság vannak olyan emberek a közéletben, akik többször is beszélnek a vallásról, vagy a kereszténységről nem pozitív értelemben, és éppen legutóbb is hallottam egy közéleti szereplőtől, hogy az imádság az nem talál meghallgatásra, hogy amerikai kísérletekről beszélt, ahol a betegek nem gyógyultak meg, hát biztos valami rossz helyen keresett az illető. Lényeg az, hogy mi hívő emberek tudjuk, és azt gondolom, hogy nagyon sok hitetlen ember is tudja, amikor egy-egy lehetetlennek tűnő helyzetben, egy balesetnél éppen hajszálon múlik valakinek az élete a kórházi ágynál, amikor már az orvos is lemond róla, és bemegyek, és a betegek kenetét megkapja, és utána csodálatos módon még hónapokig él a beteg, és jó egészségnek örvend. Tehát nagyon sok olyan helyzet van, amikor mi azt mondjuk, hogy igenis az ima segít, és nyilvánvaló, hogy a szentek azok pedig egyfajta közbenjárók, akiket megszólítunk, és ők mintegy közvetítik a mi kérésünket, a mi hálaadásunkat, és így tovább. És a műsoridó maradék részében Nepomuki Szent Jánosról szeretnénk néhány gondolatot átadni a kedves hallgatóknak. Hogyha azt mondjuk, hogy Nepomuki Szent János, akkor egyrészt azt gondolom, hogy sokunknak eszébe jut Prága, hogyha ott elmegyünk megnézni Prágát, akkor nyilván a Károly hídon végig sétálunk, és hogyha megállunk középen, akkor ott találjuk az ő szobrát. De hogyha elmegyünk úton, útszélen, nagyon sokszor ott is egy-egy településnek a határában ott van az ő szobra. 1350-ben született, és 1393. május 16-án halt vértanú halált. Nagyon sok dolog kötődik az ő életéhez. Én most csak egyetlen egyet szeretnék kiemelni, hiszen ő a gyónásnak a védőszentje. És ez azért is aktuális kérdés, mert hogy megint csak vannak olyan közéleti hangok, amelyek nyugati mintára vagy nyugati hatásra felvették azt a kérdést, hogy vajon szabad-e a gyónási titkot a papnak megőrizni abban az esetben, hogyha például kiskorú bántalmazás vagy más ilyen jellegű bűn jut az ő tudomására. És ugye egyértelmű a katolikus egyház válasza, hogy a gyónási titok az mindig is szent és érthetetlen volt, Nepomuki Szent János is inkább vértanú halált halt, mint hogy a gyónási titkot elárulja, és azt gondolom, hogy ma újra aktuális róla beszélni, és a gyónási titokról, annak megőrzéséről, amellett, hogy egyébként Szent János életéhez még nagyon sok más esemény is kötődik. Nepomuki Szent János és a gyónás, mit jelent a ti számotokra?
1: Én a titokból indulnék ki, tehát, hogy a világunk az igazából egyre kevésbé ismeri a titok fogalmát, és azok, akik mondjuk a gyónásnak a szentségét is megkérdőjelezik, szerintem abból indulnak ki, hogy mint hogyha nem lenne érték az, hogy megtartsunk egy titkot, és itt nem fogják fel, hogy egy szent titokról van szó gyakorlatilag. De hogyha magáról a gyónásról ugye pár mondatot mondhatok, akkor nekem a gyónás az egy megkönnyebbülés, egy fizikai megkönnyebbülés, előtte azért nem olyan egyszerű összegyűjteni a hosszú listát, aztán utána azt rendszerezni, de utána egy megkönnyebbülés fizikailag, ugye magyar azt mondja, mint hogy egy nagy kő esett volna le a szívéről, és ezt lehet is érezni ilyen formában, és ez egy hatalmas ajándéka az Úristennek felénk, hogy igazából ilyenkor mi, hogyha meggyújtjuk a bűneinket, akkor azoktól ugye feloldoz minket. Tehát ilyen szempontból talán keveset beszélünk róla, pedig ez egy hihetetlen lehetőség ebben a korban, ahol ugye minden a pszichológiáról szól, ami szintén egy nagyon fontos ugye tudomány, tehát a kettőt nem szabad összekeverni. És ilyen formában a nyugati világon sajnos nagyon gyakran összekeverik, és a gyónás az nagyon gyakran háttérbe szorul, szemérmesen, vagy nem tudom miért, de igazából nem is beszélnek róla.
2: Én is a szentség voltát emelném ki. Én azt érzem, hogy a szentségek azok valóban olyan segítségek az életünkben, mintha így a cölöpökkel kijelölnénk az utat. És éppen emiatt számomra akár a gyónási titok, akár a gyónás szükségessége, a bűnbánati, a bűnbocsánati, ezek valahogy tényleg annyira magától értetődőek, és annyira megkérdőjelezhetetlenek, és pont emiatt valahogy bennem soha fel sem merült az, hogy ami a gyóntató székben történik, az nem egy nagyon bizalmi, az Isten jelenlétében történő, és valami rajtunk túlmutató dolog. A másik oldalt nem ismerjük, de én nagyon hiszem azt, hogy a paptól kapott gondolatok azok az Istentől érkeznek, és hogy a papok megkapják azt a segítséget, amivel akár azokat a nagyon súlyos náluk letett bűnöket tudják kezelni, és hogy valóban közvetítők tudnak lenni a két világ között. Bennem ez így él. Nepomuki János pedig valóban szintén ilyen emlékem van, hogy megyünk, felfedezzük a hidaknál a szobrokat, a szüleim elmesélik, hogy ki ő, és aztán Prága volt az a helyszín, ahol pedig annyira nyilvánvaló és annyira egyértelmű, hogy tényleg még jobban utána kell menni a történetének, és még jobban meg kell ezt az egészet ismerni. Úgyhogy ilyen szempontból például nagyon fontos, hogy az a szobor ott van, és akár ennek kapcsán is szóba kerülhet a gyónási titok jelentősége.
3: Tudnék kapcsolódni a Zoltánhoz, aki ugye úgy fogalmazott, hogy a titok voltánál ragadná meg ezt a dolgot. Ez a mai világ, és azok az emberek, akik ilyeneket fogalmaznak meg, hogy akkor meg kell tartani a gyónási titkot, én azt gondolom, hogy jelen állapotukban nem tudnak hozzáférni a gyónási titoknak a lényegéhez, vagy ahhoz a sajátosságához, amit hordoz. Tehát fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek, inkább így leegyszerűsítve így fogalmaznám meg. Tehát az, hogy egy katolikus, keresztény hívő embernek minden nap megadatik az a lehetőség, hogy tiszta lappal indítson, mert hogy bemehet és leteheti a terheit. És bízhat abban, hogy nem csak, hogy amit megbocsátottok, meg lesz bocsátva a mennyekben is, hanem hogy még útravalót is kap, vagy valamilyen iránytűt is kap, ez egy felbecsülhetetlen érték. És én azt gondolom, hogy a szekuláris világban ezt, aki nem ismeri, akinek nincsen ilyen tapasztalata, az nem is tudja, hogy miről beszél. Egyéb iránt meg én budaörsi vagyok, most ott élek, és a mi templomunk is Nepomuki Szent János ról van elnevezve, és egyik ilyen nagyon kedves élményem nem is olyan régen, hogy az atya miközben sétált hátra a templomban, elment mellettem, és azt mondta, hogy ne legyen szomorú, jöjjön, beszélgessünk, és ment be a gyóntató székbe. És hát nem tudom, hogy ő onnan tudhatta, vagy gondolhatta, éppen a szentmisének a vége volt, és ugye ott nálunk három szentmise van, és ő celebrálta ezt a szentmisét, amin én is részt vettem, és utána vonult hátra a gyóntatószékbe, a két szentmise között már gyóntatott, és ezt mondta, és annyira eltalált. Tehát annyira azt gondolom, hogy ezek nem véletlenül történnek, hanem a Jóisten meg a Szentlélek irányításával. Úgyhogy nagyon-nagyon fontosnak érzem a gyónást, a gyónási szentitkot, és azt gondolom, hogy mindenkinek valamikor élete során egyszer ezt a lehetőséget meg kellene ízlelnie.
0: Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést. Azt gondolom, hogy nagyon sok témát érintettünk, a szentek tisztelete, két szentnek az életéhez kapcsolódó néhány nagyon fontos kérdés, és bízunk abban, hogy a kedves hallgatók is úgymond kedvet kapnak ahhoz, hogy kezdjék el megismerni, ha még ezt nem tették meg, azoknak a szenteknek az életét, akik valamilyen formában kötődnek őhozzájuk, akár azért, mert az ő nevüket viselik, akár azért, mert a gyermekeik, unokáiknak ez a neve, és hogyha egy-egy szentet megismerünk személyesen, akkor mondhatjuk azt, hogy a mennyországban vannak, lesznek barátaink.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese, Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem Pedagógiai Karának dékánjával és Szőke Milint Elnikő egyetemi docenssel, a Pedagógiai Tanszék vezetőjével beszélgetett. A műsort Koleszár Krisztián szerkesztette.

0: Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben megismételjük Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára neveléskutató előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. Ezután a Liceumi Krónikával, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsorával jelentkezünk. Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket ismételjük meg. 2:05-től kezdődik Közélet című műsorunk, melyben elsőként a sajóládi búcsúra látogatunk, majd pedig az éghajlatváltozásról, az extrém időjárásról beszélgetünk. Rövid ajánlunkban dr. Rázsi András meteorológus szólal meg.
1: Ugye az éghajlat az mindig is változott, ez még önmagában talán nem is olyan meglepő, hiszen hogyha visszatekintünk a történelembe, gyakorlatilag a Római Birodalmat is egy éghajlatváltozás döntötte meg közvetve, hogyha úgy tetszik, hiszen beindult egy népvándorlás, és miért indult be a népvándorlás? Mert ugye megváltozott a klíma ott, ahol ezek a népek voltak, és hát el akartak onnan jönni.
0: Hát perctől Zöld Hullám című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben a Miskolcnak nemzetközi elismerést hozó élményprogramot mutatjuk be. Bózsó Gyula erdészt, az Ehető Erdő élményprogram ötletgazdáját hallják.
2: És de milyen tudásról van szó, erről is beszélünk két gondolatot. Itt van egy generációs tudás, ami az erdészek fejében létezik, és nekünk nagyon sokszor ez triviális, magától értetődő. Viszont mi azt látjuk, hogy amikor ezt mi tálcán átadjuk a nagy közönségnek, és ők rájönnek arra, hogy ők valójában használható tudást kapnak. Olyan tudást kapnak, amit utána be tud építeni a mindennapokban, be tud építeni a családja, a saját maga egészségét megvalósító gasztronómiájában, a családi étkezésekben is. Én azt gondolom, hogy a mai világban, ebben a felfokozott rohanó világban azért ezt mindenkinek egyszer el fog jönni ez a pillanat, amikor tudjuk, hogy az egészségünk a legeslegfontosabb, és majd Zahér Gábort idézem, hogy a magyar ember később villával ássa meg saját sírját. Tehát nagyon-nagyon fontos azt elmondani, hogy igenis figyelnünk kell arra, hogy amit megeszünk, illetve amit beviszünk a kis testünkbe, az tényleg egészséges legyen, és ráadásul fenntartható módon tegyük mindezt, tehát fenntartható forrásból származzanak ezek az élelmiszerek.
0: 4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Molnár András, Németh Tamás, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Gyertek, lássátok, mit művel az Úr. Rettegésbe taszítja a földet, megállt parancsol a hadaknak a föld határáig, szétzúzza az íjakat, összetöri a lándzsákat, s a bajzsokat tűzben elégeti. Olvasom a 45. Zsoltárban. Az ellenségeskedés teljes dimenzióját Jézus tárja fel éppen abban a pillanatban, amikor legyőzi. Az ellenségeskedés nem olyan tény, mint a többi, igazából misztérium, a sátán uralmának jele. Ezért vagyunk kitéve támadásainak. De Jézus hatalmat adott övéinek az ellenségeskedés mindenfajta tevékenységével szemben. Ez a hatalom annak a győzelemnek a gyümölcse, melyet Jézus aratott a sátán felett. A kereszténynek Jézussal együtt kell harcolnia az emberi nem ősi ellensége ellen. Bár körülötte sokan úgy viselkednek, mint Krisztus keresztjének ellenségei, mégis tudja, hogy a kereszt győzelemre viszi. Ez a kereszt az az egyetlen hely, ahol kiengesztelődhetünk Istennel és egymással is. Istenünk, te megtöröd a háborúskodást és megfékezed a gőgös embert. Kérünk, siess segítségünkre, hogy elvetvén magunktól az ellenségeskedést, mindnyájan békében élhessünk.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalán megerősítette, hogy Osztie Zoltán, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom plébánosa, nem a főegyházmegye megbízásából és engedélyével szólalt fel a csütörtök esti a Fidesz és a KDNP által szervezett tüntetésen a Sándor palotánál. Péntek reggel a szemlélek.net oldalon jelent meg Süllei Lászlónak, az Esztergom budapesti főegyházmegye általános helynökének levele, amelyben elhatárolódott a plébános politikai szereplésétől. Süllei László azt írta: korunk közélete különösen megosztott, a politikai véleménykülönbségek sok családban, közösségben és emberi kapcsolatban okoznak fájdalmat. Mindannyian rászorulunk Isten érgalmára, ezért keresztény emberként tartózkodnunk kell attól, hogy embertársainkat elítéljük, vagy méltóságukat, hitüket, jó szándékukat megkérdőjelezzük. Az evangélium nem a megbélyegzés, hanem az irgalom útjára hív bennünket. Dicsérjétek az Urat és áldjátok! Ezzel a mottóval rendezik meg az idei Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. Július 16-a és 19-e között lesz az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat. A programra a Szalóki levéllel invitálnak mindenkit. Idézzük: az idei Egerszalóki ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat különleges évben valósul meg. 800 évet ért haza a mennyei atyához Assisi Szent Ferenc, akinek élete ma is emberek millióit inspirálja szerte a világon. Az egész egyház hálával emlékezik rá, mi pedig szeretnénk bekapcsolódni ebbe az ünneplésbe. Talán azért áll olyan közel hozzánk Ferenc, mert nem rendkívüli dolgokat akar tenni. Egyszerűen komolyan vette az evangéliumot. Megtanulta, hogy az igazi gazdagság nem a birtoklásban, hanem az ajándékozásban rejlik, hogy az alázat nem gyengeség, hanem erő, hogy a tiszta szív messzebbre lát, mint a legélesebb szem, hogy a szeretet mindig bátrabb a félelemnél. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat részletes programját az eger.egyházmegye.hu oldalon találják meg. Az Európai Bizottság pénteken jóváhagyta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Május 28-án benyújtottam a csatlakozási kérelmünket, ma pedig az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy Magyarország 25. tagországként csatlakozzon az Európai Ügyészséghez, fogalmazott Magyar Péter. Mostantól tényként jelenthető ki, hogy az új kormány hazahozta az eddig Magyarország számára elérhetetlen 10 milliárd eurónyi uniós helyreállítási forrást, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta: az uniós tagállamok pénzügyminisztereinek tanácsa jóváhagyta Magyarország helyreállítási tervét. Ez azt jelenti, hogy most már hivatalosan is hazahoztuk azt a 10 milliárd eurót, amit mindenki már elveszettnek hitt. Le a kalappal, a kormány megmentett 10 milliárd eurónyi forrást az országnak, jutnia kell ebből a budapesti közlekedési, zöld és lakhatási fejlesztésekre. Írta a főpolgármester a közösségi oldalán: mi készen állunk, hogy új együttműködéssel új aranykora lehessen a városnak, fogalmazott Karácsony Gergely. Budapest keleti agglomerációjában több olyan település kapott új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot, ahol eddig az utolsó busz vagy vonat után gyakorlatilag megszűnt a közösségi közlekedés, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid kiemelte, hogy az új hálózat valódi alternatívát és biztonságos, kiszámítható utazási lehetőséget kínál azoknak, akik az autó helyett a tömegközlekedést preferálják. Végül az időjárásról. Napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati határ közelében egy-egy zápor, zivatar előfordulhat. Máshogy csapadék nem lesz. Az északi, északnyugati szél ismét nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Híreket hallottak.
0: Közelkép. portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük Uzsajné Pécsi Ritának, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanárának, neveléskutatónak előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kis Szent Teréz római katolikus templomban tartott meg. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
3: Jó estét kívánok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm a nagyon nagy türelmet. Ma estére az érzelmileg is intelligens házasságról gondolkodunk egy kicsit. Intelligens házak vannak, meg okos eszközeink, meg okos ez, meg okos az. Vajon a házasságunk hogyan intelligens? Mert nem lesz elég az, hogyha csak tudjuk, ugye ez az IQ-féle intelligencia, hanem az szív intelligenciája, így is szokták nevezni, de hogy az érzelmek intelligenciája mire való? Miért fontos az, hogy a házasságunk érzelmileg is intelligens legyen? Mit is jelent ez? Tulajdonképpen az a tudatos rész, az a kis kéregecske, az az IQ mindannyiunknak az idegrendszerében. Tehát az a tudatos rész, amit el tudok határozni, amit mit tudom én, kigondolok, kimondok, nem tudom én ezeket. De képzeljük el ezt, hogy ez egy olyan pici kicsi kis kéreg, hogyha lefordítanánk hosszmértékekre, akkor ez egy kis 11 milliméteres kis valami lenne. Ehhez képest az egész idegrendszerünk, ami a döntéseket hozza a házasságban is, az a nagyon nagy terület, az 16 kilométernyi. Tehát 11 milliméternek magyarázunk így egymásnak, hogy érted, fiam? Tudod, ezt így gondoltam. Igen, persze, hát fel, jó, igen. És a 16 kilométer jön, amikor a helyzet van. És mégse azt csináljuk. Tehát valahogy hányszor van ez így, hogy úri nő leszek, hát én így nem viselkedek, és tessék. Vagy hányszor elgondoltuk, hogy hú, mert igen, mert finom leszek, meg szeretem, na jó. Igen. És jön egy helyzet, egy szerda reggel, érted, és akkor ott füstölünk, nem borzalom. Tehát ez az, amikor a 16 kilométer dönt, az a nagyon nagy rendszer. És éppen ezért nagyon fontos lenne, hogy hogyan lehet ezt a nagyon nagy rendszert kézbe tartani. Mit tudunk ezért tenni, hogy ne söpörje el azt a kis 11 millimétert, amit úgy meggondoltunk, és valóban tényleg hát szeretük volna. Na most ebben ez az agykutatás segített igazából ebben, és megvizsgálta azt, hogy hogyan lehet bekerülni ebbe a nagy rendszerbe, és hogy tudjuk ezt kézbe tartani. Sokféle központot ismertünk addigra már az idegrendszerben, járásközpont, beszédközpont, emésztés, mindenféle, hát nem így, de ez semantikus ábrázolás, nem baj. Tehát sokféle központot, és érdemes volt, lett volna, és keresték, hogy hol van az érzelmek központja. Nincs érzelmek központja, egyetlen egy idegrendszerben sem, vannak gócpontok, de érzelmi háló van, hogyha látják messziről is talán, ami minden központot, minden központtal összeköt, mindenkinek az idegrendszerében érzelmi háló van. A férfiakéban is, tehát mindenkiében van. És ez azt jelenti, de tényleg, szóval azt jelenti, hogy mindennel jár érzelem. Tehát mindennel, akár ülünk, akár állunk, akár alszunk, föl is ébredünk az érzelmekre, tehát ez még akkor se csitul el, mindennel jár érzelem. Legfeljebb nem fejezzük ki, nem úgy fejezzük ki, nem azt fejezzük ki, nem akarjuk kifejezni, nem tudjuk kifejezni, mindegy, de mindennel jár érzelem. Ugyanebből következik, hogyha az érzelmi hálónak egy kicsi kis pontjára egy inger jön, bármilyen kis inger, egy kedves tekintet, egy érintés, egy zene, egy emlék, egy illat, egy szóval sok minden, érzelmi inger, és gondolják meg, hogyha egy sűrű hálót megcsipkedek egy helyen, mi történik? Hát mozog az egész. Tehát bemozdul a személyiség. Így is mondjuk érzelmi inger esetén megmozdul az egész személyiség. A kisgyerekeknél lehet ezt jól látni, azonnal kidugja a nyelvét, minden ugrándozik, mindenféle. Nagyobbaknál már nem annyira, de mindig tudhatjuk, ha érzelmi inger éri a társunkat is, akkor megmozdul az egész személyiség. De ez lehetőség is arra, hogy ha érzelmi inger éri a másik szemét, ugye, akkor lehetőségem van arra, hogy az egész személlyel kapcsolatba kerüljek. Tehát, hogy tényleg hassunk egymásra, hogy valóban tényleg találkozzunk. Majd erre is kicsit visszatérek. Tehát azt mondjuk, hogy érzelmi inger esetén bemozdul ez a személyiség. Nagyszerű. Eddigre már tudhatták, az agykutatás itt szintén sokat segített, hogy ennek a kéregnek van intelligenciája, ez az IQ. adatokat, tényeket megérteni, nem tudom én következtetni, memória, tudatosítás, számolás, elemzés, nem? Jó, ez az IQ. De ezen a ponton ugye kiderült az, hogy nem csak a kéregnek van intelligenciája, hanem van a hálónak is, ez az EQ, az emocionális intelligencia, az érzelmi intelligencia, tehát a háló intelligenciája. Na most, az IQ-ról tudjuk azt, hogy mindenki kap egy zacskónyit a születésekor, ugye? Tehát egy meghatározott mennyiség van. Nem kellett félni, de ennyi van. Tehát ezt ki lehet bontogatni, fényezni, meg mindenféle, de nem lehet növelni. Tehát tényleg olyan, mint a magasságom. Tehát kihúzhatom magam, kis magas sarkú cipő, ez meg az, jó? De nem leszek olyan magas, mint itt önök, szerintem mindenki. Magasabb nálam. Nem baj, de nem leszek. Ilyen az IQ, tehát megvan a meghatározott mennyisége mindenkinek. Nem olyan nagy baj ez, csak így van. Ellenben itt van a háló, amikor azt mondtuk, hogy a hálónak is van intelligenciája, de ennek az a tulajdonsága, hogy ez egész életünkön át fejleszthető. Tehát most is, házasságban is. Mindig fejlesztem, mindenkinek van esélye, mindenkinek. Nem lehet azt mondani, hogy jaj, ez leállt 7 évesen, 17 évesen, nem? 20-23 éves korig nagyon dúl, de utána is rendszeresen keletkeznek rajta új és új idegrendszeri kapcsolatok. Tehát semmi esélye annak, semmi létjogosultsága annak, hogy azt mondjam, hogy én már csak ilyen vagyok, hát ami a szívemen, a számon, tudod, ilyen szókimondó az egész család, nálunk a dédi is ilyen volt, és ilyen a család, tudod? Hát tudod, milyen a dédi? Hát neveletlen, meg te is. Az egész család úgy, ahogy van, ha ezt mondod, kész. Mert ezt lehet nevelni. Tehát egyszer, és itt kezdődnek ezek, itt kezdődik az a kérdés, az érzelmileg intelligens házasság, hogy ezek a területekhez valójában hozzáférünk, és csinálunk ezzel valamit, vagy egyszerűen azt mondjuk, hát édesem, így jártál, elvettél feleségül, ilyen az egész család, most mit csináljak már? Szóval ez nem így van. Nevelhető. De ebből az érzelmi intelligenciából nem kapunk egy zacskónyit se, senki. A teremtő így rendelkezett, hogy ebből mindenki csak egy kis csirányit kap. Ezzel születünk, minden élő ember, pici kis érzelmi intelligencia lehetőséggel. És ha nem csinálunk vele valamit, vagy nem jól csinálunk vele valamit, akkor ekkora marad. Tehát lehet, hogy valaki már 47-es lábon él, és X szafrang van a neve előtt, és magas polcokon csücsül, és az érzelmi intelligenciája még mindig ekkora. Hát ez elég baj egy munkahelyen, de vészes egy házasságban. Vészes. Azért vészes, mert ott nagyon közel élünk egymáshoz, és minden nap előjön ennek a készségnek, képességnek a hiánya. De mivel, hogy azt mondtuk, hogy ez mindig nevelhető, és egész életünkön át nevelhető, és mindenkinek van esélye, az anyósodnak is, ezért nagyon érdemes vele foglalkozni, hogy mit lehet ezzel tenni, ugyanis az érzelmi hálón hozzuk a döntéseinknek a 70%-át mindenki. Tehát a döntéseink 70%-át. Tehát a házasságban is. Az, hogy kitartok, hogy hűséges vagyok, hogy visszaszólok, hogy megteszem, hogy nem, hogy melletted maradok, hogy segítek ebbe, vagy hogy mindegy. Ez az összes döntésünk 70%-át az érzelmi hálón hozzuk. Csak 30%-ot vagyunk képesek itt kéregen dönteni. Csak az a baj, hogy amikor elönt a lé, már pedig ez néha előfordul, akkor pont az a kéreg, tehát az záródik. Tehát akkor vagy abban a helyzetben, hogy te Úristen, hát hogy viselkedtem, így sose akartam. Amikor elhatároztad, hogy én úgy nem fogok, mint anyám, tehát nekem anyukám nagyon szelíd nő, de mondjuk valaki elhatározná, hogy mert amikor megmérgesedett, fú, akkor főtolta az órát, ott hagyta, igen, csöndbe, így elvonult, így csöndbe, és hozzávágtam, mit tudom én, mit. És akkor én elhatározom, én sose fogok így, mint anyám. És amikor elborul a lé, ugye eldönt a lé, hát még a szög is ugyanaz lesz, amivel anyát szokta. Hát az a helyzet, mert a minta nagyon nagy, nagyon erős, és ilyenkor az érzelmi háló dönt, és nem az a bizonyos racionális. Tehát itt nagyon fontos lesz, hogy mit teszünk ezzel az érzelmi hálóval, és ezt viszont a készségekkel lehet majd nevelni. Ne féljenek, nem lesz ilyen elméleti, mindjárt átérek a hétköznapra. Na most, azt mondjuk a készségek. Itt vannak ezek az adottságok. Ez az embernek az adottságai. A termetem, a vérmérsékletem, a barna szemem, a 36-os lábam, az IQ is ide tartozik, adottság. Érted, amivel születünk?
4: Amivel heted iziglen meg vagyunk áldva, ezzel jöttünk. Vigyázz, ez nem sok. Ez csak 20-30% összesen. Tehát nem sok. Tehát ettől még, tehát nem lehet erre se azt mondani, hogy hát, na. Szóval nem sok. És szaggatott vonallal lehet ábrázolni, ez nem látszik nyilván, mert már én se látom, nem ám, hogy ott. Tehát nem baj, nem érdekes. Azt jelenti, hogy az adottságok érvényesülése nem automatikus. Tehát hiába vannak valakinek nagyon-nagyon jó adottságai, azok nem sétálnak be egy jó pályára csak úgy magától. Hát ezt nagyon jól látjuk, hogy születik a gyerekünk, ugye, jönnek azok a jósoló rokonok, és megmondják, hogy micsoda jó mozgása van, ebből atléta lesz, ebből milyen borotva füle van, ebből zenész lesz, hát menj oda egy 10 év múlva, és hiába van valakinek akármilyen jó mozgása, ha utál izzadni, abból nem lesz atléta. Soha. Ugye? És akármilyen a fülhallása, hogyha -5 percet gyakorol azon a hangszeren, nem lesz belőle zenész, ugyebár. Nekem van egy, szóval én zenei pályán indultam, 4 gyerekünk van, és hát tudtam az első pár hétben, hogy melyik gyerekünknek borotva a füle, tényleg éles, mindenféle. A -5 percet teljesítette abszolút, ugye? Soha nem csomagolta ki a csellót a csellóra előtt, hanem így szállította oda-vissza. Tehát ez szerintem -5 perc. Aranyos a gyerek, de nem lett zenész, de lehetett volna. Mindegy. Tehát azt jelenti, hogy a jó adottságok egyáltalán nem vonulnak be arra a pályára, de a szerencsétlenek se. Tehát az adottságok nem olyan meghatározók, nem hivatkozhatunk rá, hogy hát ugye már, hát most na, mert a gének, hát a gének nem ilyen erősek, mert ugye vannak alvógének, azoknak kell inspiráció, mindenféle, vannak a génplaszticitást is ma már ismerjük, tehát a környezet, a terep, a gyakorlás, a tapasztalat rengeteget ír még a géneken is. Tehát azt mondjuk, hogy nagyon fontos lesz ez a terület, a készségek területe. Jó.

0: A készségek nagyon nevelhetők, nagyon jól dolgozhatunk velük, és nagyon jól formálhatják, vagy tolhatják erre-arra még az adottságokat is, és kibontakoztathatják az adottságokat is erre, vagy arra, vagy éppen az ellenkező esetben. Ebben az esetben talán érdemes majd bejátszani, megnézni, akkor is bejátszottam Nick Vujicsicsnak az esetét, akinek nagyon nagyon pocsik adottságai voltak, ugye kéz és láb nélkül született Nick Vujicsics, és hát azért 8 évesen szembe kellett vele néznie, hogy hát nem lesznek barátaim, nem tudok sportolni, nem lesz feleségem, talán családom se, munkám se, gyerekeim se, valami. Tudod mit? Másnak magyarázd azt, hogy kéz és láb nélkül lehet boldogan élni. Mert hogy túl lehet élni, ez lehetséges, de boldogan, azért az nem lehet. És nagyon másfele alakult az élete. Hát szóval, ugye nem lett egy depresszív alak, nagyon szép épp hölgy lett a felesége. Aztán született egy kis fiúcskájuk, és kitalálta, itt van rákötözve, talán kicsit látják, ugye, kitalálta, hogy lehet vele biciklizni, aztán született még egy fiúcskájuk, és utána körülbelül egy 2 évvel ezelőtt ikerlányok is születtek a családban. Hát most így nagy családban élnek, nem múltak el a nehezek. És bizony ki kellett találni azt, hogy hogy kapcsolom fel a lámpát kéz nélkül. Hogy fogom meg a feleségem kezét, mikor kezem sincs. És hogy mi emeli ki őt? Mi az, amivel rájön, hogy a feleségem szívét meg tudom fogni úgyis, ha nincs kezem? Mi az, amit így emleget, és azt mondja, hogy a hála, a türelem, a humor, a probléma megoldó képesség, a kudarctűrő képesség, az újrakezdés, a gyerekek, a kreativitás például, ez mind érzelmi intelligencia készség volt. Ez egy se IQ, egy darab se. Tehát nem baj, ha van az IQ, de ami azt alkalmazza, ami majd azt valahová, tehát valamilyen irányba bele tudja, tehát be tudja fogni a lovat abba az irányba, az az érzelmi intelligencia. És pontosan ez az, ami a házasságban nagyon-nagyon erősen hiányzik, ebben a nagyon, vagy hát hiányzik, vagy nagyon jó, hogyha megvan, hogyha ennyire közel élünk egymáshoz. És ezért kell megnéznünk azokat az érzelmi intelligencia készségeket, amelyeket majd tudunk használni így a házasságban, akkor, hogyha tényleg azt lehet mondani, hogy intelligens a házasságunk, vagy érzelmileg is intelligens a házasságunk. Na most, ott vannak azok a készségek, a piros az érzelmi intelligencia területe, a zöld az IQ, tehát látják, hogy jó a helyzet, mert az IQ egy nagyon kis rész csak, tehát egy 20%-nyi, nem több. Tehát ez az, amikor adatokat, tényeket megjegyzünk, stb. Számolunk, elszámolunk, elemzünk, hát erre nem mindig van szükség a házasságban, azt gondolom, vagy inkább a legfontosabb dolgok nem megszámolhatók, nem elemezhetők, és nem minden segítünk majd azon a kapcsolaton, amit minden nap élünk. Itt vannak az érzelmi intelligencia készsége, ezt most csak én nagyvonalban mutatom meg, és utána szép apránként megnézzük, hogy ezek mit jelentenek a házasságban. Tehát, hogy melyek azok a készségek, amelyeknek működni kell a házasságban ahhoz, hogy ne csak ez a terület legyen meg, amit szép tudatosan elhatároztunk, hanem ez, amelyik majd működteti még ezt is. Itt vannak ezek a készségek, az affektív készségek, részletesen el fogom mutatni, és meg sok ilyen gyakorlati példát is nézünk hozzá. Konkrét érzelmeket átélni tudni. Hát erre valaki azt mondta, hogy igen, hát persze, igen, hát ez nem nagy izé, élünk, mirulunk, azt sírunk, nevetünk. Nem, nem, mert egyszerűen ezeket nem csak tudni kell, hanem akkor kezdődik, amikor megborsózol, amikor úgy tényleg megérint, azért, vagy sírni, nevetni, örülni, gyönyörködni, kíváncsiskodni, érdeklődni, megrendülni, fájdalmat érezni, de ezeket át kell élni, és azért mondom ennyire hangsúlyosan, mert sokszor át kell élni ahhoz, hogy működjön. Ahhoz, hogy például magunkban felismerjük, hogy ne legyen az, hogy nem vagyok mérges, de ez az igazság. Hát gondolkozz el rajta. Mi ez? Hát dehogy nem vagy mérges, több évtizede mérges, vagy lehet, hogy nem is rá. Érted? És mégis, mert nem ismerted fel magadban azt, és nem is tudtad kezelni. Vagy például itt van, amikor azt mondjuk az érzések azonosítása, például felismerése az arcon. Az arcon rengeteg érzést lehet felismerni, de csak tapasztalattal lehet megtanulni. Tehát, hogy mi van az arcodon. És gondold el, hogy hány ilyen lehetőség van. van vagy 200 arcizmunk, 200, és ezek közül az a bizonyos kis 11 milliméter csak pár százalékot irányít, és az összes többit azt a 16 kilométer irányítja, tehát nem vagy ura magyarul. Tehát kiül az arcodra, de kiül a másik arcára is, és ő is ezt tudja érzékelni, ha egymás szemébe nézünk, sokszor. Volt egy nagyon érdekes tapasztalatom, egy ilyen vezetőképző, csúcsvezetőképzőknek volt egy ilyen, nem tudom, előadás, egy külföldi tréner volt, és én csak fordítottam. És mesélte ezt a dolgot, hogy képzeljék el, hogy az egész emberiség, tehát bárhol, bármilyen kultúrában 7 darab alapérzést egyformán fejezünk ki. Mindenki nagy szemekkel csodálkozik, mindenki így undorodik, 7 alapérzés, nem sok, hát ez nem sok, és ezt mindenki így csinálja. Tehát elmész a busmanokhoz, és így csinálnak, akkor undorodnak, szaladjál. Pedig nem tudsz busmanul. Tehát 7 darab alapérzés, nagyon jól meg tudnánk egymáson ismerni. És képzeljék el, hogy hát csúcsvezetők voltak, ismerték, hogy igen, Paul Ekman, ő kutatta ezt a dolgot, jaj, de jó, mindenféle, ekkor meg akkor, jó. És akkor fogta ez a tréner, és feltette ezt a 7 alapérzést így képekben, és ezeknek a csúcsvezetőknek az volt a dolga, hogy mint az oviba így összehúzzák, hogy ez az undorodás, ez az öröm, ez a tarara. Aha. Nem értek el 30%-os eredményt. Meg is voltak sértődve, hogy biztos csavar volt a feladatban. És mondta ez a tréner, hogy uraim, nem volt csavar a feladatban, csak az lehetett, hogy amikor önök utasításokat osztogattak, akkor senkit nem érdekelt a másik arca. Tehát nem néztek rá, és nem tudták megtapasztalni azt, amit egy ilyen beszélgetésben, amikor egymás szemébe nézünk, akkor úgy érezzük, hogy ha most csodálkozik, most rosszul esik, most én, és ezt így lehet csak megtanulni. De ezt nagyon meg kéne tanulnunk, hogy amikor a másik arcán valami megjelenik, hogy az elutasítás, vagy csak a feje fáj. Vagy miért fáj a feje? Ugye? Szóval ezek nagyon finom kis érzékelések, de azt hiszem, hogy nagyon nagy jelentősége van. Hát érzékelem, hogy érzékelik. Na. Szóval ezek például, de majd mutatok még más példát. Ott vannak a kognitív készségek, na ez is egy nagyon fontos rész, ez minden, ami belül így megmozdul. Lelkesedés, érdeklődés, nyitottság, kíváncsiság, nyitottság egy másik emberre, nyitottság egy másik megoldásra, nyitottság egy másik kultúrára, egy másik, nem tudom én, útvonalra, egy másik ízre, egy másik konyhára. Hát gyereke, két kompatibilis család nincsen az égvilágon. Ha legjobban házasodtál, akkor se. Tehát az a két család két nagyon más kultúrát hoz. És ott kell egy nagyon nagy nyitottság. Ez nem belátás kérdése, ez érzelmi intelligencia kérdése, hogy tudok-e nyitottan viszonyulni, érdeklődve viszonyulni esetleg a ti családi szokásaitokhoz. Ugye biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nagyon nehéz is lehetett, hogy például a karácsonyi szokásokat úgy összecsiszoljuk. Mert nálunk ilyenkor jön az angyalka, nálatok meg olyankor jön az angyalka, nálunk meg ekkor eszünk, de nálunk nem eszünk, de ti egyetek, de mind nem tudom. Tehát ez ilyen picikéket. Vagy amikor nem tudom én, hát anyósod krumpli levese. Hát emberek, hát nekem nagyon jó anyósom van, de nagyon emlékszem arra, hogy amikor úgy először fiatalasszony koromban úgy főzögettem, vagy valami, és oda mellém sodródott, és akkor így csak úgy azt mondta, hogy hát édesem, ezt nem így szoktuk. Hát elég nagy nyitottság kellett ahhoz, hogy megkérdezem, hogy miért anyuka, hogyan? Szóval ezek is azok a készségek, és mindjárt mutatom, hogy ez miért annyira érdekes, hogy nem lehet ezt ugye IQ-ból megoldani. Tehát ezek azok a bizonyos mozgatós készségek. Itt vannak a társas készségek, na hát ez aztán reggeltől estig kell. Vezetés, alkalmazkodás, tolerancia, kommunikáció, empátia, minden, ami társas. Hát egy társas életben ugye az egész élet az. Tehát még a szuszogásunk is társas, mert miért horkol, meg miért nem horkol, meg miért hideg a lába, meg miért meleg. Tehát mindegy, kinyitja ez ablakot, vagy mindegy. Szóval ez mind társas, de ez is egy intelligencia, egy valami, hogy ebbe össze tudunk-e hangolódni, hogy tudunk-e esetleg váltani a feladatok között, hogy most vezetni kell, most meg alkalmazkodni kell. És ezt nagyon sokszor el szoktuk annyival csapni, köszönni szépen, hogy jaj, hát ez olyan kis vezető típus, mindig ez volt, ez meg olyan kis csapattag típus. Hát aki ilyet szól, az egy dilettáns típus. Azért, mert az adottságokban lehetsz ennyire típus, ott abban a kicsikében biztos hátul is látják. Az összes többi nevelés és önnevelés kérdése. Mindenkinek kellenek a vezetői készségek. Idődet beosztani, vezetői készség. Hát nem mondhatod azt, hogy figyelj, én örökké kések, mert ezt jókor mondom most. Szóval nem mondhatod. Mert én olyan típus vagyok, vagy valami, ugye? Hanem ezzel lehet dolgozni. Tehát egyszerűen ez egy vezetői készség, az idődet beosztani. Mondjuk az előttünk lévő kamion idejét nem tudtam. Jó. Tehát érted, ez egy vezetői készség. És hányszor volt ez? Hát házasságunk elején nagyon sok problémánk volt ebből, ugye, hogy jó, hát ugye össze kell csiszolódni, és akkor nem tudom én, hogy készítem a vacsorát, ugye, mindenféle, és akkor csak nem jön, de múltkor sem, meg akkor sem, és elég volt már, érted, csak mindenféle, na, szóval minden. És akkor, mikor hazajön, és akkor persze tele voltam vele, hogy de miért nem, de legalább szóltál volna haza. És akkor neki a másfél órás készítés, ez nem sok, nekem meg sok volt. Tehát, érted, és akkor ez most micsoda? Mert nem bízol bennem, de bízom, de akkor miért nem szólsz haza? De hát tudod, hogy dolgom van, de miért nem szólsz le? Na szóval ez is az. Tehát, hogy ezeket összetudjuk-e valahogy hangolni, megtudjuk, és nem lesz-e minden alkalommal az, hogy akkor most már megint, mert ezek az apró dolgok kezdik ki egyébként a hűséget is. Tehát biztos, hogy nem az a hűségnek az első kikezdés, meglátsz valakit és beleszeretsz, ilyen is van, de az könnyebb azért könnyebb kézbe fogni, mint ezeket az aprókat, amelyek szép lassan, érted, széttolnak minket, mert már megint. És ezek a készségek ide tartoznak.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban megismételtük Uzsajné Pécsi Rita, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai tanára nevelés kutató előadását, amelyet a székelyudvarhelyi Kisszent Teréz római katolikus templomban tartott meg. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
2: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.

0: és alakulását mutatták be Zubek Ádám bent lakótaggal. Mindez előtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
1: Líceumikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
2: Ünnepélyes keretek között vették át tanúsítványaikat a Senior Akadémia hallgatói az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A program záró eseménye nem csak az egész tanéves munka elismeréséről szólt, hanem a közösségépítés, az élethosszig tartó tanulás és az aktív időskor ünnepe is volt. A rendezvényen dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált rektor helyettese mondott köszöntőt, amelyben hangsúlyozta, a folyamatos tanulás a szellemi frissesség megőrzésének és a közösséghez tartozásnak a jelentőségét. A tanúsítványokat dr. Novák István atya és dr. Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora adta át a résztvevőknek. Az idei tanévben összesen 142 hallgató szerzett tanúsítványt. A résztvevők korosztálynak sokszínűségét jól mutatja, hogy a legfiatalabb hallgató 55, míg a legidősebb 86 éves volt. A Senior Akadémia ezúttal is változatos és gyakorlatorientált kurzusokat kínált az érdeklődők számára. A résztvevők olyan témákban mélyíthették el tudásukat, mint a közösség, házasság, digitális világ, a senior gerinctorna, a senior tánc, a tudatos táplálkozás és okos konyhai praktikák, valamint a történetmesélés és mesealkotás. Olvasható az egyetem hivatalos oldalán. Megnyílt az Egri Öltögető hímzőszakkör évadzáró kiállítása a Tittel Pál könyvtárban június 18-án az Ezek is mi vagyunk kiállítássorozathoz kapcsolódva. Török János, a Palocföldi Népi Iparművészek Egyesületének elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott, hagyományainkat nem csak megőrizni kell, hanem benne élni minden nap. Majd Verebélyi Balázs, az Egri Öltögető hímzőszakkör vezetője szólt a jelenlévőkhöz, aki elmondta, a kiállított használati tárgyak és lakástextíliák szeptembertől májusig készültek széki hímzéssel, a következő évben pedig a matyó mintákat fogják elsajátítani. A három év alatt a jelenleg 14 tagú csapat már jól összeszokott, a fejlődés pedig folyamatos. A kiállítás július 31-ig látogatható a Tittel Pál könyvtár 214-es termében. Június 20-án éjszaka ismét benépesültek a Tittel Pál könyvtár termei és a csillagvizsgáló tornya a múzeumok éjszakája alkalmából. A kisebb korosztályt kézműves foglalkozással, csillámtetoválással és micimackó kuckója fotósarokkal várták, továbbá a gyerekek és a felnőttek körében is hatalmas népszerűségnek örvendő kisállatsimogató, egzotikus állatokkal. A barokkori cserépkályhák és a barokk freskó festészet remekei programra is nagy érdeklődés mutatkozott, hiszen ezek a programok csak ezen az éjszakán látogathatóak. Nagy sikerrel zárult a múzeumok éjszakája az EKKE csillagvizsgáló és tudományos élmény központjában is, ahol este 6 órától változatos programok várták az érdeklődőket. Az egyetem híreit Rapi Alexandrától hallották.
1: Líceumikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
3: Ez itt a harmadik adásunk, és én Bibarka vagyok.
4: Én pedig Vivian. És van nálunk egy eléggé special vendég, aki Zubek Ádám.
5: Sziasztok.
3: Mutatkozz be, Léci, ki vagy? Hogy itt vagy?
5: Elég régi bentlakó tagja vagyok a Kepesnek. Ez pontosan 2022. februárja óta vagyok, még az előző képzésemben kezdtem, a mozgóképes képzésben, és ugye most a tanárin is folytatom a tevékenységemet a Kepesben, úgyhogy az alatt már nagyon sok mindent csináltam, kulturális programot szerveztem, folyosó mozikat szerveztem, úgyhogy nagyjából így röviden, gyorsan ennyi.
3: Örülünk, hogy itt vagy, és ma Ádámmal a szakkollégiumoknak a történelméről fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakultak ki, mi volt a múltban a jelentőségük, és a mai napban ez hogy változott át, milyen közös tevékenységei vannak az országban a szakkollégiumoknak, és mi magunk a Kepes hogy alakultunk, és erről fogunk kicsit diskurálni. Haladjunk is vissza, hogy mik voltak az első kezdeményezések és a hasonló önkörül fejlesztő mozgalmak vagy intézmények így az egyetemek körül. Miről hallottatok?
5: Hát ugye először is külföldre kell tekinteni. Magyarországon sokkal később szerveződtek az egyetemeken ilyen körök. Először is az Oxfordi Egyetem az, ami egy példaként mutatott az ilyen önszerveződő körök esetében, majd az összes többi országnak is ott voltak ilyen.
3: Ez Angliából indul ki, nem?
5: Így igen, van,
3: a 12. században ott, ahogy az egyetemet létrehozták, utána egyből szerettek volna ilyen adatgyűjtő, meg ismeretterjesztő kis sajátságos kört létrehozni.

0: a motiváltabb hallgatók. És ez szépen folytatódott, míg a franciák.
1: Így van, ami számunkra már sokkal relevánsabb és sokkal fontosabb az a francia intézmény, ami majd az egyik első ilyen szakkollégiumi, itthoni szakkollégium elődnek az Eötvös József kollégiumnak az hát ilyen példája, sőt konkrétan példája, mivel arról lett mintázva, ez még a napóleoni időkben, 1795-ben, igen, már pontosan 100 évvel az Eötvös József kollégium előtt alapult. Ennek a nevét azt megkérem, hogy a bíborka mondja ki, mert hát, ha francia
0: kérdése. Ők voltak a Grand École Supérieurök.
1: Így van, és ez az, ami úgy majd az Eötvös József kollégiumnak is megadja az alapját. És hát nagyon sok mindent át is vettek az Eötvös kollégiumnak a megalapítói. Itt alapvetően ugye az 1895-ben alapult, és alapvetően az volt a céljuk, hogy az egyetemi oktatást azt kiegészítsék, sokkal több rétű tudások alakuljon, illetve ez a tanárképzéshez kapcsolódik, és az volt emellett a céljuk, hogy az oktatási rendszert azt próbálják megreformálni, és hát nyilvánvalóan jobbá tenni. És itt a kollégiumnak a vezetői tagjai, ugye ebben nagyon fontos szerepet játszottak az akkori egyetemi tanárok. Ők azok, akik többször is jártak kint a francia mintaintézménynél, és ott próbáltak minél több ismertet szerezni, hogyha ők hogyan működnek, mi alapján formálják a tevékenységüket, és azt átvenni. Hát igen, ez hol szorosabb, hol kevésbé szoros kapcsolat volt. Hát ugye itt Magyarországról a francia mintát azt úgy tartották egy kicsit furcsa átvenni, de megpróbálkoztak vele.
0: Próbálkoztak. Igen, itt követték a hagyományaikat, és próbáltak bevonni a francia, magát a francia nyelvet is a szakkollégiumoknak az életébe, vagy hát az Eötvös kollégiumnak az életébe. Én úgy olvastam, hogy ilyen kis francia esteket tartottak, ahol Franciaországból érkező mentorok, tanárok, vagy akár csak hallgatók is segítették az itthoni hallgatóknak az életét, ilyen esti beszélgetésekkel, ahol franciául tanultak, és kintről hozott tudást osztottak meg egymással, mikor már volt közös nyelvük, és közösen meg tudták érteni egymást.
1: Igen, és hát talán ami még kiemelendő, hogy az volt a francia és a magyar intézmény között a nagy különbség, hogy itt Magyarországon ki tudott alakulni a hallgató és a tanárok között egy ilyen mentor program, ami sokkal személyesebb tudott lenni, mint a francia esetben, ahol a tanár és a hallgató viszonya sokkal személytelenebb, feszesebb viszonyra volt korlátozva, és itthon pedig ez fel tudott oldódni, és sokkal hatékonyabb tudott így lenni ez a viszony.
0: Ez mennyivel barátságosabbnak hangzik, és mennyivel közvetlenebbnek?
1: Igen, igen. Egyfajta, hát talán a partnerség az túlzás, de mindenképpen a felé hajlik, ami hát igen, szerintem is egy sokkal szimpatikusabb dolog, és sokkal inkább tud motiválni szerintem egy hallgatót, hogy hasonló pályára lépjen, mint akik őt tanítják.
0: Őt tanítják, igen.
2: Ennyi szeretnék, nem tudom, talán elmondani, hogy szomorúnak tartom, hogy ezt mélyebbről igazából nem nagyon lehet megismerni magát, ugye a szakkollégiumoknak a történelmét, mert nagyon kemény kutató munkát végeztetek ti is, ahhoz, hogy ennyit is meg tudjunk.
0: Nagyon kevés kutatás van, és nagyon kevés helyről lehet informálódni erről. Szerintem ezt mind a hárman tapasztaltuk tegnap este.
1: Igen.
0: Hogy hiába kutattunk és kerestünk. Amit én a legjobbnak találtam, az az ELTE-nek a PPK történelmi és elméleti karának volt a kutatása, ami kifejezetten a szakkollégiumokról szólt, amiről ma is beszélünk, hogy mi a történelme jelentősége, és ilyen téziseket vetettek fel, és keresték a válaszokat rá. és ott is azt tudták konstatálni, hogy kevés van.
1: Igen, és hát amit mást olvastam, az pedig hasonló dolgokat írt le, mint ez a kutatás, tehát valóban nincs egy nagyon mély tudásunk sajnos ezekről az intézményekről. Hát ugye az ötvös kollégium, a szakkollégium, hát a modern szakkollégiumnak az egyik elődje, itt főleg ugye a tehetséggondozás az, ami megadta azt a hivatkozási pontot a mai szakkollégiumoknak, másik hivatkozási pont pedig ugye a népkollégiumok, amit például egyébként Móricz Zsigmond vagy Németh László is támogatott, hogy jöjjenek létre. Ez alapvetően ahogy a nevéből is adódik, ez a paraszti, illetve majd a munkás rétegnek az oktatását célozza meg, de ami a szakkollégiumok tekintetében igazán fontos, az majd a Györfi István kollégium. Hát itt most az 1930-as években járunk, és ez az a kollégium, aminek a tagjai már politikailag is aktív szereplők voltak, és nagyon sok mozgalomban részt vettek. Ugye ebből alakul majd ki később a NÉKOSZ, amiben egyébként a Rajk László is szerepet vállalt, és ami majd csak az egypártrendszer kialakulásával tűnik el, mivel hogy ezek a szervezetek túlságosan autonómok, és hát ugye önkormányzatiság elve alapján működtek, de túlságosan demokratikusak voltak a éppen kiépülő diktatúrának.
0: Utána pedig a 20. század második felére eléggé rákaptak az ízére, hogy ez mennyire jó is, és mennyire össze tudja szedni egy egyetemnek egy prémiét, és motivált, ambiciózus hallgatóit, míg 2-3 évente egy szakkollégium jött létre, későbbi időkben pedig már évente 2-3. Tudomásom szerint ma is már ilyen 130 működik aktívan Magyarországon.
1: Így van, nagyon sok. Hát ugye a modern szakkoriknak a között az első az a Rajk László szakkollégium volt 1970-ben, és aztán az egyedül létből szépen lassan kikerült a többi szakkollégiumnak a megalapításával, illetve emellett a 80-as években több nyata is szerveződött, az első 1981-ben Szarvason volt.
0: És mi is ez a nyata?
1: Hát ez a nyári találkozó. Ugye, hát akkor még nagyon fontosnak tartották, hogy politikailag aktívak legyenek a szakkollégisták, tehát alapvetően a társadalmi felelősségvállalásnak ezt a szegmensét is képviselték, tehát ahogy beszéltünk róla, ugye itt ez a népkollégiumokhoz hasonló, de nyilván ugyanúgy a tehetséggondozás is fontos volt, ami ugye az Eötvös József kollégiumra hajaz. Ezeken a nyatákon jöttek össze az ország minden pontjából a szakkollégisták, és beszélték meg egyébként az aktuális politikai álláspontjaikat is, és a rendszerváltás van elég fontos szerepet játszottak. Kiváltképp például a 88-ban alakuló Fidesz, akik a Bibó István szakkollégiumból fejlődtek ki, tehát hogy akkor még ez nagyon fontos volt a politikai részvétel.
0: Sajnos ma már inkább ilyen tábor hangulattal.
2: Kis bulika.
0: Igen. Mindig van egy fő témája a tábornak, az egy hétnek, amíg eltelik ez az idő, és mindenki közösen van, de mai napig él a hagyomány, mint ahogy az Interkornak is él a hagyománya, amit havonta szoktak megrendezni Pesten, főként, vagy vidéki szakkollégiumokban. Én egy Interkóron vettem részt, online tudtam sajnos csak becsatlakozni, ott a különböző munkacsoportoknak hirdették meg éppen a pozícióját, a minőség biztosítási csoportnak, minősítési, meg a kommunikációs csoportnak, hiszen így az Interkolon belül működnek különböző kis csoportok, amik felelnek az összes szakkollégiumnak így a jelenlétéért, hiszen az Interkol szokta minősíteni a szakkollégiumokat, ami a mai naphoz nem elhanyagolható, hiszen minősíteni kell az összeset. Ezt lehet 3 évre, 1 évre minősítetni, vagy tudnak felajánlani ilyen ígéretet is, hogy egyszer szakkollégiumok lesztek, de még nem éritek el a kritériumokat.
1: Igen.
0: És ez számomra nagyon mókás, de mégis tök jó, hogy ajánlnak fel ilyen lehetőséget, hogy jó úton vagytok, csak még éppen nem.
1: Hát igen, egyrészt ez egy jó biztatás lehet, hogy jó úton jár a szakkollégium, csak még hát van hova fejlődni, illetve ez a besorolási rendszer talán azt is mutatja, hogy, valóban minősít, és visszajelzi azt, hogy a szakkollégiumnak a teljesítmény az milyen hatásfokon ég, úgyhogy igen, ezt így is fel lehet fogni. Hát ugye nem tudom, hogy elmondtuk-e, hogy az Interkol az a összakkollégiumi mozgalom, ezt fogja össze a Magyarországnak a szakkollégiumet, illetve egyébként a határon túli szakkollégiumokat is magában foglalja, és hát szépen lassan a tehetséggondozás az megmaradt a szakkollégiumnak, a szakkollégiumoknak a fő céljává, a politika az lassan kikopott, sőt, ugye a szakkollégiumok kartában meg is van határozva, hogy pártpolitikától mentesnek kell lenni a szakkollégiumoknak, és ugye emellett van benne az is, hogy de autonómoknak kell lenni, önkormányzatiság elve alapján kell, hogy működjenek, illetve attól függetlenül a társadalmi felelősségvállalás az ugyanúgy fontos, csak a pártpolitikát kell kihagyni a buliból. Azt is meg kell említeni, hogy a mi szakkollégiumunk is ebben a sodorban alakult ki, ugye 1991 áprilisában alakultunk meg, akkor még Eszterházi Főiskola szakkollégiuma néven, aztán később majd 2003-ban vettük fel a Kepes György szakkollégium nevet, azért mert az akkori bent lakó tagok úgy érezték, hogy azt, amit ők csinálnak, ez a interdisziplináris munka, ugye sok helyről voltak már akkor is, meg mindig is az egyetemen belül jövő hallgatók sok szakterületről, és úgy érezték, hogy a Kepes György az, aki megfelel ennek a sokszínűségnek, és emiatt lett ez a szakkollégiumunknak a neve.
0: Igen. És a megalapuláshoz kapcsolódóan semmiképpen sem szabad elfelejteni Kovács Endre tanár úrnak a nevét. Ő volt, aki kiállt mellettünk, és támogatta ezt a mozgalmat az egyetemen, hogy itt is legyen egy úgymond nyuszi főben válogatott közösség, akik mindent megtesznek magukért, és a tanulmányaikért, és neki köszönhetjük, hogy mai napig is itt vagyunk. Nagyon sokat tett.
1: Hát és már kezdetek óta nagyon színes, változatos programokat igyekeztek egyébként a szakkollégisták itt Egerben megcsinálni. Ugye, ahogy néhány régi dokumentumot átfutottam, táncház, kreatív klub, illetve a reformiskoláknak a megismerése is ott volt a programok közül, úgyhogy kezdetektől fogva talán azt a szellemiséget képviseltük, ami aztán nagyon jól találkozott a Kepes György nevével.
0: Igen, nekem a teástek voltak a kedvenceim.
1: Igen, teaházak
0: amikor igen, teaház, amikor hetente vagy havonta, nem is tudom milyen időközönként, de legyültek a kollégiumnak a társalgójában, és aktuális problémákról és egyetemi fejleményekről beszélgettek, és ez hagyománnyá vált, több éven keresztül is folyt.
1: Így van, meg szakkollégiumi napot is többször is tartottak, aztán ez lassan elmaradozott, de például mi tavaly egy hasonlót próbáltunk csinálni, ugye a kiállítás megnyitójának a napján, úgyhogy azért igyekszünk az elődökhöz felnőni.
0: Vivi, beavatod a hallgatókat abba a kis érdekességbe, hogy mi újság a Global Cooking Night-tal, és milyen kötődése van a Kepesnek hozzá?
2: A Global Cooking Night-ról azt kell tudni, hogy a Kepes hozta be eredetileg a kollégiumba, és szervezte meg legelőször, hogy elérhesse a külföldi hallgatókat, akik ide jöttek az egyetemre tanulni, legyen az egy fél év vagy év keretében, viszont ezt később a HÖK felölelte. Mivel nekik nagyobb a hatókörük, ezért ők több külföldi hallgatót el tudtak érni, meg több hallgatót is igazából.
0: További érdekesség, amikor kutattuk a doksikat lent az irodában, a Kepeses irodában, akkor találtunk egy megállapodást az EGRI uszodával, hogy a Kepeses hallgatók ingyen mehettek az uszodába valami kölcsönös kapcsolat érdekében, hiszen nem találtuk meg, hogy az uszodának ez miért érte meg, de volt egy időszak, amikor a Kepesesek ingyen jártak az uszodába a mozgásra való tekintettel, és ez tök érdekes, hogy ennyire szét voltunk szorva a városban, és mindenhol jelen voltunk, ahol szerettünk volna.
1: Igen, hát örülnék, hogyha az EGRI uszodának most is valamilyen különös oknál fogva megérni, hogy kapjunk bérletet oda. Én szívesen mennék, de hát...
0: Lehet, erre rá kéne feküdni.
2: Kéne vinni a régi megállapodást, és így mutatni, hogy emlékeztek erre?
0: Ennek nincsen vége, véges ideje.
2: Igen.
0: Viszont én el tudnék képzelni, mondjuk a színházzal, vagy a Báb színházzal egy kedvezményes bérleti kapcsolatot, amit én nagyon szívesen kialakítanék, hogy többet kultúrálódjunk.
1: Igen.
2: Báb színház, az nagyon jó lenne.
0: Igen, az is nagyon érdekes, és nem csak gyerekeknek való. Csak...
2: Igen. Hú, remélem játszanák a Vitéz Lászlót.
0: Ú, az nagyon jó volt,
2: de
0: igen.
2: Szeretem a Vitéz Lászlót.
0: Igen, ezt lehet meg kéne próbálnunk. A főiskolán, és azóta már egyetemen is elég sok fele mozogott a Kepes, és elég sok helyen kipróbálhattuk magunkat, akár lakhatás szempontjából is. Alapjáraton amúgy a mostani B épületben kezdtük a bent alvásunkat, bent lakásunkat az Esztellában, majd később laktunk az apartmanokban, az Almagyar Koliban, és most a Lányka Kollégiumban vagyunk bent, szóval így is a várost is, és az egyetemet is körbejártuk.
1: Így van, hát hogyha jól tudom, akkor a legfőbb probléma többi épülettel, például a B-épülettel, vagy az apartmanokkal is, az volt a probléma, hogy nem volt egy közösségi tér, nem tudott a szakkori hol összegyűlni, ami azt jelentette, hogy így a közgyűléseket igazából nem lehetett hol megtartani, ami egy alapvető...
0: Kötelezettségünk.
1: Így van. És hát nagyon fontos is a gördülékeny munka és a szakkor is élet mellett, hogy össze tudjunk gyűlni, és meg tudjuk beszélni, milyen programokra kell eljönni, milyen feladataink vannak, úgyhogy ez valóban egy hiányosság lehetett akkor.
2: Hát köszönjük, hogy megint hallgattatok minket. A következő részben majd találkozunk. Köszönjük Viborka meg Ádám, hogy megint ilyen nagyon jó vendégeink. Vagyis hát Ádámnak igazából, és Viborkának egy ilyen nagyon szuper host.
0: Ó, oh, yeah. Köszi nektek is. Köszi Ádám, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.
0: Örültünk, hogy te is megjelentél. Sok puszi nektek.
3: Lícómi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
4: Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
3: Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
5: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
6: Egy óra.
5: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Vasárnap veszi kezdetét az összmagyar tanártábor Sátoraljaújhelyen a Rákóczi Szövetség szervezésében. Megtartotta Kazincbarcika képviselőtestülete munkaterv szerinti ülését. Nagyszabású nyári focitábort szervez az FC 60. Adáccsal rendezik meg a harci távlövő viadalt. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Tájékoztatta a szervezet a távirat irodát. Azt írták, az eseményre mintegy 300, elsősorban középiskolai tanárt várnak. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpóra közösségeiből is érkeznek. Így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Célja, hogy lehetőséget teremtsen a pedagógusoknak a tapasztalat cserére, a szakmai továbbképzésre és a személyes kapcsolatok erősítésére, miközben közösséget épít a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvénnyel a megbecsülésüket akarják kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő, önzetlen munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztal beszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, a jó gyakorlatok megosztására, írták. A napokban megtartotta munkaterv szerinti ülését Kazincbarcika képviselőtestülete. A városatyák több olyan kérdésben is döntöttek, amelyek közvetlenül érintik a helyi lakosságot, a vállalkozásokat és a város működését. A testület egyebek mellett megszüntette a zöld felület védelmi és településkép védelmi adót. Szitka Péter polgármestert hallják.
8: Az a megerősítés nyert, hogy a kazincbarcikai zöld értékeknek a megőrzésére vonatkozó törekvésünk azt gondolom, hogy mindenkiünk számára fontos, és ebben határozottat képviselünk. Én nagyon sokszor szoktam azt mondani, hogy ugye az egy négyzetméterre jutó zöld felület Kazincbarcikán kimagaslóan nagy, sőt országos viszonylatban egyébként első háromban szoktunk lenni, legutóbb azt hiszem elsők voltunk. Viszont azt is látni kell, hogy a korábbiakban elképzelt szabályozás, ugye mindazokat a magánembereket, akik építési jogszabályokat nem tartanak be építkezéseknél, átalakításoknál, nos, ezeket sújtotta volna, hogyha a döntésünk természetesen ebbe az irányba megy el, sújtotta volna maga ez a szabályozás, de a lakossági visszajelzések alapján értelemszerű az, hogy az a többlet adminisztrációs feladat, ami a lakosságra terhelődött, az egyértelműen jelezte azt, hogy ezzel a szabályozással valamit kezdenünk kell. Ez az, ami indokolta ezen előterjesztést.
7: A testület az ülésen döntött a Colorfund program idei folytatásáról is. Dr. Makkai Orsoly a kabinetvezető ismertette, hogy a mikro- és kisvállalkozások, valamint az egyéni vállalkozók 200 ezer és 2 millió forint közötti visszanemtérítendő támogatásra pályázhatnak.
9: Idén is a jogosultak köre a mikro- és kisvállalkozások lesznek, illetve az egyéni vállalkozók, akik 200 ezer forinttól 2 millió forintig terjedő visszanemtérítendő támogatást kezdeményezhetnek. A kritériumok, a feltételek természetesen a pályázati felhívásban szerepelnek. Ezek azért fontosak, ezek a kritériumok, például a két lezárt üzleti év, ami nem lehet veszteséges, vagy éppen az, hogy nyilván kazincbarcikai székhelyen, telephelyen rendelkezzen, vagy ha székhelye már egy van, és az új fejlesztéssel egy újabb telephelyet szeretne nyitni, akkor nyissa meg a telephelyet Kazincbarcikán, mert hogy a Colorfan nem egy vállalkozási mentőcsomag, hanem egy fejlesztési javaslat, egy fejlesztési lehetőség a kazincbarcikai vállalkozások számára.
7: Nagyszabású nyári foci tábort szervez az FC 60, ahol több mint 100 gyermek tölthet el egy élményekkel, sporttal és közösségi programokkal teli hetet. Több korosztály, változatos foglalkozások és rengeteg mozgás várja a résztvevőket. Hogy milyen programokkal készültek a szervezők, és mit jelent ez a tábor a fiatal labdarúgóknak? Erről beszélgetünk a következő percekben Ofella Zoltánnal, az FC 60 elnökével.
6: A foci tábor az hagyományosan most már 11. alkalommal szervezzük ezt a foci tábort, a sporttábort a gyerekeknek, ami egyértelműen a Bosnak a segítségével zajlik évek óta. 10 éven keresztül Bárdos Jani bácsi igazgatta a gyermekeket, és szervezte ezt a nagyszerű kezdeményezést. Most ebben az évben a Nagy Ádám kollégám vette át a stafétabotot tőle. Második hete zajlik a rendezvényünk. 3 hetesre szűkítettük le az eseményt. Úgy döntöttünk, hogy most egy héttel kurtább lesz. Tavaly ugye 4 hetes volt, mint minden évben előtte. Így is több mint 100 gyerek jön majd össze a táborba a 3 hét alatt. Hát a hagyományoknak megfelelően nagyszerű programokkal, odaadó edzőkkel, stábtagokkal, akik vigyáznak a gyermekekre, és nagyon lelkes porontyokkal, akik szerepelnek a heti programban.
10: Meséljünk már erről. Tehát akkor hogy lehetek jelentkezni? Eddig tart?
6: 3 társadalmi rétegnek lett megszervezve. Egyik ugye a bososok, akik kedvezményesen kerültek be, ahol a szülők a tábor felét, anyagilag tábor felét állják, másik felét a bos. Van egy speciális rétegünk, amelyik a egyesülethez tartozik. Ők egy kedvezményes tarifával kerültek be a táborba, és van egy külsősök, akik csak erre szeretnének jelentkezni, azok egy közel 70 ezer forintos díjért tudnak részt venni a táborozásban. Ebből tevődik össze, ebből a 3 csoportból tevődik össze.
10: Hány éves korosztály?
6: 7 éves kortól 14 éves korig írtuk ki, mint ahogy eddig hagyományosan, vegyesen, ami jót tesz a gyerekeknek, mert a nagyobbak azok vigyáznak a kicsikre, úgyhogy én szerintem egy nagyon jó közösségi.
10: És akkor hogy zajlik egy nap?
6: Itt speciálisak a dolgok, és azért másabb, mint egy általános tábor. Itt nem az, hogy reggelben jönnek, aztán este hazamennek, és hasonló programokat csinálnak. Nekünk hétfőtől különleges programok vannak. Az azt jelenti, hogy hétfőn a fociéres a helybeli versenyeké a szerep. Keddi napokon általában kirándulunk. Budapesten van egy kirándulásunk, stadionlátogatás és egyebekkel. Most ebben az évben a Kispesti Stadion és az Akadémia célpontunk. Majd amikor hazajönnek a gyerekek, kedden egy strand fogadja őket, strandolás délután. A szerdai nap az szintén otthon kezdődik játékokkal és programokkal. A Vadaspark is belekerült a heti eseménybe. Majd van egy sétánk most, egy kirándulásunk az Apci tengerszemhez. Ez is benne volt a programunkban, és a mai napon egy városligeti kirándulás, ahol azt a gyönyörű sport létesítményt vagy parkot tekintik meg a gyerekek, majd délután szintén egy hazai versenyzés, és pénteken pedig a tábor zárásra versenyekkel készülünk, délelőtt, délután pedig szalonnasütés, egyéb értékelésekkel.
7: Szombaton ismét különleges sporteseménynek ad otthont Adács. Immár második alkalommal rendezik meg a harci távlövő viadalt. A versenyre az ország több pontjáról érkeznek résztvevők, akik különböző kategóriákban mérik össze tudásukat, koncentrációjukat és pontosságukat. A szervezők látványos megmérettetésre és jó hangulatú közösségi programra készülnek, miközben a sportág iránt érdeklődők közelebbről is megismerkedhetnek ezzel a különleges versenyformával. A rendezvényről Nagy Zoltánt, az ABBA nemzetség hagyományőrző íjászai adács vezetőjét hallják.
11: Hát az elképzelés az valójában, mivel hogy ugye íjászattal foglalkozok, először a céllövő íjászattal kezdtem. Aztán megmutatták egyszer nekem, hogy hát lehet ezzel távot is lőni, meg vannak ilyen távlövő versenyek, és akkor fogtam, elkezdtem ezt a távlövészetet. Hát olyan jó elkezdtem, hogy az első versenyem 2023-ba kezdődött, akkor beneveztem egy országos bajnokságra, volt egy nagy erős íjam, volt hozzá 5 darab vásárolt veszőm, és akkor én elmentem erre a versenyre, és hál' Istennek sikerült győzelmet aratnom, úgyhogy én lettem az országos bajnok 2023-ba. És ez váltotta ki a további folyamatot, ott megismerkedtem két barátommal, akikvel mai napig tartjuk a kapcsolatot, a mi egyesületünkben versenyeznek, és ővelük csináljuk ugye ezt a szellemiséget, tovább visszük, próbáljuk átadni majd a fiataloknak is, mindenkinek, aki részt szeretne venni egy ilyen versenybe, vagy egy ilyen íjászatba, mert ez azért másik oldala az íjászatnak. Tehát ez sokkal másabb, mint a többi, a céllövészet, vagy bármi más. Felkészülésben is sokkal nagyobb erőléti felkészülés, azért itt távlövésben vannak kategóriák, tehát van a 45 fontos, 50 fontos kategória, utána vannak a nagy kategóriák, a korlátlan kategóriák, tehát itt ahhoz, hogy az ember jó helyezést érjen el, nagyon sokat kell gyakorolni. Tehát nem mindegy, milyen szögbelő az ember, nem mindegy, milyen nyílvesszőt készítesz, nem mindegy, a nyílvesződnek hol van a súlypontja, ezt én is az évek alatt tanultam meg. Nem olcsó sport, mint a többi sporthoz képest, tehát itt lehet olyan nyílvesszőket is vásárolni, például amik 20 000-től 60 000 forintig vannak egy darab nyílvessző. Tehát, hogyha ezt a vesszőt te fogod és kilövöd, lehet, hogy az első lövés után, ha ilyen szárazság van, mint most, bele talál ugye a földbe, 400-500 méteren, aztán eltörik a vesző, és 60 000 forint, vége. A céllövésznek is megvan a maga ereje. A céllövészetben az a célja az íjásznak, hogy azt a folyamatot, amikor elkezdi a nyílvesszőt betenni az íjba, azt mindig ugyanúgy csinálja. Tehát az ismétlés ugyanolyan legyen, az fogja meghozni azt, hogy az íjász majd pontosabbá válik az íjával. Tehát itt a távlövészetben meg ennek az ellentétje van. Tehát itt nem a lassúság, megszokott mechanika, hanem itt gyorsnak kell lenni. Tehát az íjat nem szabad másodpercekre se hagyni, hogy beálljon valamilyen formára, hanem itten húzni és röpíteni kell a nyílvesszőt. Tehát ugye a lendületet ki kell használni, mert egy rugóval dolgozunk végül is.
7: Regionális híreink végén az időjárásról. Szombaton többnyire napos idő várható gomoly felhőkkel. Kevés helyen, nagyobb eséllyel délnyugaton és északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar, majd estétől erőteljesebb felhőképződés valószínű. Ezzel együtt másutt is növekszik a csapadék előfordulási esélye. Az északias szél élénk helyenként erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 26 és 33 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. július 10-én.
5: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. 15 éve szolgálnak Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. A Juhász testvérek pincészete idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. Ezek mai műsorunk témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: 15 éve szolgálnak Sárospatakon a Szent Erzsébet nővérek kongregációjának tagjai. Küldetésük az imádságra, a rászorulók támogatására, az egyházközség közösségi életének segítésére és az idősek gondozására épül. Mindennapi szolgálatukról, hivatásukról és a helyi közösségben betöltött szerepükről Kanizia nővér házfőnököt hallják.
2: Árpád házi Szent Erzsébet illete nekem arról beszél, hogy Isten mindig közel van. Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten itt van, mostani világunkban. Szent Erzsébet élete nekem arról beszél, hogy Isten minden embert szereti. És azt hiszem, hogy Szent Erzsébet szívben éget a vágy Isten iránt. Azért én, Kanizia nővér, én Szent Erzsébet nővér szeretnék, mint Szent Erzsébet, Isten imádni, Isten szeretni. Minden nap imádkozom kápolnában, egyedül, és nővérekkel együtt, és minden nap imádkozom együtt hívekkel, bázilikában, imádkozom betegekkel, idősekkel. Amikor mi itt érkeztünk, mindjárt jöttek szegények. Nem tudtam, honnan ők tudnak, hogy lehet kapni kenyér. És ők tudtak, hogy mi nem beszélik magyarul, nem értünk, és mutatok. És mi tudtunk kell hozni kenyeret, vagy valamit enni. És most minden nap jönnek szegény emberek, akik éhesek. Én boldog vagyok, amikor csinálom valakinek jó, segítek valakinek, szolgálom valakinek. Nem muszáj, de akarok, vagy nem akarok, de látom, hogy valakit szomorú, vagy valakit sír, vagy valakit sok munka van. Én boldog vagyok, ahol tudok segíteni. Amikor nem, imádkozom kápolnában.
1: Július 9-én kezdődött a 30. jubileumi Egribor ünnepe a Szmrecsányi Lajos érsekkertben. Egerváros mindennapjait rendkívül felpesdíti ez a nagyszabású esemény, melyen számos borász reprezentálja szortimentjeit, továbbá gasztronómiai különlegességeket is kóstolhatnak az érdeklődők. A programsorozat abból az alkalomból is jelentős, mert idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a Juhász testvérek pincészete. A családi hagyományokat tiszteletben tartó borász dinasztia egy különleges portfóliót állított össze. Pezsgők, nyári könnyű borok, superior, grand superior, természetes édesfehér és vörös borok kínálatából. Kiemelten fontosnak találják, hogy 30 év elteltével 4 millió palackot értékesítettek. Célkitűzéseik között szerepel, hogy nemzetközi szinten is ismert borászat legyenek, továbbá rendkívül hálásak a munkatársak alázatos munkájáért. A következő percekben Juhász Ádám, a Juhász testvérek pincészete ügyvezető tulajdonosa méltatja a rendezvény fontosságát.
3: A 30. évfordulónkat ünnepeljük, ugye pont a mai napon. 1996. július 9-én jegyezték be a céget a cégbíróságon. Nyilván ezért de nagy feltörés volt, hogy is ünnepeljük ezt meg. Aztán, amikor megláttam a dátumát az Egribor ünnepnek, akkor azonnal ez a gondolat jött, hogy akkor ünnepeljük egybe, ha már a borünnep is ráadásul 30 éves. és a kézenfekvő volt, hogy akkor egy ilyen nagy installációt megépítünk, és akkor a mai napon a dolgozó, illetve a protokoll vendégeket, borbarát hölgyek, borlovagok, EBHT, Egri hegyközségnek a képviselői, Eger polgármesteri hivatal látjuk vendégül, és holnap és holnap után pedig elhozunk ide az Egri borvidékre rengeteg fontos borkereskedőt, illetve olyan szállítókat, akinek a tevékenysége a borhoz kapcsolódik. Példa Kaposváron nyílik hamarosan, most van a próbőzem egy török üveggyár, öblös üveggyár, és például jön a Szabolcs, aki a kereskedelmi vezetője ennek a cégnek, és ezáltal is teremtve, és ők nyilván ki is fognak menni a borin, nem csak ide, hanem a borünnepen szabadon fognak, lehetőséget teremtve vannak, hogy esetleg valamilyen komoly együttműködés lehetősége megteremtődjön más borászatokkal is. Most a dolgozókkal vagyunk, 30 év hűséges dolgozók nélkül nem mehetett volna, és itt vannak olyan dolgozók, akik a kezdetektől, mikortól már nem a család végezett minden munkát, de volt alkalmazottunk, akkor az első alkalmazottunk mindig a cégben dolgozik. Ez egy óriási fegyvertény szerintem, hogy ilyen lojális és hűséges dolgozóink vannak. Az első fele az estének, az mindenképpen őrülük szól, és akkor utána pedig, nyilván megnyit után pedig akkor jön a protokoll, vagy a borlovagok, borbarát hölgyek, olyan fontos közéleti szereplők, akik sokat tesznek azért, hogy az Egri borvidék hírét öregbítsék, mindig szűkebb hazánkban, illetve a világ bármely pontján. Hétvégére meghívtam természetesen borász barátaimat is. Hihetetlen, de az interjú készültével szomszéd aztán itt beszélgett Soltész Gergő, aki az Ostorosnak a tulajdonosa, de vele is jó szoros baráti kapcsolatot ápolunk, tehát hogy erről fog szólni majd itt a vendéglista, meg az egész hétvégés vendégsereg.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Köszöntőnöket a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Leó pápa 200 római szegény emberrel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban július 11-én szombaton. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A teremtett világ védelme szándékára bemutatott liturgia után találkozó és frissítők várják a résztvevőket, továbbá egy idegenvezetés a Borgo Laudato Si ökológiai központban, végül pedig egy közös étkezés a Szentatyával. Az esemény a 2025. augusztusában indított kezdeményezésre épül, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt. Az idei találkozót a Laudato Si Oktatási Központ, a Szeretetszolgálat Dikasztériuma és a Római Egyházmegye együtt szervezte. Castel Gandolfóban a helyi lakosok örömmel élik meg, hogy a pápa újra közöttük van. 14. Leó visszatérése felidézi az emlékeket arról, amikor II. János Pál itt töltötte a nyári szünetet, mondta a Vatikán News-nak július 7-én Tadeusz Rozmus, a villanovai Szent Tamás templom plébánosa, hozzátette. Csak azt szeretnénk, hogy nyugodtan töltse ezt az időt kívánságának megfelelően. Július 5-én kezdte meg a Szentatya egy hónapos nyári pihenését. Ez idő alatt minden általános, magán és különleges audiencia szünetel. Az általános kihallgatások augusztus 5-én szerdán folytatódnak. A pápa júliusban a vasárnapi úrangyala imádságokat a Castel Gandolfói apostoli palota előtti téren mondja el a hívekkel. A vágyunk az, hogy a Szentatya jól érezze magát itt, Castel Gandolfóban, hogy pihenjen és megvalósítsa, amit ő maga tűzött ki, itt tartózkodása céljául. Imádság, pihenés, olvasás és testmozgás, fogalmazott Tadeusz Rozmus atya. Az Egri Főegyházmegye közleményében tudatta július 8-án, hogy további restaurálási és rekonstrukciós munkálatok miatt a Bélapátfalvi apátsági templom, látogatóközpont és múzeum épülete határozatlan ideig zárva tart. A sírok Kőkút pusztán található Szent László kápolna felszentelésének 30. évfordulója alkalmából szentmisét mutatott be Ternyák Csaba egri érsek július 4-én. Árvai Ferenc síroki plébános atya köszöntötte az érseket, és kérte, hogy imádkozzon velünk és értünk, hogy ne csak falakból, hanem lélekből is tudjuk tovább építeni az Isten házát. A főpásztor szentbeszédében elmondta, amikor egy magyar szentet ünneplünk, akkor mindig különleges érzések fognak el bennünket, amelyek keverednek a büszkeség érzésével. Büszkék vagyunk arra, hogy az Árpád házunk olyan nagyszerű szenteket mutatott be a magyar népnek, akikről azóta is évről évre megemlékezünk. Szent István királyunk, Szent László királyunk és a többi szent, aki arról tanúskodik, hogy az Árpád ház a legtöbb szentet adó egyetlen család, amely a katolikus egyház történetében a világon van, emelte ki Ternyák Csaba egri érsek. Hozzátette, időről időre szükségünk van a megújulásra. A közösségeinknek is meg kell újulniuk. Van gyakran egy lehangoló, visszahúzó tendencia bennünk, amikor úgy gondolkodunk, hogy régen jobban mentek a dolgok, mint manapság. Néha valóban így is van, tette hozzá az érsek, majd kiemelte. Másrészt azonban a megújulást mindig önmagunkkal kell kezdenünk. Tudjuk azt, hogy minden családban az édesanyja az általában, aki a legjobban tudja összefogni a családot. Az édesanyja az, aki emlékezteti a családtagjait arra, hogy vasárnap van, szentmisére kell menni. Az édesanyja az, aki emlékeztet arra, hogy mikor van szentgyónás, hogy ideje lenne most már meggyónnia a családnak. Ternyák Csaba egri érseket hallják.
5: Szent László király, amikor megtérített bennünket, amikor a keresztény hitet megerősítette a népében, hát akkor minden ilyen dologra felhívta a figyelmünket. Az emberek meg voltak keresztelve, de a nép még nem volt keresztény, mondja Prohászka. Benne lett keresztényi a nép. És történelmi küzdelmeink, hitehagyásaink, újrakezdéseink nemzeti szinten is és egyéni szinten is jellemeznek bennünket. Szükségünk van minden nap arra, hogy döntsünk Jézus Krisztus mellett. Szükségünk van arra, hogy megismételjük korábbi döntéseinket, hogy mi az életünket Jézussal akarjuk leélni, nem Jézus nélkül. Az imádságban, a jó cselekedetekben, a törvény tiszteletében akarunk elöljárni. Talán meglepő volt az evangéliumnak, mindig ezen az ünnepen ezt az evangéliumot olvassuk fel. Az evangéliumnak az a kérdése, hogy melyik a legfőbb parancsolat a törvényben. Mintha azt tapasztaljuk, mintha a mai embert kevésbé foglalkoztatná az a kérdés, hogy melyik a legfontosabb parancsolat a törvényben. Bennünk kell, hogy ez foglalkoztasson. Szükségünk van arra, hogy a szeretet parancsát a mindennapjainkban is próbáljuk megélni. Hogy a családban, az szűkebb és tágabb környezetünkben a szeretet uralkodjék körünkben. Az Isten iránti szeretet és a felebarát iránti szeretet. Ez a két szeretet az, amelyik a keresztény embernek az életét leginkább jellemzi. Akkor, amikor azt látjuk, hogy környezetünkben, sokak körében eluralkodott a közöny, a közömbösség vagy a hitetlenség, akkor nekünk hűségesnek kell lennünk. Mi, akik ma is itt vagyunk ezen a szép ünnepen, tegyünk szent fogadalmat, hogy mi Jézus Krisztushoz tartozunk. Mi az ő törvényét, a szeretet törvényét életünkbe beírtuk, és azt a törvényt mindig is meg akarjuk tartani. Kérjük tehát szentjeinket, kérjük Szent László királyt, Szent István királyt, és az utolsó magyar királyt, aki szintén a boldogok között van, három királyunk is, negyedik Károly, boldog negyedik Károly, hogy segítsenek bennünket ezek a nagyszerű emberek, segítsék népünket, segítsék családjainkat, segítsék mindannyiunk életét, hogy a legfőbb törvény, a szeretet törvényét tudjuk élni a mindennapjainkban is.
4: Megjelent az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat végleges programja. A 2026. július 16-a és 19-e között megrendezendő Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat mottója: dicsérjétek az Urat és áldjátok. A szentmiséket élőadásban közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája. Csütörtökön 13 órakor a nyitó előadást Árvai Ferenc atya, a főegyházmegyei Karitász igazgatója tartja. Majd csendes elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés és a Talita Kum zenekar koncertje után 17 órakor kezdődik a nyitó szentmise, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek atya lesz. A szentségimádás csütörtökön 20 óra 30 perckor kezdődik. Pénteken, július 17-én délelőtt Lengyel Donát ferences atya tart előadás 9 órától. Majd kiscsoportos beszélgetések és tanúságtételek hangzanak el. A bűnbánati liturgiát 14 óra 30 perckor szintén Lengyel Donát atya vezeti. Pénteken a szentmise 18 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Pem Gilbert Antal atya lesz. Szombaton kerekasztal beszélgetés lesz a Szent Ferenc kisnővéreivel, illetve csendes elmélkedés és műhely is szerepel a programban. A szombati előadó 14 órakor Tóth Péter szalézi diákónus lesz. A szombati szentmise fáklyás körmenettel 20 órakor kezdődik, melynek főcelebránsa Varga József atya. Vasárnap a záró előadás 9 órakor kezdődik, Mifán terem a teremtésvédelem címmel. Előadók Darányiné dr. Szabó Eszter és Jágerné Luka Enikő. Vasárnap a záró szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik, ennek főcelebránsa Marosi Balázs atya, Szerencsi ifjúsági régió felelős lesz. A részletes program megtalálható az eger.egyházmegye.hu oldalon, illetve a Szalóki Találkozók közösségi oldalán. Az Istvánfi Balázs, Németh András dúó az egri ciszterci templomban július 18-án szombaton 18 órai kezdettel koncertet ad. A kedves érdeklődők szemelvényeket hallhatnak Bartók Béla hangszeres népzene gyűjtéseiből, melyek duda és tekerő segítségével csendülnek fel. Minden érdeklődőt sok szeretettel várnak. Mió Barada horvát karizmatikus tart lelki gyakorlatot Egerben a ciszterci templomban augusztus 25-e és 27-e között. A téma a bűn és a megtérés. A lelki gyakorlat fővédnöke Ternyák Csaba érsek. Jelentkezni a Szentlélek 2016 gmail.com e-mail címen vagy a ciszterci templom sekrestjében lehet. Sok szeretettel vár mindenkit az Életünk Krisztus karizmatikus közösség. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: régió sportja.
1: A Merkantil Bank ligába kiesett Diós György hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Kisvárda 32 éves támadóját, Molnár Gábort. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor-Gergely utcában. A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a Fizliga 2025-26-os idényét a Nyíregyháza együttese. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Merkantil Bank ligába kiesett Diós György hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette a Kisvárda 32 éves támadóját, Molnár Gábort. A miskolci születésű Molnár korábbi klubjához tér vissza, ugyanis 2025. januárja és 2022. júliusa között Diós Győrben futballozott. A DVTK mellett a Mezőkövesd és a Kisvárda színeiben összesen 197 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. 2025-ben NB2-es bajnoki címet ünnepelhetett Révész Attila csapatában. Izgalmas nyári sporteseménynek adott otthont a Kazincbarcikai vízi komplexum. A város első alkalommal rendezte meg a hullámrajt elnevezésű úszó-futó két próbát, amelyen a legkisebbektől a szenior korosztályig több mint 100-an álltak rajthoz. Kovács László önkormányzati sporttanácsadót hallják.
2: Az eseményeket elosztottuk az év minden részére. Van egy bevezető, ez a hullámrajt, van a tradicionális kolorfutás, és van a terefutás, amit már levezetésnek szántunk, de természetesen még itt a futás eseménye is tartozik is a télen megrendezett Mikulás kocogás. A legfontosabb dolog, hogy minden olyan ember, aki az úgynevezett ciklikus sportákat szereti, és szereti a kihívásokat, szereti az ilyen zenés eseményeket, szeretettel várjuk.
1: Kovács László kiemelte, hogy az első alkalommal megrendezett eseményre több mint 100-an neveztek, ami biztató visszajelzés a folytatás szempontjából. A résztvevők előbb a medencében, majd a csónakázó tó környékén mérték össze erejüket. A verseny egyben a 2026-os mozgási versőállomása is volt. Dinamikus új sporteseményként hirdette meg a hullámrajtot Kazincbarcika önkormányzata, a Barcika Art Nonprofit Kft. És a Tricolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub. Az indulók a vízi komplexum új kültéri medencéjéből rajtoltak, majd a futószakasz a csónakázótó környezetében és a rekordtámpályán folytatódott. A program lebonyolításában a Kazinczy Ferenc tagiskola és a Szalézi Ferenc gimnázium diákjai is közreműködtek önkéntesként. A versenyen összesen 9 korcsoportban lehetett indulni. A legfiatalabbak a

0: 2018-19-ben született gyermekek közül kerültek ki, nekik 60 méter úszást és 400 méter futást kellett teljesíteniük. A távok korosztályonként fokozatosan emelkedtek, a felnőtt kategóriában már 330 méter úszás és 3000 méter futás várta a résztvevőket. A legfiatalabb induló még a 7. életévét sem töltötte be, még a legidősebb versenyző már elmúlt 65 éves. A hullámrajt egyik különlegessége az volt, hogy az időmérés a rajtkőtől egészen a célvonalig folyamatosan zajlott. A versenyzők idejébe az úszás és a futás közötti átöltözés is beleszámított, így nem csak a medencében és a futópályán, hanem a váltáson is értékes másodpercek múltak. Szétka Pétert, Kozinc Balcik a polgármesterét hallják.
1: Azt gondolom, hogy az, hogy az úszás egyre népszerűbb Kazincz Barcikán, az az elmúlt éveknek az a szakmai munkája, amit az a stáb, aki gyakorlatilag itt a vízi komplexumban vagy a korábbi úszodában dolgozik, vagy azok a sportszakemberek teszik a dolgukat a városban. Szóval nekik a munkájuknak az eredménye az, hogy az úszás egy rendkívül népszerű sporttá vált Kazincz Barcikán, és az, hogy ma egy ilyen kombinált verseny indul el sok-sok korosztályban, sok nevezővel, én azt gondolom, hogy ennek is az eredménye. Úgyhogy fontos az, hogy egyébként az emberek megmérettessék magukat, együtt legyenek a sportolók, jól érezzék magukat.
0: A hullámrajt nem önálló eseményként szerepel a város sportnaptárában. A két próba a mozgásév első állomása, amely még két további kihívással folytatódik. Szeptember 19-én rendezik meg a kolorfutást, október 11-én pedig a Kazincbarcikai Futók Egyesületével közösen a Lombfutás Trail terepfutóversenyt. A három eseményhez különleges befutóéremrendszer is kapcsolódik. Az egyes versenyeken megszerzett érmek mozaik darabokként illeszkednek egymáshoz, így azok, akik mind három megmérettetést teljesítik, egy nagy egészszé állíthatják össze azokat. A további versenyekre a colorcity.hu oldalon lehet jelentkezni, a csatlakozásnak pedig nem feltétele a hullámrajt teljesítése. A gyermekek nagy száma külön örömet jelentett a szervezőknek. Viszocki Sándor, a Kazinczy Ferenc tagiskola tagiskola igazgatója és a hullámrajt egyik sportszervezője szerint fontos, hogy a fiatalok minél korábban találkozzanak a sporttal.
2: A tömegsportoknak az a nagy szerepük ebben az esetben, hogy nem csak azok indulhatnak el, akik élversenyzők, hanem valójában mindenki elindulhat rajta, mindenki örömét találhatja benne, és tényleg egy jó szórakozás, egy jó mozgást biztosíthat bárkinek.
0: Újra megnyitja kapuit Nyíregyházán a régi volánpálya a Cucor Gergely utcán. Új sportpályát építenek, amely kézilabdára és kispályás labdarúgásra is alkalmas lesz. Hajnal Gusztávot, a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: Kettő olyan kollégánk lesz itt folyamatosan a pályán, akik fogja azt segíteni, hogy akik eljönnek ide sportolni, egyrészt biztonságos körülmények között tudjanak, hiszen a pályaterületén, a magának a kerítésen belül azért vannak olyan romos épületek, amelyekre szeretnénk megtiltani, hogy ne menjenek be a gyerekek, vagy esetleg azok, akik érdeklődnek itt a sportolás iránt. Ez nagyon-nagyon fontos. A másik ilyen fontos szabály, amire szeretném azért fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy mivel ez egy kimondott sportpálya, ezért kutyát behozni magára a telepre tilos, hiszen nem biztos, hogy ezt olyan körülmények között tudják sétáltatni, ahogy ezt mondjuk egy kutyafutató esetében meg tudják tenni. De természetesen, akik eljönnek ide sportolni, vizes blokkot fognak tudni használni.
0: A rosszul sikerült ősz után végül a 9. helyen zárta a FISZDIGA 2025-26-os idényét a Nyíregyháza, azaz elérték a kitűzött célt, a bennmaradást, de Bódog Tamás szerint az utolsó forduló kicsit szomorkás volt, mert ha nyernek, a 7. helyre is előléphettek volna, ugyanakkor a tavaszi szezonnal abszolút elégedett.
4: Az utolsó forduló egy kicsit szomorkás volt, mert hogyha megnyertük volna a mérkőzést, akkor a 7. helyre is előléphettünk volna, de a tavaszi szezonnal abszolút elégedett vagyok a játékosoknak a hozzáállásával, a akaratával és hál' Istennek a pontokkal is elégedettek lehetünk, én úgy gondolom. És így, hogy ilyen szép számban nézők is kijöttek a nézők támogatásával, mindig könnyebb, egyértelmű, de úgy gondolom, hogy közösen azért sikerült valamit elérnünk, amire bízok benne, hogy lehet a jövőbe építeni. mindenképpen bíztam benne, hogy egy eredményes és tényleg jó szezonunk lehet. És azt is tudtam, és tudom most is, hogyha Magyarországon neki mész az ellenfélnek, kevesen tudják azt olyan szinten lereagálni, hogy nem azt mondom, hogy eredményesek tudjanak ellenünk lenni, mert lesznek, meg azzal nincs is gond, hanem azt tudom, hogy mindenkinek fájdalmat tudunk okozni, vagy éppen nehézségeket tudunk okozni ezzel a stílussal. Én úgy gondolom, hogy a párharc a játék része és egy fontos eleme azért, hogy kinyeri meg a labdát is az én játékomban, ugyanúgy a letámadásnál fontos az, hogy teljes intenzitással, teljes sprintbe érkezel meg az első párharcba, akivel te megküzdesz azért, hogy kié legyen a labda, és utána kell, hogy a második játékos is jöjjön és segítse az elsőt, aki remélhetőleg nem követel faultot, és éppen ezért belekényszeríteni egy olyan szituációba az ellenfelet, hogy mi vagyunk létszámfölénybe, és éppen ezért a párharcba megnyered a labdát, és abból tudsz indulni, és ott vagy az ellenfél kapuja előtt. Úgyhogy ezeket mi forszíroztuk, éppen azért, mert gyakoroltuk, és úgy gondolom, hogy erősek is lettünk benne.
0: Boldog Tamás elárulta azt is, mikor érezte azt, hogy megvan a bennmaradás.
4: Egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni siker az meghatározó volt, de előtte is a csapatnak volt egy olyan tartása, morálja, ami miatt biztos voltam benne, hogy erősek és jók vagyunk. Úgyhogy önbizalma megvolt a csapatnak, nem túlzott önbizalom, nem önhitség, hanem csak egy önbizalom, ami egy egészséges önbizalommal mindig sokkal jobban mész bele a párharcokban, vagy magában a mérkőzésbe. És valamilyen szinten én, amikor elvállaltam ezt a feladatot, én akkor úgy éreztem, hogy ezzel a csapattal meg tudjuk csinálni, meg is fogjuk csinálni, de egyértelmű, hogy a Diósgyőr elleni mérkőzés után kerültünk olyan pozícióba, hogy akkor már nem azt mondom, hogy lehetett róla beszélni, de akkor már minden a mi kezünkben volt, és azt a szituációt már csak mi tudtuk volna elrontani.
0: Beszélt a jövőről is.
4: Ez teljesen természetes dolog, hogy van egy ilyen fluktuáció ilyenkor, és kicserélődik a csapatnak egyik része. Vannak, akiknek szerződésük van, akik mennek éppen amiatt, mert a szerződésük lejárt, és máshol több lehetőséget tud a klub biztosítani nekik. Van, akinek a kölcsönszerződése járt le, úgyhogy őket azért is hoztuk, mert tudtuk, hogy tudnak segíteni, de lejárt a kölcsönszerződésük. Ez egy képlékeny folyamat, jönnek új játékosok is, fiatalokat próbálunk beépíteni, úgyhogy ilyenkor nehéz valamit mondani a bajnokság végén, mert tényleg nagyon-nagyon mozgás, de annyit el kell mondani, hogy hál' Istennek a tulajdonos az biztosított minket arról a támogatásról, vagy nyugodt szívvel ott áll mögöttünk, és hál' Istennek van rá lehetőségünk, hogy azért olyan keretet alakítsunk ki, ami jövőre ugyanúgy ütőképes legyen. Egyértelmű, hogy kell egy kis szerencse, és olyan játékosokat próbálunk igazolni, akik mentálisan erősek, nem csak mondjuk tudásba jók, hanem azért passzolnak a csapathoz is. A legjobb példa erre a Dreskovics vagy a Tijani, akik ugye komoly csapatba futballoznak, és a tulajdonos mindent megtett, de észszerűtlen a két játékos megtartani, mert nem tudod megcsinálni azt, hogy tényleg egy talicska pénzt kifizetsz valakiért, és utána esetlegesen borul a büdzsé, hogyha van egy sérülés, vagy valamilyen probléma. De akiket hozni fogunk, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy passzolni fognak ebbe a csapatba. Június 18-án kezdünk, 24-én 9 napra elmegyünk Ausztriába egy edzőtáborba, játszunk edzőmecseket, készülünk. Most egy kicsivel hosszabb idő van, mint a téli felkészülés alatt, úgyhogy bízok benne, hogy még többet, és ha nem is intenzívebben, de még jobban föl tudunk készülni.
0: Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Két óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Esztergom budapesti főegyházmegye közösségi oldalán megerősítette, hogy Osztye Zoltán, a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom plébánosa nem a főegyházmegye megbízásából és